Az országos tisztifőorvos mától harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Ezt a családügyi és szociális miniszter jelentette be. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök a mai napon. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Kifejtette, hogy a kormány szerdai döntése nyomán az oktatás meg fogja kapni a figyelmet és megbecsülést, amelyet megérdemel. Megszüntette a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is. Viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Már csak nem 50 milliárd forinttal tartoznak a kórházak a beszállítóknak a legfrissebb államkincstári adatok szerint. A legnagyobb tartozást az egyetemi klinikák halmozták fel. Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára elmondta, a jelenlegi tendencia mellett év végére ismét 100 milliárd forint közelébe emelkedhet az adósságállomány, ezért évközi adósságrendezést sürgetnek. Kizárná az országos politikai döntéshozókat a sportági szakszövetségek irányításából a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a magyar sportirányítási rendszer megújulásához kikerülhetetlen a politikai és a sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetése. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatásokat. Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte, Vlagyimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban. Végül a pénteki időjárásról. Derült, felhőtlen lesz az ég, marad a harmadfokú hőségriasztás. Az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. V. Barna Erika kézírás kutató, grafológus szakértő. A sorssal nem lehet tréfálni. Csontvári Koszkati Vadar személyiségéről írásai és kézírása alapján című könyvén 20 évig dolgozott. Kutatási eredményeire épülő könyve alapján V. Barna Erikával a festőművész kézírásának üzenetéről beszélgetünk.
2: Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Valóban ez 20 évi kutatás. Többször nekirugaszkodtam a könyvnek, de 20 év után éreztem úgy, hogy most már az olvasók számára is kiadható.
1: A sorssal nem lehet tréfálni. Miért éppen ezt a Csontvári idézetet választott a könyve címéül?
2: A Csontvári kéziratokban számtalanszor újra és újra visszatér ez a mondat, különböző szövegösszefüggésekben. De az életében a sors segítette őt. A gondviselés újra és újra megmentette a Csontvári hagyatékot is, a láthatatlan erő segítette őt.
1: Művészettörténészek és pszichológusok is vizsgálták Csontvári Koszkati Vadar munkásságát, életútját. Mi most a kézírása alapján közelítjük meg személyiségét. A könyvet olvasva talán három nagy korszakra bonthatnánk Csontvári életútját. Az első, amikor még gyógyszerészként leveleket, megrendeléseket írt, a második a festőművész, végül a harmadik korszak lehetne a Szent János kórházból nővérének írt utolsó levele. Mi jellemzi az első időszakban a gyógyszerész Koszkati Vadar írásképét?
2: Hogyha bárki grafológiai előtanulmányok nélkül rátekint a kézírására, azonnal átérzi azt a rendkívüli energiát és nagyon pozitív kisugárzást, amit az írás áraszt. A legjellemzőbb, hogy óriási kilengései vannak, alapvetően a függőleges irány hangsúlyozódik. Tehát azt lehetne mondani, hogy a betűk, mint világfák, vagy mesebeli fák a felső és alsó világot kötik össze. Szinte eget és földet összekötő betűtörzseket látunk, és méltósággal menetel az írása. Ebben jelen van Csontvárinak a büszkesége, az egyenes tartása, az az erő, amely végig egész életében jellemző volt. Rendkívül fegyelmezett ez az írás. Azt lehet mondani, hogy nagyon ritka ma, vagy alig-alig látni ma már ilyen gyönyörűen rendezett, precíz, pontos, gondosan kivitelezett és rendkívül esztétikus kézírást. Ami jelzi egyrészt az, hogy rendkívüli fegyelmezettséggel élt. Nagyon nagy önfegyelem, akaraterő segített őt mindenben. Tehát gyógyszerészként is nagyon lelkiismeretesen dolgozott. Természetesen mindezek mellett, amit elmondtam, hatalmas dinamika volt. Jellemző, hogy bárhol is volt, felfedezte a hiányosságokat, a feladatokat, és mindig valamilyen nagyon különleges értéket tudott lerakni az asztalra. Gyógyszerészként például könyvet írt a gyógyszerész szakmáról, szerette volna jogilag is rendezni az addig még meglehetősen kaotikusan működő gyógyszertárak működését. Például az ő érdeme, hogy egyáltalán a gyógyfüvekkel, a természetgyógyászattal a gyógyszer elkezdtek foglalkozni. De ő jogi tanulmányokat is végzett. Foglalkozott földtannal, kristálytannal, foglalkozott bonztannal. Tehát azt lehet mondani, hogy korának egyik legműveltebb embere volt, polihisztor volt.
1: Számomra bizgalmas, hogy ő még életmód tanácsokat is adott.
2: Így van, pontosan. Tehát egyrészt a táplálkozásra tért ki. Már akkor jelezte, hogy legyünk óvatosak, mert megalakultak a társaságok, a táplálékok hamisítására, tehát műtáplálékok jelentek meg, amely tudjuk, hogy azóta sajnos elhatalmasodott. De nagyon környezettudatos szemlélettel élt, fontos volt számára a tiszta levegő, a tiszta víz, és figyelmeztetett arra, hogy az utódainkra tiszta levegőt és tiszta vizet kell hagynunk. Fontos volt számára például az, hogy ne fehér lisztes kenyeret tegyünk, hanem korpás vagy teljes kiörlésű lisztet, hogy ne fogyasszunk túl túl sok húst, mert az állatok megölése az fenyegeti egyrészt a természetőszangot, másrészt pedig káros lehet. Ő maga vegetáriánus volt, nem fogyasztott húst, se alkoholt, zöldségen, gyümölcsön élt. Sok esetben meg is vonta magától a finom falatokat, így írta, hogy habos kávéra sem jut, mert számára elsődleges volt a festészet.
1: Nézzük a második nagy korszakot, amikor ő elhivatottságot érez, hogy festenie kell. Úgy írja alá a nevét is, hogy Csontváry Koszka Tivadar festőművész.
2: Hát ez a legkülönlegesebb történet. Azt gondolom, a művészet történetben sincs még egy ilyen hasonló életút, mint a Csontváryé. Tehát gyógyszerészként ő köztiszteletben állott, nagyon sikeres volt. Még véletlenül sem gondolt arra, hogy pályát módosítson. Festészettel, művészettel nem foglalkozott, annak ellenére, hogy sok-sok minden más dologgal. És egy mondhatni csodaszámba menő jelenség az, ami vele 1880. október 14-én történt.
1: Könyvében ön Csontváry saját vallomását is idézi erről a napról.
2: A gyógyszertár előtt állt, és meglátott ott egy ilyen bubiskoló, tinós szekeret a saját kifejezésével élve, és hirtelen vágyat érzett arra, hogy ezt megörökítse. És egy orvosi vényre lerajzolta, ez szinte tökéletesen sikerült, ő maga is látta, de ezt megerősítette a főnöke is, aki éppen csodálkozva látta, hogy Csontváry rajzol. Tehát az élő természet tudta visszaadni, így jelenítette meg. Sajnos ez a rajz elveszett, nem láthatja az utókor. Most, ahogy a rajzot nézegette, gyönyörködve, úgy megszólalt egy hang, te leszel a világ legnagyobb napúrfestője, nagyobb Raffaelnél. Körülnézett, valaki tréfál vele, valaki gonyolódik vele, senkit nem látott, viszont ez olyan elementáris erejű volt ez a hang, hogy komolyan kellett vennie, és úgy érezte, hogy Istennel került közvetlen kapcsolatba, tehát egy feladatot kapott, megjelöltetett számára egy olyan feladat, amire ő nem volt felkészülve. Ez igen nagy problémát jelentett számára, de Isten iránti alázat, az iránta való bizalom indított el, hogy ha ezt a feladatot megkapta, akkor ezt neki teljesítenie kell.
1: Nagyon sok Csontváry levél dokumentum felhasználásával készítette ezt a könyvet, amely sokkal több, mint egy kézírás elemzés vagy egy grafológiai kutatás. Rengeteg idézetet felelevenít Csontváritól az olvasók számára. Kérném, idézzünk egyet a hit és a művészet kapcsolatáról Csontváritól.
2: Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az isteni gondviselés ezzel a képesség különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődés történelmét gyarapítani, vagyis az adott esetben az isteni bölcsességet igazolni. A festői pályája valójában ezen a hiten alapult. Azt sem tudta, milyen ecsetet használja, milyen festéket. A kora nagy festő művészéhez, Keleti Gusztávhoz fordult, aki rögtön le is akarta beszélni a festői pályáról, maradjon a gyógyszerészet által biztosított aranybányánál. Ennek ellenére elindult.
1: Jelzi a kézírás ezt az elhivatottságérzést és a rajztehetséget?
2: Különös, hogy már a gyógyszerészi kézírásban megmutatkozott az a fajta rajzkészség, rajztehetség, amiről ő nem is tudott. Ott már a tudós mellett jelen volt a művész is, és ez a pillanat, ez a misztikus pillanat volt az, amikor ráébredt a saját életfeladatára, az Isten által kijelölt életfeladatára, egy új élettartomány nyílt meg előtte, és 14 éven át készült arra, hogy majd elinduljon. 43 éves volt, amikor aztán Európa legjobb festői iskolájába indult el. Tehát az az akaraterő, az a hatalmas szenvedély, lelkesültség, odaadottság, ami a kézírásban látható, az segített őt, az vezérelt őt végig az élet útján. Különös jelenség az, hogy a kézírása alapvetően nem változott egész életében. Azt lehet mondani, hogy töretlen a kézírás. A legelső kézírás, amit vizsgáltam, 25 éves korában készült, és az már ugyanolyan jellegű, mint amit majd a festői minőségében produkál művészként. Ami jelzi egyrészt az önmagához való hűséget, másrészt a gyors személyiség fejlődést. Tehát ő már 25 éves korára, azt lehet mondani, kiforrott értéke rendel bírt. És a festői pályán alapvetően egyetlen egy dolog változott, a G betűknek a leírása. Ez azért érdekes, mert a grafológiában a G betű a párkapcsolat jele. És azt tapasztaltam, hogy a festővé válás kezdetétől fogva a G betűkből a G betű szára megrövidült, az Y maradt ugyanolyan hosszúságban. És ráadásul nem balra, hanem jobbra íveli a hurkot, ami egy szublimáció jele, ami azt jelzi, hogy az ösztönenergiákat az alkotó energiákba fektette. Ami valójában az életében is volt, mondhatni hitelesítette ezzel a G betűvel, a párkapcsolatról lemondott, mindenről lemondott, azért, hogy ennek a nagy kihívásnak és felkérésnek eleget tegyen. Mondta is, hogy teljes odaadottsággal lehet létrehozni bármit is, tehát az alkotáshoz teljes ember kell.
1: Számomra nagyon érdekes, hogy innentől kezdve minden aláírásában ott van, hogy festőművész, tehát meghatározza önmagát, önmaga feladatát is.
2: Így van, ez egy új identitása volt, nagyon büszke volt erre, attól kezdve, hogy látta, sikerül megvalósítani azt, amit elképzelt. Az is különös volt, hogy még alig indult el az elhívás élmény után, elég röviddel egy évre rá már tervezte, hogy megfeste a Tátra képét. Tudjuk, hogy hatalmas tablói vannak, Csontvárinak 20-30 négyzetméteres képekről van szó. Olyannyira kimagasló a tehetsége, például, hogy a Tátrai képet egyetlen vonal előrajzolás nélkül csak ecsettel festette meg, úgy, hogy kétszer ugyanaz a szín nem szerepel rajta.
1: Erika, önnek már több könyve jelent meg. Legismertebb közülük a Beszél az írás, Kézírás és karrier, a Kézírás teremtő hatalma, vagy a József Attiláról írt, a hétszer született költő. Hogyan kapcsolható össze egy kézírás kutató számára az íráskép az alkotással, jelen esetben Csontvári írásképe a festményei alkotás módjával?
2: Értetlenül álltak eleinte a művészettörténészek olyan szempontból is a képei előtt, hogy nem feketettek, tehát ő maga keverte ki a festékeket. A kézírásban jelenlévő kreativitás, az a lendület, dinamika és probléma megoldó képesség például még abban is kifejeződött, hogy rátalált arra a festék minőségre, ami olyan, mintha tegnap tette volna le az ecsetet, szemben a kátrány alapú olajfestékekkel, amelyek feketednek.
1: Könyvében ön komplexitásában mutatja be Csontvári személyiségét. Miért tartotta ezt fontosnak?
2: Valójában Csontvárit együtt kellene megismerni és bemutatni minden alkalommal, festőt és írót, gondolkodót, filozófust, olyan metafizikai mélységeket tár föl ezekben az írásokban, amelyek közelebb hozzák a képek megértését is. Egészen más új stílus, mondhatni, hogy az egyetemes művészetben is kiemelkedőt alkotott, új műfajt is teremtett, nem tájképet festett, ő maga azt mondta, hogy látlat ez. Látlat, amely azt jelenti, hogy ő maga rakta össze a tájkép elemeket, soha meg nem lehet állapítani, hogy milyen pontról festette ezeket, mert a táj minden részlete jelen van, mégis önmagán túl, szimbolikusan, jelképesen üzen valamit. Ő a föld nagy energiapontjait kereste, jelezve a természet hatalmas erejét, energiáját, keresve Isten üzenetét, hogyan éljen az ember. Ő fiatal korától kezdve a világ keletkezésének rejtélyét kutatta, az emberi élet értelmét kutatta, Isten és ember kapcsolatát kutatta, hogy hogyan éljünk ahhoz, hogy ezt a rövid földi életet a legmagasztosabb tartalommal tudjuk megtölteni. Többször utalta arra, hogy a véges anyagi életben elmerülni nem érdemes, nem szabad, hiszen alkotni jöttünk a világra. És azt gondolom, minden jelentős művész ráébred arra, hogy az anyagi lét lehúzó lehet, az ember, mint szellemi teremtmény alkotni született a világra.
1: Mire következtethetünk? A Szent János Kórházból 1919. június 14-én Csontvári nővéréhez kézzel írt utolsó leveléből.
2: Torokszorongató a kézírást látni, mert jelen vannak azok a görcsök, írástorzulások, ami a fájdalmat jelzik. Tehát egyértelműen beteg, fájdalommal küzdő, legyengült szervezetű ember kézírását jelzi, ugyanakkor azt is, hogy küzd ezzel a betegséggel, próbálta tartani magát. egész életútján azonos volt az íráskép, itt viszont egy egészen más, mondjuk így, hogy a középzónában megnövekedett írásképet látunk, ami orális tendenciákat jelez, ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy alapvetően az éhezés miatt halt meg Csontváry, tehát a pénzét hadikötvénybe fektette, ez pedig csődbe ment. És Csontváry elveszítette mindazt a anyagi hátterét, amelyet biztosítani akarta volna egész életútján a festői pályáját. Önhibáján kívül került ilyen helyzetbe, valójában ő segíteni akart az államnak, és mindig benne volt ez a segítőkészség, a nemzetet emelni akarta, nem csak a saját műveivel, hanem akár így is. Tehát élete utolsó szakaszában éhezett. Soha egyetlen képét, festményét nem adta el, holott igen hatalmas összeget ajánlottak több képéért is, amerikai művészettörténészek is, több európai művészettörténész is meg akarta tőle vásárolni. Azt mondta, hogy szeretné egyben tartani, hogy ez a magyar nemzet felemelését szolgálja.
1: Összes alkotása majdnem elveszett, hiszen ha annak idején Gellóci Gedeon nem vásárolja meg ezeket a képeket, akkor ma nem gyönyörködhetnénk Csontváry csodálatos festményeiben.
2: Igen, az isteni gondviselés jelen volt ekkor is, Csontváry utóéletében is, sőt, az, hogy a kézírásai megmenekültek, az is Gerlóci Gedeonnak köszönhető, mert kis hián ezt tűzre rakták. Már összegyűjtötték, hogy másnap reggel tűzre rakják az összes kézírását. Koszka Annának nagy fejtörés okozott, hogy mit csináljon a műteremben hagyott festményekkel. A kortársak értéktelennek ítélték ezt. A gondviselés behozta a képbe Gerlóci Gedeon, aki műtermet szeretett volna bérelni, szétnézett a műteremben, belerugott egy vászonba, és megnyílt előtte a magányos szédrusként ismert festmény. Abban a pillanatban tudta, hogy ezeket a műveket neki meg kell mentenie. És a gondviselés segítsége alapján éppen 20 000 svájci frankot örökölt, amit ebbe tudott fektetni. Hogy a kéziratok megmenekültek, az megint csak a gondviselés segítsége, ugyanis arról senki nem beszélt, annak nem volt értéke. Gerlóci Gedeon már el is hagyta a műtermet, és félútról visszafordult, hogy a kosárban lévő kézírásokat is szeretné elkérni. Rögtön odaadták, hiszen teljes mértékben értéktelennek gondolták, tehát már ott volt, hogy gyújtósnak másnap berakják a kájhába.
1: A Sorssal nem lehet tréfálni című könyv a Szereg Grafológiai Akadémia kiadásában jelent meg.
2: Nagy segítséget jelentett számomra Papp Gábor művészettörténész, szakmai segítsége, ő a könyv lektora. Papp Gábornak több könyve is jelent meg Csontváry, Koszka Tivadar művészetéről. Sajnos Csontváryttól nem marad gyermekkori kézírás. Az első kézírás 25 éves korából származik. Az írás érettsége jelezte azt a magas fokú, rendkívüli szellemi képességet és táv szellemi horizontot, ami csak egy zseni számára adatik meg.
1: Ön bemutatja azt a művészi utat, amely a kezdetektől, tehát az első ön által említett rajztól, a későbbi hatalmas festményekig elvezetett.
2: Csontváry géniusz volt. Ez egyértelmű, bárhonnan nézzük, akár a festészet irányából, akár a kézírásainak a grafológiai üzenetét nézzük, akár pedig az írásai, leírt írásainak a tartalmát nézzük. Annyira komplex, annyira összetett Csontváry személyisége, hogy nehezen lehetett megragadni. Nem véletlen, hogy annyi ellentmondásos hír terjeng róla, és annyira ellentmondásosan ítélte meg a saját korait, sőt utólag a művészet történetét. Is. Ismeretes az, hogy a saját kortársai értéktelennek tartották a festményeit. Szemléletében, világnézetében, emberképében, a világhoz való viszonyulásában olyan különös volt, amit hétköznapi síkon nem is lehet megérteni. Ha Csontváry emberi arcát, karakterét vizsgáljuk, személyiségét vizsgáljuk, akkor metafizikai mélységeket kell érinteni.
1: Engedje meg, hogy beszélgetésünk végén az ön a Sorssal nem lehet tréfálni című könyvéből idézek. Csontváry előtt megnyíltak a világ összefüggéseknek azok a kapui, amelyek feltárják a mindenség titkait és rejtélyeit.
3: a beteg ágyában ülve, mintha újra a viharos tengeren hajózna, és ahogy akkor is, most is Istenre bízta a sorsát. Mert ember nem volt, akire bízhatta volna magát. Hagyták őt megalázni, hagyták őt szenvedni, hagyták őt megbetegedni, hagyták őt éhen halni. De halálában is élő, és mindannyiunk fölé magasodik szikár alakja, csillagfényű lelke és a naputól ragyogó szelleme. Idézet vége. Hogyan összegezném Csontváry kézírásával kapcsolatos kutatását, annak eredményeit?
2: Csontváry géniusz volt. Kézírás is jelzi a végtelen finomságot, tehát megvoltak azok az antennái csatornái, amelyel venni tudta az úgymond nem hétköznapi üzenetet, vagy a csodát azt lehet mondani, hogy természetességgel és alázattal fogadta, keresve Isten üzenetét. Valami olyan művészi értéket akart lerakni, ami a magyar művészet történet számára is szimbolikusan, jelképesen üzen valamit. Tehát olyan művészi értéket, ami a magyar nemzet felemelését szolgálja.
3: Kedves hallgatóink, V. Barna Erika kézíráskutató, grafológus szakértővel a sorssal nem lehet tréfálni. Csontváry Koszka Tivadar személyiségéről, írásai és kézírása alapján című könyve kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Most nézzük meg Szent Bernátnak azt a létráját, azt a 12 pontját, vagy 12 lépcsőfokot, ami a gőg útja, és egyre inkább távolodik Istentől. Szent Bernát szerint a gőg első foka a kíváncsiság. Nem hiszem, hogy van olyan ember a Földön, akiben ez a kíváncsiság ne lenne meg. Eszembe jut az a kis történet, Liző kis Szent Teréz önéletrajzában olvastam, egészen pontosan már nem emlékszem, de nagyjából így szólt az írás, hogy éjszaka aludtak, és ő még nem aludt el, imádkozott, de már ágyban voltak, és valamelyik szerzetes nővér társa fölkelt, és elindult kifelé. És ő rögtön ki akarta nyitni a szemét, hogy megnézze, hogy ki az, de önmegtagadásképpen azt mondta magának, hogy nem nyitom ki a szemem, és nem nézem meg. Mondhatnánk, hogy ez egy szinte jelentéktelen történet. De mégis gondoljunk bele abba, hogy hányszor kíváncsiskodunk egy nap. Én például, ha itt vagyok a plébánián, itt elég kevés autó jár, megfigyeltem magamon, hogy ha elmegy egy autó, vagy egy biciklis, rögtön kinézek az ablakon kíváncsian, hogy vajon ki lehet az. Ugye ingerszegény környezet, és minden apró ingerre az ember reagál, és hát kíváncsian reagál. És képes vagyok megszakítani az imádságomat, csak hogy kíváncsiskodjak. Természetesen nem olyan nagy baj ez, de Szent Bernát szerint a gőg első foka, és lehet és válhat a kíváncsiság bizony betegessé is. Nézzük a második fokot Szent Bernát szerint, az pedig a könnyelműség. Vagyis a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Még a kíváncsisághoz bocsánat, azt tegyük hozzá. Tehát a kíváncsi ember, a kíváncsi lélek ahelyett, hogy önmagába tekintene, a külvilágot és mások dolgait vizslatja és lesi. Gőg második foka Szent Bernát szerint a könnyelműség, tehát a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Bizony ezt is gyakran tapasztalom magamon is. Most nem akarok konkrét példákat hozni, mert a kedves hallgatók arra a következtetésre jutnak, hogy hát milyen gőgös ez a pap, de jó következtetésre jutnak, mert szinte mindenben érintetnek érzem magamat. És megköszönöm a Jóistennek, hogy rávilágít lelkem mélységeire. És ami még sötétben van, ami még beteg a szívemben, azt a napfényre hozza, és gyöngéden gyógyítja. Hála legyen neki érte. Szent Bernát szerint a harmadik foka a gőgnek a léha vidámság. Féktelen, felületes és gátlástalan nevetés, tréfálkozás, gúnyolódás. Nem a vidámsággal van a baj, meg a derűvel, a jókedvel, mert az Isten ajándéka, hanem a féktelenséggel és a gátlástalansággal. Hallottam már azt a mondást, hát nem tudom mennyi az igazság benne, hogy a társalgás csődje a viccmesélés. Hát a viccnek is megvan a maga helye, de amikor tényleg a központban a vicc, meg a viccelődés, meg a nevetés, meg a hahotázás kerül, akkor az már valóban lehet a gőgnek a jele. Szent Bernárd szerint a következő lépcsőfok a gőg lépcsőjén a kérkedés. Saját értékeink, tetteink, dicsekvő kidomborítása, a feltűnési viszketegség, központba kerülési vágy, önközlési vágy, az értékeimet hangoztatom, felhívom rá a figyelmet. Hát ki ne tapasztalná ezt magán, akár kicsiben, akár nagyban, de bizony megvan bennünk. Ötödik lépcsőfok, ezen a lépcsőn Bernát szerint a különcködés. A közösségtől és a szabályoktól való elszakadás vágya, a kivagyiság, a kiválasztottság tudat, rossz értelemben véve, aki mindent meg akar újítani, mert semmi sem jó, ami eddig volt, és persze ennek is megvan a helye, mert a tudósok is, a feltalálók is valamennyire különcök voltak, de ezt is jól kell érteni, és ezt a beteges formáját a különcködésnek kell tekinteni, mint a gőg ötödik fokának. Hatodik fok, önhittség, saját felsőbbrendőségünk hangoztatása másokkal szemben. Hetedik lépcsőfok, kevésség, beképzeltség. Hát ezt se kell nagyon taglalni, meg bemutatni, mikor jogtalanul igénylem mások dicséretét, elismerését, amikor többre tartom magamat, mint aki vagyok. Nyolcadik lépcsőfok, az önigazolás, a hibák, bűnök mentegetése, a felelősség áthárítása. Hát erre a legősibb példa Ádám és Éva esete, amikor elkövették a bűnt, és az Isten kérdezte, hogy mit tettek, akkor Ádám rögtön hárított, és azt mondta, hogy az asszony mondta, az asszony volt. Akkor az asszonyt vonta felelősségre, ő mindjárt hárított, és a felelősséget a kígyóra terelte. A kígyó már nem tudta kire hárítani a felelősséget. Ez az önigazolás, mentegetőzés, a bűneink mentegetése, rejtegetése, az igazság takargatása, ez az ősbűn következménye. Ugyancsak Lizió Kisszenteréz től egy történet, bizonyára ismerjük mindannyian, amikor takarítottak, és az egyik apáca társa levert egy vázát, és összetört, és mikor bejött az elöljáró, már csak kis Teréz volt benne a teremben, és hát az elöljáró leszitta, hogy hogy lehet én ügyetlen, hogy leveri a cserepet, miért nem tudott vigyázni, és kis Teréz nem védekezett. Nem mondta el, hogy nem ő volt, gondolta, hogy az örökké valóságban majd úgyis fény derül mindenre, és azt gondolta magában, hogy én is képes lettem volna rá, hogy ezt leverjem. Vajon mi hasonló helyzetben hogy cselekedtünk volna? Hát ahogy magamat ismerem, rögtön szóltam volna, hogy hát nem én voltam, nem én vertem le a cserepet, hanem az, akivel dolgoztam. És ezzel elmondtam volna az igazságot, és részemről minden rendben van. De hát Lizió Kisszenteréz másképp viselkedett. Nem mentegette magát. Bízott az Úrban, hogy majd ő kimenti. És ilyenkor általában az igazság napfényre kerül, és minden a helyére kerül. De ha most nem, akkor az örök életben biztosan. Szent Bernát szerint a gő 9. foka a hibák álnok és képmutató megvallása, hogy kimutassa, mennyire bánja. Amikor a kevés alázatba akar burkolózni, hogy megnevessék. A gonoszságot és a hazugságot alázatnak tünteti fel. Közeledünk a végéhez ennek a lépcsőnek. A 10. fokhoz érkeztünk, amelyiknek a neve a lázadás. Mikor az ember nem akarja alávetni magát a többiek ítéletének, mindenki fölött állónak érzi magát. A jó tanácsok, elöljárók vagy Isten törvényeinek nyílt elutasítása. Éppen az elmúlt hónapokban hallottam egy párbeszédet, ahol azt mondta az egyik ember a másiknak, hogy miért nem törlik már el ezt a 10 parancsolatot? Döbbenten hallottam, aztán tovább már nem mert, tovább haladtam, akaratomon kívül hallottam ezt. Én azt hittem, ilyen csak rém történetekben van, de hát a valóság meghazudtolja sokszor az elképzelt világot. 11. lépcsőfok, a gátlástalan vétkezés. Kész vagyok minden bűn elkövetésére, mint valami örvény hagyom, hogy sodorjon a sátán a pusztulás felé. ebben az állapotban megdöbbentő, de az ember már élvezi a rosszat. És akkor legyen a gőg legmagasabb foka, 12., amikor a gőg megszokássá válik. A lélek úgy elmerül a bűnben, hogy már elveszett az Isten félelem, úrrá lett rajta a megvetés. Ember és az Isten megvetése. A bűn annyira az ember természetévé válik ilyenkor, hogy észre sem veszi, sőt, kérkedik a bűnével. Keresztes Szent János a gőgöt tekinti a legfőbb spirituális akadálynak, amely a legmélyebben gyökerezik a lélekben. Tanítása szerint ez az erkölcsi hibák közül az, amely ellen a leghosszabb és legáldázabb küzdelem zajlik. A gőg alattomos természetű, és gyakran éppen a vallásos gyakorlatok leple alatt bújik meg. Keresztes Szent János szerint a gőg megnyilvánulásai a következők a lelki életben. A spirituális büszkeség, vagy spiritualitás. A kezdők gyakran elégedettséget éreznek saját imádságaik, erényeik, vagy vezekléseik miatt. Ebből fakad a vágy, hogy tanítsák és megítéljék a többieket. Következő a megértés hiánya. A gőgös ember saját értelmére hagyatkozik, és mindent meg akar fogni, birtokolni akar az elméjével, ahelyett, hogy átadná magát a hit sötétségének. Következő a helyezett félreértelmezése. Amikor a lélek elakadást vagy lelki szárazságot tapasztal, a gőg miatt Istent hibáztatja, vagy azt hiszi, ő maga már elérte a tökéletességet. Szerinte a gőgöt emberi akaraterővel nem lehet teljesen kiirtani. Ehhez szükség van arra, hogy Isten megtisztítsa a lelket a lélek sötét éjszakájában. Ebben az időszakban Isten megvonja a korábbi lelki vigasztalásokat, a túlzott buzgóságot és a lelki élvezeteket. A lélek szegénynek, gyengének és tehetetlennek érzi magát. Ezzel az isteni fény szembesíti a lelket a saját nyomorúságával, ami kíméletlenül felégeti a gőg gyökerét.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A hivatást tisztázó lelki gyakorlat mottója: neveden szólítottalak. Az EGRI szemináriumban tartandó program augusztus 12-től 15-ig tart, a célja pedig, hogy olyan fiatal férfiakat szólítson meg, akik nyitottak a papi hivatás átgondolására. A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelki vezetésre, valamint a társak megismerésére is. A görög katolikus egyház egyik különleges nyári eseménye a Makkabeus vértanúk ünnepéhez kapcsolódó vízszentelés. A szép és gazdag hagyományú szertartást idén augusztus 2-án vasárnap végzi Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita Balatonszemesen. A különleges alkalomra szeretettel várják a híveket és minden érteklődőt. A megszentelt élet világban élő közösségeinek első találkozóját tartották Ostoroson. Az ausztriai alapítású Krisztus Király Szolgálói Világi Intézmény közösség meghívására az Úti Boldogasszony Társasága magyar képviselője, a Vinculum Caritatis közösség női ágának néhány tagja és hárman az egyházközségi nővérektől az Eger melletti Ostorosra látogattak. Az első alkalommal megszervezett találkozóról Gál Mária vezető nővér írt beszámolót, melyben elmondta: a találkozó szentmisével kezdődött, majd ezt kötetlen beszélgetés folytatta. Ezután egymás hivatás történetének meghallgatása közben újra átélhették, milyen gazdag az Úr kegyelme, és milyen sokszínű az egyházunk. A tagokban megfogalmazódott, hogy hagyományteremtő céllal jövőre is szeretnék megszervezni a találkozót. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a mai naptól keddig az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzátartozói egészségére is. A Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Kapitány István arra is figyelmeztetett, hogy a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamos energiafogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökken. A Mi Hazánk mozgalom Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöki tisztségre, közölte a párt. A közlemény szerint Tóth Máté többek között kétszeres doktori PhD fokozattal rendelkező közjogász, gyakorló ügyvéd, energiajogász és közgazdász. 20 éve dolgozik ügyvédként és 15 éve oktat egyetemeken. Szakmai munkásságát 2019-ben az év jogásza díjával is elismerték. A közleményben a Mi Hazánk mozgalom tagjai úgy fogalmaznak, szimbolikus jelölését azért tartják különösen fontos üzenetnek, mert a jelenlegi helyzetben olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Olyan szakemberre, aki az elméletben és a gyakorlatban egyaránt jártas, és aki képes valóban őrködni az alkotmányosság felett. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte: Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 000 embert foglalkoztat Magyarországon. Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte, Vlagyimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban. Végül a pénteki időjárásról. Derült, felhőtlen lesz az ég. Marad a harmadfokú hőségriasztás. Az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke lesz. Táborokról, legendás növényekről, Boráthegyi majorságról, állatasszisztált terápiáról és sok érdekességről beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Laci, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Hogy telik a nyár, gondolom, táborokkal, mint minden évben.
1: Természetesen a tábor az egy öröksláger. Nálunk minden évben van egy kis módosítás. Nagyon fontos az, hogy a nálunk lévő gyerekeknek legyen egy szabadidőn kívül valamilyen tanulási folyamat, egy edukáció. Az idei évben a kézműves foglalkozásnak a projektje, hiszen minden nap hazavisznek valamit, meg van egy heti nagy projekt. Most ilyen daráshotelt készítenek, méhlegelők mellé kihelyezendő, hogy mindenképpen ez a fajta gondolkodásmód ez megjelenjen. Természetesen a kis alpakák azok a sláger, de az idejében van egy olyan fajta tanítás is, hogy a kecskefejéstől a sajtkészítésig, tehát megtanulnak kecskét fejni. Van egy fából készített idézőben műkecskefejünk is, ahol a technikát megtanulják, utána lehet rendes kecskén is kipróbálni, de az is a lényeges, hogy már csütörtökön a saját első guriga sajttal mennek haza, amit a megfejt tejből ők maguk készítenek, tehát az egyszerű népi recepttel, ecettel és sóval beoltva egy gomolyát fognak készíteni, és mindenki reggel beoltja a tejet, és délután már a formába préseli, és hazamenet pedig egy beizzacskó és haza lehet vinni. Azt látjuk, hogy ez egy óriási élmény, és ez a gasztrovonal pedig úgy van megspékelve a hétvége fele, hogy van kézi malom örlőnk, kétféle malmunk is van, és a gyerekek megőrülik a saját búzát, azt leszitálják, és akkor a krumplilángos sütésbe azt a finomliszet bele is lehet tenni, és akkor saját maguk sütik ki, ebből is lehet hazavinni, de hát azt látjuk, hogy a gyerekek imádják, és megeszik, és van, aki tejfőlel, van, aki fokhagymásolajjal, van, aki a házi lekvárral, de mindenképpen az egy nagyon izgalmas dolog, hogy azt látjuk, hogy erre nyitottak a gyerekek, és kezdik azt értékelni, hogy a helyben termelt élelmiszer, tehát természetesen bemennek a fóliasátorba, az üvegházba, most éppen a paradicsom terem, és hogy akkor azt ők szedik le a tízoraihoz, az, hogy ők szitálják meg, ők gyúrják össze a masszát, pihentetni kell, utána kisütik a kemencénél, ők segítenek a tüzet is megrakni, tehát hogy ezekben a folyamatokban részt vesznek, és nagyon nagy a nyitottság és a rácsodálkozás, hogy jé, tehát nem egy műanyag rekeszben terem a paradicsom, meg a kenyeret azt sütni kell, azt nem a polcról kell levenni, és abszolút bevonhatók. És azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt a fajta, akár a saját identitásunkat is meghatározza az, hogy mi képesek vagyunk saját magunkat is ellátni, és tudatosan gondolkodni arról, hogy a környezettel hogyan vagyunk harmóniában.
0: Hány turnust vártok idén? Hány ember, hány gyerek érkezik hozzátok?
1: Az idén leszervezett turnus az 7-es darab turnus, tehát 7x7, ez a nyárnak a jelentős részét lefedi. Ezen kívül vannak olyan csoportok, akik csak mondjuk szálláshelyet vagy programot igényelnek. Nagyon sok miskolci tábor egy-egy napra eljön hozzánk egy-egy programelemre, tehát mi úgymond a meglévő táboroknak is egy ilyen napi attrakció vagyunk, amikor akár az állatokkal, akár így a gasztro tevékenység van egy foglalkozás. A táborainknak két fontos nagy rekesze van. Az egyik a hagyományos tábor, ahol a bárki bejelentkezhet, tehát ez többnyire egy ilyen 6-tól 12 éves korosztály, azt gondoljuk, hogy számukra vagyunk talán a legoptimálisabbak. Nagyon érdekes, hogy ide már fogadunk az 50 órás diákokat is közösségi szolgálatra, is jönnek is. Tehát a nagyok az hogyan tudnak a kisebbekkel viselkedni és részt venni. Hát mosogatni is kell például, meg együtt kirándulni is. Tehát ez mindenféle tevékenységre értendő. Valamint van a speciális tábor, ez egy autizmus specifikus táborok. Ezeket mi támogatásokból finanszírozunk, tehát a szülőknek ez nem nagyon kerül pénzbe, és otthonról elhozzuk a gyerekeket is délután vissza. Tehát a szülőnek még be se kell hozni, mint a többi táborba a majorság bejáratáig, hanem háztól házig megy a szolgáltatás. És ezt úgy kell elképzelni, hogy 10-12 gyerek van egy táborba, és egy gyerek egy segítő, plusz a kisegítő személyzet. Tehát amikor 12 gyerek 12 felé szalad, mindenkinek más a nőkéje, mindenkinek más a kommunikáció szintje, van, aki képekkel kommunikál, van, aki hangokkal, de nem biztos, hogy artikulálva tud beszélni. Nekünk mindenkit előzetesen meg kell ismerni, de nagyon fontos az, hogy a szülőknek van egy tehermentesítés, és van, aki csak így tudja megtartani a munkahelyét, hiszen nincsen annyi szabadság, 8 hét valakinek egy évben, és Szerintem ez egy nagyon hálás feladat is, mert azt látjuk, hogy a szülők nagyon-nagyon értékelik. Óriási a várakozási lista, tehát itt már az idén befoglalják a következő évet, és nagy a nyomás, hogy még egy turnust, tehát ez minden évben bővülünk egy-egy turnussal. A legnagyobb gond, hogy a kollégák nincsenek. Itt például önkéntesekre nem tudunk számítani teljes értékű stábként, mert mi van, hogyha nem jön be az önkéntes? Tehát itt mindenképpen főállású munkavállalókkal kell nekünk ezt megoldani, és akkor is jöhet egy táppénz, egy betegség, vagy bármi. Tehát ez egy nagyon magas fokú felkészültséget igényel, de azt gondolom, hogy ez egy társadalmi szolgáltatás is. Emellett például a speciális kórháziskolából járnak hozzánk gyerekek. Ma reggel például a gyerekotthonból fogadtuk. Ezeket mi azért ingyen csináljuk, tehát hogy van egy helyszín, ahol a profitot ebbe próbáljuk meg visszaforgatni, hogy azokat a speciális szükségletű célcsoportokat, akik mások segítenek, mi hogyan tudunk ebbe akár helyszínként partnerként részt venni. És azt látjuk, hogy ez egy olyan fajta közösségi gondolkodásmód, hogy a nyáron azoknak a szülőknek, akik egy extra tehet, hiszen amíg az iskolában van a gyerek, addig hál' Istennek reggel elviszik, vagy a szülő, vagy a szállító szolgálat délután vissza, addig van egy ritmus a napi életnek. Nyáron ez a ritmus megszűnik, és azért ez nagyon intenzív. A gyerekek is idézőjelben megborulnak, hogy nincsen az, hogy naponta mit kell csinálni. Ezeket a gyerekeket le kell foglalni, tehát a nyári időszak ezeknek a családoknak sokkal nagyobb tehertétel, és nem is igazán szabadságról vagy pihenésről szól, és ebben mi hogyan tudunk egy ilyen közös teherviseléssel, ilyen családtámogatási szolgáltatást is nyújtani.
0: Az étkezéseket hogy oldjátok meg, nagyon sok minden alapanyag rendelkezésre?
1: Nekünk van egy konyhánk, tehát jelen pillanatban naponta több mint 300 adag ebédet főzünk, tehát mi ellátjuk saját magunkon kívül több mint 100 idős embert, meg például főszezonban egy iskolát is métkeztetünk. A konyhánk az fel van arra készülve, ha előre tudjuk, hogy vannak-e speciális igények, akkor ezt hogyan szerezzük be, de például van olyan gyerek, aki csak pirosat eszik, tehát akkor mindenen ketchup kell legyen, vagy eperlekvár, tehát ezekre nekünk oda kell figyelni, de van, akinek nagyon fontos az, hogy nem lehet rajta semmilyen szórás, például mit tudom én, egy bolonyai spagettire nem lehet tenni mondjuk zöld fűszert, az csak sima natur kell legyen. Ezekre mi hál' Istennek fel vagyunk készülve. Én nagyon fontos az, hogy például a táboroknál, hogyha ezt említjük, akkor a gyerekbarát menü legyen. Tehát lehet, hogy valami különleges meg finom étel, valami, mit tudom, rakott zöldség, de hogyha azt nem ismert erőt a gyerek, azt nem fogja megenni, bármennyire is felnőttként azt gondoljuk, hogy esetleg egészségesebb. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik azt gondolom az étkeztetésnél, aki ezt műveli, ez fontos. Valamit azt is meg kell említeni, hogy évek óta mi dolgozunk az Élelmiszerbankkal együtt, tehát 4 miskolci áruházban napi szinten, hétvégén is azokat az élelmiszereket, úgymond, ami mentésre kerülnek, ami lehet, hogy estére lejár. Mi naponta több mint 200 olyan megváltozottunk a képességű fogyatékos személynek juttatunk napi szinten élelmiszert, akik lehet, hogy a minimálbér feléből, tehát mint amint 140 ezer forintból gazdálkodik, ami azért valljuk be nem sok. És lehet, hogy emellett kap még egy 30 ezer forintos valamilyen rokont ellátást, és akkor abból mondjuk egy családnak ketten kell megéljenek, tehát akár egy szülő gyerekkel. És ez nagyon fontos az, hogy mindenki kap naponta egy kenyeret, vagy zöldséget, gyümölcsöt, tehát mindenki így jön be, és a visszajelzés is mondjuk onnan mérjük, hogy ha valaki szabadságon van, szabadság idején is a napi ételosztásra visszajön. Tehát, hogy ez mennyire fontos az, hogy valakinek, aki mondjuk be kell ossza az, hogy egy nap a rezsire, öltözködésre, ennivalóra néhány ezer forintot be kell osszon, akkor neki kenyérre mondjuk nem kell költenie.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Stúdió vendégem Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke. Az előző részben szó volt az alpakákról. Milyen állatok és mennyi található meg nálatok most?
1: Jelen pillanatban az állatoknak a számossága aránylag nagy, tehát több mint 50 kecskénk van. Ezek leginkább fejős állatok, meg egy-két baka így körülöttük. Ők úgymond a gazdasági állatok. Emellett 50 tyúk van, a tojást azt nem tudunk annyit termelni, amit el tudnánk adni, és magát a tojást mi nyitottunk egy kis tésztagyártó üzemet, ugyanúgy a megváltozott munkaképességűek, fogyatékos emberek dolgoznak, autista ember, a raktáros, tehát így egy nagyon szerethető kis cuki üzem is a saját tojáson alapul, és a minden tésztát hál' Istennek értékesítünk, beszállítunk nagy éttermekbe. Tehát az 50 tyúk mellett van egy-két díszbaromfé, ami ilyen különleges, ilyen bóbítás, meg színe, hogy a gyerekeknek tudjunk erről mesélni. Természetesen van kacsaliba, hogy a színes baromfi udvart is megtanulják a gyerekek. Emellett van két szamarunk, van két lovunk, és az alpakák azok három anyuka, egy apuka, és két kicsi van, és a harmadik anyuka is vemhes, tehát valamikor szeptemberre reméljük, hogy a következő alpaka bébi is fog jönni. Az alpakákkal pedig nemrég indult egy intenzív munka, tehát így most az elés után már a kicsik is be vannak fogva, hogy az állatasszisztált foglalkozásokban ők hogyan vesznek részt, tehát meg kell tanulják a kötőféket elviselni. Utána pedig az, hogy az anyukák után ők jönnek, és hogy a bójákon keresztül hogyan kell jobbra-balra fordulni, átmenni a hídon, átbújni a kisházikó alatt. Ez mind-mind egy olyan a tevékenység, hogyha jól csinálja, akkor jutifalatot fog kapni, tehát ugyanúgy hagyományosan, hogy mondjuk a kutyákat betanítjuk mindenféle kutyás foglalkozásokra, tehát ők is ugyanúgy működnek, de nagyon fontos az, hogy ők például 20 perc után már elfárad az alpaka, tehát 20 perc oktatás, utána egy kis pihenés, negyed óra, aztán megint 20 perc oktatás, és egy nagyon rövid vezényszavakkal, most éppen ilyen valami pittyegőt szereztek be a kollégák külföldről, amilyen hangra érzékeny az alpaka, hogy a figyelmét felhívja, és akkor azzal erősítjük az utasításokat, hogy megjegyezze a rövid vezényszavakat. Úgy néz ki, hogy ez működik, és a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, hogy ezek ilyen bohókás állatok. Tehát amikor ránéz egy alpaka, akkor rá van fagyva a mosoly az arcára. Tehát ez így tényleg nagyon jámbarok és szerethetőek. Ami nagyon fontos az, hogy a láma az, amely köp, az alpaka az inkább ilyen nagyon mélyeket sóhajt, és esetleg hátrafele rúg, tehát ezekre ilyen szabályok vannak, hogy ne kerülj az alpaka háta mögé, elől nyugodtan lehetsz. Emellett nagy sláger a nyuszi simogató, tehát mindenféle nyuszink van, legalább 5 fajta, tehát húsvét után mindig megszaporodik, hogy húsvét után 2 héttel megérkeznek azok a nyuszik, akiket örökbe kell nekünk fogadni, és akkor mindig így van egy ilyen színes nyuszi csapat, úgyhogy hál' Istennek ott is folyamatos a szaporulat, aztán mi is ajándékozunk őket természetesen tovább. Vannak malacok, tehát hagyományosan, mint egy gazdaságban sok minden megtalálható. Kokettáltunk még más állatokkal is. Jelen pillanatban van egy nyertes pályázatunk, és ha minden igaz, év vége fele, vagy legkésőbb jövő év elején 2 tehénnel fogunk gazdagodni, hiszen nekünk tehéntejre is szükség van a kecsketeim mellett, úgyhogy ennek az istálója már megépült, éppen ma vettem át a nagy új trágyatárolót, hiszen nem arról szól a tehén, hogy most van egy fedett szín is, oda be fogom hozni, hanem azért a trágyatároló kapacitást azt növelni kell, a vízellátást oda kell vinni, a fejőberendezés az hol lesz, tehát ezt az egész technológiai folyamatot át kell gondolni, ez nem úgy van, hogy hazavittem, hiszen otthon nagyapának úgyis volt egy istálója, és elfért még egy tehén, tehát nekünk ezeket ki kell építeni hozzá.
0: Ez azt is jelenti, hogy a sajt kínálat bővül?
1: Mindenképpen jelen pillanatban van egy együttműködésünk egy őstermelővel, itt a Bükkben Répás után van egy családi gazdaság, de neki is kis szűkös a kapacitás, onnan hozunk. Nagyon fontos ez az A2-es minősítésű tej, tehát az igazi alapanyagból készül nagyon jó minőségű sajt termék, de mi a saját legelőnket folyamatosan fejlesztjük, tehát hogy gyógynövényekkel szaporítjuk, tehát amikor például a kakukkfű virágzik, az érződik a sajton is, átmegy a tejbe, most is éppen egy kicsit ilyen vadrozmaringos illatok vannak a legelőn, és nagyon fontos, hogy mi ezt hogyan kezeljük a legelőt, meg a szénát is nagyon úgymond odafigyeléssel vásároljuk, tehát olyan szénát, ami az út mellett kaszáltak le, Mi most jelen pillanatban az Aggteleki Nemzeti Park területéről hozzuk a szállastakarmányt, olyan területről, ahol a környéken sincs kocsi. Tehát nem mindegy, hogy minket etetünk az állatokkal, mi a méretünk miatt nekünk nem éri meg a biominősítés, tehát árérték arányban az annyira drága, hogy nem hozna többet, de nálunk egy nagyon erős és tudatos ökoszemlélet van. Gyakorlatilag például a kertészetben másfél éve ásásmentes kertünk van. Nincs ásó, hanem mindenképpen egy saját magunk által készített komposzt réteg kerül mindig a földre, és abban van az ültetés, és egy lengő kapával lazítják a talajt, és gyönyörű, óriási zöldségeink vannak, és ami nagyon fontos, hogy ez egy, azon kívül, hogy nem vegyszerezünk, még a talajnak a kímélése is azért ott van, hogy a talaj, ahogy a saját magát szervezi azokkal a mikroorganizmusokkal, hogy azokat sem bolygatjuk, és ez a tudatos gazdálkodás, tudatos állattartás, kertészkedés, ez mind-mind egy olyan fajta szemlélet, ami a hosszú távú fenntarthatóságot. Amihez hozzátartozik, hogy jelen pillanatban 7 óriási nagy tartályunk van elásva a földbe, mindenhol gyűjtjük az esővizet, 2 nagy kerti tavunk is van, most éppen egy harmadikat próbálunk tervezni, tehát hogy a víz megtartás az milyen, főleg ebben a szárazságban azt látjuk, hogy ezt 10 éve kezdtük el, és most kezdi a nagyobb közönség is értékelni azt, hogy hát vizet kéne valahogy menteni nálunk, ez már úgy megvan, szélkerék húzza a vizet a kútból. Van egy 15 méter magas szélkerekünk, ami nem áramot termel, hiszen annyit nem tud, hanem a vizet felemeli 4 méter magasba a föld felszín fölé, onnan becsolog egy nagy tízköbös tartályba, a tartály 1 méter fölött van beásva a domboldalba, az alján van egy csap, és úgy locsoljuk az üvegházat. Tehát, hogy hogyan lehet akár áram nélkül is. A saját erdőnkből termelünk tűzifát, meg vásárolunk is, szoktunk adományba is kapni itt, ahol van mondjuk bozótirtás. Itt hajléktalan emberek dolgoznak nálunk a fatelepen, van olyan rönghasítónk, ami egy pedálos, tehát fejszét nem adunk a kezükbe, de sokkal kényelmesebben lehet a fát aprítani, és ezeket szárítjuk, és most már, akár mondjuk a mai nap, azokat a fákat készítik elő, amit 2027 telén fogunk majd felhasználni, hiszen mi másfél-két évre előre kell gondolkodjunk, hogy száraz tűzifánk legyen. Jelen pillanatban 8 cserépkályhánk van, és 9 fa elgázosító kazánunk. Az összes épületnél saját magunk által előállított fabrikettel, papírbrikettel és tűzifával fűtünk, a gázszámlánk pedig az ezelőtti programhoz képest több mint 40%-kal csökkent, ami nekünk nagyon sok millió forintot jelent. Tehát ez a fajta tudatos gazdálkodás, önfenntartás, ez nagyon fontos, és amikor jönnek hozzánk mások megnézni, akkor sokan azt mondják, hogy jaj, de jó ezt csinálni, és akkor mi is szeretnénk hasonlót, és mi próbálunk másoknak segíteni, hogy ilyen hasonló szociális harmokat hozzanak létre. Igaz, amikor elmondjuk azt, hogy hát az állatokat karácsony este is meg kell etetni, az mondjuk kevésbé szimpatikus. Vagy a tűzifát, azt fel kell hasítani, be kell pakolni, meg kell rakni, a hamut azt ki kell vinni a kertészetbe, vagy rátenni a trágyára, megkeverni, stb. Ezek mind-mind olyan munkafolyamatok, amikkel a mi ellátottainkkal tudunk együtt dolgozni, és nincs, csak ez mind szervezésnek a kérdése. És ilyenkor jön be az, hogy hát akkor mégis kényelmesebb az, hogy inkább kifizetek egy magasabb számlát.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána az is kiderül, hogy mekkora területen gazdálkodtok, és hány munkatársad van.

0: Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetek. Az előző részben, hát amit felsoroltál, az egy csoda, amit itt felépítettetek. Mekkora területetek van?
1: Jelen pillanatban 7 hektáron gazdálkodunk. Azért azt kell tudni, hogy ez egy meredek domboldal, 62 méter a szintkülönbség. Tehát ez volt az a domboldal, ami nem kellett senkinek. Tehát az első 1 hektár az a bányakapitányságnak volt a része. Most éppen egy legendás növények tanösvényt építünk, tehát a 2 hektár erdő közepén egy több mint 1 kilométer hosszú kanyargós utat sikerült építeni, és ősszel jön még egy faültetéses rész, tehát ilyen őshonos fákat ültetünk, és nagyon fontos az, hogy próbáljuk megtalálni azokat a magyar népi gyökereket is, amit az őseink tudtak a fákról. Például már most ezt kitakarítottuk, ez egy meglévő nyírfa csoportnál, a nyírfa csoport közepén lesz egy pad, és nagyon fontos, hogy azoknak, akiknek mondjuk leukémia típusú betegségük van, ha nyírfák között naponta egy negyed órát ülnek, és azt a rezgést átveszik a nyírfanet keringéségtől, az mennyire gyógyítólag hat, valamint a nyírfa a megcsapolása, egy bicskával egy egyszerű V-alakot kell vágni a nyírfa kérekbe, és betenni egy műanyagot, és oda tenni mondjuk egy poharat, régen konzervdoboz, vagy bármit, akkor az elkezd csepegni, és ezt naponta egy decitebből inni, az teljesen gyógyítólag hat, és ez már orvosilag is igazolt. Na ezt tudták az elejénk, akik annak idején bejöttek akár a Kárpát-medencébe is, hogy a nyírfába úgymond szent szellem lakik, akinek gyógyító ereje van, hiszen a nyírfa pont ezt a fajt a nedvkeringés segít úgymond egy öngyógyító folyamatot beindítani, és a nyirokcsomókadnak a tisztításában, tehát érdemes megkeresni azokat a régi könyveket is, amiket mi most már gyűjtünk meg akár a népi legendáriumokból is elővenni, vagy a régi kalendáriumokat ezt írták, de ugyanilyen, ha most egy vöröslevelű mogyoró bokorligetet alakítunk ki, aki oda beül, akkor annak a susogása, meg hogy a hajlékonyság, a mindenféle mozgásszervi problémák lesz, hogy tudhatni, egészen más a diófa alatt ücsörögni, tehát a diófa alatt gyakorlatilag nem nő gyomnövény. Akkor vajon miért van ez így? És ezeket úgy tudták, és azt kell tudni, hogy ezek

A nevek, tehát a majorságnak az egyik oldalát Kisszilvásföldnek hívják. Itt, ahol beszélgetünk, itt ért véget a Medgyesalja, vagy a Diósgyőr. Ezek a nevek mind gyümölcsfa eredetű nevek voltak, akkor vajon miért éppen így nevezték el ezt, hiszen ez egy hagyomány útján alakult ez ki, és nekünk ez fontos tudni, ezeket a népi legendáriumokat, és ezeket le fogjuk írni oda, ezt el lehet majd olvasni, és sokat-sokat lehet ezekből tanulni, természetesen van egy gyógynövényes részünk is, amit lehet alkalmazni, és ezt az egészet megfejeltük most egy szenzoros kerttel, aminek a kiépítése nagyrészt már megtörtént, ez szeptemberben fogjuk úgymond átadni. Ez olyan gyerekeknek elsősorban, akik például nagyon sok autista gyerek nagyon nehezen tapint meg valamit, érzékeny az illatokra, a különböző textúráknak az érintésére, és ezt hogyan lehet fejleszteni, ez egy terápiás kert, ennek is ugyanúgy már nemzetközi szinten teljesen tudományos alapja van, ezt tanítják is már hál' Istennek, akár a gyógypedagógiai főiskolán is, valamint egy terápiás játszóteret fogunk átadni, és ez most nagyon fontos, hogy erről beszélünk, nem is így erről készültem. Pont a tegnap küldte át a tervező kivitelező az első fotókat. Azt kell tudni, hogy van Magyarországon egy híres fafaragó, Kőboldizsárnak hívják, és olyan mesetereket épít, ami mindegyik egy olyan játszótér, aminek van valamilyen üzenete. Eddig főleg ilyen történelmi dolgok voltak, tehát a Mátyás király korabeli játszótér, vagy János Vitéz, nagyon úgymond neves helyeken, a Nemzeti Múzeum mellett, vagy a Visegrádi vár mellett vannak ilyen játszóterek. Itt a környékünkön nincs ilyen, de van neki játszótere Indiában, Portugáliában, ezek nem olcsó dolgok, mindegyik egyedileg készül, egyedi történet alapján. Mi tavaly kezdtük el a közös gondolkozásra, a közös tervezést, tavaly szeptemberben megállapodtunk, mi a Borszem Jankó meseteret fogjuk felépíteni közösen, és két hét múlva érkeznek, már az első, úgymond művészi értékű faszobor faragványok már elkészültek. Ez arról szól, hogyha valaki bejön ebbe a mesetérbe, akkor el tudja játszani azt, hogy ő is kicsinek születik. Tehát lehet kicsinek is csökevényesnek születni egy borszemnek, akiről mindenki azt gondolja, hogy hát ez egy borszem, semmire nem fogja ő vinni, és hogy végig kell menni, a saját sárkányaidon is meg kell harcolni, de a körtefán le kell csúszni az alvilágba. Mindenkinek van egy saját alvilága, ahol a saját démonjainkkal meg kell harcoljunk, ahol van a háromfejű, a hétfejű, a 9-12 fejű, nem tudom hányfejű sárkány lesz már ebben a mesében, és akkor ezeket hogyan kell legyőzni, és ha megmented a nővéreidet, a király kisasszonyokat, akik végül téged cserben hagynak. Tehát mindig van az, hogy lehet, hogy valaki akár a családba fog, vagy a legjobb barát hagy cserben, és magadra vagy utalom, és lehet, egy idegen, a griffmadár fog neked segíteni, de a griffmadár akkor tud téged felrepíteni a felvilágba, hogyha őt eteted, és a végén elmarad a zenivaló, és a combodból kell vágni egy darabot. Na ezt a népmesét, ez ki van faragva játszótéri elemekre. Tehát például a kacsalábon forgó várak az ilyen kacsalábon forgó körhinta lesz a királylányokkal, természetesen egy ilyen kapaszkodós, felmászós dolog, a fel kell mászni, és le kell vágjad a sárkányoknak a fejét, lesz benne természetesen egy kuckó is, egy pad is, ahol meg lehet közben pihenni, de egy repülő körhinta tetején lesz a griffmadár, aki majd felrepít, de a körtefán le lehet majd csúszni, és amikor a gyerekeknek elmondjuk ezt a mesét, és hogy lépésről lépésre végigvezetjük őket, és azt az érzést kell neki átélni, hogy nekem most meg kell harcolnom, tennem kell nekem is valamit azért, hogy tovább lépjek, és a végén pedig én leszek a kis királyfé, és a nyertes, ez egy önbizalomépítő, és egy saját erőknek a felfedezése, és ez a mesejátszótér, ha minden igaz, akkor szeptember elején átadásra kerül, ami nagyon fontos, hogy mint minden játszótérnél nagyon erős szabályozás van Magyarországon is, tehát az, hogy nekünk gyakorlatilag több köbméter földet kell kiásni, bebetonozni, lehomokozni, a végén pedig lesz egy hivatalos TÜV játszótéri engedély, tehát ez nem egy olyan, hogy most lesz egy szoborpark, hiszen ahova gyerekeket engedünk be, ott nagyon fontos a biztonság, és ezt mi hivatalosan ugyanúgy engedélyeztetjük, lepapírozzuk, hogyha reméljük, hogy valamikor szeptember közepén majd egy átadó meghívó ünnepség keretében erről fogunk tudni beszélni. De azt gondolom, hogy ez nem csak maga a játszótérről szól, hanem arról, hogy hogyan gondolom,
gondolkodunk azokról a gyerekekről, akik egyre többen vannak. És hogy hogyan tudjuk akár preventív módon, akár egy terápiás módon őket segíteni, hogy saját magukból hogyan

0: Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke a vendégem. Ez a játszótér bárki által használható is lesz?
1: Határozottan igen. Tehát nagyon fontos az, hogy a Majorságot úgy alakítjuk ki, mint egy turisztikai központ is, hát ott van a Diósgyőri játszóvár, ami nem titok, jövő héten jönnek minősíteni, és az egyik toronyba szobát alakítottunk ki, meg ott van a panzió is, meg az állatokhoz is folyamatosan jönnek vendégek, de ezt szeretnénk egy kicsit keretek között átlátható módon működtetni, ezért múlt héten megérkezett a bejárathoz egy fából készült őrbódé, tehát lesz egy beléptetési rendszer, hogy bárki bejöhet, egy ilyen nagyon szimbolikus belépő jeggyel, amiből majd évente le kell viaszolni ezeket a játékokat, hogy azt tudjuk ebből finanszírozni, de mindenképpen a közönség számára ez egy nyitott dolog lesz. Maga az a terápiás ösvény, ami az erdőbe megy, az ingyenes bárki számára, hiszen az, hogy egy öngyógyítási folyamatot is szeretnénk működtetni, tehát ez ilyen félig nyitott, félig egy kicsit ilyen szabályozott program szerint fog működni. Nagyon sokat tanultunk például abból, amikor tavaly előtt ez a bárki bármikor bejöhetett, és volt állatelhullás is, amikor narancshéjat dobálnak be, és azt megrágja az állat, és a gyomra pedig elzáródik, és akkor vagy egy bélcsavarodás van. Tehát sajnos azt látjuk, hogy amikor bejönnek nagyon sokan, akkor hirtelen ez a olyan helyen vagyunk, ahol bármit szabad, nincsen szabályozva, akkor nekünk, amikor a vendégek vannak, vagy látogatók, akkor csak kell személyzetet biztosítani, aminek ugyanúgy költsége van. Tehát ezeket próbáljuk mi valahogy egy ilyen nagyon kényes egyensúlyjal, méltányos alapon ezt jól működtetni. Ugyanúgy látjuk, hogy ha minden ingyen van, akkor annak nincs értéke. Tehát volt már olyan, hogy eltörtek dolgokat, nem úgy használták, rongálták, eltulajdonítottak, tehát ebben a történetben minden benne van. Hát ezekre nekünk oda kell figyelni, ez is egy tanulási folyamat. Tehát mi is azt gondoltuk, hogy ezt próbáljuk minél szélesebb körbe, de annak azért ezt az értékét meg kell valamilyen szinten adni, hogy ez egy minőségi dolog, és ezért a minőségi dologért lehet akár közösen tenni is. Ezért nagyon fontos az, hogy nekünk van önkéntes programunk, tehát lehet jönni önkénteskedni, az önkéntesek mindig hozzák akár a családjukat is, tehát hogy van egy olyan, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor én jövök, mondjuk például megkérdettünk idén tavasszal alpaka sétáltatást, hogy lehet jönni az alpakákhoz önkénteskedni, és ez olyan volt, hogy egy napra el lehet jönni az alpakákhoz, és akkor egy nap önkénteskedés, mondjuk az egy az 4 vagy 5 óra. És akkor ez olyan, hogy azzal kezdik, hogy közösen kitakarítjuk az alpakáknak az istálóját, utána lehet őket a terápiás tréningen végigvinni, utána lehet sétálni, utána meg kell őket itatni, etetni, és hát nagyon sokan azt gondolták, hogy ez csak arról szól, hogy amikor én csak jól érzem magam, de hát a seprűt azért nem fogom a kezembe. És azért az önkéntes munkának van ilyen meg olyan oldala is, tehát hogy tegyünk azért valamit, hogy mindenki tudjon haladni és jól legyen. Ez is egy kulturális folyamat, azt gondolom.
0: Nagy volt amúgy az érdeklődés erre?
1: Határozottan igen, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb arányban pozitív volt. Tehát ez abszolút úgy rendben volt, de ugyanúgy azt láttuk, hogy nekünk sokkal tudatosabban és sokkal részletesebb tájékoztatást kell arról adni, hogy hogyan kell mondjuk állatokkal viselkedni. Tehát mi most már azt is kérjük, hogy ne tedd a kezedet az állat szájába. Tehát azt gondoljuk, hogy alap, ugye? Hát nem alap, tehát hogy ezekre oda kell figyelni, vagy hogy persze azt tanítjuk, hogy amikor a lovakat almával letetett, akkor nyitott tenyérbe teszed az almát, mert azért az ínyével azért tud sérülést okozni. Tehát ezekre nekünk mind-mind oda kell figyelni. De azt látjuk, hogy vannak visszatérő önkénteseink is. Tehát ez nagyon jó. Meg vannak távolabbról érkező önkéntesek. Meg egyre több a céges önkéntes, akik ezt értékelik. Ami nálunk nagyon fontos az, hogy nálunk azért kőkemény munka is van. Tehát most mondok egy példát, hogy nemrég valaki azon, hogy beszélgetünk, nagyon jól sült ki a végén, van nekünk az aranyhalacska programunk, amikor fából vannak kivágva halformák, amit egy óriási nagy ilyen fémkádba úszkálnak ezek a halak, és akkor horgászbotál a gyerekekhez kihalászták, és van benne 2 aranyhal is. Hát ezt újra kellett festeni, ez volt a program, de hát előtte ezt le kell csiszolni. nem csak arról szól, hogy festjük és díszítjük, hanem az előtte csiszolunk is. Tehát, hogy ezeket kell jól átgondolni, és mi már úgy vagyunk, hogyha valamit meghirdetünk, akkor ilyen nagyon apró lépésekkel el kell írni, hogy ez arról fog szólni, hogy előtte lecsiszoljuk, leporoljuk, szivacssal le kell takarítani, és utána jön a festés, a happy része. És hogyha így kommunikálunk, akkor szerintem mindenkinek jó, de mi is tanuljuk ezt abszolút, tehát nekünk is fel kell zárkozni.
0: Említetted a céges önkénteseket is, tehát be lehet még jelentkezni hozzátok? Van hely, kapacitás önkéntesként, akár egy cég csapatépítésként elmegy hozzátok, és fix munkát kiadtok neki?
1: Abszolút. Az idén a legnagyobb csapatunk egy 80 fős céges csapatépítés volt. Amikor például a terápiás kertnek a részét készítettük, lehet jönni 5 fős csapattal is, tehát van, amikor tényleg akár rossz időben belső tereknek az otthonnak van a festése, vagy kerítésépítés van, és most van egy új őszi program meghirdetésünk kialakulóban. A MÁV terepen az Y-híd mellett van egy nagy otthonunk, ez egy nagy napközi otthon, ez egy U-alakú régi iskola, ez egy 100 éves épület, ahol a súlyosabb a fogban érintettek vannak nálunk napközi ellátásra, tehát többen vannak pelenkás, kerekesszékes, szondatáplát is, tehát sok autista fiatal van, és nekik nincs udvaruk, hiszen ebben az U-alakú épület udvarán az egy parkoló, ahol naponta jönnek-mennek a speciális szállítási eszközök, és őket egy ilyen 30 településről szedjük össze ezt a 80 főt, tehát Miskolc és vonzás közvete, és ez semmilyen udvaruk nincs. És eddig mindenki azt gondolta, hogy nekik erre nincs szükség. És az utcácska túloldalán, tehát gyakorlatilag 5 méterre a kaputól, van több hektár parlagon lévő terület, ami az Y-híd építése után ott maradt, a MÁV telep lebontása után. És akkor ezt megigényeltük az önkormányzattól, ettől 10 000 négyzetmétert, nemrég írtuk alá a szerződést, de hát óriási nagy földkupacok vannak ott, tele mindenféle gyomnövénnyel, és hát nekünk azt rendbe kell tenni, le kell keríteni, és ott számukra egy játszótér lesz, egy terápiás udvar, ott is szeretnénk nekik néhány magas ágyást, hogy télen is legyenek is akár egy fóliasátor, de nagyon fontos, hogy ez zöld felület legyen, tehát ott is szeretnénk faültetést, és hogy ennek a 80 súlyos fogyatékos embernek a napi szintű kikapcsolódását, a jobb minőségű ellátását, életvitelét tudja segíteni, úgyhogy most aláírtuk a szerződést, jön a földmérő, hát ennek a lekerítése, a kigyomlálása. Például most szeretnénk, most éppen egy pályázatot írunk, hogy szeretnénk ott egy kicsike kis focipályát, vagy ilyen sportpályától mindenféle szaladgáljanak. Ahhoz nekünk gyeptéglát legolcsóbb venni, de azért mit tudom én, a gyeptéglát le kell teríteni, előtte a homokot el kell gerebjézni, tehát ehhez nekünk egy-egy napra olyan jó lenne 20-30 szorgos kéz, akivel úgy hirtelen ezt meg lehet csinálni, hogyha mi minden eszközt oda teszünk, csak jön valaki, aki ezt segít elvégezni, hiszen maga az otthonban nekünk gondozónők vannak, egy megváltozott munkaképességű karbantartóval, akik azt a 80 fogyatékos embert el kell lássa, tehát ők sajnos erre kapacitás hiányába nem tudnak időt, energiát szakítani, és ezt mindenképpen önkéntesekkel szeretnénk majd megvalósítani.

0: hány munkatársad van, akik nap mint nap segítenek?
1: Ez egy mindig izgalmas kérdés. Jogilag, tehát a havi KSH jelentés az 382 alkalmazott, akinek utalunk fizetést. Ez nem kevés. A 382-ből 252-nek van valamilyen papírja. Tehát van, aki mondjuk a fazekas műhelyben dolgozik, mondjuk mint egy, akár egy értelmi fogyatékos, vagy egy autista ember, de van, aki az irodában dolgozik, ugyanúgy, úgymond célcsoporti tag, a hallássérült sajtmesterünk, vagy a kolléganő, akinek hiányzik az egyik karja, és ő is teljes értékű munkát végez. Az a kérdés, hogy hol a határ? Tehát van egy jogi határ, hogy ő célcsoport tag, közben teljes értékű munkát végez. Lehet, hogy mondjuk nem 8 órában, nem 7 órában dolgozik, mert az egészségi állapota ezt kívánja, de nem csak a fogyatékosok vannak nálunk, hanem például, ha valaki mondjuk a stroke után gyógyult. Lehet, hogy ő sokkal lassabban dolgozik, de kiváló szakember. Mondjuk nálunk van 4-5-6 órában dolgozik. Lehet, hogy neki fel kell írni naponta, hogy mit kell végezni, mert elfelejti, hogy tegnap előtt mit beszélt, de a naponta oda van írva, hogy na ma ez a feladat, akkor teljesen jól fogja tudni csinálni, de vannak olyan kolléganők, akik most többen is vannak, akik kemoterápia után vannak, mindenféle ilyen műtétek után, és azt gondoljuk, hogy számukra is nagyon fontos, hogy lehetnének otthon, úgymond betegnyugdíj, vagy rokkantnyugdíjon, de szeretnének emberek között lenni, és akkor számukra ez egy védett közösség, de ugyanúgy célcsoporthoz tartoznak jogilag. És hát természetesen vannak maguk a fogyatékossággal élő emberek, akik a védett műhelyekben dolgoznak, de napi szinten nekünk 550 családdal van ellátási szerződésünk, ami azt jelenti, hogy napi szinten ennyi fogyatékos fordul meg nálunk, most már 10x telephelyen, 9 házban 80-an laknak nálunk, ami egy nem kevés szám, 3 napköziben 175-en járnak naponta, és én a nyáron még többen, mert a speciális iskolákból is hozzánk járnak be a napközibe, tehát ilyenkor mi akár 200-an is vannak a napközikbe, emellett van a babysitter szolgáltatásunkban vannak 36-an, a speciális szállításban 60-an, és akkor is ez még nem a foglalkoztatásos része, ez csak a szociális ellátási része, és emellett mindenféle programunk van, azt gondolom, hogy most egy nagyon szerethető programunk a Csak Csajok projekt, ahol jelen pillanatban 24 olyan fogyatékos lány van benne, akik egy ilyen önismereti, ugyanúgy egy ilyen belső személyiségfejlődési projekt, ahol pszichológus, mindenféle stílus tanácsadó, sminkelős, meg ilyen kollégák vannak, akik abba készítik fel a lányokat, hogy hogyan érez magad teljes értékű nőnek. Mert hogyha mi azt láttuk, és ez a mi egyéni fejlesztési terveinkből kijön, hogy milyen probléma van, hogy belenéz a tükörbe, és azért azt látja, hogy nem egy olyan kép néz vissza, mint mondjuk egy címlaplány vagy a tévében. Tehát, hogy ő is szeretne olyan lenni. De már annyi kognitív tudása van, hogy ő sose lehet ilyen. Például nekem szabad esménykelni. Mert eddig mindenki azt mondta, hogy hát neked nem. Szabad-e csinosan öltözni? Szabad-e befonni a hajamat ilyen modernre? Hát igen, szabad, és akkor ezt hogy kell csinálni? És hogy te attól ugyanúgy teljes értékű nő vagy, és akkor leszel igazán vonzó, szexi csaj, ha a kisugárzásod olyan. És hogy ezt hogyan tudjuk akár a külsőleg is ezt megtámogatni szakemberekkel, de hogyan tudod azt a fajta érzést kommunikálni, hogy te belülről úgy érzed, hogy te vagy az igazi hercegnő. És ez több éve megy ez a projektünk, és azt gondolom, hogy most egy olyan kiteljesedése van, hogy ezek a lányok tényleg azt érzik, hogy ők a főnyeremény, és már a többi lányt, aki eddig úgy félt ebbe a projektbe belépni, behúzzák. És azt gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélni, ez az egész úgy indult, hogy beérkezett hozzánk sírva az egyik fiatal 21 néhány éves lány, aki már nem a speciális szakiskolába jár, hanem hozzánk jár dolgozni az egyik műhelybe sírva. És akkor szóltak a kolléganők, hogy hát mit tudunk neki még mondani, utazott a villamoson, tehát tehát önállóan tud közlekedni, és hogy leköpték a villamoson, hogy milyen ronda vagy. Mert van egy féloldali parézis és féloldalra béna. És akkor egy kicsit a szemhéja, meg a füle, meg az arca egy kicsit olyan meg van ereszkedve. És akkor ennek a lánynak a lelke vajon milyen, hogyha téged leköpnek a villamoson, mert csúnya vagy. És akkor ebből indult ki, hogy elkezdtünk szakembereket keresni, és akkor én olvastam egy tanulmányt az Európai Unióban, van egy hivatalos kimutatás, hogy a szexuális abúzus által érintett célcsoport a fiatal fogyatékos nők. Tehát ők azok, akik nem tudnak nemet mondani, ők azok, akik leginkább behúzhatók a csőbe, és hogy ők azok, akikre a legkevesebb figyelem is irányul. És akkor így írtunk először egy pályázatot, és így találtunk szakember, tehát tényleg pszichológus vezeti ezt az egész projektet, hogy hogyan kell rájuk odafigyelni, és hogyan kell őket abba támogatni, hogy ők saját magukat hogyan tudják akár képviselni, és hogy hogyan lehetnek teljes értékű hölgyek. És azt gondolom, hogy erről is kell beszélni, mert a szakma se beszél erről. Tehát, hogy ezzel egyáltalán mi van. És akkor eljutunk odáig, hogy lehet-e nekik szexelni. Tehát a mai társadalom még továbbra is azt gondolja, hogy a fogyatékos az egy aszexuális társadalom. Hát ugyanúgy működnek a hormonok, és ugyanúgy vannak a vágyak, és senki se beszél velük erről. És akkor ezt is intim módon, hogyan kell ezt megközelíteni, hogyan kell felkészíteni őket, hogy elmenni a nőgyógyászhoz, elmondani a problémáinkat. De mit jelent az, hogy egy olyan közeledés, ami nem kellemes, vagy félek tőle, segítséget kérni, hogyan kérsz segítséget? Tehát ez mind egy ennek a kupasznak a része, és azt gondolom, hogy azon, hogy mi ezt a programot felvállaltuk, egyre többen egy híre ment, így fű alatt a szakmába, és már keresnek minket, hogy igen, ezt mások is átvennék szívesen, hiszen ez egy élő, valós probléma.
0: Mindig sajnálom, amikor veled beszélgetek, hogy véget ér a műsoridőnk, és gondolom hallgatóink is még hallgatnák ezeket a gondolatokat, és egyáltalán ezeket a témákat tudnánk még sorolni sokáig. Fogjuk ezt a beszélgetést folytatni majd valamikor. Nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönjük a lehetőséget!

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A hivatást tisztázó lelki gyakorlat mottója: neveden szólítottalak. Az EGRI szemináriumban tartandó program augusztus 12-től 15-ig tart, a célja pedig, hogy olyan fiatal férfiakat szólítson meg, akik nyitottak a papi hivatás átgondolására. A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelki vezetésre, valamint a társak megismerésére is. A görögkatolikus egyház egyik különleges nyári eseménye a Makkabeus vértanúk ünnepéhez kapcsolódó vízszentelés. A szép és gazdag hagyományú szertartást idén augusztus 2-án vasárnap végzi Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita Balatonszemesen. A különleges alkalomra szeretettel várják a híveket és minden érteklődőt. A megszentelt élet világban élő közösségeinek első találkozóját tartották Ostoroson. Az ausztriai alapítású Krisztus Király Szolgálói Világi Intézmény közösség meghívására az Úti Boldogasszony Társasága magyar képviselője, a Vinculum Caritatis közösség női ágának néhány tagja és hárman az egyházközségi nővérektől az Eger melletti Ostorosra látogattak. Az első alkalommal megszervezett találkozóról Gál Mária vezető nővér írt beszámolót, melyben elmondta: a találkozó szentmisével kezdődött, majd ezt kötetlen beszélgetés folytatta. Ezután egymás hivatás történetének meghallgatása közben újra átélhették, milyen gazdag az Úr kegyelme, és milyen sokszínű az egyházunk. A tagokban megfogalmazódott, hogy hagyományteremtő céllal jövőre is szeretnék megszervezni a találkozót. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a mai naptól keddig az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzátartozói egészségére is. A Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Kapitány István arra is figyelmeztetett, hogy a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamosenergia fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökken. A Mi Hazánk mozgalom Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöki tisztségre, közölte a párt. A közlemény szerint Tóth Máté többek között kétszeres doktori PhD fokozattal rendelkező közjogász, gyakorló ügyvéd, energiajogász és közgazdász. 20 éve dolgozik ügyvédként és 15 éve oktat egyetemeken. Szakmai munkásságát 2019-ben az év jogásza díjával is elismerték. A közleményben a Mi Hazánk mozgalom tagjai úgy fogalmaznak, szimbolikus jelölését azért tartják különösen fontos üzenetnek, mert a jelenlegi helyzetben olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Olyan szakemberre, aki az elméletben és a gyakorlatban egyaránt jártas, és aki képes valóban őrködni az alkotmányosság felett. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak, azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte: Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte, Vlagyimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban. Végül a pénteki időjárásról. Derült, felhőtlen lesz az ég, marad a harmadfokú hőségriasztás. Az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Tóth Vera és Gájer Bálint legnépszerűbb dalaiból válogat a zenei szerkesztő Németh Antónia. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Az elmúlt percekben Tóth Vera és Gájer Bálint legnépszerűbb dalaiból válogatott a zenei szerkesztő Németh Antónia. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! 2026. július 31-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, utolsó napja július hónapnak. Milyen gyorsan elszaladt ez a hónap, Uram, a Te társaságodban. E hónap utolsó óráiban köszönetet mondok Neked minden egyes kegyelemért, melyet tőled kaptam nap mint nap. Az erőm, a békem, a bátorság, a bocsánat, a megértés, a türelem, a haladás és a lelki vigaszok kegyelmeiért, és mindazokért a kegyelmekért, melyekre most hirtelen gondolni sem tudok, vagy melyek ismeretlenek maradnak előttem, míg e földön élek. Mindazért, amit Te nekem adtál, mindazért, ami engem ért, áldalak Téged végtelenül, jó Atyám. Neked legyen dicsőség és dicséret egy egész örökké valóságon át, és e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Johann Sebastian Bach, német zeneszerző és orgonista fogalmazta meg. Szerinte bármilyen hangszeren könnyű játszani, mindössze annyit kell tenni, hogy a megfelelő billentyűt a megfelelő időben üsse le az ember, és a hangszer játszik magától. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal, hogy milyen műsorokkal is várjuk Önöket az előttünk álló közel egy órában. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Oszkárokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd természetesen ma is fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal július 31-en fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Erős Alfréd, könyörgés. Uram, nem magamért imádkozom. Ez a legnehezebb imádság, nagy terhem van, a népemet hozom. Már meginognék, mint a nátszál, de erőtönt belém a bizalom. Láncszem vagyok, velem imádkozik a népem, a magyarok a földön és az égben. A láncot tartják erős angyalok, imádkozik az ország. Hozzád emeli Isten e nép arcát, és színed előtt könyörögve eléd lép. Uram, az egyetértés nagy kegyelmét add meg nekünk, legyen az mindennapi kenyerünk.

Hallgassák meg híreinket. Gyűjtést hirdet a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a beregszászi járási máltai szeretetszolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvő betegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Az adományoz.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyag vásárlásra fordítja a karitatív szervezet. A rendkívüli hőség és energiahelyzetre tekintettel a nem tartanak kormány szóvivői sajtótájékoztatót, közölte a kormányzati kommunikáció. A közlemény alapján Magyar Péter miniszterelnök várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről, illetve majd pénteken vagy szombaton várhatóan külön sajtótájékoztatót tart a hőség és energiahelyzetről. Hangsúlyozták, hogy a kormány döntéseiről és az aktuális fejleményekről folyamatosan próbálják tájékoztatni a nyilvánosságot. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos mától harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Ezt a családügyi és szociális miniszter jelentette be. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök a mai napon. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Kifejtette, hogy a kormány szerdai döntése nyomán az oktatás meg fogja kapni a figyelmet és megbecsülést, amelyet megérdemel. Megszüntette a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is. Viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Már csak nem 50 milliárd forinttal tartoznak a kórházak a beszállítóknak a legfrissebb államkincstári adatok szerint. A legnagyobb tartozást az egyetemi klinikák halmozták fel. Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára elmondta, a jelenlegi tendencia mellett év végére ismét 100 milliárd forint közelébe emelkedhet az adósságállomány, ezért évközi adósságrendezést sürgetnek. Kizárná az országos politikai döntéshozókat a sportági szakszövetségek irányításából a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a magyar sportirányítási rendszer megújulásához kikerülhetetlen a politikai és a sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetése. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatásokat. Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte, Vladimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban. Végül a pénteki időjárásról. Derült, felhőtlen lesz az ég. Marad a harmadfokú hőségriasztás. Az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. 14. Leó pápa beszéde a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Szentszék, a várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal, az emberi méltóság előmozdítása érdekében. Áttörés, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. XIV. Leó pápa békehimnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyerekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók.
1: Dear friends, my dear young people from Uganda, the Holy Land and Italy, welcome!
0: A Szent Atya nagy örömmel üdvözölte az Ugandából, Szentföldről és Olaszországból érkezett fiatalokat. Köszönetet mondott a kórus valamennyi tagjának a komoly felkészülésért, gratulált a karvezetőknek. Gyönyörű énekük rávilágít a zene rendkívüli képességére, mellyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
1: It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
0: Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
1: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
0: Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni. Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szent Atya.
1: He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
0: Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szent Atya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa, majd hozzátette. Különösen is azért imádkozom, hogy béke uralkodjon otthonaitokban és mindenütt a világon, ahol továbbra is az erőszak miatt szenvednek. Beszéde végén 14. Leó pápa köszönetet mondott az Andrea Bocelli alapítványnak azért a munkáért, amelyet a hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végez. A zene erején keresztül hozzájárulnak az egyház küldetéséhez, mellyel minden személy átfogó emberi fejlődését igyekszik előmozdítani a közjó javára. Isten áldja erőfeszítéseiket.
1: May God bless your efforts.

A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet, ahol boldogan éljünk, elmerülve a szeretetedben, harmóniában minden teremtményeddel, akit Szent Ferenc megtanított, hogy fivérünknek és nővérünknek hívjunk. Nem tudtuk megőrizni a kertet, és az öröm, hogy benne lakjunk, félelemmé változott tőled, és elrejtőztünk. De a szereteted, mint amikor bújócskát játszunk, ránk talált. Jézus a kereszt áldozatával békét teremtett, újra visszaállította a szeretet közösséget veled és egymással, minden teremtménnyel. Azt kérjük, hogy tudjuk megőrizni a kertet, hogy boldogan éljünk.

0: Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal az emberi méltóság előmozdítása érdekében. A Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziója kiemeli, hogy fontos a hajléktalanság kezelése az emberi méltóságot és a közjót előmozdító fenntartható városok építése érdekében. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 28-án kiadott üzenetében. A hajléktalanság tartós fennállása kellene, hogy nyugtalanítsa a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta a közlemény. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, ahol kapcsolatokat építhet, ápolhatja a családi életet, és teljes mértékben részt vehet a közösségében. A lakhatást ezért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. Az üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 2026-os, az új városi menetrenddel foglalkozó magas szintű találkozójára adták ki, amelyre New Yorkban kerül sor, és amely a szöveg elfogadásának 10. évfordulóját ünnepli. Ez a dokumentum a fenntartható jövő közös jövőképét képviseli, a jól megtervezett és jól irányított urbanizációra összpontosítva. Amikor a városokat a szolidaritás, a befogadás és a leginkább rászorulók iránti gondoskodás alakítja, akkor többé válnak, mint puszta lakó és munkahelyekké. A találkozás, a testvériség és a remény helyszíneivé válnak, folytatódik az üzenet. A Szentszék állandó megfigyelő missziója 14. Leópápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézte, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában, hogy aláhúzza, a fejlődés akkor valóban emberi, amikor az embert helyezi a középpontba. A küldöttség hangsúlyozta, hogy ennek az alapelvnek kell irányítania az új városi menetrend végrehajtását az elkövetkező évtizedben. A Szentszék állandó megfigyelő missziója ezután megjegyezte, hogy a városfejlesztés tekintetében a hajléktalanság az emberi méltóság elleni fontos sértés. Az otthon hiánya többet jelent, mint a menedék hiányát. Azt jelenti, hogy megfosztják a személyt a biztonságtól, a stabilitástól, a magánélettől és a valahová tartozás érzésétől, magyarázta a nyilatkozat. A hajléktalanság aláássa számos alapvető emberi jog gyakorlásának lehetőségét, és gyakran a kirekesztés és a szegénység ördögi körébe sodorja az egyéneket és a családokat. A Szentszék küldöttsége ezért arra ösztönözte a városokat és az országokat, hogy fektessenek be többet a megfizethető és megfelelő lakhatásba, valamint az átfogó szociális szolgáltatásokba, továbbá foglalkozzanak a hajléktalanság kiváltó okaival, mint például a szegénység, a munkanélküliség, a kábítószerfüggőség, a mentális egészségügyi problémák, a családok felbomlása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a konfliktusok. Ezt a helyi közösségek, a civil társadalom, a vallási szervezetek és azok érdemi részvételével kell elérni, akik maguk is megtapasztalták a hajléktalanságot. A Szentszéki misszió azt is megjegyezte, hogy fontos olyan lakhatási politikákat szorgalmazni, amelyek átfogó megközelítést támogatnak, figyelembe véve az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy közötti szoros kapcsolatokat. Ez segíteni fog a kirekesztés és a szegregáció megelőzésében is, mutatott rá az üzenet. A Szentszék állandó ENSZ megfigyelő missziója hangsúlyozta a megújult nemzetközi szolidaritás fontosságát is, a nemzetközi együttműködés, a technológia átadás, a kapacitásépítés és a megfelelő finanszírozás révén, különösen a gyors urbanizációval küzdő, legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében. Végül a Szentszék küldöttsége megjegyezte, hogy a városfejlesztés nem mérhető kizárólag az épületek magasságával vagy a gazdaság erejével, hanem mindenek előtt azzal a képességével, hogy minden ember számára lehetővé teszi a kibontakozást, a társadalomban való teljes részvétel és a közjóhoz való hozzájárulás révén, mivel minden város emberek közössége, akik mindegyike Istentől kapott méltósággal rendelkezik. Ezért egy fenntartható város igazi mércéje abban rejlik, hogyan bánik minden tagjával, és következésképpen abban, hogy képes-e kezelni a szegénység számos formáját, a tartós egyenlőtlenségeket és a környezetkárosodást, hangsúlyozta a nyilatkozat. Az új városi menetrendet az ENSZ lakhatási és fenntartható városfejlesztési konferenciáján fogadták el Quitóban, Ecuadorban 2016. október 20-án. Az ENSZ közgyűlése a 71. ülésszak 68. plenáris ülésén 2016. december 23-án hagyta jóvá. Az új városi menetrend egy jobb és fenntarthatóbb jövő közösen osztott elképzelését képviseli. A jól megtervezett és jól kezelt urbanizáció a fenntartható fejlődés hatékony eszköze lehet mind a fejlődő, mind a fejlett országok számára. Az ENSZ közgyűlés felkérte a főtitkárt, hogy 4 évente tegyen jelentést a végrehajtás előrehaladásáról. A 4 éves jelentéseket 2018-ban és 2022-ben nyújtották be. A 2026-os 4 éves jelentés az új városi menetrend végrehajtásának félidős értékeléseként szolgál, értékeli az elfogadása óta elért eredményeket és a kihívásokat, továbbá meghatározza a következő évtized prioritásait a 3 átalakító vállalása tekintetében.
1: Áttörés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
2: Az állatmese szerint a tyúk és a disznó sétálnak az utcán, és meglátnak néhány szegény gyermeket, akiken látszik, hogy régóta nem ettek semmit. A tyúk megszánja őket, és azt mondja a disznónak. Van egy ötletem. Mi lenne, ha adnánk ezeknek a gyermekeknek reggelire finom sonkás tojást? A disznó elgondolkodik a tyúk javaslatán, majd ezt mondja, nos, ez neked nem jelentene nagy áldozatot, de tőlem teljes áldozatot. Önátadás kíván. Vágyom Istenre. Gondolok rá a bajban, jobban eszembe jut a nehézségek és szenvedések közepette. Szívesen adok neki a tojásaimból, de önmagamat odaadni, feláldozni, átadni ő neki, azt túlságosan soknak érzem. Önmagam feláldozása, odaadása nélkül azonban nem történik meg a csoda sem. Az Istennel való találkozás sem, Isten élmény sem. Önátadás nélkül nem lehet részem Isten élményben, ugyanis ha én átadom magam neki, akkor tud eltölteni szent lelkével, önmagával. Pontosabban fogalmazva, ő mindig akarja adni magát nekem, de addig nem tudja teljesen ezt megtenni, amíg én sem teszem meg teljesen. Önátadás nélkül nem találkozhatom igazán ő vele. Odaadni mindazt, amin van. Másképp nem lesz rajta áldás. Az apostoloknak is oda kellett adniuk azt a keveset, amiük volt, és azt teljesen. Egyik papbarátom mesélte egy idős bácsi vallomását. Én szeretem az Istent, csak azt nem szeretném, hogy bele is szóljon az életembe. Erre a pap azt mondta neki, akkor ez olyan, mint ha valaki azt mondaná, szeretem az orvost, csak ne akarjon megvizsgálni. A bácsi elnevette magát, aztán hozzátette, na jó, akkor lehet, hogy mégsem szeretem eléggé. Mennyire igaz? Sokszor szeretem az Istent, amíg nem kell dönteni, amíg nem kell változtatni, amíg nem kér semmit. Jézus is teljesen adja magát. Elvonul is teljesen adja idejét atyának. Nagyon sokszor elvonul, és amikor újra találkozik az emberekkel, akkor teljesen odaadja magát nekik. Istent adja magából. Ezért hiteles. Amikor látja a tömeget, megsajnálja őket, és rendelkezésükre áll. Egészen. Nem félik, és nem vonakodva. Ezt kéri tanítványaitól is, hogy ők is segítsenek a csodában. Az ő közreműködésük is szükséges. Istennek szüksége van a kezeimre, hogy azokon keresztül adjon másoknak. Istennek szüksége van lábaimra, hogy eljusson azokhoz, akik áhítozzák az ő szeretetét. Istennek szüksége van odaadásomra ahhoz, hogy mások is megtapasztalják gondviselését. Sokszor hallom, Rábízom Istenre ügyemet, és ő majd elintézi. Nem hiszem, hogy ez így teljesen helyes. Rábízom magam, ez rendben van, de azért bízom ő rá magam, hogy el tudjam végezni az ő munkáját. Nélkülem nem akar cselekedni, közreműködésemet kéri. S amikor én odaadom azt az 5 kenyeret és 2 halat, azt a keveset, amin van, akkor ő arra adja áldását, és megsokszorozódik. A 126. Zsoltárban olvassuk, imádkozzuk, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. És ez mindig így van. Ha ő nélküle kínlódom, akkor nem csak elfáradok és belefáradok az életbe, hanem elveszítem mindennek értelmét is. Ha vele teszem, akkor könnyedén szárnyalok majd. A verebek repdesése és a sasok szárnyalása között igen nagy a különbség. A verebek nem repülnek nagy távot. A sasok ellenben ráhagyatkoznak az áramlatra és messzebb haladnak. Így kellene lennie keresztény életemben is. Hagyatkozzam a Szentlélek áramlatára, és akkor megtörténik a csoda. Az is megfigyelhető az evangéliumi részben, hogy a tanítványok együtt, közösen dolgoznak. Mindannyian kiveszik részüket a munkában. Isten rajtam keresztül, és velem akar dolgozni, de ebben nem vagyok egyedül, hanem ott vannak mások is. Nem vagyok egyedül az úton. Egységben nagyobb az erő. Amikor az én részemet odaadom, megtörténik az áttörés. Isten betör, persze nem erőszakkal a világomba, és megváltoztatja azt. Velem, és nem nélkülem. Megengedem?
1: Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A hivatást tisztázó lelki gyakorlat mottója: neveden szólítottalak. Az EGRI szemináriumban tartandó program augusztus 12-től 15-ig tart, a célja pedig, hogy olyan fiatal férfiakat szólítson meg, akik nyitottak a papi hivatás átgondolására. A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelki vezetésre, valamint a társak megismerésére is. A görög katolikus egyház egyik különleges nyári eseménye a Makkabeus vértanúk ünnepéhez kapcsolódó vízszentelés. A szép és gazdag hagyományú szertartást idén augusztus 2-án vasárnap végzi Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita Balatonszemesen. A különleges alkalomra szeretettel várják a híveket és minden érteklődőt. A megszentelt élet világban élő közösségeinek első találkozóját tartották Ostoroson. Az ausztriai alapítású Krisztus Király Szolgálói Világi Intézmény közösség meghívására az Úti Boldogasszony Társasága magyar képviselője, a Vinculum Caritatis közösség női ágának néhány tagja és hárman az egyházközségi nővérektől az Eger melletti Ostorosra látogattak. Az első alkalommal megszervezett találkozóról Gál Mária vezető nővér írt beszámolót, melyben elmondta: a találkozó szentmisével kezdődött, majd ezt kötetlen beszélgetés folytatta. Ezután egymás hivatás történetének meghallgatása közben újra átélhették, milyen gazdag az Úr kegyelme, és milyen sokszínű az egyházunk. A tagokban megfogalmazódott, hogy hagyományteremtő céllal jövőre is szeretnék megszervezni a találkozót. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a mai naptól keddig az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzátartozói egészségére is. A Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Kapitány István arra is figyelmeztetett, hogy a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamosenergia fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökken. A Mi Hazánk mozgalom Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöki tisztségre, közölte a párt. A közlemény szerint Tóth Máté többek között kétszeres doktori PhD fokozattal rendelkező közjogász, gyakorló ügyvéd, energiajogász és közgazdász. 20 éve dolgozik ügyvédként és 15 éve oktat egyetemeken. Szakmai munkásságát 2019-ben az év jogásza díjával is elismerték. A közleményben a Mi Hazánk

kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte, Vlagyimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban. Végül a pénteki időjárásról. Derült, felhőtlen lesz az ég, marad a harmadfokú hőségriasztás. Az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Július 31-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Oszkárokat. Az Oszkár a régi germán Asgard névből származik, angol és skandináv eredetű név, jelentése istenség, dárda. Északi germán eredetűnek is tartják, ez esetben jelentése jó dárda. De ír-kelta eredetűnek is tartják a nevet, jelentése így szarvast kedvelő. Az Oszkárok védőszentje az az Asgar, aki mint Hamburg-Brémen első érseken a dánokat és a svédeket térítette. A sikeres külső tevékenységgel imádságos életet és tevékeny felebaráti szeretetet kapcsolt össze. 865-ben hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Oszkár nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 31-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1909-ben született Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, sportoló, aki tagja volt az 1932. évi Los Angeles-i és az 1936. évi berlini olimpián aranyérmet nyert vízilabda csapatnak. Részese volt a 31-ben a párizsi, 34-ben a magdeburgi és 38-ban a londoni Európa-bajnokságokon elért győzelmeknek. 91-szeres válogatott volt. Emellett úszásban is jelentős sikereket ért el. 1931-ben Párizsban az 1500 méteres gyorsúszásban lett Európa-bajnok. 1926 és 38 között tucatnál is több országos bajnoki címet szerzett. Eredményeinek sportértékét külön növeltem, hogy gyermekkori közlekedési baleset következtében egyik lába csonka volt. 1946-ban szovjet katonák gyilkolták meg. 1913-ban Selmecbányán született Kosári Domokos, történelemtudós, aki az Ötvös Kollégium történelem latin szakának elvégzése után 1936-ban szerzett doktorátust. 1941-ben hozta létre a Teleki Pál Intézetet, a mai Történettudományi Intézet elődjét. A történelemtudományokon belül elsősorban az új és a legújabb kor magyar történelmi kérdéseivel foglalkozott. 46-tól az újkori magyar tanszék professzora volt. Összeállította a történészek számára mai napig alapműnek számító ideológiamentes munkáját, a Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába címmel, amely egy három kötetes tanulmány. Az 56-os forradalom idején a Magyar Történészek Nemzeti Bizottságának elnöke volt, ezért 1958-ban 4 év börtönre ítélték, de 2 év múlva amnesztiával szabadult. 1968 és 89 között a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa, tudományos tanácsadója volt. 1977-ben lett a történelemtudományok doktora. 1914-ben született Louis de Funé, francia komikus, színész, akit számtalan francia filmvígjátékban láthattunk, például a Saint-Tropez-i csendőr sorozatokban. Pályája igencsak nehezen indult, egyre másra bocsátották el állásából, míg végül bárzongorista lett. Kiváló zenei hallását később számos filmben kamatoztatta, például a Főnök Inkognitóban vagy a Lányok Pórázon című filmekben. Nagy mozirajongó volt, színészi karrierjét mégis a színpadon kezdte. Bár eleinte csak kis szerepeket kapott, hamar felfigyeltek rám. A nagy áttörést a Csendőr sorozat jelentette számára, melynek első darabját, a Saint-Tropez-i csendőrt 1964-ben forgattam. 1980-ban valósította meg régen dédelgetett álmát, ugyanis filmre vitte Molière a Fösvény című darabját. Ez a mű azonban csak mérsékelt sikert aratott. Utolsó filmjét, a Csendőr és a csendőrlányokat 1982-ben forgattam. 1983. január 27-én végzetes szívrohamot kapott. Fia Olivier de Funé szintén színész. Érdekességként megemlítem, hogy egy neves virágkertész nevezte el rózsafáját, valamint középső fia Patrick Charles de Funé apja emlékére létrehozta a defuné.fr honlapot. 1973-ban a francia becsületrend lovagja lett, és 2-szer kapott tiszteletbeli Cézár díjat. 1935-ben Hódmezővásárhelyen született Antal Imre, zongoraművész, újságíró, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola elvégzése után az Országos Filharmónia ösztöndíjasa volt, és szólistájaként 6 nemzetközi díjat is nyert. Betegsége miatt pályát kellett módosítania. 1972-től a Magyar Televízió főmunkatársaként dolgozott riporter, műsorvezető, konferencié és jellemszínész szerepekben. Munkásságát érdemes művész címmel, SZOD díjjal, Erkel Ferenc és Opusz díjakkal is elismerték. Főműve a Panni, amely emlékeket, élményeket és kalandokat tartalmaz. 1944-ben született Geraldine Chaplin, angol származású amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya, aki 1952 óta filmezik. 1963-ban mutatkozott be táncos nőként Párizsban a Hamupipőkében. 1967-ben fellépett a Broadway-n a Kis Rókák című drámában. Filmjei közül megemlítem a Zsivágó doktor, a Nagy vakáció és a Három testőr című alkotásokat. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1556-ban hunyt el Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója, éppen ezért a katolikus egyházban ma az ő emléknapját tartjuk. Spanyol katolikus szent volt ő, a jezsuita rend, azaz a Jézus társaságának alapítója. Halálának emlékére tartjuk a mai napot. 1491-ben született. Loyola, aki spanyol katonatisztként súlyos sebet kapott, szentföldi zarándoklata után Párizsba ment teológiai tanulmányokat folytatni. 6 diáktársával 1534. augusztus 15-én alapította meg a Jézus társaságát, amely szegénységi és szüzességi fogadalmat hirdetett, valamint feltétlen engedelmességet a pápával szemben. Rövid időn belül a jezsuiták fontos szerepet kaptak a politikai és a kulturális életben, és az ellenreformáció harcosaivá váltak egész Európában. 1540. szeptember 27-én harmadik Pál pápa engedélyezte a jezsuita rend működését. Szent Ignác ismert lelkivezető volt, aki az által alapított szerzetes rend tagjait bevezette a lelkekkel való foglalkozás tudományába, az imádsággal és a lelki élettel kapcsolatos tapasztalatait a Lelki gyakorlatok című könyvében foglalta össze, amely a jezsuita, illetve a Szent Ignáci lelkiség alapja lett. A loyolai szentnek döntő szerepe volt a reformációt követő katolikus megújulás kibontakozásában. Loyolai Szent Ignác katolikus hittudóst, misszionáriust, a jezsuita rend alapítóját rendszerint miseruhában ábrázolják. 1849-ben valószínűsíthetőleg ezen a napon hunyt el Petőfi Sándor költő a segesvári csatában. Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős volt ő, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja, aki közel 1000 verset írt rövid élete alatt. Ebből körülbelül 850 maradt ránk. Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen. Tehetséget, történelmet, sorsot. 26 évet élt, s világirodalmi rangú és méretű életmű maradt utána, mely korfordulót jelentett nemzete irodalmában. 1926-ban hunyt el Hausmann Alajos építész, egyetemi tanár, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. 1937-ben hunyt el Zala György szobrászművész, a neobarok emlékműszobrászat legjelentősebb mestere, akinek eredeti neve Mayer volt. A századforduló hivatalos művészetének jelentős képviselője volt ő. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1527-ben a Magyarországra bevonuló első Ferdinánd ígéretet tett a magyar törvények és az aranybulla megtartására. Ezt az ígéretet nevezik Köpcsényi eskünek. 1556 óta, ahogy már említettem is, a mai nap a katolikus egyházban Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítójának emléknapja. A mai napon tehát őrá emlékezünk és hozzá imádkozunk. 1922-ben Csehszlovákiában befejezte működését az utolsó magyar főiskola, a Kassai Jogakadémia. 1964-ben a Ranger 7 amerikai űrszonda leszállt a Holdra, és onnan képeket sugárzott. 2005-ben a 20. Formula 1-es magyar nagydíjt rendezték meg Mogyoródon, és ugyancsak ebben az évben, azaz 2005-ben Cseh László a 400 méteres vegyesúszásban világbajnok lett. Kedves hallgatóink, július 31-i kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvő betegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Az adományoz.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyagvásárlásra fordítja a karitatív szervezet. A rendkívüli hőség és energiahelyzetre tekintettel a nem tartanak kormány szóvivői sajtótájékoztatót, közölte a kormányzati kommunikáció. A közlemény alapján Magyar Péter miniszterelnök várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről, illetve majd pénteken vagy szombaton várhatóan külön sajtótájékoztatót tart a hőség és energiahelyzetről. Hangsúlyozták, hogy a kormány döntéseiről és az aktuális fejleményekről folyamatosan próbálják tájékoztatni a nyilvánosságot. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos mától harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Ezt a családügyi és szociális miniszter jelentette be. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök a mai napon. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Kifejtette, hogy a kormány szerdai döntése nyomán az oktatás meg fogja kapni a figyelmet és megbecsülést, amelyet megérdemel. Megszüntette a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is. Viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Már csak nem 50 milliárd forinttal tartoznak a kórházak a beszállítóknak a legfrissebb államkincstári adatok szerint. A legnagyobb tartozást az egyetemi klinikák halmozták fel. Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára elmondta, a jelenlegi tendencia mellett év végére ismét 100 milliárd forint közelébe emelkedhet az adósságállomány, ezért évközi adósságrendezést sürgetnek. Kizárná az országos politikai döntéshozókat a sportági szakszövetségek irányításából a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a magyar sportirányítási rendszer megújulásához kikerülhetetlen a politikai és a sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetése. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatásokat. Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte, Vladimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban. Végül a pénteki időjárásról. Derült, felhőtlen lesz az ég. Marad a harmadfokú hőségriasztás. Az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20:30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztárfellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzőst bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 31-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, utolsó napja július hónapnak. Milyen gyorsan elszaladt ez a hónap, Uram, a te társaságodban. E hónap utolsó óráiban köszönetet mondok neked minden egyes kegyelemért, melyet tőled kaptam nap mint nap. Az erő, a béke, a bátorság, a bocsánat, a megértés, a türelem, a haladás és a lelki vigaszok kegyelmeiért, és mindazokért a kegyelmekért, melyekre most hirtelen gondolni sem tudok, vagy melyek ismeretlenek maradnak előttem, míg e földön élek. Mindazért, amit te nekem adtál, mindazért, ami engem ért, áldalak téged, Uram, végtelenül jó atyám. Neked legyen dicsőség és dicséret egy egész örökké valóságon át. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Loyolai Szent Ignác fogalmazta meg az örömről, és a következőképpen hangzik. Az örömnek és a bánatnak egy forrása van, saját lelkiismeretünk. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Oszkárok ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig a ma név- és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Loyolai Szent Ignác ünnepe van. Műsorunk folytatásában pedig figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a Következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról is ejtünk majd részletesen néhány szót. Ezt követően a Napverse című kis műsorunkban pedig Hajnal Anna az Elidegenítetthez című versét mondja el Havas Judit. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspök atya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Loyolai Szent Ignácról, a jezsuita rend alapítójának életéről beszél nekünk. A folytatásban Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és elhangzik a napimája, majd programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a Szent István Rádió péntek reggeli műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést, és szép napot is kívánok Önöknek!
8: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
9: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Vargáné Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival a rehabilitációs ritmus- és táncterápiáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: helyes szerepe van a zenének ebben? A zene kiválasztásában?
1: A zene kiválasztásában azért ez egy speciális dolgot igényel, mert nem mindegy, hogy milyen zenét választunk ki. Tehát itt meg kell nézni az ütemet is, meg kell nézni azt, hogy tudnak-e rá dolgozni. Meg van adva az, hogy egy 80-as, 100-as percenkénti, vagy mint ahogy a szívverésnél is 80-as, 100-as ütem például az egy lassabb ütem. Be lehet iktatni egy 120-as ütemet is, de akkor ott már nem tudják annyira követni a mozgásokat. Viszont tapasztaltuk már azt, hogy direkt ugyanazt a gyakorlatot csináltuk lassabb zenével, és gyorsabb zenével is sikerült, nem mindenkinek, de végül is itt tényleg nem az a lényeg, amit mondott a kolléganőm is, hogy a mozgás pontos kivitelezése a lényeg, hanem a megszokott klasszikus tanulási kereteken kívül dolgozunk, és áthidaljuk ezt a fajta kényszert, nincs rajta betegen ez a kognitív teher, ha most rögtön nem fogja a ritmust érezni, az nem baj, de lehet, hogy utána viszi, ahogy most mondják, a flow.
0: Igen,
1: viszi a flow-ba, benne vagyunk a flow-ba, és viszi tovább, és odafigyel a ritmusra, hogyha ritmust váltunk, vagy forog a kör, tehát hogyha ütemet váltunk. Először még ezt konkrétan megfigyeltük olyan betegnél, aki először nem tudta, hogy mit kell csinálni, és olyan 10 perc múlva teljesen ráállt az ütemre. Tehát annyira figyelte azt, hogy a többiek mit csinálnak, és követte a ritmust. Tehát a zeneválasztás nagyon fontos, hogy milyen ritmus, nagyon fontos, hogy még a zene típusa is fontos, hogy legyen üteme, legyen egy lüktetése, hogy ezt ők tudják követni. Akár mi folyamatosan ezen dolgozunk, és mindig ötletelünk, és megkérdezzük egymást, figyelme, ez a zene jó, ez most jó, ez most nem jó. És mindig meghallgatjuk egymásnak a véleményét, hogy erre most tényleg tudunk-e valami koreográfát kitalálni, mert az sem jó, hogyha összevisszaságban vannak a betegek. Azért a másik végletet sem akarjuk elérni. Úgyhogy a zeneválasztás ilyen szempontból egy elég komoly munka.
0: Mennyi ideig tart, vagy hát még viszonylag szűkös a tapasztalat, ugye? De mennyi ideig kell, hogy tartson egy ilyen foglalkozás?
2: 60 perc az, ami a teljes foglalkozást lefedi. Ebben viszont benne van az is, hogy a teremrendezés, előtte-utána való készülődés, tehát egy olyan 45 perc, amit aktívan így a tánccal szoktunk tölteni.
0: És ezt mennyi ideig lehet vinni, hogy úgy mondjam? Tehát, mert itt a szinten tartásomban a hangsúly, gondolom, nem? Meg elővenni olyan funkciókat, amiket mozgatni kell.
2: A terápiát azt egyébként felépítjük. Tehát van egy bemelegítés része, amikor ráhangolódunk. Ez abból áll, hogy egymás nevét végigmondjuk, szemkontaktust teremtünk, összekötést alkotunk ott az együtt lévő betegekkel, egy picit oldjuk a hangulatot, majd ezután jönnek azok a feladatok, amik a memóriát, a térlátást, a mozgásfejlesztést fejlesztik.
0: Fejlesztik.
2: És utána a végén van egy levezetésünk, amikor már ezt a flow-t egy picit lecsendesítjük.
0: Nekünk is van a vége, a beszélgetés vége, de a hölgyeim, szeretném, ha ezt folytatnánk, ezt a beszélgetést, mert egyrészt tapasztalatokat tudunk majd megosztani az idő múltával, másrészt szerintem ez egy roppant érdekes dolog, és arra is kíváncsiak, gondolom, a hallgatók, hogy lehet kívülről bejutni például egy ilyen foglalkozásra.
2: A mozgásszervi rehabilitációs szakrendeléseket kellene felkeresni, és ott a kezelő orvossal egyeztetni, hogy szeretnének részt venni ezen a terápián, és utána bennünket ergoterapeutákat megkeresni.
0: A Szent Ferenc Kórházban. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Mi is köszönjük.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Vargáni Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival, a rehabilitációs ritmus és táncterápiáról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot. Mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. Szintén Miskolc belterületén a 182-es és 183-as kilométerek között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik. Irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. Szintén Miskolcon a városközpont felé a 184-es és 187-es kilométernél is csőtörés miatt mindkét helyen Szikszó felé a külső sávot lezárták. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolat felújítást végeznek, a 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és 19-es kilométerek között több helyen továbbra is közműépítés, valamint aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között útépítés miatt a 12-es kilométernél. Mindkét irányban egy sávot elkerítettek a forgalom elől. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Karcag belterületén a Dózsa-György úton a Táncsics Mihály körút kereszteződéséhez közel felújítják a burkolatot. Az 1-es kilométernél egy részen az utat teljes szélességében lezárták, az 1-es és a 2-es kilométerek között pedig egy sávon lehet csak haladni. A lezárt szakaszt önkormányzati utakon lehet kikerülni, a terelő utat sárga táblákkal jelölik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsy-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. Újabb ütemezéséhez érkezik a miskolci burkolat felújítás. Péntektől új forgalmi rend lép életben. A 3-as számú főúton a Hasányi felüljáró és a Futó utca közötti szakaszon teljes szélességében befejeződtek a burkolat felújítási munkák. A végleges forgalomtechnikai elemek kiépítése és az idéglenes forgalomkorlátozás elbontása július 31-én fejeződik be. Ezt követően a felújított útszakaszt teljes szélességében átadják a közlekedőknek. A kivitelezés ezzel párhuzamosan a következő üteméhez érkezik. Július 31-én megkezdődik a második számú ütem egy részének kivitelezése. A Futó utcai csomópont és a régi gyógyszertár közötti szakaszon a külső sávokban idéglenes forgalomkorlátozás kerül kiépítésre. A szakaszon található buszmegálló öblök átépítése miatt a Szeretet utcai csomópontnál idéglenes megállók lesznek kijelölve az építkezés idejére. A közlekedők türelmét és megértését kérik a munkálatok ideje alatt, valamint arra is kérik az érintett útszakaszokon közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel a kihelyezett jelzőtáblák útmutatásait követve közlekedjenek. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstopp. Ezen a hétvégén, azaz augusztus 1-én szombaton 15 órától, augusztus 2-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Hat óra 23 perc van, péntek reggeli műsorunk folytatásában. Most időjárás előrejelzés következik Rázsi András meteorológustól is. Először is jó reggelt kívánok neked, kedves András,
3: és
2: Isten hozott a nyaralás után.
3: Köszönöm
2: szépen. A rádió hullámhosszain ismételten együtt vagyunk, és ha már mi beszélgetünk a péntek reggeli órákban és időjárás előrejelzés rovatunk van, akkor természetesen nem kérdezhetlek most sem másról, mint a várható időjárásról. Én nagyon örülök ennek a nyári időjárásnak, szerintem van, aki velem egyetért, van, aki nem. Én szeretem nagyon a nyarat. A folytatásban is igazi meleg nyári időjárást és időt ígérsz nekünk és jósolsz nekünk?
3: Hát a nyarat természetesen sokan szeretjük, de van úgy, amikor kicsit túltolja az évszak. Most is ez fog következni, tehát mostanában ezt úgy hívjuk, régen anticiklonnak neveztük, most az angol száz irodalomból bekúszott ez a hőkupola kifejezés, ami nekem úgy nincsen semmi problémám, mert nagyon beszédes kifejezés, és hát igen, most újra ez a jelenség lesz, és hát általában a nyári anticiklonoknak a sajátossága az, hogy igen-igen nagy hőséggel jár a jelenség. Eleinte még hajnalban felfrissülünk, de aztán egyre kevésbé lesz a hajnali felfrissülésen, viszont a napi hőmérsékletek egyre másra meghaladják a 35 fokot, vagy akár megközelítik a 40 fokot is majd.
2: Már is kérdezem a következőt, mi szerint arra vagyok még kíváncsi, hogy fronthatások várhatók-e a folytatásban, hogyha egy hangú lesz az időjárásunk, akkor is fronthatásra számíthatunk-e?
3: Hát igen, igen, bármilyen furcsa is, a hőség ellenére ilyenkor nincsenek frontok, tehát ez nem egy meleg front, ami melegfronti hatásra jár, viszont hát orvos meteorológiai szempontból mindenképp az egyik legfigyelemre méltóbb jelenség, mondjuk úgy, hogy az egyik leghírhettebb, mert hát ilyenkor a nagy meleg miatt azért ez elég rendesen meg tudja viselni a szervezetünket. Tehát maga a fronthatás nem lesz, viszont ami a hőséggel együtt jár, arra oda kell figyelnünk. Tehát sok folyadék, minél kevesebbet kint tartózkodni, és hát spóroljunk az energiával, ahogy csak lehet.
2: És a te előrejelzéseid szerint, amiket te figyelsz előrejelzéseket, meddig tart majd a te előrelátásod szerint ez az időszak, ez az időjárási jelenség?
3: Hát időjárást előrejelezni teljes bizonyossággal egy hétre lehet, egy héten túl már csak egy óvatos beszélést lehet adni, és hát egy héten belül úgy tűnik, hogy maradni fog ez a úgynevezett hőkupola, ez a hőség, szóval úgy tűnik, hogy most ez egy hosszú vendégségre számíthatunk.
2: És végül, de nem utolsó sorban, szubjektív véleményedre is kíváncsi vagyok. Ha már én megemlítettem, hogy szeretem a nyarat, akkor neked ez a kedvenc időszakod, vagy te nem foglalsz állást?
3: Hát én inkább nem foglalok állást, meteorológus vagyok. Minden évszaknak megvan a maga sajátossága, mindegyiknek megvan a maga szépsége, átmeneti évszakoknak is, a hideg évszaknak is, tehát a meteorológusok nem minősítik, csak megfigyelik az időjárást, ugye ezt szoktuk mondani. Szeretem a nyarat, de szeretem a telet is minden szépségével, de az átmeneti évszakokat is.
2: Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak, akkor egy mondatban, ha összefoglalhatjuk, igazi forró nyári napok várnak ránk.
3: Így van, és erre kell készülnünk.
2: Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra!
3: Szép napot, viszont hallásra!
4: A napverse.

0: Hajnal Anna, az elidegenedethez. Holdbeli tájon élsz, árnyék hidegben, szűk mértéktartás a szkafandered. Meleged óvod, költeni valót beosztod, fog szerint ki mennyit ér, majd mi verődik vissza. Oxigén, szüken van, méred, a drága idő magadnak, nem pocsékolod. Minek? Olyanra, aki van, bár haszna nincs. Vigyázz, ne várj, időben visszatérj, a meleg föld táplálód, otthonod, ahol tüdődnek édes levegő, s inyednek bőlevő alma terem. Én, asztronauta, utánad megyek. Holdbeli tájra vértezett szívem, 150 fokos hő, 150 fok hideg meg nem bénítja. Erős, eleven. Mert mély gyermekkorunkból sejtjeim eleven hálójában ott remeg a megörökölt hűség, akarat. S az akkor szerzett edzés, az öröm, rugalmas ereimen hajtja át vad bőség, boldogság áramait, ma is, mint minden nap, amíg vagyok. Hadd melegítselek, ne mondj le rólam.
1: Hajnal Anna az Elidegenedethez című versét Havas Judit előadásában hallották. Hajnal Anna költő Gyepűfüzesen született 1907-ben. Verseit az Álláspont és a Pásztortűz című folyóiratok közölték. 1933. decemberében először jelent meg verse a Nyugat című folyóiratban. Ettől kezdve a Nyugat rendszeresen közölte írásait. Ő és Trencsényi Valdapfer Imre hozta létre a Tóth Árpád társaságot. Tagjai között olyan kiválóságokkal, mint Vörös Sándor, Radnóti Miklós, Devecseri Gábor, Szerb Antal vagy Csészabó László. Összejöveteleiket Hajnal Anna lakásán tartották, ahol felolvasó esteket rendeztek egymás között, és művészeti vitákat folytattak. Első kötete 1935-ben jelent meg. Versei között találhatók gyermekversek, elbeszélések, és több versét a Kaláka Együttes és Halász Judit is megzenésítette. Kósa György zeneszerző kórusművet írt, három kórusmű Hajnal Anna verseire címmel. Vészi Endre így emlékezett rá. Idézem. Hajnal Anna egyik legmegbecsültebb és legszeretettebb kortársam. Költészetét és ember szeretetét, tevékeny, aktív ember szeretetét nem lehet szétválasztani. Egész életét a költészet sugallatában és szellemében élt át. Ez volt számára a legfontosabb. Eddig szólt az idézet. Hajnal Anna 1977-ben hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. 14. Leó pápa beszéde a Béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal, az emberi méltóság előmozdítása érdekében. Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. XIV. Leó pápa a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a béke himnusz kezdeményezésnek, melyen 14.

0: melyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
1: It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
0: Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
1: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
0: Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni. Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szent Atya.
1: He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
0: Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szent Atya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa, majd hozzátette. Különösen is azért imádkozom, hogy béke uralkodjon otthonaitokban és mindenütt a világon, ahol továbbra is az erőszak miatt szenvednek. Beszéde végén 14. Leó pápa köszönetet mondotta az Andrea Bocelli alapítványnak azért a munkáért, amelyet a hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végez. A zene erején keresztül hozzájárulnak az egyház küldetéséhez, mellyel minden személy átfogó emberi fejlődését igyekszik előmozdítani a közjó javára. Isten áldja erőfeszítéseiket.
1: May God bless your efforts.

A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet, ahol boldogan éljünk, elmerülve a szeretetedben, harmóniában minden teremtményeddel, akit Szent Ferenc megtanított, hogy fivérünknek és nővérünknek hívjunk. Nem tudtuk megőrizni a kertet, és az öröm, hogy benne lakjunk, félelemmé változott tőled, és elrejtőztünk. De a szereteted, mint amikor bújócskát játszunk, ránk talált. Jézus a kereszt áldozatával békét teremtett, újra visszaállította a szeretet közösséget veled és egymással, minden teremtménnyel. Azt kérjük, hogy tudjuk megőrizni a kertet, hogy boldogan éljünk.

Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal az emberi méltóság előmozdítása érdekében. A Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziója kiemeli, hogy fontos a hajléktalanság kezelése az emberi méltóságot és a közjót előmozdító fenntartható városok építését.

0: segítése érdekében. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, áll a Szent Cég ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 28-án kiadott üzenetében. A hajléktalanság tartós fennállása kellene, hogy nyugtalanítsa a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta a közlemény. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, ahol kapcsolatokat építhet, ápolhatja a családi életet, és teljes mértékben részt vehet a közösségében. A lakhatást ezért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. Az üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének 2026-os, az új városi menetrenddel foglalkozó magas szintű találkozójára adták ki, amelyre New Yorkban kerül sor, és amely a szöveg elfogadásának 10. évfordulóját ünnepli. Ez a dokumentum a fenntartható jövő közös jövőképét képviseli, a jól megtervezett és jól irányított urbanizációra összpontosítva. Amikor a városokat a szolidaritás, a befogadás és a leginkább rászorulók iránti gondoskodás alakítja, akkor többé válnak, mint puszta lakó és munkahelyekké, a találkozás, a testvériség és a remény helyszíneivé válnak, folytatódik az üzenet. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója 14. Leópápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézte, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában, hogy aláhúzza, a fejlődés akkor valóban emberi, amikor az embert helyezi a középpontba. A küldöttség hangsúlyozta, hogy ennek az alapelvnek kell irányítania az új városi menetrend végrehajtását az elkövetkező évtizedben. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója ezután megjegyezte, hogy a városfejlesztés tekintetében a hajléktalanság az emberi méltóság elleni fontos sértés. Az otthon hiánya többet jelent, mint a menedék hiányát. Azt jelenti, hogy megfosztják a személyt a biztonságtól, a stabilitástól, a magánélettől és a valahová tartozás érzésétől, magyarázta a nyilatkozat. A hajléktalanság aláássa számos alapvető emberi jog gyakorlásának lehetőségét, és gyakran a kirekesztés és a szegénység ördögi körébe sodorja az egyéneket és a családokat. A Szent Cég küldöttsége ezért arra ösztönözte a városokat és az országokat, hogy fektessenek be többet a megfizethető és megfelelő lakhatásba, valamint az átfogó szociális szolgáltatásokba, továbbá foglalkozzanak a hajléktalanság kiváltó okaival, mint például a szegénység, a munkanélküliség, a kábítószerfüggőség, a mentális egészségügyi problémák, a családok felbomlása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a konfliktusok. Ezt a helyi közösségek, a civil társadalom, a vallási szervezetek és azok érdemi részvételével kell elérni, akik maguk is megtapasztalták a hajléktalanságot. A szentszéki misszió azt is megjegyezte, hogy fontos olyan lakhatási politikákat szorgalmazni, amelyek átfogó megközelítést támogatnak, figyelembe véve az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy közötti szoros kapcsolatokat. Ez segíteni fog a kirekesztés és a szegregáció megelőzésében is, mutatott rá az üzenet. A Szent Cég állandó ENSZ megfigyelő missziója hangsúlyozta a megújult nemzetközi szolidaritás fontosságát is, a nemzetközi együttműködés, a technológia átadás, a kapacitásépítés és a megfelelő finanszírozás révén, különösen a gyors urbanizációval küzdő, legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében. Végül a Szent Cég küldöttsége megjegyezte, hogy a városfejlesztés nem mérhető kizárólag az épületek magasságával vagy a gazdaság erejével, hanem mindenek előtt azzal a képességével, hogy minden ember számára lehetővé teszi a kibontakozást, a társadalomban való teljes részvétel és a közjóhoz való hozzájárulás révén, mivel minden város emberek közössége, akik mindegyike Istentől kapott méltósággal rendelkezik. Ezért egy fenntartható város igazi mércéje abban rejlik, hogyan bánik minden tagjával, és következésképpen abban, hogy képes-e kezelni a szegénység számos formáját, a tartós egyenlőtlenségeket és a környezetkárosodást hangsúlyozta a nyilatkozat. Az új városi menetrendet az ENSZ lakhatási és fenntartható városfejlesztési konferenciáján fogadták el Quitóban, Ecuadorban 2016. október 20-án. Az ENSZ közgyűlése a 71. ülésszak 68. plenáris ülésén 2016. december 23-án hagyta jóvá. Az új városi menetrend egy jobb és fenntarthatóbb jövő közösen osztott elképzelését képviseli. A jól megtervezett és jól kezelt urbanizáció a fenntartható fejlődés hatékony eszköze lehet mind a fejlődő, mind a fejlett országok számára. Az ENSZ közgyűlés felkérte a főtitkárt, hogy 4 évente tegyen jelentést a végrehajtás előrehaladásáról. A 4 éves jelentéseket 2018-ban és 2022-ben nyújtották be. A 2026-os 4 éves jelentés az új városi menetrend végrehajtásának félidős értékeléseként szolgál, értékeli az elfogadása óta elért eredményeket és a kihívásokat, továbbá meghatározza a következő évtized prioritásait a 3 átalakító vállalása tekintetében.
1: Áttörés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
2: Az állatmese szerint a tyúk és a disznó sétálnak az utcán, és meglátnak néhány szegény gyermeket, akiken látszik, hogy régóta nem ettek semmit. A tyúk megszánja őket, és azt mondja a disznónak. Van egy ötletem. Mi lenne, ha adnánk ezeknek a gyermekeknek reggelire finom sonkás tojást? A disznó elgondolkodik a tyúk javaslatán, majd ezt mondja, nos, ez neked nem jelentene nagy áldozatot, de tőlem teljes áldozatot. Önátadás kíván. Vágyom Istenre. Gondolok rá a bajban, jobban eszembe jut a nehézségek és szenvedések közepette. Szívesen adok neki a tojásaimból, de önmagamat odaadni, feláldozni, átadni ő neki, azt túlságosan soknak érzem. Önmagam feláldozása, odaadása nélkül azonban nem történik meg a csoda sem. Az Istennel való találkozás sem, Isten élmény sem. Önátadás nélkül nem lehet részem Isten élményben, ugyanis ha én átadom magam neki, akkor tud eltölteni szent lelkével. Önmagával. Pontosabban fogalmazva, ő mindig akarja adni magát nekem, de addig nem tudja teljesen ezt megtenni, amíg én sem teszem meg teljesen. Önátadás nélkül nem találkozhatom igazán ő vele. Odaadni mindazt, amin van. Másképp nem lesz rajta áldás. Az apostoloknak is oda kellett adniuk azt a keveset, amiük volt, és azt teljesen. Egyik papbarátom mesélte egy idős bácsi vallomását. Én szeretem az Istent, csak azt nem szeretném, hogy bele is szóljon az életembe. Erre a pap azt mondta neki, akkor ez olyan, mintha valaki azt mondaná, szeretem az orvost, csak ne akarjon megvizsgálni. A bácsi elnevette magát, aztán hozzátette, na jó, akkor lehet, hogy mégsem szeretem elég ki. Mennyire igaz? Sokszor szeretem az Istent, amíg nem kell dönteni, amíg nem kell változtatni, amíg nem kér semmit. Jézus is teljesen adja magát. Elvonul is teljesen adja idejét atyának. Nagyon sokszor elvonul, és amikor újra találkozik az emberekkel, akkor teljesen odaadja magát nekik. Istent adja magából. Ezért hiteles. Amikor látja a tömeget, megsajnálja őket, és rendelkezésükre áll. Egészen. Nem félik és nem vonakodva. Ezt kéri tanítványaitól is, hogy ők is segítsenek a csodában. Az ő közreműködésük is szükséges. Istennek szüksége van a kezeimre, hogy azokon keresztül adjon másoknak. Istennek szüksége van lábaimra, hogy eljusson azokhoz, akik áhítozzák az ő szeretetét. Istennek szüksége van odaadásomra ahhoz, hogy mások is megtapasztalják gondviselését. Sokszor hallom, rábízom Istenre ügyemet, és ő majd elintézi. Nem hiszem, hogy ez így teljesen helyes. Rábízom magam, ez rendben van, de azért bízom ő rá magam, hogy el tudjam végezni az ő munkáját. Nélkülem nem akar cselekedni, közreműködésemet kéri. S amikor én odaadom azt az 5 kenyeret és 2 halat, azt a keveset, amin van, akkor ő arra adja áldását, és megsokszorozódik. A 126. Zsoltárban olvassuk, imádkozzuk, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. És ez mindig így van. Ha ő nélküle kínlódom, akkor nem csak elfáradok és belefáradok az életbe, hanem elveszítem mindennek értelmét is. Ha beleteszem, akkor könnyedén szárnyalok majd. A verebek repdesése és a sasok szárnyalása között igen nagy a különbség. A verebek nem repülnek nagy távot. A sasok ellenben ráhagyatkoznak az áramlatra és messzebb haladnak. Így kellene lennie keresztény életemben is. Hagyatkozzam a Szentlélek áramlatára, és akkor megtörténik a csoda. Az is megfigyelhető az evangéliumi részben, hogy a tanítványok együtt, közösen dolgoznak. Mindannyian kiveszik részüket a munkában. Isten rajtam keresztül, és velem akar dolgozni, de ebben nem vagyok egyedül, hanem ott vannak mások is. Nem vagyok egyedül az úton. Egységben nagyobb az erő. Amikor az én részemet odaadom, megtörténik az áttörés. Isten betör, persze nem erőszakkal a világomba, és megváltoztatja azt. Velem, és nem nélkülem. Megengedem?
1: Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus hazatér Názáretbe, ahol nevelkedett. Ott, ahol ismerik őt gyerekkora óta, ahol látták felnőni, dolgozni, élni. A názáretiek nem hisznek benne, bár csodálják szavait, bölcsességét, mégis elutasítják. Ez a jelenet fájdalmas és tanulságos. Jézust nem ellenségei utasítják el, hanem sajátjai. Azok, akiknek a legnagyobb lehetőségük lett volna a hitre, végül a legkeményebben zárkóznak el. Miért? Mert már besorolták őt a helyi ács fiú szerepébe, és amikor Isten ereje felülírná ezt a képet, az ismerős ismeretlenné válik. A megszokás, a rutin, ami már mindent tudunk róla szemlélete, az egyik legnagyobb akadálya a hitnek. Nem csak egykor a bibliai időkben, hanem napjainkban is. A hit nem mindig akkor gyengül meg, amikor üldözik, hanem amikor túlságosan ismerni vélik Istent. Amikor nincs már nyitottság az újra. A názáretiek nem Jézus tanítását vitatták, hanem az volt a problémájuk, hogy nem illett bele a róla alkotott képbe, megszokott elképzeléseikbe. Az evangélium minket is önvizsgálatra hív. Vajon nem gondolom-e azt, hogy már túlságosan is ismerem Istent? Engedem-e, hogy új formában, másként, akár meglepő módon szólítson meg, vagy már csak azt várom tőle, amit előre elterveztem? Vajon nem zártam-e be őt a saját elvárásaim és korlátaim közé? Jézus jelenléte mindig túlmutat a megszokott kereteken. Ha nyitott vagyok, akkor nem csak hallgatni fogom őt, hanem engedem azt is, hogy átformáljon.

Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Loyolai Szent Ignác áldozópap, a jezsuita rend alapítójának emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent vagy Uram énekes könyv 220-as számú énekét énekeljük a mai Szentmise elején, amely így kezdődik: áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped. Majd az Éneklőegyház 598-as számú éneke következik: ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr. Végül az Éneklőegyház 140-es számú énekét énekeljük: Úr Jézus, legszebb életút kezdő sorral. Megismétlem sorrendben az énekszámokat: a Szent vagy Uram énekes könyv 220-as és az Éneklőegyház 598-as, valamint 140-es számú énekeit énekeljük a mai Szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket ezen a ma reggeli Szent Misén, azokat is, akik a Szent István Rádión keresztül kapcsolódnak be. Loyolai Szent Ignászról, jezsuita rend alapítójáról emlékezünk ezen a mai napon, és kérjük az ő közbenjárását Európáért, katolikus egyházunkért itt Európában. Ezt a reggeli Szent Misét elhunyt fejes Józsefért ajánljuk fel halálának 10. évfordulója alkalmából, valamint az ő elhunyt szüleiért. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Ignácot egyházadban arra hívtad, hogy neved mind nagyobb dicsőségét terjessze. Add, hogy őt kövessük földi életünk harcaiban, és közbenjárására vele együtt koronát érdemeljünk a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jojákimnak, Jozia fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr: állj oda az Úr házának udvarába, és azokat a szavakat mind, amelyeknek a hirdetésére parancsot adtam neked, hirdesd Júda városai lakóinak, akik imádkozni jönnek az Úr házába. Ne hallgass el egyetlen szót sem, hát ha szót fogadnak, és megtérnek gonosz útjaikról. Akkor én is visszavonom azt a veszedelmet, amelyet rájuk akarok hozni tettei gonossága miatt. Így beszélj hozzájuk. Ezt mondja az Úr: ha nem hallgattok rám, és nem jártok törvényeim szerint, amelyeket elétek tártam, és nem figyeltek szolgáimnak, a prófétáknak szavára, akiket én folyton folyvást küldtem hozzátok, de ti soha nem hallgattatok rájuk, akkor ezt a templomot Silóhoz teszem hasonlóvá, ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld összes nemzete. A papok, az álpróféták és az egész nép hallotta, amint Jeremiás elmondta ezt a beszédet az Úr házának udvarán. Amikor tehát Jeremiás mind elmondta, amit az Úr parancsára el kellett mondania az egész népnek, a papok és az álpróféták megragadták, és így szóltak: halállal kell lakolnod. Miért jövendöltél az Úr nevében így? Ez a templom Siló hegyéhez lesz hasonlóvá, ez a város meg úgy elpusztul, hogy lakója sem marad. Erre az Úr házában az egész nép egybegyűlt Jeremiás ellen. Ez az Isten igéje.
1: Uram, hallgass meg engem, nagy irgalmasságot szerint.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. A tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az Ács fia ez, és nem Mária az anyja, nem Jakab, József, Simon és Júdás az unoka fivérei, és nem itt élnek közöttünk az unokanővére is? Honnét vette hát mindezt? És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Az olvasmányban Jeremiás prófétáról hallottunk, akit az Isten küldött a nép figyelmeztetésére, igen ám, de a nép, főleg a vezetők, kemény szívvel fogadták. Odáig is eljutottak, hogy már meg akarták ölni Jeremiást, mert hogy milyen dolgokat jövendől. El fog pusztulni a templom? Fú, hát akkor ez elbizakodottságába beszél, áll próféta, akkor meg kell ölni. Benne volt Mózes törvényébe, hogy aki elbizakodottságába olyan dolgokat mond, ami nem az Istentől való, áll próféta, azt meg kell ölni. Nagyon praktikusan. Igen, ám csak Jeremiást az Isten küldte. Az Isten küldte egy felhívással, hogy térjen meg a nép, és még igazából mondja is Isten, hogy hát ha szót fogadnak és megtérnek gonosz útjaikról, akkor én is visszavonom a veszedelmet, amit rájuk akarok hozni a gonoszságuk miatt. Tehát Istennek a végső célja nem a fegyelmezés, a pusztítás lenne, hanem csak felhívni őket a megtérésre. De kemény volt a népnek a szíve, és nem hallgattak Jeremiásra. És hát Jézus Krisztus Urunkban mind, amiket a próféták elszenvedtek, azok beteljesednek. Itt éppen betér az ő saját városába, Názáretbe, és ott mivel találkozik? Hát azzal, hogy az emberek kemény szívűek és okoskodnak. Nem ismerik fel benne a messiást, az Isten fiát, de még csak egy prófétát se. Ki ez? Hát ismerjük, nem? Tudjuk nagyon jól, hogy hát ismertük gyerekkorába, ott játszott a többiekkel. Honnan vette mindezt? Emberileg még logikusan ezt le is lehetne vezetni. Hát jó, persze, ismerték így, meg úgy, meg amúgy. Viszont tudjuk nagyon jól, hogy mind a prófétáknál, de főleg Jézus Krisztusnál ott van a Szentléleknek a munkája. Mélyen. Jézus mondja, senki sem jöhet hozzám, ha csak az Atya nem vonza. Tehát valami mélyebb dologról van itt szó. Ezek az emberek mélyen megkeményítették a szívüket, és ellenálltak igazából a Szentlélek vezetésének. A saját okoskodásaik előbbre valók voltak, mint hogy hallgassanak a Szentlélekre. És ez egy veszélyes állapot egyébként, ebben mi is beleeshetünk. Én is sokszor beleestem már egyébként, mikor az Istennek utána elég komoly dolgokat kellett tennie ahhoz, hogy az embert kimozdítsa abból az állapotából. Nekem rögtön már az elején a hivatástisztázás kapcsán ilyen dolog volt, csak én egy kicsikét mondjuk úgy reagáltam, mint a farizeusok Jézussal szembe. Égi jelet követelnek Jézustól a farizeusok. Nem elég a sok gyógyítás, az ördögűzés, stb. A tanításának a mélysége. Na akkor, ha te vagy a messiás, akkor tessék adni valami csodálatos égi jelet. Ez az igazi kevésség, ez a gőg az Istennel szembe. Hát én például a hivatásom, keresésembe úgymond keresés. Én így voltam. Aztán kellettek utána a Jóistennek beavatkozásai, meg emberek, akik utána, mint ahogy egy kicsit a próféták is a népet így rendbe tették az embert, és utána érdekes módon nagyon sok kegyelmet kaptam, hogy meg tudjon változni, megnyíljon a szívem. Amikor már volt egy ilyen fordulat bennem, mikor az Isten egy kicsikét embereken keresztül úgymond leoltott, akkor utána, mikor képes voltam valahogy megnyílni, érdekes, ez is egyébként a Szentléleknek az ajándéka, úgy valahogy magam sem tudom, hogy hogy következett be ez a fordulat, de bekövetkezett. Utána felfedeztem azt, amit már a Jóisten adott korábban is, apró jeleken keresztül, és megváltozott minden, elkezdett az Isten még több kegyelmet adni. És egyébként igen, ez a Istennek ez a csöndes közeledése, mert Jézus Krisztusban is, tehát ez valósul meg. Nem úgy érkezik a messiás, ahogy ők várták volna, óriási csinnadrattával, nem. Jézus Krisztusban az Isten ezt az utat választotta, 30 éven keresztül úgy él, mint a többi ember. Az ő valóságos embersége egyébként Jézus Krisztus Urunknak. Sokszor talán ezt keveset is hangsúlyozzuk, mert ez az egyértelmű szándéka volt az Istennek. Az ige testé lett, ahogy Szent János mondja. Karácsonykor ezt ünnepeljük. Teljes, valóságos emberré. És ez a teljes valóságos emberséghez hozzátartozik, hogy ő megszületik, egy családban nő fel, utána átveszi szakmát az édesapjától, Józseftől, dolgozik, éli a mindennapi életet. És ezt az utat megint csak valahogy nem fogadták el, tehát nem lehet az, hogy a messiás így. Nem tudatosan persze, mert nem állt még nekik össze a kép, de talán ez bennünket is megkísérthet adott esetben, hogy Jézus Krisztusnak a valóságos emberségét úgymond kérdőjelezzük meg. Mert igen, ő valóságos Isten. Ezt senki nem vonja kétségbe, mármint közülünk reméljük. De valóságos ember is. És ez volt a megváltásnak az útja, és ezt a valóságos emberségében megélt küldetését is, tehát utána az atya terve szerint, az atya szándéka szerint élte meg Jézus, végezte el, inkább úgy mondom, és adta saját magát teljes mértékben az emberiségért a kereszten. Mert itt is mi történik? Igazából egy elutasítás. Izraelnek a népe, az ószövetségi választott nép, akihez első körben jött Jézus, elutasítja őt, sőt, halálra ítéli. Itt visszautalhatunk Jeremiásra, mert őt is meg akarják ölni, akit az Isten küldött a néphez. Jézus Krisztusban az összes prófétának, mindenkinek a működése beteljesedik. És ő az, aki meghozza utána ezen keresztül a megváltást, az örök üdvösséget. Engedelmes az atyának a halálig, egészen a kereszt halálig. Kedves testvérek, Istennek az útjai talán sokszor nem a mi útjaink. Kérjünk tőle nyitott, alázatos szívet, hogy fel tudjuk ismerni, hogy milyen módon, hogyan akar bennünket vezetni, mikor, hogyan szól hozzánk, és hogy ha Jézus Krisztus Urunk valamilyen módon az életünkbe közeledik hozzánk, egyszerűségben, szelíden, halkan, akkor legyen nyitott és készséges a szívünk, hogy felismerjük őt. Ne kelljen neki valami erősebb jellel adott esetben egy kicsikét rásegíteni minket, hanem tudjuk ezt felismerni, és tudjuk őt befogadni, és tudjuk őt követni, mert higgyük el, boldogok leszünk, és csodálatos lesz. Amen. Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Kérünk téged, hallgass meg minket. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk, az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Kérünk téged, aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket. aki ismerett tiédet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad. Aki váladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Kérünk téged, hallgass meg!
0: Kérünk téged, Istenünk, Fejes József testvérünkért és az ő szüleiért, add, hogy a mennyei dicsőségben a te boldogító színelátásodnak örvendezhessenek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Áldott vagyunk mindenség Istenem.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész az a Szentegyházra várunk.
0: Urunk Istenünk, vedd jó néven Szent Ignác ünnepén bemutatott adományainkat, és add, hogy ez a szent áldozat, amelyet az élet szentség forrásává tettél, minket is valóban megszenteljen, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a csapelkedtek.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban. Méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadott egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Ignác ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urú, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, József szolgádról és elhunyt szüleiről, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűnei. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk.
1: Urunk Istenünk, a dicsérő áldozat, amelyet Szent Ignácért hálát adva mutattunk be előtted, segítsen el minket fölséged örök dicséretére, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk,

0: Kedves hallgatóink, Loyolai Szent Ignác áldozó pap a jezsuita rend alapítójának emléknapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Herbst Ádám atya, a bazilika káplánja mutatott be. A felolvasó Béres Gyula volt. Orgonán közreműködött Bilincsik Péter kántor. Rádiónk technikai közvetítését Kvaszinger Jenő vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójában.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Elkerülhetetlen a paksi atomerőmű leállítása a Duna alacsony vízállása miatt. Ez a következő 24 vagy 72 órában megtörténik, közölte az erőmű. A blokkok hűtéséhez használt szivattyúk szívócsonkja már nem ér bele a vízbe, miután a Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, és több mint egy méterrel a tervezésnél figyelembe vett szintnél. A miniszterelnök a Százhalombattai Duna menti erőműből jelentkezett be csütörtökön este. Magyar Péter közölte, várhatóan vasárnaptól majd újraindulhat az erőmű meghibásodás miatt leállt blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Növelik a hazai erőművek áramtermelését, fokozzák az importot, önkéntes fogyasztáscsökkentésre kérik az országban működő nagyvállalatokat és önkorlátozást kérnek az emberektől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a Mavir központjából közzétett videójában azt hangsúlyozta, hogy a paksi atomerőmű várhatóan elkerülhetetlen leállítása, a Dunamenti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek, amilyenre még nem volt példa Magyarország történetében. Jogszabályokkal akár kötelező jelleggel is beavatkozhat a kormány egyes nagyfogyasztók ütemezett ideiglenes lekapcsolásába. Magyar Péter a lakosságot is önkorlátozásra kérte a délután 5 és este 10 óra közötti idősávban. Budapest úgy takarékoskodik az árammal, hogy nem kapcsolja fel a díszkivilágításokat, ha leáll a paksi atomerőmű, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a lépés a közvilágítást nem érinti. A főpolgármester szerint az intézkedés a budapesti közművek által kezelt 300 épületet érinti. Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. Míg a tanítási év során a formális oktatási eszközöké a főszerep, a nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban az informális platformok, a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át a helyét. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlásüdülő. A 28,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás, a piarista rend magyar tartománya, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, valamint a Piarista Vitorlázó Egyesület összefogásával valósult meg. A fejlesztés legfőbb stratégiai célja a szálláshely 4 évszakosítása volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi, téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és az állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagy közönségnek. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen lesz az ég,

0: Északon átmenetileg képződhet kevés komoly felhő. Csapadék nem várható. Az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, másútt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója. 1521. pünkös vasárnapján a francia tüzérség Navarrában tűz alá vette Pamplona citadelláját, és egy ágyúgolyó súlyosan megsebesítette az egyik nemes embert, Inigo López de Loyolát, aki a spanyol király szolgálatában állott. Ez az esemény történelmi jelentőségű. Ez az ágyúgolyó szolgált indítékul ahhoz, hogy Inigo de López a spanyol király szolgálatát fölcserélje Krisztusnak, az ég és föld urának szolgálatával, és így Inigo lovakból Szent Ignác váljon. Ignác a napvilágot 1491-ben látta meg. A 12 testvér közül ő volt az utolsó. Mint egy spanyol nagyúr apródja, később, mint fiatal tiszt, dicső jövőről álmodozott. A sebesülés azonban véget vetett a becsvágyó nemes érvényesülésének, ugyanis sebesült lába, hiába tettek meg mindent az orvosok, rövidebb lett. Hosszú ideig kellett feküdnie otthon. Loyolában, a kastélyukban olvasnivalót kért, de csak Jézus élete volt kéznél, és egy szentek élete. A sebesült először kedvetlenül lapozgatta ezeket, de aztán egyre jobban elámult, s végül egészen e művek hatása alá került. Még hosszú volt az út, amíg Ignác világosan fölismerte, mit akar tőle az Isten. Amikor félig meddig már fölépült, elzarándokolt a szűzanya kegyhelyeire, Aranzazúba és Montserratba. Ez utóbbi közelében fekszik Manréza, ahol először csak rövid ideig akart maradni, de aztán majdnem egy egész esztendőt eltöltött ott. Itt élte át élete legnagyobb kegyelmét. Ezt csak úgy lehet összefoglalni, hogy értelmében nagy világosság támadt. Úgy érezte, mintha más emberré vált volna. Itt Manrézában született a Lelki Gyakorlatok című könyve, amely segítségére volt abban, hogy átformálja a világot. Ignác először koldúsként Rómán és Velencén át a Szentföldre zarándokolt. Miután fölismerte, hogy nem ez az Isten akarata, hogy hosszabb ideig Jeruzsálemben maradjon, arra meggyőződése jutott, hogy egy ideig tanulnia kell, ha segíteni akar a lelkeken. Visszatért és több mint 10 évet szentelt a tanulásnak Barcelonában, Alcalában, Salamancában és Párizsban. Közben azonban az embereknek is nagy figyelmet szentelt. Egyenként odaadta nekik a lelki gyakorlatokat, és ezzel hozzásegítette őket életük megváltoztatásához. Vallásosságát és azt a személyes lelki gondozást, amit folytatott, újra meg újra megvizsgálta az inkvizíció. Két ízben be is börtönözték, de minden alkalommal fölmentették. Ezek nem ingatták meg Ignácot abban a meggyőződésében, hogy helyes úton jár, de ugyanígy az egyházhoz való hűségét sem csorbították. Párizsban sikerült neki közösséget összekovácsolnia az első társakból. Ezek név szerint Xaveri Ferenc, Petrus Faber, Diego Lainez, Simon Rodriguez, Nicolás Bobadilla, Alfonso Salmeron. 1534. augusztus 15-én közös fogadalommal pecsételték meg szövetkezésüket Párizsban, a mártírok kápolnájában. Teljes szegénységben és szüzességben Istennek szolgálnak, segítenek a lelkeknek. 1537. június 24-én Ignácot és társait pappá szentelték. Róma felé tartva, az utolsó pihenőhelyen Ignác belépett La Storta félig meddig dőledező kis templomába, és itt egy látomásban megkapta útjára jóváhagyást. Nem Jeruzsálem a cél, hanem Róma. Rómába érve társaival együtt felajánlotta szolgálatait harmadik Pál pápának, és első szentmiséjét is Itt mutatta be 1538 karácsonyán a Santa Maria Maggiore bazilikában a jászoló oltáránál. Itt latolgatták jövőjüket a párizsi magiszterek. Elhatározták, hogy közösségüket fenntartják és szerzetes rendé alakítják át, amelynek Jézus Társasága lesz a neve. Harmadik Pál pápa jóváhagyta az új alapítást. A társaság csak hamar elterjedt egész Európában. Indiában és Távol-Keleten az első jezsuiták elkezdték a missziós munkát. Létrejöttek az első jezsuita kollégiumok. 1556. július 31-én véget ért Ignác földi élete. 1622-ben avatták szentté. A szent tűz emberének, így fordíthatnánk le a nevét Ignácnak, az életéből, aki mindent Isten dicsőségére tett, saját írásai és társainak, valamint kortársainak a följegyzései szolgáltatnak megindító dokumentumokat. Ezekből idézek egy keveset. Összvérháton ment fel Montserratra, amelynek tetején egykor a Grál lovagok vára állt, most pedig zarándokhely a Fekete Madonna tiszteletére. Életgyónást végzett, a kolostornak ajándékozta az összvért, a ruháját odaadta egy koldúsnak, a Madonnának pedig fölajánlotta a fegyverét, és egy egész éjszakát ott töltött előtte állva. Egy másik történet. Amikor Lajnez egy alkalommal azt bizonygatta, hogy a földet készen volna rögtön fölcserélni az éggel, Ignác ezt válaszolta neki. Én helyedben inkább itt maradnék lent, és dolgoznék az Isten dicsőségére. Ugyanebben a szellemben az imádság túlbecsülésétől is óvott. Az imádság csak egyik módja az Isten dicséretének. Minden teendőnkben és munkánkban meg kell találnunk Istent. Aki mindent Isten nagyobb dicsőségére tesz, annak minden imádság. Ignác szerette, ha az arcok derűsek körülötte. Nevessetek és erősek lesztek, szólt oda a testvéreinek. Maga is vidám ember volt, szerette a kertet és a virágokat. Nyári éjszakákon szívesen elidőzött szobája erkélyén, és nézte a csillagos eget, hogy mindenben megtalálja, mindenben szeresse Istent, benne pedig mindent. Ignác valóra váltotta tanítását. Ha egyszer a szívünk megváltozik, nem csoda, hogy utána általunk a világ is megváltozik. Magyar földön munkájuk fölbecsülhetetlen drága kincs marad mindörökké. Olá Miklós kérésére már 1561-ben megalakult az első rendházok Nagyszombatban. 1581-ben Bátor István Erdélyben is letelepítette őket. A rend tagjai közül a legismertebbek Pázmány Péter esztergomi bíboros tudós író, Káldi György bibliafordító, Grodesz Menyhért és Pongrácz István kassai vértanúk, Fáji András és Orosz László hithirdetők, Helmiksa csillagász, Praj György történész, Baróti Szabó Dávid, Faludi Ferenc irodalmárok, Bíró Ferenc Banga Béla, Kerkai Jenő, Csávosi Elemér, Hunya Dániel, Mócs Imre, Kaszap István. Jelszavuk: Omnia ad majorem Dei gloriam, vagyis mindent Isten nagyobb dicsőségére. Loyolai Szent Ignác ünnepén kérjük Istent. Istenünk, te Loyolai Szent Ignácot egyházadban arra hívtad, hogy neved mind nagyobb dicsőségét terjessze. Add, hogy őt kövessük földéletünk harcaiban, és ködben járására vele együtt koronát érdemeljünk a mennyben.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Erős Alfréd, könyörgés. Uram, nem magamért imádkozom. Ez a legnehezebb imádság, nagy terhem van, a népemet hozom. Már meginognék, mint a nátszál, de erőtönt belém a bizalom. Láncszem vagyok, velem imádkozik a népem, a magyarok a földön és az égben. A láncot tartják erős angyalok, imádkozik az ország. Hozzád emeli Isten e nép arcát, és színed előtt könyörögve eléd lép. Uram, az egyetértés nagy kegyelmét add meg nekünk, legyen az mindennapi kenyerünk.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. Most Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét kérdezem. Júliusban van még egy programunk, egy hétvégi programunk, amelyről mit lehet tudnunk?
2: Hát olyannyira hétvégi program, hogy a július 31 és augusztus 1-e két napos a lovagi tornán újra felbőgnek a motorok Miskolcon. Ez a Miskolci Motorok Fesztivál is családi hétvége. A város, ahol a rock mindig otthon volt, ismét életre kell, és a legendás miskolci motoros és rockos hangulat július 31-én és augusztus 1-én fog visszatérni. Egyébként azért jó, hogy elindul ez a Miskolci Motorok Fesztivál, mert olyan fesztivál és családi hétvége, amely a régi hagyományokat éleszti újjá, és egy új motoros közösségi ünnepet teremt. Szóval két napon át fog dübörögni a rock a Diósgyőri várszomszédságában, a lovagi tornák terén, ahol a hazai rock élet ikonikus zenekarai gondoskodnak a hangulatról, és tényleg régi motorosok is, ha fogalmazhatok így, már mint a zenében, és újak is, majd mindjárt fogjuk hallani a programot. A koncertek mellett azonban ez sokkal több lesz egy zenei fesztiválnál. Július 31-én pénteken a kis színpadon kezdődnek a koncertek, Zalán meg a Kobold, ez jön 2 órakor, 3-kor a Későn szóltál, ugye nekik is van tematikus klubuk az egyik házunkban, tehát őket is sokszor szoktam mondani a programajánlódban, és Egri Péter és a Mystery Gang lép majd a kis színpad deszkáira. Utána pedig jön a nagy színpad, ahol a zenemi 6 órától kezd, a Romeo Vérzik jön utána, 21:20-tól a jól ismert és szeretett Ród, és az ABCD zárja majd 23 óra 10-kor a pénteki programot, és talán még, ha mondhatom, akkor még erősebb lesz a szombat, mert hogy akkor szombati gyerekprogram is lesz. Talán kezdjük ezzel, mert hogy ez van legkorábban. A Brand New délelőtt 10 órakor lép majd a színpadra, és Kovácsovics Fruzsina, hát őt is nem csak városi rendezvényeinkről ismerjük, mert már volt itt fellépni, hanem ugye a kereskedelmi médiumokból, és hát ő volt ilyen tehetségkutató műsorban, és aztán utána nagyon ügyesen megcsinálta magát ezekkel a gyerekműsorokkal. Tényleg egy aranyos hölgy, én beszéltem vele, kedves és ember között. Tehát tényleg nincsenek meg azok a sztáralőrök, úgyhogy ez jó. Nyuszi motorverseny lesz, ahol a showmester Fácán, a Mystery Gangből is, hogy mik ezek a kiegészítő programok egyébként az egész motoros fesztiválon, tombora sorsolás, látványos motoros bemutatók, nagy márkák legújabb modelljei, de erre majd visszatérünk, viszont szeretném elmondani, ha már a színpadi programoknál voltunk, hogy mi lesz a nagy színpadon tehát. Szombaton, augusztus 1-én a Nevergreen lép 17 órakor a színpadra, aztán a Sing Sing. Úristen, ha visszagondolok, akkor mennyire sokat hallgattuk a Sing Singet is, hiszen a rádiókból is folyt egy-egy számuk. Aztán a rock legendák, amire utaltam, hogy a régi motorosok is itt lesznek. Vikidál Gyula, Varga Miklós, Kalapács Józsi, Rudáncsó és Kalapácsó Szintia. Ez biztos, hogy egy fenomenális műsor lesz. 2 órán keresztül fogják szórakoztatni a közönséget, mert hogy az Anna and the Barbies csak 21 óra 40-kor jön, hát ők pedig olyan ikonikus rockerek lettek már, akiket azt gondolom, hogy nem csak, hogy nem kell bemutatni, hanem amikor jönnek, akkor ha ingyenes a koncert, ha belépős, mindig megtelik az adott művelődési ház, vagy éppen színpad. A Zorál 23 óra 40-kor zárja majd ezt a sort, és a kis színpadot most a végére hagytam, mert hogy ott helyi illetőségű bandák lépnek fel, a Strapacska Blues Band 12:50-kor, őket is nagyon bírjuk, a Rock Heaven, az Ace of Bass és Ildi Rider zárja majd ezt a sort 16 óra 10-kor, de azért nem lényeges itt a Szent István Rádió hullámhosszán, hogy mindent nagyon pontosan elmondjak, egyrészt kedvet szeretnék csinálni a hallgatóknak, másrészt meg természetesen az egész programot. Közösségi média felületeinken és a weboldalainkon, tehát ugyanúgy a lovagi tornák terén is mindenhol elérhető ez gyakorlatilag, de a városban is lehet látni, tablókon és posztereken is természetesen. Még egyszer mondanám a dátumot és a helyszínt. Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége július 31-e és augusztus 1-e a lovagi tornák terén. Rock motorok közösség Miskolc stílusában.
1: Az elmúlt percekben Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották. Tiszabábolnán falunap lesz, és az elszármazottak találkozóját is tartják majd augusztus 8-án, ahol a program már 8 órakor megkezdődik főzőversennyel, majd 10 óra 30 perckor kezdődik a hálaadó szentmise. Ezt követően a programok között szerepel még nosztalgia utazás, megemlékezés és koszorúzás a Hortobágyra elhurcoltak emlékére, emlékfaültetés, ugrálóvárak, bohóc, vattacukor, cukorágyú, csillámtetkó, arcfestés és színes hajfonás is várja a gyermekeket, valamint az Ároktói Déli Báb nyugdíjas klub és a Mezőkeresztesi Margaréta tánccsoport műsorát is meghallgathatják. Koncertezik a Bakelit zenekar, és énekel majd Sibosev Tamás is. A programot este Utcabál zárja. A tiszabábolnai falunapra augusztus 8-án a belépés ingyenes. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a szervezők. Két estem, amikor a Ginny, a különleges ízeké és a nyári hangulaté a főszerep, a második Ginny-s gasztrofesztiválon Miskolctapolcán. Augusztus első hétvégéjén ismét Miskolctapolca lesz a prémium gin alapú koktélok és a minőségi gasztronómia találkozó helyem. Augusztus 7-én és 8-án visszatér a Ginny-s gasztrofesztivál, amely két estén át street food különlegességekkel, gondosan összeállított italkínálattal és igényes zenei programokkal várja a látogatókat. Nos, ilyenkor nem kell sietni, elég egy jó ital, néhány különleges fagylalt és a megfelelő társaság. A második Ginny-s gasztrofesztivál idén is erről az életérzésről szól Miskolctapolcán. A rendezvényre a belépés díjtalan. Programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgo Laudato Si adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból érkeztek. A zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogyan az, aki egy patakpartján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, egy olyan szomj oltására, amelyet a világ nem képes csillapítani. Ezt a képet mutatta fel a Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében, a Matuzsálem névre keresztelt évszázados nagy tölgyfa árnyékában. Felelevenítve az írások, angyalokból és szentekből álló kórusait. Az egyházfő megjegyezte, hogy ők nem szó szerint folyamatosan énekelnek, igazi harmóniájuk Isten közös szemléléséből fakad, amelyre a földi zene is elvezethet minket. Gyűjtést hirdet a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kárpátalját nemrég sújtó viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási csoportjával és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Az adományos.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyagvásárlásra fordítja a karitatív szervezet. Elkerülhetetlen a paksi atomerőmű leállítása a Duna alacsony vízállása miatt. Ez a következő 24 vagy 72 órában megtörténik, közölte az erőmű. A blokkok hűtéséhez használt szivattyúk szívócsonkja már nem ér bele a vízbe, miután a Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző, 2018-as rekordszint alatt, és több mint egy méterrel a tervezésnél figyelembe vett szintnél. A miniszterelnök a Szászhalombattai Duna menti erőműből jelentkezett be csütörtökön este. Magyar Péter közölte, várhatóan vasárnaptól majd újraindulhat az erőmű meghibásodás miatt leállt blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Növelik a hazai erőművek áramtermelését, fokozzák az importot, önkéntes fogyasztás csökkentésre kérik az országban működő nagyvállalatokat és önkorlátozást kérnek az emberektől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a Mavir központjából közzétett videójában azt hangsúlyozta, hogy a paksi atomerőmű várhatóan elkerülhetetlen leállítása, a Dunamenti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek, amilyenre még nem volt példa Magyarország történetében. Jogszabályokkal akár kötelező jelleggel is beavatkozhat a kormány egyes nagyfogyasztók ütemezett, ideiglenes lekapcsolásába. Magyar Péter a lakosságot is önkorlátozásra kérte a délután 5 és este 10 óra közötti idősávban. Budapest úgy takarékoskodik az árammal, hogy nem kapcsolja fel a díszkivilágításokat, ha leáll a paksi atomerőmű, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a lépés a közvilágítást nem érinti. A főpolgármester szerint az intézkedés a budapesti közművek által kezelt 300 épületet érinti. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen lesz az ég. Északon átmenetileg képződhet kevés komoly felhő. Csapadék nem várható. Az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztárfellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből.
7: Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzőst bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Július 31-én pénteken szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az Egri stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, az elei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, utolsó napja július hónapnak. Milyen gyorsan elszaladt ez a hónap, uram, a te társaságodban. E hónap utolsó óráiban köszönetet mondok neked minden egyes kegyelemért, melyet tőled kaptam nap mint nap. Az erő, a béke, a bátorság, a bocsánat, a megértés, a türelem, a haladás és a lelki vigaszok kegyelmeiért, és mindazokért a kegyelmekért, amelyekre most hirtelen gondolni sem tudok, vagy melyek ismeretlenek lesznek előttem, míg e földön élek. Mindazért, amit te adtál nekem, mindazért, ami engem ért, áldalak téged, végtelenül jó atyám. Neked legyen dicsőség és dicséret egy örökké valóságon át, és ezen a szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat attól a loyolai Szent Ignáctól kölcsönöztem, akinek emléknapját a mai napon tartjuk a katolikus egyházban. Ő az örömről olyan találóan fogalmazott, hogy az örömnek és a bánatnak egy forrása van. Saját lelkiismeretünk. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a különleges nevű oszkárokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és természetesen gondolunk azokra is, akiknek a mai nap azért fontos, mert születésnapjukat ünneplik. Sőt, valamilyen emlékezetes esemény is széppé teheti a mai napot. Őket is, azon kedves hallgatóinkat is szeretettel köszöntjük itt a Szent István Rádió hullámhosszain. Ahogy már említettem, a katolikus egyház liturgikus naptárában ma loyolai Szent Ignácra emlékezünk, az ő emléknapja van. Műsorunk folytatásában pedig javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig, nos íme a kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen a péntek és 8:45, akkor útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat. Nagyon jó zenékkel készültem ma is, találó zenékkel, és remélhetőleg sok kedves hallgatónk kedvét elnyerem, és sikerül megnyernem a kedves hallgatókat ennek a mai péntek reggeli játéknak is. Sikerül majd jó hangulatban együtt töltenünk ezt a játékot, és nem utolsó sorban lesznek majd szerencsés nyerteseink is, akik örülnek annak, hogy nyernek a Szent István Rádió péntek reggeli játékában. Nos, ezzel a reménnyel buzdítom Önöket, hogy maradjanak velünk, és játszanak majd 9 óráig tartó játékunkban velem együtt. 9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi közéleti magazin műsorunk, amelyben elsőnként beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idei felvételi eredményeiről és legnépszerűbb szakjairól. Majd arról is szólunk, hogy UTDK dicsőségfalat avattak az intézményben. És végezetül még egy Tisza bábolnai aktualitásról is hallanak majd. Ajánlunkban dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora beszél.
9: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakker házban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe.
1: 9 óra és 10 óra között a Szent István Rádió Tokaj frekvenciáján Kilátó című összeállításunkban a görögkatolikus média műhely adását sugározzuk, ebben pedig 3 elmélkedést hallanak majd Kruppa Levente atyától, az érdi görögkatolikus egyházközség parókusától. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
10: Mi is ismerjük a szakmát, az életet. Van egy csomó tehetségünk, képességünk, mindent bele is teszünk, sok fáradtságot és áldozatot is hozunk, és az ember azt tervezi fiatal korában, hogy ezek az alapján, az adottságok, tehetségek, szorgalma alapján mindent meg tud tenni, ami az ő életének a nyugalmához és boldogsághoz kell. De azt érezzük, hogy mégsem egy. És akkor ott vannak a nem meghaladó képességek. A barátságaink, a szerelmeink, a házasságaink, a gyermekeknek a fölnevelése, a munkánknak a megbecsülése és annak a elvégzése. Az ember azt mondja, hogy ezek nem haladják meg az én képességemet.
1: 9 óra és 10 óra között Török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciánkon napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, közéleti magazin műsorunkban először a Problibioték alapítvány által kiadott Szerelmünk Török Szent Miklós című kiadványt ismerhetik meg. Majd egy korábbi felvételünk segítségével többek között a Rákóczi falvi zenés macikról is hallanak, hiszen velem együtt ellátogathatnak majd a Rákóczi falvi maci múzeumban. Úgy gondoltam, hogy rövid ajánlónk is szóljon ebből a kis riport, vagy ebből a riportból. Az ajánlóban most Balázs Antal, a múzeum gyűjtemény tulajdonosát kérdezem.
11: Egyik nagy újdonságunk a zenész macik. Most már ilyen 15-20 együttes is zenész van elkészítve. Mi magyarokkal kezdtük, tehát azon meg együttesel, de most már a Juráértől kezdve az Accept, Scorpions, Black Sabbath-t is elkészítettük. A lényeg az, hogy ezek olyan értéket képviseltek, mert ezek már 60-70 éves emberek, akik még tanultak zenélni, és a fiatalok viszont nem ismerik őket. És megpróbáljuk őket visszavezetni abba, amikor a zenei tudás az tanulás által van, tehát nem számítógépen keresztül.
1: Innen is jött akkor az ötlet, hogy tulajdonképpen így, idézőjelben játékos formában emléket állítsanak a nagy zenészeknek, a nagy elődöknek?
11: Természetesen, mert itt pár volt, itt 20-22 évesek voltak, és ők már nem tudták az Omegát. Már a Republikra is csak úgy, Kft-ről abszolút nem tudtak semmit, ilyenek, hogy Scorpions vagy Black Sabbath egyáltalán nem is hallottak még róla.
1: De remélhetőleg a Maci Múzeum segít abban, hogy a fiatalok köztudatába is újra visszatérjenek ezek a legendás együttesek. Érdemes ellátogatni és megnézni ezt a gyűjteményt. Vissza a műsorajánlóhoz, hiszen 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, és ezt követően majd híreket mondunk, és kezdődik Zöld Hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk. Ebben pedig a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdaság, a háborúk és a környezeti kihívások árnyékában címmel. Rövid ajánlunkban, csak úgy, mint a műsorban is majd, Pap Zsolt György országgyűlési képviselőt, a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnökét hallják.
12: Én azt gondolom, hogy a jövőképet azt tudja mutatni, hogyha szerkezet átalakításban a feldolgozásra is tudunk hangsúlyt fektetni. A legfontosabb kérdése az agráriumnak, hogy hogyan tudunk hozzáadott értéket ragasztani a megtermelt javakhoz. Mert én még úgy tanultam, hogy uszájra termelni ma már kicsik vagyunk. És majd mi megnézzük Magyarországról a chicagói tőzsdét, hogy mit kínálnak egy áruért, na de Szabolcsban nincs vevője a búzának. Tehát, hogy nagyon kicsi termésmennyiség, az árak nem kompenzálják ezt, nincs vevő. ez a három probléma van, úgyhogy küzdünk mellette egyéb kihívásokkal, mint egyébként az időjárás kockázatai, mint egyébként az importnyomás, mert hogy azért az Európai Unióban jelentkező áru dömping mennyisége, nagyon jó, hogy említetted, hogy mi történik egyébként a Fekete-tengeren. Vajon mikor fog megmozdulni az az áru, mint a kereskedelem természetes nyomulásával szárazföldön, valahol elkezdi keresni az útját, és utat most magának. Egy hét múlva. És vajon milyen árakat fog diktálni?
1: Erre a kérdésre, vagy ezekre a kérdésekre is remélhetőleg megkapjuk a választ a 10 óra 5 perckor kezdődő Zöld Hullám című természet- és környezetvédelmi magazinunkban. 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelynek első felében bemutatjuk önöknek a Matuzsálemek című könyvet, amely Magyarország különleges és legnagyobb fáiról ad egy igen bőséges ismertetést. Majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének negyedik részét is meghallgatjuk. Rövid ajánlónkban most Kálai Márton beszél.
13: Azt gondolom, hogy én nem lettem dendromán. Ez a dendromán egy, ugye a dendrológiából és a mániából létrehozott szó. Van egy oldal, a dendromania.hu, amit a Pósfai György biológus, biokémikus alapított. Ez egy hatalmas adatbázis. Rajta a Magyarországon jellemző fajok rangsorával. Úgyhogy ha így nézzük, akkor rám azért sem igaz, és azért sem mondhatom ezt magamról, hiszen én teljesen másféle módon én vizuálisan gyűjtöm ezeket a fákat, és bár amikor elkezdtem ezt a sorozatot készíteni, akkor betettem az autóba egy 10 méteres mérőszalagot, hogy majd én is fogok fát mérni. Azt hiszem, az mondjuk úgy az első 5 fából az egyiknél eszembe jutott, hogy meg kéne mérni, azt oda mentem, megmértem, és utána soha többet.
1: A részletek pedig kiderülnek az Erdőfohásza című műsorunkból, bár hogy ezt a kis ajánlót vágtam, úgy eszembe jutott, hogy bizonyos fák törzseit olyan jó átölelni, amelyeket éppen átérjük. Én a saját kertemben már volt, úgyhogy a saját fáimat megölelgettem. Szerintem ez egyáltalán nem butaság, a természettel jó így is tartani a kapcsolatot, és a fák meghálálják az ember szeretetét. Nos, vissza a műsor ajánlóhoz, 11 órakor híreket mondunk, majd ezt követően Könyvtári barangolás címmel, irodalmi összeállításunk Szerb Antal, a Választott lovak című írásának első részét hallgatjuk majd meg Baranyi Péter színművész tolmácsolásában. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Hajnal Anna az Elidegenedethez című versét mondja el Havas Judit. Déli 12 órakor a harangszót követően Úrangyalai imádságot imádkozunk majd munkatársaimmal együtt itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádiókészülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal nem beszélhet nekünk másról, mint a mai nap szentjéről, azaz Loyolai Szent Ignácról, a jezsuita rend alapítójáról. A folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Oszkárokat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos ez a mai nap. És a kalendárium jeles eseményeit is kigyűjtöttem önöknek, és ezt is meghallgathatják. 13 órakor híreket mondunk, majd az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunkban a levendulát és gasztronómiai felhasználását ismerhetik meg Süye Károlyné Klárika segítségével. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
14: Néhány szál levendula virággal borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk, és hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjében többféle fűszer és gyógynövény. Ezt jól záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll.
1: 13 óra 35 perckor pedig népzenei kincsestárunkban ma Kovács Krisztina válogat majd a népzenék gazdag tárházából. És ezt követően jelentkezünk majd újabb műsorismertetéssel, tehát 13 óra 55 perctől. Ám esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkar adását már most szeretném hallgatóink figyelmébe ajánlani. Azért is, mert gazdag a program kínálata a programajánló műsorunknak. Nos, összeállításunk elején a Miskolci Kulturális Központ július végi programjait ismertetjük. Majd a folytatásban az olvasás népszerűsítéséről és a könyvtár használat jelentőségéről beszélgetünk. Végül pedig az Egri csillagok című történelmi musical alkotóit kérdezzük az idei előadásról. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen egy kis rövid ízelítő a műsorból, amelyben Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét kérdezem. Pár július hónapban beszélgetünk, én mindig szeretek kíváncsiskodni a következő hónap programjairól is, és most így teljesüljön minden vágyom, mert hogy a folytatásban egy augusztusi programot is már jó előre a kedves hallgatók figyelmébe ajánlunk, egy vacsora színházat. Érdekesen hangzik már a cím, és a részleteket pedig elárulod nekünk te, Krisztián.
2: Hát meg vacsorázni is lehet, meg színház is, úgyhogy ebből...
1: Kettő az egyben.
2: Igen, ebből jön össze, ez az összetétel, hogy vacsora színház. Egyébként vadi új ez is nálunk, és szerintem jól is fog sikerülni, mert hogy Sej Judit zenés önálló estjéről beszélünk, akit hát országosan ismerünk. Utitársam Shirley MacLaine, ez az előadás címe, augusztus 13-án, csütörtökön este, 7 órai kezdettel a Csengei kertben.
1: Szerintem jó kis előadás lesz, és valóban jó kis kezdeményezés ez. A részletek pedig kiderülnek 21 óra 5 perctől a kultúrkar adásából. Kedves hallgatóink, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, ahogy említettem is, újabb műsorismertetés legközelebb 13 óra 55 perctől hallanak majd itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk, játszunk együtt, és töltsük együtt a péntek délelőtti órákat. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek. Minden kedves rádióhallgatónak szól a köszöntőzene, de természetesen kivételt képeznek a névnapjukat ünneplő oszkárok és a ma születésnapjukat ünneplők. Egy olyan dalra esett a választásom, amelynek utána olvastam, 1954. augusztus 31-én volt a bemutatója. Tulajdonképpen a jövő hónapra egészen pontosan mához egy hónapra ünnepli majd ez a dal 72 éves évfordulóját, még kimondani is csodálatos, és nagyon jó lesz meghallgatni. Nem csigázom tovább a kedves hallgatók érdeklődését és kíváncsiságát. Perry Como, Papa Loves Mambo, Mama Loves Mambo című világslágerére gondoltam, és ez a dal fog szólni hamarosan. Ez az egyik legnépszerűbb mambo zenei és muzsika mind a mai napig. Persze ugye a Mambo Italiano is közkedvelt és sokat játszott rádiónkban, de most Perry Como ezen világslágerét hallgatjuk tehát meg 1954-ből. Kellemes időtöltést és szép napot kívánok önöknek ezzel a dallal.

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Július 31-én 8 óra 27 perckor szeretettel köszöntöm ismételten a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Farkas Erzsébetet hallják, és nem véletlenül szólt Perry Como, Papa Loves Mambo, Mama Loves Mambo című világslágere, mert hogy a múlt héten egészen pontosan vasárnap ünnepeltük Szent Anna, és ezáltal Szent Joachim, valamint a nagyszülők ünnepét, a nagyszülők világnapját. Én pedig úgy gondoltam, hogy olyan sok kedves hallgatónk, nagyszülő már a Szent István Rádió hullámhosszain, akik velünk tartanak és velünk rádióznak, így őket szeretném köszönteni a mai péntek reggeli játékkal. Szóljanak olyan dalok, amelyek a drága nagymamákról és nagyapákról szólnak. Perry Como dalára akár mambózhattak is együtt a kedves unokák most a nyári szünetben a nagyszülőkkel együtt. Olyan jó, ha együtt lehet táncolni a nagymamával és nagyapával. Nekem volt erre módom is lehetőségem, és eszembe jutottak a szép emlékeim, a drága nagyszüleim, akiket örökké szeretni fogok. És imádsággal kezdjük. A nagyszülőkért szóló imádsággal. Egy nagyon találó kis imádságot találtam. Induljon ezzel a mai péntek reggeli játék. Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya Szűz Mária által születtél a világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre. Oltalmazd meg őket. Add, hogy családjaiban a hit szilárd oszlopai legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrzői a vallási hagyományoknak. Tedd őket bölcsi és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedéknek emberi és lelki tapasztalataik gyümölcseit. Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét. Soha ne feledkezzen el róluk, és ne zárják ki őket a családok, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük. Amen. Hát igen, nehéz volt most ezt az imádságot elkezdeni, de hát emberek vagyunk, úgyhogy az emberi érzelmek néha elragadják az embert. Szerintem ez teljesen érthető. Akinek voltak és vannak nagyszülei, nagyon jó nagyszülei, azok pontosan tudják, hogy mire gondolok. De jó kedvel folytatjuk a mai péntek reggeli játékot jobbnál jobb dalokkal és jobbnál jobb zenékkel, mert hogy szóljanak a nagymamákról és a nagyapákról ezek a mai pénteki játékzenék. Sikerült jó párat egy csokorba gyűjtenem és válogatnom, úgyhogy fogadják szeretettel a kedves hallgatók például az első dalt. Ha már vidámságot említettem és jó kedvet, akkor maximálisan megfelelek ennek a jelzőnek és ennek a megelőlegezett jó hangulatnak, hiszen a most következő dal cím egészen pontosan az, hogy Vidám nagypapa. Erről énekel nekünk keresett együttesünk, és ha még azt is meg tudják mondani a kedves hallgatók, hogy ki az énekes ennek az együttesnek, aki egyben az előadója is, és a szerzője is a most következő dalnak, akkor már túlságosan is elégedettek leszünk a mai helyes megfejtéssel, Kvasinger Jenő is, és én is. Nos, akkor következzen a Vidám nagypapa című dal itt a Szent István Rádióban. Kérdésem az, hogy melyik együttes felvétele szól?

0: A Vidám Nagypapa című dal szólt itt a Szent István Rádióban, nem véletlenül, hiszen a nagyszülők világnapja alkalmából ma reggeli, péntek reggeli játékban csak olyan dalok szólnak, amelyek a nagymamákról és a nagyapákról szólnak. Hát akkor most meghallgatjuk első helyes megfejtőnket, aki elárulja nekem, hogy melyik együttes felvételét is hallottuk. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Szép jó napot kívánok, Hajdú László beszélek.
0: Üdvözlöm, kedves László, és várom, ma is hallgatom a helyes megfejtését.
1: Az Express együttes és Solymosi Tóni, az a Solymosi Antal volt az énekesük.
0: Egészen pontosan Solymos Tóni, Solymos Antal valóban, és az Express együttes dalát hallottuk. Kedves László, önnek mi jut eszébe a nagyszülőkről? Akár a saját nagyszüleiről, vagy gondolom már ön is nagyszülő?
1: Igen. Nagyszülő vagyok én is már. Négyszeres.
0: Gratulálok.
1: Hát a nagyszülők, ők voltak a minden.
0: Ez így van.
1: Ők voltak a minden. És úgy vagyunk mi és az unokák, hogy nekünk ők a minden.
0: Minden. Igen, hát ez generációról generációra öröklődik. Ha valakinek jó nagyszülei vannak, akkor ő belőle is jó nagyszülő válik, hiszen másolódnak a szerepek, és nagyon szépen tovább tudja adni az ember azokat a értékeket, amelyeket eltanult vagy megtanult a szüleitől, nagyszüleitől.
1: Ez így igaz.
0: Szeretettel gratulálok önnek, kérem most engedje meg, sem önnek, sem a többi helyes megfejtőnek nem árulom el, hogy mi lesz a nyeremény, legyen meglepetés, próbálok valami szép könyvet és kiadványt választani, fogadja tőlem és tőlünk szeretettel, és akkor postázzuk majd.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, hogy velem játszott.
1: Szép napot.
0: Vigyázzanak
1: magukra, viszonthallásra.
0: Ön is, minden jót, viszonthallásra. A folytatásban szóljon a nagymamákról egy dal, mert hogy eddig a nagyapákról volt szó, akkor most igazságosan mindig egy nagymamás és egy nagyapás dalt meghallgatunk egymás után. Hát akkor az Ó, drága nagymami című slágerre esett a választásom. Brand István és Harsányi Béla olyan szép dalt írtak, és annak idején egy bizonyos duó elénekelte nekünk ezt a dalt. Kíváncsi vagyok ennek a duónak a nevére, és ha még a duó két előadójának nevét is el tudják árulni nekem a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon, akkor megint csak elégedett leszek a helyes megfejtésükkel. Hallgassuk akkor ezt a csodálatos dalt, amelyet én oly sokszor énekeltem a nagymamámnak. Ó, drága nagymami, meghallgatjuk itt a Szent István Rádióban. Szóljon a felvétel!

0: Brand István és Harsányi Béla közös szerzeménye szólt Ó, drága nagymami címmel itt a Szent István Rádióban. És időközben második helyes megfejtőnk is megérkezett, itt várakozik már a telefonvonal a túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, kész van szerencsém.
1: Igen, Jézus Krisztus, a Gézen Gózsok énekeltek, Gergely Ági és Konzsuzsa, és ha jól emlékszem, az együttes neve Hóvirág volt.
0: Nagyon jól tetszik emlékezni, a Hóvirág duó, így van.
1: Egész ország velük énekelte.
0: Ezt a dalt Konzsuzsával és Gergely Ágnessel, így van. Utána néztem, 1962-ben énekelték el a Ki mit tudon. Hát jó néhány év eltelt már azóta, de örökérvényű ez a dal, és ezzel is köszöntünk minden kedves nagymamát a Szent István Rádió hullámhosszain.
1: Hát örökérvényű, én sajnos egyik nagyszülemet sem ismertem, csak anyukám mostohanyját, de nekem ő volt a jóság meg a bizalom.
0: Köszönöm szépen, mert szerettem volna öntől is megkérdezni, hogy mit jelent önnek a nagyszülők, mi jut eszébe erről a fogalomról, de akkor már válaszolt is.
1: Biztonságérzet.
0: Így van. Köszönöm szépen önnek a helyes megfejtést, és akkor nem árulom el most sem, hogy mi a meglepetés ajándék. Azért meglepetés, hogy legyen meglepetés. A postával majd küldjük, és köszönöm szépen, hogy velünk játszott. Isten áldja, viszont hallassa. Mindörökké, amen. Akkor most szóljon egy újabb dal a nagyapákról. Nagypapa születésnapjára, Bornai Tibor szerzeményére esett a folytatásban a választásom, meghallgatjuk ezt a dalt is. Kérdésem ezúttal is az, hogy ki énekel. Hallgassuk tehát a Nagypapa születésnapjára című dalt, itt a Szent István Rádióban.

0: Barnai Tibor nagypapa születésnapjára című dala szólt itt a Szent István Rádióban. Ezt a dalt kapja ajándékba minden kedves Szent István Rádiót hallgató nagypapa. Szeretettel üdvözlöm harmadik helyes megfejtőnket a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Kedves apám, Kósáros vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves János, szeretettel hallgatom a megfejtését.
1: Hát ő a vidéki lány.
0: Egészen pontosan?
1: Hát Eszményi Viktória.
0: Eszményi Viktória énekelt nekünk.
1: Egy tanult lány Balassagyarmatról.
0: Jellegzetes hangja van, és valóban jó őt is hallgatni Heili Gáborral, kedves férjével együtt. Szép példáját mutatják annak, hogy hogyan lehet együtt élni szeretetben és boldogságban több évtizeden keresztül. De most vissza önhöz, kedves János. Mi jut eszébe arról, hogy nagyszülő, nagyszülők?
1: Az, hogy hát Istennek, hogy négy lányunk, lány unokám után lett egy ötödik fiú.
0: Szépen gratulálok.
1: Ez végigkísérte a nagyszülői létemet gyakorlatilag, mert nagyon vágytam rá egy fiúra.
0: Akkor a Jóisten kegyes volt önhöz, és megajándékozta önöket fiú unokával is. Sokszor fogalmazzuk meg azt, amit Eszményi Viktória olyan szépen elénekelt, hogy egyszer majd nagy leszek, és olyan jó, hogyha mindig itt lennél velem, drága nagyapám, és mindig együtt ünnepelhetnék a születésnapod. Hát sajnos ez csak egy bizonyos ideig van így, de azért olyan jó újból és újból meghallgatni ezeket a dalokat, és hát szívünkben és lelkünkben örökké ott vannak velünk a drága jó nagyszülők.
1: Én sajnos csak az egyik nagyapámat ismertem, őt is csak rövid ideig, a másik hamar meghalt, de az emléküket őrzem. Annál is inkább most túlítottam fel a sírjukat.
0: Nagyon szép példája akkor. Köszönöm, hogy megemlítette ezt, és valóban így is lehet a nagyszülőknek tisztelegni, hogy gyakran kimenni hozzájuk a temetőbe, és nem utolsó sorban foglalkozni az ő örökségükkel. Legyen egy ilyen üzenete is ennek a mai péntek reggeli játéknak. Önnek pedig szívből gratulálok, és meglepetés ajándékunkat postázzuk majd.
1: Köszönöm szépen, kedély sokkal.
0: Isten áldja, viszont hallásra. Folytatjuk tovább egy vidám dallal, hiszen vidámságot ígértem a kedves hallgatóknak. Ezt a vidámságot meg is tartjuk a folytatásban is, hiszen egy igazi vidám pörgős dal következik. Hát szerintem minden szava igaz ennek a dalnak, és most nem lehet aktuálisabb. Nem lehet aktuálisabb ez a dal, mint pont most a vakáció idejében. Amikor az unokák elmennek a nagyszülőkhöz, és több napot vagy akár több hetet ott töltenek együtt a nagyszülőkkel. Ez a bizonyos Nagyi Dunnája című dal maximálisan igaz a vakációra és a nagyszülőknél töltött boldog nyári időszakra. Hallgassuk meg ezt a dalt itt a Szent István Rádióban. Kérdésem az, hogy melyik együttes felvétele szól?

A vakáció miatt is aktuális volt a Nagy Dunnája című dal. Hát jó ebben a 40 fokban, ami a mai napon és a rákövetkezendő napokban vár ránk. Talán kevésbé van szükségük a nagyszülőknél az unokáknak a Dunnára, de az biztos igaz, hogy annak idején a régi nagyszülőknél, a régi szép időkben az a Nagy Dunnája az legendás volt. Érkeztek megfejtések, Bródi János és 100 fok Celsius tippekkel, ám ezek egyik sem volt ebben az esetben most helyes, a Bojtorján együttes dalát hallottuk az elmúlt percekben, úgyhogy én árultam el a helyes megfejtést, és folytatjuk tovább, mert van még egy kérdésem, és van még egy dalom a tarsolyomban a mai játékhoz. Hívd a nagymamát, természetesen ez a dal nagyon gyakran szerepel a Szent István Rádió kívánságműsoraiban. Nem egyszer, nem kétszer én is konferálom a vasárnapi kívánságműsorokban, és most helyes a Bródi János megnevezés, hiszen egészen pontosan az ő szerzeménye szól, de nem ő énekli. Kérdésem arra unatkozik, hogy ki énekli a Hívd a nagymamát című dalt, amelyet most meg is hallgatunk itt a Szent István Rádióban.

0: Ródi János örökérvényű slágere, Hívd a nagymamát, ez a dal szólt itt a Szent István Rádióban. Helyes megfejtőnk pedig már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, Péter vagyok, Szlovákiából a megfejtés, halász Judit.
0: Tökéletes a megfejtése, kedves Péter. Egyetlen rövid kérdés, mi jut eszébe a nagyszülőkről?
1: Tessék?
0: Mi jut eszébe a nagyszülőkről? Gondolom vannak jó nagyszülei.
1: Hát igen.
0: Jó, akkor ezt most nem firtatom tovább, tehát akkor szeretettel gratulálok önnek a helyes megfejtésért, cserébe jár az ajándék, nem árulom el, hogy mi, legyen meglepetés, jó? És akkor majd Szlovákiába postázzuk. További szép napot önnek, Isten áldja, viszont hallásom. Kedves hallgatóink, készültem még egy zenével, ezt meghallgatjuk. Barta Ildikó, Szabó Virág és Izsó Angelika, miskolci szerzők, 2014-ben megjelent Mandralínia című musicaljéből. Következzen most egy rövid részlet, Hol jársz nagyapa címmel. Vágó Zsuzsi énekel.

A boldogság csak ránk vár, nagyapám. Azt hiszem, hogy méltó és szép befejezése ez a mai péntek reggeli játékunknak, kedves hallgatóink, amely a nagyszülők világnapja alkalmából a nagyszülőkről szólt. Köszönöm szépen, hogy velem játszottak, gratulálok a helyes megfejtőknek és a nyerteseknek, és köszönöm szépen minden kedves hallgatónk megtisztelő figyelmét. Mint ahogy köszönöm a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Kasszinger Jenő munkáját is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A Handos gitárzenekar Shining című felvételével zárom vidáman a mai péntek reggeli játékunkat. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép hétvégét kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgo Laudato Si adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból érkeztek. A zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogyan az, aki egy patak partján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, egy olyan szomj oltására, amelyet a világ nem képes csillapítani. Ezt a képet mutatta fel a Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében, a Matuzsálem névre keresztelt évszázados nagy tölgyfa árnyékában. Felelevenítve az írások, angyalokból és szentekből álló kórusait. Az egyházfő megjegyezte, hogy ők nem szó szerint folyamatosan énekelnek, igazi harmóniájuk Isten közös szemléléséből fakad, amelyre a földi zene is elvezethet minket. Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Kárpátalját nemrég sújtó viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási csoportjával és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Az adományoz.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyagvásárlásra fordítja a karitatív szervezet. Elkerülhetetlen a paksi atomerőmű leállítása a Duna alacsony vízállása miatt. Ez a következő 24 vagy 72 órában megtörténik, közölte az erőmű. A blokkok hűtéséhez használt szivattyúk szívócsonkja már nem ér bele a vízbe, miután a Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, és több mint egy méterrel a tervezésnél figyelembe vett szintnél. A miniszterelnök a Százhalombattai Duna menti erőműből jelentkezett be csütörtökön este. Magyar Péter közölte, várhatóan vasárnaptól majd újraindulhat az erőmű meghibásodás miatt leállt blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Növelik a hazai erőművek áramtermelését, fokozzák az importot, önkéntes fogyasztáscsökkentésre kérik az országban működő nagyvállalatokat és önkorlátozást kérnek az emberektől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a Mavir központjából közzétett videójában azt hangsúlyozta, hogy a paksi atomerőmű várhatóan elkerülhetetlen leállítása, a Dunamenti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek, amilyenre még nem volt példa Magyarország történetében. Jogszabályokkal akár kötelező jelleggel is beavatkozhat a kormány egyes nagyfogyasztók ütemezett, ideiglenes lekapcsolásába. Magyar Péter a lakosságot is önkorlátozásra kérte a délután 5 és este 10 óra közötti idősávban. Budapest úgy takarékoskodik az árammal, hogy nem kapcsolja fel a díszkivilágításokat, ha leáll a paksi atomerőmű, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a lépés a közvilágítást nem érinti. A főpolgármester szerint az intézkedés a budapesti közművek által kezelt 300 épületet érinti. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen lesz az ég. Északon átmenetileg képződhet kevés komoly felhő. Csapadék nem várható. Az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másúgy gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi Requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi Requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: Közélet. Délelőtti magazin.
8: Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2026. július 31-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idei felvételi eredményeiről és legnépszerűbb szakjairól. Majd szólunk arról is, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az intézményben. Végezetül tiszabábolnai aktualitásokról is hallanak. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Krakker házban létrehozott emléképítmény azoknak a hallgatóknak a nevét örökíti meg, akik az egyetemmé válást követő 10 évben helyezést értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. A művészeti kar közreműködésével elkészült alkotás nem csak az eddigi eredményeket teszi láthatóvá, hanem a jelenlegi és későbbi hallgatói nemzedékek számára is ösztönzést adhat. Ezzel a gondolattal üdvözölte a kezdeményezést dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Most őt hallják.
1: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakker házban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe. Olyan neveket őriz, amelyek mögött a tehetség, a szorgalom, az alkotó bátorság, kutatói kíváncsiság és az oktatói támogatás áll. Azok a hallgatók, akik a tudományos diákköri konferencián helyezést értek el, saját munkájukkal dicsőséget hoztak a karuknak, az oktatóiknak, a közösségüknek és egész egyetemünknek. Az eredményeik azt üzenik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen van értelme kérdezni, kutatni, alkotni, és van értelme hinni abban, hogy a hallgatói munka valódi értéket teremt. Egyetemünk számára a tehetséggondozás küldetésünk egyik legfontosabb része. Mindannyian tudjuk, hogy a tehetség ígéret. Ahhoz, hogy kibontakozzon, figyelemre, bizalomra, szakmai igényességre és olyan közösségre van szüksége, amely támogat, inspirál és felemel. A TDK ennek az egyetemi kultúrának az egyik legszebb formája, a hallgatói kíváncsiság és az oktatói elhivatottság találkozási tere. Különösen fontos ez itt a művészeti karon, ahol a tudományos és művészeti teljesítmény gyakran személyes látásmódból, érzékenységből, belső keresésből és teremtő erőből születik. A egyetemünk 250 éves jubileuma óta az ekkely elmondata örökség, érték, jövő. Ezek a fogalmak pontosan kifejezik azt a szellemiséget, amelybe ez a dicsőségfal is illeszkedik. Az örökség számunkra azt jelenti, hogy építünk arra a tudásra, kultúrára, hitre és szellemi hagyományra, amelyet elődeinktől kapunk. A Krakkerház falai között ez az örökség különösen is jelen van. A múlt értékei élő alapként szolgálnak az új teljesítmények számára. Az érték azonban az emberi és szakmai teljesítményekben válik láthatóvá, amelyet ma is ünnepelünk. Érték a hallgatók munkája, az oktatók mentoráló figyelme. Érték a közösség bizalma, és minden olyan eredmény, amely másokat is ösztönöz. A jövő ezekben a nevekben, akiket ma itt láthatunk az dicsőségfalon, ezekben a nevekben válik láthatóvá. Azokban a fiatalokban, akik ma hallgatóként szerepelnek ezen a dicsőségfalon. Holnap pedig alkotóként, kutatóként, pedagógusként, művészként, értelmiségiként formálják a közösségeinket, városainkat, kultúránkat és egész nemzetünket. Ez a dicsőségfal megnyit egy utat. Emléket állít az elért sikereknek, és példát mutat a következő nemzedékeknek. Azt üzeni minden ide belépő hallgatónak, Itt van helye a tehetségnek, van becsülete a munkának, és az egyetem közössége számon tartja, megbecsüli azokat, akik teljesítményükkel gazdagítják a közös örökségünket. Köszönet illeti mindazokat, akik a dicsőségfal létrejöttén dolgoztak, és mindazokat az oktatókat, témavezetőket, mentorokat, akik a hallgatók mögött álltak. A siker közös teljesítmény. Benne van a közös gondolkodás, a biztatás, esetlegesen a kritikus párbeszéd, és az a hit, hogy minden egyetemi hallgatóban ott rejlik valami kibontakoztatásra váló érték.

0: A dicsőség falavatáson dr. Juhász Tibor tudományos rektor helyettes felidéztem, hogy 2 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a dicsőség fal gondolata. Mint mondta, kiemelt szempont volt, hogy frekventált helyen legyen, és az állandóságot jelképezze.
1: Nekem már túl sok dolgom nem maradt, mint sem a koncepcióról, a gondolatról, annak a fogantatásától, a mai napig eltelt útról mondani néhány szót. Ugye elnök úr említett példát arra, hogy dicsőség falak más intézményekben ugye milyen célra emeltetnek. Hát nálunk itt nincs dicsőség fal egészen idáig. 2 éve jött a gondolat, hogy a UTDK-n helyezést elért hallgatók előtt tisztelegve a nevük megjelenítésével kellene kitalálni egy ilyet, és nagyon örülök neki egyébként, hogy végül ez úgy alakult, hogy hát akkor a hallgatókkal kezdünk. Ugye az egyetem számára mi más lehet fontosabb, mint a hallgatók. Lehet, hogy lesz még folytatása a dicsőség falazásnak, de a hallgatóink mindenképpen elmondhatják, hogy ők voltak az elsők, akik neve ezen szerepel. Nyilván a célunk ugye az volt, hogy tisztelegjünk az eddigi teljesítményük előtt, illetve motiváljuk a jövő nemzedékét hasonló, kiváló eredmények elérésére. Hát ugye 2 éve született a gondolat, ezt így rektorasszony azonnal rábólintott, megkerestem a művész kollégákat, a intézményi TDK bizottság tagjait, és hát rakosgattuk egymás fejébe ezt a gondolatot, dédelgettük. De nyilván az, hogy nem volt intézményi minta, ez egy kicsit lassította a folyamatokat, majd Sütő László kollégám, akit ugye az előbb elnök úr is megemlített, ugye azzal vágta át ezt a gordiuszi csomót, hogy betette egy pályázatba vállalásként, hogy ezt a dicsőségfalat létrehozzuk. Ezáltal egy határidőt rendelt a gondolkodásnak, úgyhogy ez az, ami miatt ma stabilan itt lehetünk. Követelményeket fogalmaztunk meg. A követelmények egyike, az egyik legfontosabbik az volt, hogy mindenképpen frekventált elhelyezkedése legyen, tehát ez ne egy sötét irodának a hátsó sarkában legyen, hanem valami olyan helyen, ahol mind a hallgatóink, mind az oktatóink, mind a város lakossága, mind pedig a turisták gyakran megfordulnak. Ugye hála a művészeti karnak ez egy olyan épület, ahol folyamatosan vannak kiállítások, folyamatosan vannak programok, tehát én azt gondolom, hogy ennél látogatottabb helye kevés van az intézményünknek, tehát ezt mindenképpen sikerült elérni. Másik fontos követelmény az volt, hogy legyen permanens, tehát mindenképpen valami állandóságot mutasson, az örökkévalóságnak szóljon. Volt olyan koncepció, hogy esetleg vetíteni valahova ezeket a neveket, de arra azt mondtuk, hogy jó, eljönnek a hallgatók az avatásra, és azt is gondolhatják, hogy amint elmennek, kikapcsoljuk azt a projektort. Tehát az ilyen gyanút szerettük volna eloszlatni, tehát mindenképp azt szerettük volna, hogy valami olyasmi megvalósítást legyen, amin látszódik az, hogy ez az örökké valóságnak szól. Azt szeretnénk, hogyha azok a hallgatók, akik neve szerepel ezeken a paneleken, 20-30 év múlva is, ha barátokkal, családdal, gyermekekkel, unokákkal erre járnak, akkor biztonsággal bejöhessenek ide, és büszkén mutathassák, hogy az ő nevük ide ki lett írva. Hát ugye a TDK örök, ezt örökös elnök úrtól hallottuk, meg ugye ezt a elnökség többször is szokta hangsúlyozni, és mi ezt elhisszük. Mi ezt elhisszük, emögött ott van a több mint 70 év bizonyíték, amit ugye már a TDK maga mögött tudhat. Másrészt magunk is igyekszünk a TDK jövőjéhez hozzájárulni, ugyanis 2027-ben a humán tudományi szekció és a sporttudományi szekció kerülnek itt megrendezésre. Kollégák már is lázasan dolgoznak ezeken, majd 2029-ben ez a 3T betűs szekció, tanulás és tanulásmódszertani tudástechnológiai szekcióra jelentkeztünk már be, és nem tudom, hogy az elnökségnek van-e már róla tudomása, de felénk Jedlovszky tanár úr már a múltkor egy ilyen vezetői értekezeten bejelentette, hogy szeretnék 2031-ben a kémiai és vegyipari szekciót Egerben tudni. Úgyhogy 31-ig jók vagyunk, de úgy gondolom, hogy a TDK ennél bőven, de bőven tovább fog ismert lenni, és nem kell attól aggódni, hogy most csináltunk egy ilyen dicsőségfalat, és 30 év múlva bejön valaki, és nézi, hogy OTDK, hát az meg mi lehet. Tehát ez abszolút nem áll fenn. Valahol el kellett kezdeni, ugye, hát a TDK 70 év, az intézményünkkel közös metszete, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mikorra tehető. Többféle jubileum elhangzott most itt, nemrég voltunk 250 évesek, az ODT nemrég volt 70 éves, viszont július 1-én volt 10 éve annak, hogy egyetemmé váltunk, és 5 éve lesz most augusztus 1-én annak, hogy katolikus egyetemmé. Hát úgy gondoltuk, hogy ezen évfordulókra is tekintettel a 2017-es OTDK-tól, tehát mióta egyetem vagyunk, jelenítjük meg a helyezetteket. Érkezett már egy olyan megjegyzés, hogy talán érdemes lenne korábbra is visszamenni, mert nagyon szépen látszik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem talán nem csak azért lett egyetem, mert 2016-ban majdnem minden főiskola egyetem lett, hanem azért, mert ez az intézmény törekedett és koncepcionálisan építkezett annak érdekében, hogy egyetemmé válhasson, és ez az OTDK résztvevők és helyezések számában abszolút tetten érhető ez az építkezés. Egészen pontosan 2001-ben, addig tudtam visszanézni az OTDT archívumában, 2001-ben még 38 pályamunkával volt jelen az intézményünk az OTDK-n, és ebből 7 kapott helyezést. 2013-ra ez oda emelkedett, hogy 145 pályamunka jelent meg az intézményünk, és abból 37 helyezést értünk el. Ez egyébként egy lokális maximum volt, ez a 2013-as év. 2017-től kezdődően ugye vannak itt a panelek, mint említettem, itt olyan 25-29 értek el helyezést évente. Kiugró év, ami egyben globális maximum is, a 2025-ös év, ahol 44 nevet kellett feltüntetnünk. Tehát minden további év elfér egyetlen panelen, a 2025-ös évnek nagyon nagy örömmel 2 panelt szenteltünk. Tehát 44 hallgatónk ért el helyezést. Ez azt jelenti, hogy 115 pályamunkából 41 lett helyezett, ugye voltak közös pályamunkák. Ha a különdíjakat is számoljuk, akkor 54 kapott valamilyen díjat, tehát akkor elmondhatjuk, hogy fele. Tehát a pályamunkáknak a fele valamilyen elismerésben részesült, úgyhogy ezt tudom, hogy egy tudományos rektorhelyettes nem mondhat ilyet, de ezt elmondtam azon a ünnepségen is, ahol a hallgatókat és a témavezetőket köszöntöttük, hogy ezt nem kell tudni fölülmúlni jövőre. Tehát elég, ha beállítjuk. Összesen 154 item került most itt kiírásra. Egy item alatt értek egy nevet és egy helyezést. Ennyi van a panelen. Az összes többi a panelen lévő QR kódra beolvasásával érhető el az összes többi információt, a dolgozat, a témavezető, a szekció, minden ott van a tagozat, amelyben indult, milyen szakos volt a hallgató. Ugye 6 panel van, mint említettem, amely 5 OTDK évadot fed le. Van olyan név, amely 2 panelen is szerepel, tehát hogy az egyik évben és a másik évben is helyezést ért el a hallgató, illetve olyan név is van, aki ugyanazon a panelen 2 helyezéssel is szerepelne, 2 különböző tagozatban, 2 különböző témavezetővel ért el helyezést. Vannak olyanok, akik azóta már doktorandusaink, olyanok is vannak, akik már azóta a kollégáink a 2017-es, 19-es merítésből. Hát ugye átlátszó a felület, az, ami azt jelenti, hogy van színe fonákja, csak úgy, mint az élet minden dolgának. Ugye természetesen lehetnek sajtóhibák, ezt minden megjelent hallgatót kérek arra, hogy ellenőrizze le, hogy az ő neve jó helyen van-e, jól van-e kiírva, jó helyezés van-e mögötte. Permanens ugyanaz alkotás, de javítható, úgyhogy kérem jelezzék, hogyha bármilyen rendellenességet találnak. Van még nagyon sok üres panel, még ezen a szinten is, illetve a következő szinten is. Kedves jelenlegi és jövőbeli hallgatóink, az ott a ti helyetek.

0: Az eseményen ott volt Habil Csontó Lajos, a művészeti kar dékánja, aki arra emlékeztetett, hogy a művészet egyik fontos feladata mindig is az volt, hogy láthatóvá tegye, amit egy közösség fontosnak tart megőrizni. Most őt hallják.
1: Egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert ugye már sok mindent elmondtak előttem, viszont én megpróbálnék ennek a munkának, vagy én úgy nevezem, hogy egy installációs műnek egy picit a művészeti vonatkozásait is megvilágítani. A művészet egyik fontos feladata mindig is az volt, hogy láthatóvá tegye mindazt, amit egy közösség fontosnak tart megőrizni. Ezért őrzünk portrékat, ezért rendezünk kiállításokat, és ezért emelünk emlékműveket is. És ezért érzem különösen fontosnak, hogy ma itt, a Krakkerházban nem csupán egy új installációt avatunk fel, hanem látható formát adunk az emlékezetünknek. Olyan emlékezetnek, amely egyetemünk tudományos és művészeti kiválóságát őrzi. A TDK konferencia, vagy a TDK, vagy a Tudományos Diákkori Konferencia egyetemünk és a művészeti kar számára mindig jóval többet jelentett egy versenynél. Bár hallgatóink folyamatosan megmutatják magukat a vizsgákon, szakmai tudományos fórumokon, kiállításokon, koncerteken vagy vetítéseken, a TDK mindig egy különleges pillanat. Az országos TDK mindig egy különleges pillanat. Ilyenkor a tudás, a kutatás és az alkotás kilép az egyetem falai közül, és egy országos közegben mérettetik meg. Nyilván ez egy visszajelzés és inspiráció is egyben. A hallgatóink számára, illetve minden hallgató számára bizonyítékát adja, hogy a munkájunk megszólítja és érdekli az adott szakmát, tudományos vagy művészeti közösséget. Az oktatók számára pedig annak a megerősítése, hogy a közösen végzett sokszor hosszú hónapok át tartó aprólékos és olykor bizonytalanságokkal teli műhelymunka nem hiába való. Hogy a türelem, a következetesség és a közös gondolkodás végül valóban értékké tud formálódni. Egy kis visszatekintés ugye a tavalyi OTDK-ra, aminek a művészeti szekcióját mi rendeztük meg, egyetemünk. És itt elsősorban nem a szervezésnek a nagysága és nehézségei miatt hozom ezt elő, hanem azért a két napért tulajdonképpen, amikor az egyetem megtelt élettel. Fiatal alkotókkal, beszélgetésekkel, szakmai vitákkal, az egész tulajdonképpen egy inspiráló találkozássá nőtte ki magát. És ilyenkor tapasztalhatjuk meg azt, hogy milyen érzés egy nagy, nyitott szakmai közösség részévé válni, vagy részévé lenni az elmúlt, vagy az elkövetkezendő időkben. Ezért is örülök annak, hogy a dicsőségfal éppen a művészeti kar új épületében, a Krakkerházban kapott helyet, ahol semmiképpen sem egy hagyományos emléktáblát szerettünk volna csinálni, ahogy ezt már rektor helyettes úr is említette, hanem valami olyat, amely belesimul ebbe a gyönyörű kiállítótérbe, és idővel az itt tanulók és oktatók minden napjainak is természetes közegévé vagy részévé válik. A végleges forma persze nem elsőre született meg, mint a rektor helyettes úr is ezt már említette, és nem csak koncepcionális, hanem számos grafikai és térbeli koncepció is vetekedett egymással. Köszönjük a határidőt, mert valóban ez sokat segített, hogy pontot tudtunk tenni a dolog végére. Tehát sokféle lehetőséget végig gondoltunk, mire megszületett ez a megoldás, amelyről mindannyian úgy éreztük, hogy méltó a helyhez és az emlékezés szellemiségéhez is. Végül tudatosan egy visszafogott, letisztult vizuális nyelv mellett döntöttünk. Olyan mellett, amely nem akarja túl kiabálni majd az itt kiállított műalkotásokat, hanem magától értetődően lesz része az épületnek. De ami csendes jelenlétében mégis nap mint nap emlékeztet bennünket arra, hogy a TDK mennyire fontos része az egyetemünk életének. És remélem, hogy épp ez a visszafogottság teszi majd időtállóvá ezt az alkotást. És azt is, hogy ezek a nevek idővel nem csak üvegen lesznek jelen, hanem közösségünk emlékezetének részévé is válik. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy név önmagában csupán a betűk sora. jelentést az ad neki, ami mögötte van. Az évek munkája, a kételyek, a kudarcok, az újrakezdések, mindaddig, amíg végül elérkezik egy pillanat, amikor a közösség kimondja, igen, ez érték. Ez a fal ezért valójában nem csupán a díjazottak neveit őrzi, hanem a mögöttük rejlő emberi történeteket, a kitartást és az alkotó energiát teszi láthatóvá, mint ahogy erről már többen említést tettek előttem. Éppen ezért nem csak a múlt eredményeit idézi fel, hanem nyilván a jövőnek is üzen. Minden alkalommal, amikor egy hallgató majd végsétál a fal mellett, emlékeztetni fogja arra, hogy mindig érdemes vállalni és elfogadni a megmérettetésnek a nehézségét. Mindig meg kell mutatni azt a munkát, amely hónapokon át, vagy akár éveken át dolgoztunk, dolgozott az adott hallgató. Remélem, hogy egyetértenek velem, és én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan emlékművet létrehoznunk, amely méltó ehhez az épülethez, és a TDK szellemiségéhez is. Helyesebben a nagyszerűségéhez. És mindazokhoz nyilván, akinek a neve mostantól itt olvashatóvá válik. És abban is bízom, hogy a dicsőségval hosszú éveken át láthatóvá teszi mindazt, amit a közösségünk fontosnak tart megőrizni. A tehetséget, a kitartást, a közös munka erejét, és hát nyilván az alkotás örömét.

0: A dicsőség falon ott található a neve Pap Katalin Tündének, aki a következő gondolatokat fogalmazta meg, most őt idézem. Nem a helyezés és az oklevél az, amit egy életen át magammal viszek a megmérettetésről, hanem sokkal inkább azt az élményt és tapasztalást, hogy a tudományos kutatómunka nem kizárólag magányos műfaj.
1: Bevallom, hogy amikor először hallottam az egész OTDK-ról, illetve TDK-ról már harmadéves voltam, és többnyire azt tudtuk róla, hogy ez valamilyen tudományos verseny. És amikor lett lehetőségünk arra, hogy először kipróbáljuk magunkat az intézményi TDK-n, akkor kiderült, hogy egy sokkal komplexebb dologról van szó. A TDK munka és maga az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel az egy olyan élmény és fejlődési lehetőség, ami elkísér egész életünk során. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ez mind megtörténhet velünk itt hallgatói létünkben. Hallgatói szemmel maga a konferencián való részvétel az egy nagyon különleges légkörrel bír, ugyanis egyrészt rettenetesen izgulunk, másrészt pedig elképesztően lelkesek vagyunk. Izgulunk, hiszen nagyon szeretnénk a lehető legjobban bemutatni azt a kutatást és tudományos tevékenységet, amit folytattunk, ezért igazán érdemes és lehet is izgulni. Szerencsésen nekem nem egyedül kellett ezt átélnem, mert egy barátommal együtt szerepeltünk az OTDK-n. Másrészt pedig rendkívül lelkesek vagyunk, mert nagyon felemelő látni, hogy az ország különböző egyetemeiről érkező hallgatók milyen színvonalas munkát végeznek egyéb területeken. Ezért az OTDK nem a versenyésről szól nekünk, hanem magáról a tapasztalatcseréről, a kapcsolatépítésről, és arról, hogy betekintést nyerhetünk más kutatási témák eredményeibe is. A szakmai beszélgetések és a zsűri visszajelzései, valamint a hallgatók közötti eszmecserék mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az OTDK konferencia végeztével új inspirációkkal és motivációval új emberként érhettünk haza. Nyilvánvalóan az OTDK-ban való részvételről nem lehet anélkül beszélni, hogy az azt megelőző időszakot ne vennénk számba. Maga a kutatás folyamata az, ami sok hallgatónak a legtöbb eredményt és sikerélményt nyújtja. Megtanít számos praktikus dologra, például kutatásokat felépíteni, szakirodalmat keresni, reflektálni, de sokkal elvontabb képességekre is, mint például újrakezdeni, hogyha esetleg valami nem sikerült úgy, ahogy szeretnénk, felállni belőle és újra tervezni. Olyan készségeket fejleszt tehát, amelyek nem csak a tudományban, hanem a munkavilágában és a hétköznapi életekben is nagyon sok értéket teremt számunkra. Megtanulunk ez alatt a munka folyamat során határidőket kiszabni magunknak és jobb esetben be is tartani, problémákat felvetni és megoldani, valamint a legvégén megpróbálni egy munkafolyamatot, egy életszakaszt lezárni, méltóképpen megünnepelni és eredményeinket a lehetőség szerint érthetően bemutatni. Egy TDK kutatási folyamatról pedig nem lehet beszélni a témavezetők jelentősége nélkül, akikkel hallgatóként különleges hálával és tisztelettel gondolunk, és gondolok én is. Hallgatóként szerencsésen egy olyan mentorral dolgozhatunk együtt, aki szakmai tudásával tud támogatni és vezetgetni bennünket, ugyanakkor teret engedni arra, hogy szabadon gondolkodjunk. Ez a közös munka egy olyan védőhálót feszített ki körénk, ahol szabad volt kérdezni és hibázni, és biztonságban érezhettük magunkat azokon az első lépéseken, amikor barátkoztunk a kutatások világával. Mindezeken felül a TDK-nak az egyik legnagyobb előnye pedig mégis az szerintem, hogy lehetőséget ad arra, hogy mélyebben foglalkozzunk egy olyan témával, ami valóban érdekel minket. Az egyetemi tanulmányok során sok ismeretet szerzünk, sokat tanulunk, de a TDK-val van igazán lehetőségünk arra, hogy egy minket foglalkoztató kérdést mélyebben is körbejárhassunk. Ez nem csak a szakdolgozat vagy a diplomamunka során lesz majd előny számunkra, hanem a szakmai karrier építésében is később. Végezetül még azt szeretném mindenhez hozzáfűzni, hogy az OTDK tanított meg arra, hogy a tudomány nem egy magányos tevékenység. Egy olyan közösség részévé válhattunk, ahol mindenkit ugyanaz a kíváncsiság és fejlődni akarás motivál. Az új kapcsolatok, szakmai ismeretség,

Közösségek és barátságok még a konferencia után is megmaradtak és megmaradhatnak. Később közös kutatások és szakmai együttműködések alapjául lehet őket venni. Egyúttal rengeteg inspirációt kaptunk egymástól. A Kepesgyörgy szakkollégium tagjaként pedig személyesen is azt fedeztem fel, hogy milyen motiváló az, amikor az ember eleve olyan emberekkel veszi magát körbe, akiknek az alapambíciói közé tartozik, hogy a TDK-n részt vegyenek és eredményesen szerepeljenek, így a tudományos gondolkodást és a fejlődést fejleszik egymásban is, vigyék tovább. Véleményem szerint tehát a TDK legnagyobb értéke nem az oklevelekben vagy a helyezésekben van, hanem abban, hogy megtapasztaljuk, hogy képesek vagyunk valami újat létrehozni, hozzáadni a világhoz, és mindezt nem kell egyedül csinálnunk. Ez egy olyan élmény, amiért örökre hálások azok, akik valaha megtapasztalhatták az OTDK által, így én is az vagyok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Július 23-án nagyon sokan várták izgatottan, ez már megtörtént múlt héten, és hát az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan izgultak azért, hogy vajon jön-e az a bizonyos értesítő SMS, hogy sikerült a felvételi. Az, ami minden évben érdekes, hogy hogyan alakultak a felvételi adatok, mik a népszerű, a number one szakok, ezekről Varga Csilla oktatási főigazgatót kérdezem.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, mi is izgatottan vártuk az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem közössége azt, hogy hogyan alakul az idei évben a felvételi eljárásunk. 3180 főt nyert felvételt az általános felvételi eljárásban, és intézményi felvételi eljárásban kántorszakra további 8 fő csatlakozhat majd a beiratkozó hallgatóink közé. A népszerű szakjainknak tekinthetők egyrészt a gazdaságtudományi képzési területen lévő szakjaink, kiemelkedő továbbra is a pedagógus képzési területen lévő alapszakjaink és az osztatlan tanárképzésben is magasabb hallgatói létszámot értünk el, mint a tavalyi felvételi eljárásban. Emellett talán kiemelném még a sporttudományi képzési területet és a művészeti képzési területünket, ahol szintén népszerűek voltak a képzéseink. Tavalyi évben indítottuk először a pszichológiai alapképzési szakot, ez a bölcsészettudományi képzési területhez tartozik. Itt is igen magas volt a ponthatár, úgy, ahogy az országban szinte mindenhol, és 76 fő kezdheti meg a tanulmányait majd ezen a szakunkon. A Jászberényi képzési helyünkön pedig egy igen kiemelkedő számra vagyunk most büszkék, ugyanis nappali tagozaton 63%-kal nőtt a felvett hallgatóink létszáma, összintézményi szinten pedig 10%-kal nőtt a nappali tagozatos hallgatói létszámunk. Jászberényben a legnépszerűbb szaka a gyógypedagógia és az óvodapedagógus szak, és nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben elindult Jászberényben a műszaki menedzser szakunk nappali tagozaton.
0: Nyilván nagyon sok újonnan felvett hallgató izgalommal várja azt, hogy hogyan kell az első lépéseket megtenni, a kollégiumi jelentkezéseket, tehát most, ami nyáron mindenképpen praktikus lépés, mi az, amiket kezdjenek el intézni.
1: A napokban fogjuk kiküldeni a hallgatóknak az értesítést a további teendőikről, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az első lépésként, hogy be kell lépniük a Neptun egységes tanulmányi nyilvántartó rendszerbe, itt el kell végezniük egy adategyeztetést, és ezt követően a beiratkozási lapot ki kell nyomtatniuk, és a nappali tagozatosok a gólya héten hozzák magukkal, a levelező tagozatos hallgatók pedig postai úton eljuttathatják az egyetemre. Szeptemberben indul a tantárgyfelvétel, úgyhogy nagyon fontos lépés az is, hogy felvegyék a tanegységeiket. Augusztus végén gólyatáborral várjuk a hallgatóinkat. Augusztus 28-tól 31-ig kerül megrendezésre Tiszafüreden a gólyatáborunk, ahol nagyon sok rendezvénnyel, pontosabban programmal, sportprogrammal, vetélkedőkkel és hasznos információkkal várjuk a gólyáinkat. Kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatosan rövid határidő lesz, úgyhogy szeretném felhívni a figyelmet, hogy kezdjék el már időben beszerezni a szükséges dokumentumokat, hogy a kollégiumi jelentkezésüket idejében be tudják adni a jelentkezők.
0: Jelen pillanatban Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hány kollégiummal rendelkezik?
1: Egerben 3 kollégiumban hirdetünk felvételt, a Magyar Dombi Kollégium Lányka úti kollégiumban és az apartmanházakban.
0: Hogyha valakinek most nem sikerült a felvételi, akkor sem kell elkeseredni, mert pótfelvételi lehetőség mindig van, ezt most mikori határidővel kell figyelni?
1: Július 30-án indul a pótfelvételi eljárás, várhatóan a délutáni órákban, és augusztus 7-én éjfélig tudnak jelentkezni azok, akik vagy nem nyertek felvételt az általános felvételi eljárás keretében, vagy pedig nem jelentkeztek február 15-éig.
0: Minden szakra lehet jelentkezni, vagy csak meghatározott szakokra?
1: Azokat a szakokra lehet jelentkezni, amelyek a normál felvételi eljárásban elindultak. Önköltséges képzési formában minden szakot fogunk hirdetni, ami elindult. Állami ösztöndíjas képzésekről még folynak az egyeztetések a minisztériummal, hogy hirdethetünk vagy nem. Ez igazán július 30-án fog kiderülni mindenki számára.
2: Varga Csillát, Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatóját hallották.

0: Tiszabábolnán is gondot okoz az aszály miatt kialakult vízügyi helyzet. A helyi kikötőkből ki kellett költöztetni a csónakokat. A település számos fejlesztésben gondolkodik, melyek az ilyen problémákat is megoldanák. Szeretnék az élő Tisza kikötőjét működtetni, s a turisztikai lehetőségeket tovább bővíteni. Bernát Erik polgármester azt is elmondta, hosszú kihagyás után ismét falunapot rendeznek augusztus második hétvégéjén. Bércesi András riportja következik.
1: Mi a keleti kapuja vagyunk a Tiszatónak, ami azt jelenti, hogy az élő Tiszával vagyunk összeköttetésben. Van egy 30 hektáros szallai holtiszánk is. Annak van egy kikötője, vagyis a Súlymos csatornán egy kikötőnk eljeszkedik, meg most harcolunk a önkormányzattal 7 év után, hogy kerüljön az élő tiszai nagy kikötő nekünk a kezelésünkben. Többféle szervet keresek 7 éve, mindenhol csak falakba ütköztem, mindenhonnan nemleges válaszok jöttek, közben pedig az infrastruktúránkat, a turizmusunkat tudnánk ebből a nagy kikötőből fejleszteni, plusz helyi munkaerőt tudnánk létrehozni, csak valami oknál fogva mindig falakba ütköztünk a vízügyigazgatóságnál. Mi se értjük, hogy miért, barátságosan közelítettünk meg mindenkit, de mégis valahogy nemleges válaszokat kaptunk.
2: Miért lenne jó, hogyha a faluhoz tartozna az élő Tiszának kikötő?
1: Eleve a horgászturizmusunk erősödne, ebből többféle üzletünk, tutajos vendéglő, bolttól kezdve a kocsmánk erősödne, mivel az ide érkező vendégek, én úgy gondolom, hogy itt fogyasztanának, itt vásárolnák meg a reggelit, esetleges ebédet, ebből a helyi vállalkozókat is erősítenék, nem beszélve a vendégházakról, mert aki jön, az nem egy-két napra fog érkezni. Mellesleg a helyi munkaerőnk körülbelül a két kikötő 6-8 helyi embernek tudna munkalehetőséget biztosítani. Továbbiakban így a strandunkat is valamilyen szinten fel tudnánk virágoztatni, mert ott volt egy elég jelentős strandberuházás, ami nem kellőképpen sikerült a tervekhez méltan, ami be lett harangozva. Ennek az okát nem tudom, nem szeretnék belefolyni, majd lehet, hogy ki fogják vizsgálni. Esetlegesen. Nekünk most a legfontosabb, hogy a nagy kikötő valahogy az önkormányzat kezelésébe jusson. Ehhez megvan mindenünk, mivel turisztikát szeretnénk fejleszteni, akkor a helyi munkaerőt, arra mindig azért érek ki, mert én úgy vagyok vele, hogy mivel Tiszabábolna elég erős turisztikailag, a helyieknek legyen már megélhetősége itt falun belül.
2: Milyen az együttműködés a szomszédos településekkel? Tiszabábolna se elszigetelten működik, hanem fontos, hogy azért a szándékok egy irányba mutassanak.
1: Nagyon jó a kapcsolatunk a környező településekkel is. Nekünk nagyon jó az infrastruktúránk, mivel elvileg két kikötővel rendelkezünk, egy stranddal, étteremmel, így nagyon erős a turisztikánk, de a többi település is próbál felzárkózni. Nagyon remélem, hogy a jövőben a kis települések is nagyon jelentősen lesznek támogatva, mint turisztikailag, mint infrastruktúrailag, meg anyagilag, és meglátjuk ezt az egészet, hogy milyen irányba fog elhozni, mit hoz nekünk a jövő.
2: Most a közelmúltban napokban történt a váratlan vízügyi esemény. Hogyan lehetne ezt érzékeltetni? Mi az, ami történt?
1: Hát jelen pillanatban most is azon dolgozunk, hogy a kiskikötőnket evakuálni kell, mivel a Súlymos csatornából a vízünk el fog fogyni. Ez egy hirtelen kialakult állapot a nagy aszályra való tekintettel, viszont én nekem most ezt meg kell oldanom, hogy körülbelül 80 csónak tartozik a kikötő, vagy tartózkodik a kikötőben. Nekem ez a 80 csónakot valahol rövid időn belül el kell helyeznem. Ilyenkor lenne jó a nagy kikötőnek a területe, de mivel nem az a mi hozzánk tartozik, hanem a Maharthoz, de a Maharthal szoros együttállásban állunk, a Mahart mai napig azon van, hogy az önkormányzathoz kerüljön át az egész kikötő területe. Csak a vízügynél ez a dolog ez megakadt, mert ők nem akarják engedélyezni.
2: A strand milyen állapotban van most ebben a vízügyi helyzetben?
1: Hát a strandunknak a víze az nagyon alacsony. Most a napokban elvileg tölteni fogják az egész holtiszánkat, viszont a kivitelezés a strandnak az egész része nem úgy sikerült, ahogy a tervekhez méltan kellett volna. Így annyit tudunk csinálni, hogy valamennyire amennyire anyagi helyzetünk engedi, rendbe tartjuk az egész területet.
2: És hogy egy picit ne csak a munkáról, hanem a kikapcsolódásról is beszéljünk. Hosszú idő után ismét lesz egy nagy közösségi rendezvény augusztus első, második hétvégéjén.
1: Igen, körülbelül 7 éve volt falunapunk, úgy döntöttünk az új testülettel, hogy szeretnénk felélinkíteni ezt az egész rendezvényt, úgyhogy augusztus 8-án meg fogjuk rendezni. Nagy öröm számunkra is, hogy önerőből most már eljutottunk arra a szintre, hogy ezt megrendezzük, meg nekem nagyon fontos az, hogy az itt élő embereket együtt lássam, és együtt töltsük el ezt a napot.
0: Bernát Erikkel, Tiszabábolna polgármesterével Bércesi András beszélgetett.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim Klész Beáta és Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. 16 éve indult el az a program, amelynek révén a hátrányos helyzetű családok iskolakezdési terheit igyekszünk csökkenteni. A kezdeményezés iskolatáska és tanszergyűjtéssel indult, melybe a Caritas országos hálózatának önkéntesei is bekapcsolódtak. Kezdte beszámolóját Zagy Varihárt, a Caritas országos igazgatója. Bár a szünidő még tart, már most el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy miként tudják segíteni a rászoruló gyermekek tanulását, mondta a szervezet országos igazgatója. A programot továbbfejlesztik, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú támogatás formáit is kialakítják. Ezt szolgálja a tavaly elindult Lépcsőfok program is. Az iskolatáska és a tanszerbeszerzés ugyanis csak az első lépés. A cél, hogy végig kísérjék a családokat a tanév során. Ebben a szolgálatban részt vesz a Caritas országos hálózata, a 16 egyházmegyei Caritas központ és a több mint 800 plébániai csoport. Zagy Varihárt azt is kiemelte, hogy minden évben több ezer gyermeket tudnak valamilyen formában támogatni. Végül megköszönte azoknak az önkénteseknek, munkatársaknak, támogatóknak a segítségét, akik idén is közreműködnek a program megvalósításában. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola pótfelvételit hirdet a 2026-27-es tanévre. Katekét a lelkipásztori munkatárs, BA levelező és közösségi gondoskodásra részismereti képzésre. A jelentkezési határidő augusztus 5-e. A katekét a lelkipásztori munkatárs alapképzési szak levelezős képzése 6 féléves, fél évenként 10 szombat. A képzés állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában is végezhető. A közösségi gondoskodás részismereti képzés szintén levelező munkarendben indul. A képzésekre a főiskola honlapján lehet jelentkezni. A vízfogyasztás mérséklésére kérte a lakosságot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a vízi közműtársaságok egyre nehezebben tudják kiszolgálni a megnövekedett fogyasztást, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökken a kitermelhető víz mennyisége. Kiemelte, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságos vízellátás fenntartásáért, és szükség esetén szigorúbb lépések bevezetésétől sem zárkózik el. Évvégéig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehetne a 2000 előtt kiállított, de augusztus 1-ével lejáró személyigazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta. A módosítás szerint a könyvformátumú igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehetne igazolni a személyazonosságot a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások esetén. Döntött az oktatás irányítás átalakításáról a kormány, miután lezárult a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének vizsgálata. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jelentése szerint a köznevelési rendszerben túlzott központosítás alakult ki, amely lassította a tankerületek működését és növelte az adminisztratív terheket. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Az intézmény a jövőben kutatási és oktatást támogató háttérintézményként működik tovább, és pályázaton választanak ki valamennyi tankerületi vezetőt. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen lesz az ég, északon átmenetileg képződhet kevés komoly felhő, csapadék nem várható. Az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másúgy gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. A beszélgetésben Táncos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátora, Románia miniszterelnök helyettese, és Papp Zsolt György országgyűlési képviselő, a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke vettek részt. Az eszmecsere moderátora Mezei Dávid, az Európai Parlament szakértője volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
4: Rögtön vágjunk is bele a mai beszélgetésbe, hogy a téma mezőgazdaság, klímaváltozás, geopolitikai változások, háborúk árnyékában. Rögtön azzal kezdeném, hogy adhatnátok egy kis vizet Magyarországra, mert azt látom, hogy itt azért bőven van most. Azért Európában, Európa nagy részén, mondjuk így, hogy azért azt látom, hogy Erdély most a szerencsésebb területek közé tartozik. Ennek a nyárnak a témája az mindenképpen az aszály, a klímaváltozás. Éppen most jelent meg egy tanulmány, ami szerint Európában eddig, tehát a eddig eltelt időszakban már közel 2 milliárd eurós kárt okozott a gabona termésben az aszály. Magyarországon körülbelül 2,4 millió tonnás kieséssel számolunk. Emellett azonban az árak azok nőttek, mármint a műtrágya árak, sajnos a termés árak nem, erről is majd szerintem érdemes beszélnünk kicsit, hogy lehetséges az, hogy miközben az összes termelési költség, műtrágya, növényvédőszer, üzemanyag mind emelkedik, azt látjuk a másik oldalon, hogy nem nagyon emelkednek a felvásárlási árak. És egy kicsit az állattenyésztésről is beszéljünk, komoly válság van a tejpiacon, tejárak területén, a sertéspiacon is, és azt látjuk, legalábbis Magyarországon már kezd begyűrűzni a tejpiac a húsmarha ágazatba is. A húsvágó marhának az ára az jelentősen csökkent az utóbbi időszakban. Hogyan lehet ezekre válaszolni? Milyen stratégiákat láttok, milyen válaszokat lehet adni ezekre a komoly problémákra? Tehát mondom egyrészt azt, hogy a felvásárlási ára szinte sehol nem nőnek, sőt az ott esetben csökkennek, miközben a termelési költségek meg csak nőnek, és nyakunkon a klímaváltozás. Ez az első nem könnyű kérdés. Szerintem Barna kezd.
5: Köszönöm szépen a meghívást, gratulálok a szervezőknek a témaválasztáshoz. Valamivel másabb perspektívából nézem a dolgokat, miután 2,5 évig környezetvédelmi miniszter voltam, és volt alkalmam dolgozni nem csak az Európai Bizottság szakembereivel, hanem nagyon sok esetben NGO-s, zöld szervezetből származó, onnan avanzsáló, miniszteri székbe ülő Európai Uniós miniszterekkel. Rengeteg vitát lefolytattunk a klímaváltozásról, kezdve az összeesküvés elméletektől, hogy nincs is, és nem is volt, és nem is lesz, el egészen addig a szintig, ahol tudományos bizonyítékokkal, tudományos tanulmányokkal mutatták ki ennek a benáthatatlan következményét, vagy az általános klímaváltozásnak a kiszámíthatatlanságát és a benáthatatlan következményét. Most pedig látom azt, ami történik az agrárpiacon egészen közelről. Eddig is 10 évig voltam a mezőgazdasági szakbizottságnak a tagja vagy alelnöke a szenátusban, és mondhatom, hogy ez az első szerelmem adminisztráció szempontból, tehát most úgy hozta a sors, hogy ügyvívő miniszterként ezt is vinnem kell. Egy olló effektus alakul ki sajnos. A klímaváltozás meggyőződésem szerint a kiszámíthatatlansággal írható le egy szóban a legkönnyebben. Nem azt jelenti, hogy nem fog esni. Nem azt jelenti, hogy sokat fog esni. Nem azt jelenti, hogy csak szárazság lesz. Azt jelenti, hogy kiszámíthatatlan és regionális szempontból is annyira megosztott, hogyha megnézzük az átlag csapadék mennyiségét Romániában, tavaly például Harghita megyében, akkor egy egészen jó mutatót, jó számot látunk. Amikor megnézzük egyik vagy másik medencének a helyzetét, a Csíki, az Alcsíki medencének a helyzetét, vagy a Gyergyői medencének a helyzetét, akkor teljesen más a helyzet. Ez alakul ki Európában is, hogy most éppen úgy alakult a helyzet, hogy Romániában az idén rengeteget esett. Nagyon sok, főleg gabonatermesztéssel foglalkozó, több száz vagy több ezer hektáron gazdálkodó gazdaság csendben mosolyog, ilyenkor a gazda hallgat, amikor jó a termés, akkor nem büszkélkedik vele, hogy valakinek valami ötlete származon abból, hogy jól ment az év. Tehát ebből a szempontból viszonylag csend van, jók a termések, jók a mutatók, és jók a perspektívák az őszi betakarítása is. Ugye a napraforgóra, a török búzára is, a kukoricára jók a kilátások. Van egy jó termés. Romániában, Magyarországon néhány száz kilométerrel arrébb egy teljesen más helyzet alakul ki. A tavaly Románia volt katasztrofális helyzetben, a tavaly előtt is, most Románia van jó helyzetben. Tehát ez a kiszámíthatatlanság az, ami a klímaváltozás szempontjából biztos. Az a biztos, hogy most már semmi sem biztos, nincsenek biztos termések, nincsen biztos csapadék, és valahogy öntözéssel próbálja kihelyettesíteni minden ország, ami egy óriási nyomást helyez a felszíni vizeinkre, vagy a fúrt kutainkra. Látjuk, hogy milyen alacsony vízszinten érkezik a Duna Romániába. Annak ellenére, hogy itt nagyon sok eső volt az elmúlt 2-3 hónapban, egy történelmi mínuszon van ma a Duna, és ott az új uniós szabályozás is, amely azt mondja, hogy börtönbüntetés jár akkor, hogyha a környezetvédelemben olyan maradandó kárt okozol, ami visszaállíthatatlan, például a víz befogása, a patakok, a folyók vízének használata, a mély kutaknak a fúrása engedély nélkül, és ezzel ismét egy olyan témát nyitunk meg, amely nehezen kezelhető, rengeteg benne a populizmus. Tehát ez a kritikus helyzet, ez fenn fog maradni meggyőződésem, csak annyi, hogy máshova fog költözni. Lehet, hogy jövőben Magyarországon lesz esősebb, itt lesz nagyobb szárazság, és ez egy nagy nyomást helyez összességében az egész Európai Uniós piacra. Az árak szempontjából, akár az inputok, akár az értékesítési árak szempontjából meggyőződésem, hogy sem tagállamként, sem Európai Uniónként nem tudunk igazából hatást gyakorolni a nemzetközi árakra. Ma az inputok esetében is, a műtrágy esetében is, a gázolaj motorina szempontjából is a nemzetközi helyzet szabja meg az árat, a háború szó szerint. Tehát ez vitte fel az árakat, ez hozta nehéz helyzetbe azokat az országokat, akiknek nincsen saját termelések, jóolaj és megfelelő finomítási kapacitása. A tegnaptól Romániából kiesett még egy pillér, a kazakok úgy döntöttek, hogy nem kockáztattak többet a Fekete-tengeren, nem hoznak a Rompentrolhoz finomítható kőolajat. Ezzel egy újabb érvágást kell elszenvedjen a román piac, és még inkább ki vagyunk téve a nemzetközi gázolajárnak. Mert az sem mozog egyformán a kőolajjal. Kőolajára lecsökkent 71-72 dollárra hordonként ezelőtt 4 héttel. Továbbra is viszonylag magasan maradt a gázolaj nemzetközi ára, mert nem mindenkinek van kapacitása kőolajt hozni, finomítani és az országot ellátni. Tehát ezért a műtrágyánál ugyanaz a helyzet, az inputoknak az árát a nemzetközi piac határozza meg. A tagállam vagy az állam nem tud egyebet csinálni, csak megpróbálja a különbözetet zsebből kifizetni. Tehát azt tudja csinálni, hogy az illetéket leviszi mondjuk nullára, kifizeti a jövedéki adót, kifizeti az állam, mentesül ettől a gazda, jobb esetben időben, ez most nem áll ez a veszély fel sajnos Romániában, mert ilyen 8 hónapos késéssel fizet a pénzügyminisztérium. Itt ma reggel volt egy baráti üzenet, idézőjelben üzenetváltásom a pénzügyminiszterrel, hogy ez a helyzet már tarthatatlan, és cinikus az, ahogy a pénzügyminisztérium vagy az állam a gazdáktól várja el, hogy a deficitet finanszírozzák 3-4-8 hónapra, úgyhogy kifizetik a jövedéki adót, és majd megkapjátok, fiúk, várjátok egy picit, aztán lesz pénz is. A búzára most épp felfele megy. Amióta kialakult a totális, lassan totális háború a Fekete-tengeren, Oroszország és Ukrajna között, szinte minden ukrán kikötő le van zárva. Nem, a nagy traderek nem hoznak 2-3 napja, egy hete felbontják a szerződéseket, vagy felfüggesztik az ukrán szerződéseket, nem hoznak búzát. És a ma reggeli információim szerint elindult a búzára felfele. És ha a háború folytatódik, akkor megtörténhet, hogy ebben az esetben épp pozitív hatása lesz addig, amíg meg nem érkezik ismét az ukrán áru Magyarországra, Romániára vagy Lengyelországba, hogy ezt három évvel ezelőtt megtapasztaltuk. Tehát ki vagyunk téve nagyon sok olyan külföldi, külső hatásnak, amire nem igazán van kontrollunk, és ez fogja meghatározni a következő hetekben, hónapokban is a piacokat. Az alkalmazkodó képesség a legfontosabb, ott, ahol van kapacitás tárolásra, ott van lehetőség kivárni a megfelelő pillanatot. Persze ez rizikó is, mert mindenki arra számít, hogy felmennek az árak. Az idén tavasszal nem mentek fel. Betározták, többet költöttek, rosszabb áron adták el, mint hogy eladták volna az ősszel közvetlenül a betakarítás után a földről kamionoslag a búzát. Tehát egy óriási rizikófaktor, és ezen felül Romániában még nincs egy jó biztosítási rendszer sincs, ami nem alakult ki az elmúlt években, és óriási a fenntartása, vagy a tartózkodás biztosító társaságok részéről nem biztosítanak olyan kockázatot, olyan rizikót, ami mindennapos kihívás a gazdának. Például az aszályt nem tudjuk biztosítani, nincsen egy olyan rendszerünk, ami a gazdákat azonnal segíteni, az államtól kell mindig várni az aszálytámogatást. Most kaptunk mi 14,5 millió eurót, azaz gyakorlatilag nem nagyon van, amit csináljuk.

0: Zsolt, mi a helyzet Magyarországon ehhez képest? Ugye a bevezetőben említettük, hogy vízből nekünk most ebben az évben nem jutott olyan sok, sőt már évek óta egyre kevesebb.
1: Én is szeretném köszönteni önöket, és onnan folytatva, vagy csatlakozva miniszterelnök helyettes úrhoz, hogy azok a problémák, amik nevesítve voltak, azokkal Magyarországon is találkozunk. Ezek minden nap szembe jönnek a valósággal. Ma válságot kezelünk, és krízishelyzetből mászunk krízishelyzetbe. És azt gondolom, hogy hosszú távú célkitűzésekkel, stratégiával, alkalmazkodó képességgel, amit említettél te is, talán az első legfontosabb az alkalmazkodó képesség. És azt szokták mondani, hogy az agrárium nem képes az alkalmazkodásra. Az állattartás az egy nehéz ipar, egy fejős tehenet nem lehet egyik napról a másikra, vagy egy kocát megállítani. Egy állattartó telepet nem lehet egyik napról a másikra megállítani, vagy átállítani, amikor minden nap veszteséget képes termelni. De szerintem az agrárium alkalmazkodó képességét a legjobban mutatja, hogy mi voltunk az 1 millió hektár termő kukorica országa. Ma mi vagyunk azok, akik alig több mint 600 ezer hektáron termelnek. És az idei kukorica termés, hogyha napokon belül nem érkezik meg az a várva vált csapadék, akkor még annyi sem lesz, mint amit eddig reméltünk. És rendkívül rossz állapotot mutat az ország jelentős részén a határ. Üresek a napraforgó tányérjai, öklömnyi bugával, lehajolva, válik felsülve, derékig érő kukoricával. Ez a valóság. Vannak, akinek 4-6 tonnás búzája volt, de azért az átlag az mégiscsak lerontva ezt a mennyiséget 2-3 tonnába koncentrálódik. Az országos átlag nyilván ettől sokkal jobb. Egyetlen jó dolog van benne, hogy a megtermett búza minősége jelentős része az javító minőségű, vagy malmi egy. Tehát a minőségével nincs kifogás. A mennyiségével komoly baj van. Az alkalmazkodó képesség mellett azok a krízis helyzetek, ami elsősorban a csapadék, az a hiánya, az asszály. Üdítő látvány volt megérkezni ma ide önökhöz, és harmatos lett a cipő. Nálunk nincs otthon ilyen. Tehát én nem gondoltam olyan soha egyébként, hogy annak is tudunk körülni egyébként, ha kiszállunk az autóból, az első fűtől a harmadik lépésnél vizes lesz a cipő. Nálunk nincs ilyen. Én nem is vagyok benne biztos, hogy otthon a fiamnak ezt meg tudom magyarázni, hogy egyébként itt még 10 órakor van ilyen. Ekkorát változik a környezet, a klíma, meg az időjárás körülöttünk. Szorítja az agráriumot a különböző állatbetegségek. Legyen ez növény, állat, hogy most ez a szőlőt érinti, a sertéspestist, vagy a víziszárnyasokat, mindegyiknek megvan a maga baja. A tavalyi esztendőben annyi járványos betegségünk volt, ahány a tankönyvi példahoz. Én azt gondolom, hogy a jövőképet azt tudja mutatni, hogyha szerkezet átalakításban a feldolgozásra is tudunk hangsúlyt fektetni. A legfontosabb kérdése az agráriumnak, hogy hogyan tudunk hozzáadott értéket ragasztani a megtermelt javakhoz. Mert én még úgy tanultam, hogy uszályra termelni ma már kicsik vagyunk. És majd mi megnézzük Magyarországról a chicagói tőzsdét, hogy mit kínálnak egy áruért, na de Szabolcsban nincs vevője a búzának. Tehát, hogy nagyon kicsi termésmennyiség, az árak nem kompenzálják ezt, nincs vevő. Ez a három probléma van, úgyhogy küzdünk mellette egyéb kihívásokkal, mint egyébként az időjárás kockázatai, mint egyébként az importnyomás, mert hogy azért az Európai Unióban jelentkező áru dömping mennyisége, nagyon jó, hogy említetted, hogy mi történik egyébként a Fekete-tengeren. Vajon mikor fog megmozdulni az az áru, mint a kereskedelem természetes nyomulásával szárazföldön, valahol elkezdi keresni az útját, és utat most magának. Egy hét múlva. És vajon milyen árakat fog diktálni? És a csekély termés mennyiséggel, amikor nincsen tételünk, amivel oda lehet állni egy kereskedő elé, hogy megjöttünk. És ő tényleg uszályba gondolkodik, és akkor a tételeket vár. Együtt beszerezni, együtt értékesíteni. Szerintem van még egy rész, és mindjárt beszélünk a biztosításról is, mert ugyanez a problémánk a biztosításra. Bár van biztosítási díjtámogatásunk, bár van öngondoskodásnak lehetősége az agráriumba, csak nem biztosítanak mondjuk aszályra. Legégető problémája ma az agráriumnak. Én azt gondolom, hogy ez felülvizsgálatot igényel. Meg is kezdjük be azt a munkát a biztosítókkal, meg az annak felügyeletével, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Ha már sok pénzbe kerül, akkor érdemi segítséget és öngondoskodást tudjon biztosítani a gazdák számára. Van egy rész, amiről nem beszéltünk, és tudom, hogy fogunk ma. Kellenek azok az adminisztratív támogatási lehetőségek, amik meggátolják azt, hogy ne legyen mondjuk 30%-kal drágább a műtrágya. Kellenek azok az adminisztratív lehetőségek, amelyek nem árasztják el a piacainkat, jogszabály erejénél fogva megakadályozni azt, hogy legalább a saját belső piacainkon ne legyünk hátrányba. jogszabály erejénél fogva, és most uniós jogra gondolok, akár a műtrágyánál, akár a növényvédőszereknél frissíteni kell a 30 éves jogszabályokat. 30 év alatt odébb ment a tehén. Tudomásul kell venni, hogy az időjárással megváltoztak a fogyasztói szokások, a termelési körülmények, a lehetőségek és az adottságok. Ahhoz kell tudni igazítani az agráriumnak. Én azt gondolom az iránytűjét. Itt van a legnagyobb hiányossága, én azt gondolom az uniós rendszernek, nem feltétlenül támogató. Legyen ez egyébként egy műtrágya, egy vízgazdálkodás kérdése, illetve a természeti erőforrásokhoz való alkalmazkodásnak a kérdése.
0: Ha már szóba került az Európai Unió, pont az elmúlt hetekben egyébként Brüsszelben fölmerült egy olyan javaslat, hogy hasonlóan a kőolajhoz, esetleg műtrágyából is érdemes lenne európai készleteket létrehozni, stratégiai készleteket, és ebben az esetben ezeket a kiugró áremelkedéseket tompítani valamennyire. Ugye a kőolajnál ezt láttuk, hogy ezeket a kőolaj áremelkedéseket, azokat jelentős mértékben tompította az, hogy Amerikában, Kínában a stratégiai készleteket elkezdték felhasználni és piacra dobni. Elképzelhető, hogy műtrágyában, ahol nincsenek ilyen készletek, ott is a jövőben érdemes lenne így felkészülni, bár nyilván ez európai szintű együttműködést igényelne. Ha már szóba hoztam az Európai Uniót, egy biztos vagy biztosnak tűnő lába ennek az egész rendszernek azért volt eddig, ez a közös agrárpolitika és a támogatási rendszer, terület alapú támogatások főként. Most azért az látszik, hogy ez sem lesz olyan biztos a jövőben, hogy az Európai Bizottság már nyilvánosságra hozta a 2028-2034 közötti időszakra vonatkozó terveit. Ebben azt látjuk, hogy megszűnne a közös agrárpolitikának az önállósága. Ez ugye egy kb. 60 éve, amióta az európai integráció létezik, volt önálló közös agrárpolitika. Ez most megszüntetésre kerülne. Beolvasztanák az európai egy közös alapba, pénzügyi alapba a mezőgazdasági pénzeket. Ezen belül lenne azért egy mezőgazdaság számára biztosított, lehatárolt forrás. Ez nagyságrendileg 300 milliárd euró lenne 7 évre. Ez így most érthetőbbé válna, hogyha azt mondanám, hogy ez 20%-kal kevesebb, mint az előző időszakban volt. Tehát itt a garantált forrás. Ez természetesen az Európai Bizottság azt mondja, hogy a tagállam a saját forrásaiból ezt kiegészítheti. De kérdés ez, hogy majd a mindenkori kormányok ezt meg tudják-e tenni, vagy meg akarják tenni. Másik nagy változás az, hogy a területalapú támogatások eddig úgy működtek, hogy minden egyes hektár után járt azonos összegű támogatás. Ez is megváltozna, és bizonyos mérethatárok fölött már nem járna a területalapú támogatás, illetve csökkenne a területalapú támogatásnak az összege. Ezek azok a tervek, amiket jelenleg tudunk. Ezek azért elég nagy horderejű változások. Hogyan látjátok közös agrárpolitikának a jövőjét, lehetőségeit? Lesznek-e egyáltalán akkor így ebben a formában? Ugye folytatható-e a területalapú támogatási rendszer következő időszakban?
2: Hangsúlytolódott egy picit el. Tehát valamikor az uniós egységes politika az agrárköré csoportosult. Tehát az vitte 60-70%-át a közös politikának, az vitte pénzben is a legnagyobb összeget. Most egy picit hangsúly áttolódás van, fókusz eltolódás. Megmarad a kizárólag agrár támogatási része, többé-kevésbé. Valóban ha a teljes agrárcsomaghoz viszonyítjuk, akkor egy csökkenéssel. De például a teljes csomagból finanszírozni lehet tovább is a vidéki iskolát, az óvodát, ami eddig az agrárcsomagból ment. Most pedig azt mondjuk, hogy ezt ha teljes mértékben mezőgazdasági támogatásra és nem vidékfejlesztésre használjuk, akkor talán olyan sokat a kimondottan mezőgazdasági része nem veszít. A vidékfejlesztésnek a szerepe az persze legalább annyira fontos, mint az agrártámogatásnak. Az, hogy a falvak ne néptelenedjenek el, hogy infrastruktúra legyen, hogy versenyben maradjon a nagyvárossal, a városi élettel, ahhoz a vidékfejlesztési támogatásra szükség volt. Ez tagállam függő lesz, hogy a másik nagy csomagból mennyit tud visszahúzni a vidék fele. A beruházási támogatásoknak mekkora része jön vissza a vidékfejlesztésbe. Van egy jó hír is, hogy úgy néz ki, hogy felébredt Európa, és nem a szarvasmarhától kibocsájtott metán ma a legnagyobb problémájuk, és van egy új állattenyésztési stratégia. Egy picit ez részben, vagy jelentős mértékben magyar biztosnak is köszönhető, mert az, hogy Várhelyi biztos úr teljesen másképp látja az állatjólétét, az állategészségügyet, az állattenyésztés szerepét, az meghatározó lehet ebben a kérdésben. De van egy új stratégia, ami azt mondja, hogy protein termelésbe kell megerősödjön, Európa függőségét kell csökkentse, hogy állattenyésztés szempontjából nagyobb beruházások kellenek, állatlétszám növelésre van szükség, nem csökkenésre, hazai termelés, hazai uniós termelés növelésre, nem csökkentésre, nem be kell zárni a farmakot, hanem farmakot kell nyitani. Tehát ez egy teljesen más hozzáállás. És ez tud segíteni Románián is. Mi jelentős mértékben gabonaexportőrök vagyunk, Románia, és kevesebb kerül be az állattenyésztésbe, sajnos sertéshúsban, tejben behozatali bajnokok vagyunk, és ezen kell mi változtassunk, még akkor is, hogy a magyarországi behozatalt kell egy kicsit csökkentsük, de ebbe valószínűleg nem veszünk össze Magyarországgal. Na tehát vannak rossz hírek, jó hírek. Meggyőződésem, hogy továbbra is a mezőgazdaságnak, vidékfejlesztésnek meg lesz az ereje a nagy csomagban is. Ezt a csatát sajnos elvesztettük, mi utolsónak engedtük el ezt a témát. Románia volt az utolsó, aki továbbra is a két külön költségvetést szorgalmazta. Nincsen most már senki, aki ezt fenntartaná, úgyhogy többé-kevésbé biztos, hogy ez így összeolvasztva fog menni tovább. És próbálunk minél többet kiharcolni, például 10%-ra, 15%-ra növelni a minimum összeget, akkor, amikor majd a végleges egyességek megszületnek, azért, hogy mégis több pénz legyen elvből odaítélve, vagy startból odaítélve a mezőgazdaságnak.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a székelyföldi tusványossal látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen pódiumbeszélgetést tartottak. A mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. Adásunkban ezen pódiumbeszélgetést sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásom. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
4: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Kállai Márton 1982-ben született Budapesten. Eredetileg szociológiát tanult az ELTE-n, és akkoriban fordult figyelme a fotográfia felé. A tavalyi évben jelent meg Matuzsálemek című kötete, melyben Magyarország legnagyobb és legidősebb fáit gyűjtötte össze. Vele készült a most következő beszélgetés.
2: Nagy sértés, ha megkérdezem azt, hogy hogyan lett dendromán? Vagyis hogy fordítanánk ezt, famániás?
3: Nem, egyáltalán nem sértés, de azt gondolom, hogy én nem lettem dendromán. Ez a dendromán egy, ugye a dendrológiából és a mániából létrehozott szó. Van egy oldal, a dendromania.hu, amit a Pósfai György biológus, biokémikus alapított. Ez egy hatalmas adatbázis. Rajta a Magyarországon jellemző fajok rangsorával, mégpedig a talajszint és 150 cm között mért legkisebb törzskerület szerinti rangsorral. És ők ezt nevezték el, ezt a fa gyűjtő vagy fa mérő mániát nevezték el dendromániának. Úgyhogy ha így nézzük, akkor rám azért sem igaz, és azért sem mondhatom ezt magamról, hiszen én teljesen másféle módon én vizuálisan gyűjtöm ezeket a fákat, és bár amikor elkezdtem ezt a sorozatot készíteni, akkor betettem az autóba egy 10 méteres mérőszalagot, hogy majd én is fogok fát mérni. Azt hiszem az első vagy a második fánál, vagy mondjuk úgy az első 5 fából az egyiknél eszembe jutott, hogy meg kéne mérni, azt oda mentem, megmértem, és utána soha többet, mert rájöttem, hogy ez a része engem nem is érdekel.
2: Matuzsálemek, tehát azt jelenti, hogy azok a fák, amelyek ebben a könyvben vannak megörökítve, azok öregek is.
3: Gyaníthatóan öregek. Ugye ezt jelenti gyaníthatóan öregek. Nyilván a matuzsálemi kor az sugallja, hogy ezek hazánk legidősebb fái, de ez egy rendkívül nehéz dolog ezt a kort megbecsülni, nagyon nehéz dekódolni, úgyhogy mivel ez összefügg azzal, hogy nem csak a legidősebb, vagy sokszor azt feltételezzük, hogy a legnagyobb az a legidősebb is, vagy hogy van összefüggés, ez egyébként nem feltétlenül van így, de nyilván az a fa, ami elképesztően nagy, az feltehetően valamennyire idős is.
2: Mit értünk ez alatt? Nyilván a korukat ezeknek a fáknak már száz években, több száz években lehet mérni.
3: Nyilván azt szinte biztosan állíthatjuk, hogy egy fa, ami annyira nagy méretet öltött, hogy a saját fafaján belül mondjuk ott van a, nem tudom, a felső 10-20%-ban, arra egészen biztosan mondhatjuk azt, hogy nagyon idős, talán azt is mondhatjuk, hogy van 100 éves, de igazából, ha egy másféle módon közelítjük meg az időtávot, akkor ugye itt arról van szó, hogy itt azt keressük, hogy mi az, ami 400 éves, vagy mi az, ami 500 éves, vagy hogyha elkezdünk utána menni a mondáknak, akkor ugye itt ebbe a könyvbe én is fényképeztem 3 darab 1000 éves tölgyet. Egészen nyilvánvalóan nincsenek 1000 évesek, de hát ez valahogy a kor meghatározás, ugye nyilván ez erősen összefügg azzal, hogy az ember hogyan tudja ezt a hatalmas időtávot áthidalni, és nyilván a kiinduló pont az egy ember élettartama, ezért az jól látható, hogy azok a fák, amik a mi életünkben ültették őket, azok elég jól meghatározható a koruk, azok, amik mondjuk még akár emlékezhetünk, vagy a déd-déd szülők korábban lettek ültetve, vagy egész egyszerűen spontán módon akkor kezdtek növekedni, az is még belátható, tehát mondjuk a petőfifák kora, az mondjuk még akár lehet petőfifa is, de aztán, ahogy megyünk tovább az időben, a Mátyás királyfa az már minden bizonnyal teljesen, hogy mondjam, egy ilyen önkényesen létrehozott fogalom, vagy valamiféle történetmesélésből, vagy valami mondából visszamaradt fogalom, mert még hogyha lehetett is 500 éves az a fa, tegyük föl, a szinte bizonyos, hogy 500 évvel ezelőtt az nem volt egy kiemelkedő fa a környéken, tehát miért pont oda kötötték volna a lovat, vagy miért pont az alatt írtak volna verset, és akkor még egy kicsit messzebb menve jön az 1000 éves, ami pedig már egy jelzővé alakult, biológiai alapja nem túl sok van neki, mert azért nem jellemző, hogy 1000 évig elélne egy fa ezen a klímán.
2: Némelyik fának neve is van.
3: Igen, soknak van neve egyébként.
2: Kandelláberfa összpötérő.
3: Összpötei kandelláberfa, ami egyébként Rinyabesenyő határában van. Ez például egy Douglas-fenyő, ennek a korát elég jól meg tudjuk ítélni, mert leírások emlékeznek meg arról, hogy az 1870-es években kezdték Magyarországon telepíteni őket. Tehát innen például tudjuk, hogy ez a fa minden bizonnyal semmiképp sem idősebb, mint 150 éves, de olyan helyszínen volt, olyan gazdag élőhelyen, olyan jó vízellátással, olyan jó tápanyagellátással, hogy nagyon nagy növekedésre volt képes. A 150 év, ami itt ebben az esetben például tudjuk, hogy 150 év, ez nyilván egy rossz talajon, fényért versengve növekedni próbáló fa esetében lehet, hogy ez egy karvastagságú fát eredményez, aki igazából azt várja az erdőben a vetélytársai között, hogy mondjuk a fölötte összezáró lombkorona egyszer egy kicsit abban valami kár keletkezzen, vagy egy fa kidőljön, több fény lejöjjön arra a szintre, ahol ő nő, és utána kezd el növekedni.
2: Emeljünk ki akkor egy-két fát ebből a könyvből, kezdjük ezzel a hédervári Árpád tölgy.
3: Igen, hát hogyha elég sokat jártunk utána és kerestük az erre vonatkozó szakirodalmat, nem csak a Dendrománia oldalon, hanem a korábbról föllelhető szakirodalmat. És azt tudom, hogy egy múlt századi felmérés során egy német, azt hiszem erdőmérnök volt, aki Európát járta és kereste minden országban a legnagyobb fákat, az ő könyvébe egyébként két magyarországi fa került bele. Az egyik az a hédervári Árpád tölgy volt, ami a mai napig látható, szintén nagyon erőteljesen csonkolt verzióban, hogy a főágai letörtek, még azt hiszem egy égési sérülés, vagy valami villámsújtotta sérülés látható benne, a törzse teljesen ketté van hasadva, de van egy része, ami még él, egy ilyen gúlaszerű, piramisszerű képződménnyel meg van erősítve, hogy az ott megmaradjon. A másik ilyen kiemelt fa, ami ebbe a kiadványba is benne volt, az pedig az ötvös kónyi hárs. Ezt tartják Magyarországon

0: olvasmi szerint egy nincstelen család költözött be az Odvába és élt ott. De a képi bizonyítékok itt még visszább mennek az időben, mert 1896-ban a milleniumi kiállításon Somogy megye ezt a fát, illetve erről a fáról készült képet küldte el Budapestre kiállításra, mint a megye egyik nevezetessége. És azon is igen nagy már a fa, mert úgy küldték, hogy két ember áll mellette. Teljesen beazonosítható az alakja, és lehet tudni, hogyha 130 évvel ezelőtt is ilyen nagy volt, ebből tudják visszakalkulálni ezt a feltételezhetően 450 éves kort, mert ugye itt évgyűrűket számolni értelemszerűen teljesen reménytelen, mert az egész törzs középen üreges.
1: Mi volt a kritérium, hogy bekerüljön egy-egy fa a könyvbe?
0: Talán három szempont volt. Volt egy szempont, mivel ez egy fotóalbumnak indult, ezért az egy deklarált szempont volt, hogy vizuálisan legyen érdekes. Ezen kívül, ha fellelhető róla információ, akkor legyen idős, mint például itt a képen most éppen, amit lapozgat, az a Sopron-Horpácsi kastély udvarában álló hársfa. Sajnos ez a kastély udvar, ez most nem látogatható, le van zárva. De hogy például erre azt tartják, hogy amikor Széchenyi a könyvtárát és a tárgyait a Nemzeti Múzeumnak, illetve a Széchenyi Könyvtárnak adományozta, akkor annak apropóján ültette ezt a fát. És ennek utána mentünk, egyébként megpróbáltunk Széchenyi kutatókat fölkeresni, hogy megállja a helyét ez a mondás, vagy nem, és azt mondta, hogy akár meg is állhatja, de konkrétan ő az életműben nem talált olyan sort, hogy már pedig Sopron-Horpácson ide ültettem ezt a hársfát, de az, hogy mi próbáltuk keresni azokat a fákat, aminek valamilyen kultúrtörténeti jelentősége van, az abszolút egy szempont volt, ahogy ide a könyvbe bekerült, mint ahogy éppen a képes fák is úgy kerültek be, hogy elkezdett érdekelni ez a jelenség, a képesfák jelensége, és például a tüskevári képesfa, ami minden bizonnyal nem egy nagyon idős tölgy, mert ugyan egy szép tölgyfa, de ebből a méretből mondjuk 100 000 szám van Magyarországon tölgyfa, de mégis a könyvbe beválogattam, mert eleve érdekesnek találtam, amikor megláttam, hogy a képesfán a kép az egy mecsetet is ábrázol. És rögtön elkezdtem utána járni a történetnek, hogy akkor hogyan fordulhat ez elő.
1: És van kedvenc fája vagy fafaja?
0: Nyilván vannak olyan fafajok, amik vizuálisan nagyon érdekesek, tehát például a gyertyánoknak, az idős gyertyánoknak a törzse, vagy például az idős hársfáknak a törzse. Az például nagyon közel áll hozzám, és nagyon szeretem nézni a formájukat, a kialakulásukat. És hát vannak olyan fák, aminek pedig azt mondom, hogy a hangulata vagy a története nagyon erős.
1: Akkor egy történetet kiemelünk.
0: Én azt szoktam mondani, ennek a könyvnek a borítóján a Zsenyei ezer éves tölgy látható.
1: Bocsánat, de ez tavaly a legszebb könyv díját nyert el?
0: Idén, igen. Tehát a tavaly kiadott könyveknek volt 2026-ban egy versenye. A Magyar Könyvkiadók Egyesülete szervezi ezt a versenyt, és azon elnyerte a legszebb ismeretterjesztő könyvnek járó díjat. Tehát amiről beszéltünk, ez a Zsenyei ezer éves tölgy. Ez Magyarország legnagyobb tölgyfája volt. 10 méteres körkerülettel rendelkezett, ami azért abban a szempontból nagyon érdekes, hogy ma a legnagyobb élő magyar tölgy, amit ismerünk, az pontosan most lépte át a 800 centimétert. Tehát nagyon sok tölgyfa van, ami 7 méter és 8 méter közötti törzskerülettel bír, de ez 10 méteres volt. Több kár is érte, először keletkezett egy hatalmas odú a belsejében, amit megpróbáltak betonnal kiönteni, és hatalmas acélpántokkal a törzset erre a betonra rápántolni. Aztán 2006-ban jött egy vihar, ami végleg ledöntötte a törzsnek mind a két fő ágát. Ez egy relatív alacsonyan ágazó fa volt, két hatalmas fő ággal. És az egyik fő ág, egyik pici része, az nem dőlt ki, hanem 20 évvel ezután, a vihar után is ott áll, és még mindig kihajt, levelet hoz és termést hoz. Egyébként 2 héttel ezelőtt ellátogattam ismét Zsenyére, ott volt dolgom, megnéztem, és bár látszik a törzsön, hogy már nagyon-nagyon sok mindenféle bogárnak, élőlénynek otthont ad, ugye ez a fa egészségére utalva nem egy pozitív dolog, de még ma is ott áll, és teljes levélben van. Úgyhogy ez a fajta túlélés, amit ő mutat, meg az, hogy tölgyfából a legnagyobb volt.

0: Magyarországon. Egyesülve azzal, hogy vizuálisan, ahonnan innen megnézzük, úgy néz ki, mint egy fél arc, tehát ez a több rétegű jelentés, ahogy így egymásra rakódott, ez például egy nagyon kiemelkedő történet volt számomra.
1: Ezeket a fákat akarva vagy akaratlanul az elődeink hagyták ránk, mi hagyunk-e matuzsálemeket az utódainkra?
0: Én azt gondolom, hogy egész biztosan hagyunk. Hogy mennyit hagyunk, az már egy érdekes kérdés. Miközben én ezt az albumot fényképeztem, ez körülbelül 4,5-5 évet ölelt át, ami alatt ez a sorozat elkészült. Ebbe a könyvbe bekerült körülbelül 120 fa, vagy 120 nevezetes élőhelyen lévő fa, mert vannak olyan helyek, ahol egy ilyen facsoport van ugye benne. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez alatt az 5 év alatt, ugye folyamatosan, amikor a könyvet szerkesztettük, akkor még egyszer leellenőriztük az információkat, hogy az ide bekerülő fák valóban élnek, állnak, továbbra is egészségesek. És körülbelül azt kell, hogy mondjam, hogy a fák egy olyan 5-10 közötti fáról tudjuk azt, hogy ami alatt az album készült, azóta elpusztult. Vagy kiszáradt, és nem hajt ki többet, vagy olyan is van, hogy tövestől kidőlt. Vannak ilyen rekorderek benne, például a legnagyobb magyarországi gyertyán, amit én még fényképeztem 4 évvel ezelőtt Oroklánban, az a rákövetkező évben kidőlt, és erre több példa is van. Ugyanez nem egy tudományos kijelentés, és nagyon óvatosan kell fogalmazni, de mégis az emberi tapasztalatban azt mondom, hogy sajnos sokkal nagyobb arányban pusztulnak, mint ahogy újra tudnak teremtődni. Azt kell, hogy mondjam, az is biztos, hogy lesznek kivételek, és fogunk hagyni matuzsálemeket az utókorra, de azt hiszem, azt is mondhatjuk, hogy most nagyobb ütemben látható a pusztulásuk, mint ahogy a következő generáció beleöregszik.
1: Az elmúlt percekben Kálai Mártont hallották Magyarország nagy és különleges fáiról. Kötete a Matuzsálemek idén az év legszebb ismeretterjesztő albuma címet nyerte el. Ehhez és eddigi tevékenységéhez ezúton is gratulálok.

0: Most folytatásos irodalmunk negyedik részét Ráczi János színművész olvassa fel.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Telt múlt az idő. A fázós novembert, a december mézes kalács illatú ünnepe váltotta fel, úgy elröpült egy hónap, hogy észre se vettük. Január, február, nem sokára itt a nyár, ahogy az öreg mondaná, és tényleg. Ha március elején kisütött a nap, az nekünk már a bőség kezdetét jelentette. A téli kabátot gyorsan beakasztottuk a szekrénybe. Jött a tavasz, és jöttek a problémák. Jánoskám, kérdezte Laci bácsi, nem láttad a plankton hálómat? Dehogy nem, mondtam rosszat sejtve. Tegnap még a kezében volt, és planktont szedett vele. Az öreg homlokán vihar felhők gyülekeztek. Ott felejtettem, suttogta elhaló hangon. Biztos, hogy ott felejtettem. Azt már tudtam, hogy az öreg számára a plankton háló olyan, mint narkós számára a heroin. Ha nincs a keze ügyében, akkor gubanc van. Egyszer Uszkve 100 kilométert kocsikáztunk érte, ezt most elmesélem. Akkor a fűszfa mellett felejtette a tónál, de onnan meg sajnálatos módon hazavitte egy cigánygyerek. Az infót egy horgásztól kaptuk, tehát volt egy szemtanunk. Nem hagytuk annyiban, elpöfögtünk a cigány sorig. Viszonylag könnyen megtaláltuk Aladárt, aki épp egy kóbor kutyát próbált meg befogni Laci bácsi hálójával. Az öreg felhördült. A hálóm! Valódi Molnár Szita szövet! És úgy nézett rám, mintha én lennék a hibás mindenért, aztán fülsüketítő dudálásba kezdett. Aladár azonnyomban beszüntette a tevékenységét, és megszeppenve nézett, hogy vajon mit akarhat a két félőrült. A plankton hálót elcseréltük vele egy tábla csokira, meg egy üveg kólára. A kóla mellesleg az enyém volt, már ittam is belőle egy kicsit. Aladárt nem zavarta. Szóval úgy tűnik, hogy a történelem, és Laci bácsi, ismétli önmagát. Most hasonló tortúrára volt kilátás, azzal a különbséggel, hogy délelőtt a Hernád partját pásztáztuk, és nagy területet barangoltunk be az öreggel. Egy planktonhálót megtalálni itt már szinte lehetetlen feladat. Ha csak, elindultunk. Keresztül kellett vágnunk a városon, nem egyszerű közlekedni Miskolcon a csúcsforgalomban. Ismerős játszóterek mellett haladtunk el, szállt a hinta, pattogott a labda a fél téglákból kialakított futballkapuk előtt. Gyermekzsivaj foszlányait sodorta felénk a szél. Az öreg képes volt lelassítani, ha valahol 11-es rugáshoz készülődött egyes szúrtos kis emberpalánta, és a maga módján még kommentálta is a történéseket. Figyeld! Fél pályáról fut neki, mint Beckenbauer! Na, ennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Így elbénázni azt a jó kis 11-est. De azért az öreg asszonyt majdnem kilőtte. A boldog kádári időkben még úgy készültek a játszótereken a focipályák, hogy a kapukat csak néhány méter választotta el a gyalogjárdától, ahol jöttek-mentek az emberek. A rutinosabb járókelők mindig megvártak egy-egy nagyobb helyzetet, na nem a játék szépsége, hanem a fejbe trafálás veszélye miatt, és csak akkor haladtak tovább, ha már a másik térfélen pattogott a labda. Láttunk öregasszonyokat eldőlni, mint egy krumplis zsákot, amikor valamelyik gyerek jól megküldte a lasztit, és a pekhes járókelő nem volt elég körültekintő, vagy elég gyors. Mielőtt folytatnám a legújabb plankton háló ügyet, még elmesélem azt a történetet, amikor az öreg egyszer visszarúgta a labdát. Egy tavaszi napon történt. Fagylaltostól jöttünk, gyalog. Gyengénk volt a csoki puncs vanília. Nagy halommal nyaltunk éppen, amikor elénk pattant a labda. Laci bácsi leállította a bőrgolyót, kicsit nekifutott, Az elgondolás az lehetett, hogy egy egészségeset belebikázik, de a tervezett irányhoz képest túlságosan jobbra perdült a laszti, viszont erő az maradt benne rendesen. A lövés útjában álló babakocsit elementáris erejű találat érte. Cumis üveg és papír zsebkendő foszlányok imbolyogtak mindenhol a levegőben. A kismama elhűlve büfisztette tovább a csemetéjét, aki történetesen, hála a gondviselésnek, néhány másodperccel a becsapódás előtt vett ki a babakocsiból. Könnyben úszó szemekkel csak annyit tudtam mondani az öregnek, mint Minarik Ede a méltán elhíresült mosodás. Laci bá, kell egy csapat. Visszatérve a plankton hálóra, útközben elaludtam az autóban. Néha megesett velem, de ilyenkor legalább tudtam repülni is. Nem úgy, mint az angyalok, hanem mint a kenguruk. Csak az én lábam soha nem ért le a földre. Repültem, aztán mielőtt földet értem volna, magam alá húztam a lábamat, mintha hintáznék. Új lendületet vettem, és hasítottam tovább a levegőt. Annyira életszerű volt, hogy ébredés után percekig azon gondolkodtam, miért nem próbáltam ki már valóságban is. A Wartburg jóleső duruzsolása ébresztett. Még egyensúlyoztam picit az álom és az ébrenlét határán, aztán összeszedtem a gondolataimat. Az öreg megint elhagyta a hálóját, csak most nincs semmi támpont, hogy merre keressük. Letehette útközben valahol, de ahogy ismerem, ebben az elhagyásban is lesz valami rendszer és logika. A korábbi esetnél, miután végzett a planktonszedéssel, kimosta a hálót, suhogtatta, szárítgatta, aztán letámasztotta a fűzfa mellé, hogy járja a nap meg a szél. Ott találta meg később Aladár. A háló kimosása után az élő planktonnal volt elfoglalva, szortírozta vödrönként, én sem vettem észre, hogy valami hiányzik a kocsiból. De ez az újabb helyzet egészen más volt. Most alig használtuk a hálót, csak barangoltunk az ártéren. Hirtelen megvilágosodott minden. Az őzek! Ez lesz a megoldás. A távcsőért kotorászott, mikor feltűntek előttünk az erdőben. Csak vissza kell emlékezni, hol találkoztunk velük, és hogy meddig maradtunk a nyomukban. Úgy rémlett, hogy egy hatalmas kiszáradt nyárfa közelében lehettünk. Az öreg úgy ismerte az árteret, mint más földi halandó a kiskertjét. Biztosra vettem, hogy be tudja azonosítani a környéket. Mire ezt elmondhattam volna neki, már meg is pillantottam a kiszáradt nyárfát a kocsi ablakából. Laci bácsi tőlem függetlenül ugyanerre a következtetésre jutott, csak most más úton jöttünk, mint reggel. Ez egy rövidebb út volt, számomra teljesen ismeretlen. Megérkeztünk, mondta az öreg, és jobbra rántotta a kormányt egy csalán tenger közepén, ahol útnak nyomát sem láttam. De lett út. Simán eldöcögtünk a nagy fáig. Háló persze sehol. Sötétedésig kerestük, de semmi. Elcsigázottan érkeztünk haza. A kapuban Margitka néni várt minket. Lacikám, fordult az öreghez. Megvan a hálód. A garázsban volt a helyén. Csak eldőlt és becsúszott az ajtó mögé. Én is alig vettem észre. Az öreg rám nézett, és csak ennyit mondott. Vagy inkább kérdezett. Na, és most ne üssön meg a guta. Aztán kacagni kezdett hosszan, jó ízűen, és mindannyian felvidultunk körülötte. Morzsa kutya, a vérszomjas házőrző, Margitka néni, a csillagok az égen, és én.

Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének negyedik része. A felolvasó Rácz János színművész, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom még a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Köszönöm figyelmüket, Tigovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. 16 éve indult el az a program, amelynek révén a hátrányos helyzetű családok iskolakezdési terheit igyekszünk csökkenteni. A kezdeményezés iskolatáska és tanszergyűjtéssel indult, melybe a Caritas országos hálózatának önkéntesei is bekapcsolódtak. Kezdte beszámolóját Zagyva Rihárd, a Caritas országos igazgatója. Bár a szünidő még tart, már most el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy miként tudják segíteni a rászoruló gyermekek tanulását, mondta a szervezet országos igazgatója. A programot továbbfejlesztik, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú támogatás formáit is kialakítják. Ezt szolgálja a tavaly elindult Lépcsőfok program is. Az iskolatáska és a tanszerbeszerzés ugyanis csak az első lépés. A cél, hogy végig kísérjék a családokat a tanév során. Ebben a szolgálatban részt vesz a Caritas országos hálózata, a 16 egyházmegyei Caritas központ és a több mint 800 plébániai csoport. Zagyva Rihárd azt is kiemelte, hogy minden évben több ezer gyermeket tudnak valamilyen formában támogatni. Végül megköszönte azoknak az önkénteseknek, munkatársaknak, támogatóknak a segítségét, akik idén is közreműködnek a program megvalósításában. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola pótfelvételit hirdet a 2026-27-es tanévre. Katekét a lelkipásztori munkatárs, BA levelező és közösségi gondoskodásra részismereti képzésre. A jelentkezési határidő augusztus 5-e. A katekét a lelkipásztori munkatárs alapképzési szak levelezős képzése 6 féléves, fél évenként 10 szombat. A képzés állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában is végezhető. A közösségi gondoskodás részismereti képzés szintén levelező munkarendben indul. A képzésekre a főiskola honlapján lehet jelentkezni. A vízfogyasztás mérséklésére kérte a lakosságot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a vízi közműtársaságok egyre nehezebben tudják kiszolgálni a megnövekedett fogyasztást, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökken a kitermelhető víz mennyisége. Kiemelte, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságos vízellátás fenntartásáért, és szükség esetén szigorúbb lépések bevezetésétől sem zárkózik el. Évvégéig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehetne a 2000 előtt kiállított, de augusztus 1-ével lejáró személyi igazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta. A módosítás szerint a könyvformátumú igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehetne igazolni a személyazonosságot a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások esetén. Döntött az oktatás irányítás átalakításáról a kormány, miután lezárult a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének vizsgálata. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jelentése szerint a köznevelési rendszerben túlzott központosítás alakult ki, amely lassította a tankerületek működését és növelte az adminisztratív terheket. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Az intézmény a jövőben kutatási és oktatást támogató háttérintézményként működik tovább, és pályázaton választanak ki valamennyi tankerületi vezetőt. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen lesz az ég, északon átmenetileg képződhet kevés komoly felhő, csapadék nem várható. Az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
6: Kedves hallgatóink, Szerb Antal a Választott lovak című írásának első részét Baranyi Péter előadásában hallják.

Szerb Antal, a választott lovag. Mert akinek vagyon, adatik annak, és inkább bővelkedik. De akinek nincsen, amilyen vagyon is elvétetik tőle. Máté 13.12.

abban az időben történt, hogy a dicsőséggel teljes Artusz király hadnépével hazatért Avalon csodaszigetéről, és fogolyként követte őt Merlin, a százesztendős varázsló, aki az almafák Ama szigetének fejedelme volt. Mesélik, ez lett volna Artusznak legsúlyosabb csatája, mert nem lovagi sereggel, pajzsal, pajzs ellen kellett küzdenie, hanem foghatatlan, titokzatos bűvölettel. Rettenetes volt a nem apa nemzette Merlinnek hatalma. Szolgái voltak a föld koboldjai, kik titkos aknákat ástak. A tenger tündérei, kik éjszaka az árral tülkölve fellovagoltak a partra, a viharok koronás madarai, kik csapongnak a légi síkokon, és az erdők fénylő hasú kígyói mind. Senki sem győzni elmondani a sok csodát és veszedelmet, de végtére mégiscsak győzött az igaz lovagság, ki soha hamisat nem ismert. Merlin tisztelt fogolyként vonult Artusz király diadalmenetében, és kincseit hozta hűbéri adóul. Lovagok és hölgyeik nem tudtak betelni Merlin ajándokaival. Ginovéra királyné karneonnyakéket kapott, mely színében elváltozott, ha a kísérőasszonyai közül valamelyik elveszítette szüzessége ékét. Sangív hercegnő beszélő madarat, ki szerelmes dalokat is tudott énekelni. Gavan lovag összetörhetetlen fapajzsot, az orvul lőtnyil visszapattant róla az áruló szívébe. Lancelot csodálatos gyűrűt, mely ha hűtlen lett hozzá asszonya, visszaszökött a lovag ujjára. Kay, az udvarmester kosárral, Avaloni almát szebb sehol sem termett és sohasem fogyott kosarából. De sőt, még Ivanetről sem feledkeztek meg, Artus legkisebb apródjáról. Eleven kölyöknyi oroszlánt kapott játszó és verekedő társul, gyermekét annak, a nagy állatkirálynak, akit az arabus varázsló küldött volt Merlinnek Líbiából. És Ivanet felnővén az oroszlánnal való hancúrozás közepett, erős lett majdan, mint oroszlánja, ki mindegyre követte őt, amiért is oroszlános Ivanetnek nevezték. Csak maga Artusz király, a főhűbér úr nem kapott ajándékot. Csodálkozott is fölötte, de szelíd lelkű lévén és a lovagi illem példaképe mit sem szólt, és beérte Merlin hódolatos alázatával. De minden kincsnél ragyogóbb volt Kineváre, az avaloni leány, aki Merlinnel jött, és akit senki sem látott még mosolyogni. A harcból tért lovagok nem sokáig nyugodtak virágos fekhelyükön hölgyeik édes karjai közt. Alig hogy a nap, a büszke égi harcos átlovagolt a messze zöld hegyek sorompóin, megfújta Kay kürtjét, és döngettek nagy pajzsokat, a lovagokat megfürdették hölgyeik szép kísérőasszonyai, és legdíszesebb ruhájukat öltötték rájuk az apródok. Azután mindannyian siettek a dómba, hálaadó misére. Szállott a tömén drága füstje, rajta által ragyogott asszonyok szeme a hősök felé, nagy zászlók módjára lengtek a szent diák énekek. Szomorúak csak hárman voltak, a varázsló Merlin, Taliesin, a tanítványa, és Kineváre, az avaloni leány. Misérő jövet lovagok és hölgyek szokás szerint ott sétáltak a dóm előtt, és jó kívánságokkal üdvözölték egymást. Merlin ott állott a tölgyfa alatt, sötétzöld ahmadi szövetből volt a ruhája, maga is öreg tölgyfához hasonlatos. Hosszú, csavart nyakú madarakkal volt ruhája tarka, mint a tölgyfának ágai. Értszínű volt és komoly szakállövezte arca. Merlin sohasem volt fiatal, és mondják, sosem is halt meg. Ő volt a legnagyobb a varázslók közül. Szűz királylány szülte őt, aki szellemekkel ölelkezett Kermárdin kolostorában. Apátlan gyermeknek hívták, és nagy csodákat tett ő már Vortigern király alatt. Akkor hozzájárultak a lovagok, hogy üdvözöljék, maga Artusz király is, Merlin pedig így módon válaszolt. Nemes mérsékletedet dicsérem, király, és hogy meg nem nehezteltél, amiért tégedet egymagad ajándok nélkül hagytalak, holott még legkisebb apródodról is emlékeztem. De ne vélj olyannyira járatlannak e világ dolgaiban, hogy ne tudnám, hogy a hűbér úrnak azt kell adnom, ami legfőbb kincsem. Jól tudom, és bár szívem is szakad belé,
elhoztam neked. Öreg vagyok immár, és sok csodát megértem, téged tisztellek mindenek fölött. Néked adom hát. Viszonzásul azt kérem, hogy büszke méneitek patája ne tiporja ezótától Avalon magas füvét. Páncéltok csörgése felneverje kerek kőtornyom nemes hallgatását. Öreg embernek hagyjátok utolsó kincsemet, a magányos nyugalmat. Ezt mondván Merlin bőruhája ráncai közül aranykejhet vont elő. Drága, ábrázatos ékességek futottak körül oldalán. Úgy ragyogott a napnak fényén, hogy más, mint Artus király lehunyta volna szemét. De hozzáedződvén, aki ránézett, örömmel telt el a szíve annak. Íme lásd, Artus, mondotta Merlin, ez a földnek kejhe. Tubalkhájnak művez, az óriás őskovácsé, és kevéssel azután készült, hogy Ádám és Éva elől a paradicsom útját elállt a lángpallossal az angyal. Két kejhet készített Tubalkháin. Ez itt a földnek kejhe. Ebből a kehelyből itt a Noé a föld borát. Ebből öntöttek italáldozatot Jeruzsálemnek oltárkövére Salamon templomában, majd Rómába került a templom többi ékességeivel. És ebből ivott Álgabál császár gyöngyöt olvasztva borában. Ez a földnek kejhe. Akié a kehely, azé a föld. Annak számára kitárja mellét, mint egy édesanya, haját hiába tépázza karmaival a viharok koronás madara. Itt áll erősen és virul, mint a föld virul tavasszal. És így virultam én. De öreg ember vagyok, és te legyőztél engem. A másik kehely pedig az égnek kejhe. Abból itta a 12 az utolsó vacsorán az Eleven vérborát, és lándzsadöftesebből a Golgotán abba csorgott az Eleven vérbora. Grálnak hívják azt a kejhet. Választott lovagok őrzik Mont Salvagen, a vadhegyen. Minden esztendőben leszáll az égi galamb, és amikor szárnya éri, glória látszik a kehely körül, mint az Úr szentjeinek homlokán. De Mont Salvagenre minden élő közül csak én tudom az utat. Oda mennem nekem sem szabad, és senkinek, ha csak nem az ég lovagjának, kit szent csodával maga hív a grál. Annak okáért föld legkülönbb lovagjai örüljetek a földnek kejhével, mely Amonnak szakasztott mása. Igyad belőle, Artus, a királyok borát, és légy örömmel magad is csordultik teljes, mint tavasszal csiráztató nedvekkel a föld. Hogy őrizze és tisztán tartsa a kejhet, veletek marad Kineváre, az avaloni leány, mert ezt a tisztet csak arra kiszemelt szűzleány töltheti be, épp úgy, mint a grál szolgálatát. És hogy a leányra gondot viseljen, veletek marad Taliesin, az én hű tanítványom, minden titkomnak ismerője. Így módon itt hagyom két utolsó társamat, és ezótától egészen magányos leszek. Vártam az égi jelet, mely feloldaná legyőzetésem gyalázatát, de nem jött. Ha engedelmet adsz, király, alkonyatkor fekete lovamon visszatérek Avalon szigetére, és úgy lehet, többé nem látjuk egymást. Merlin ezután a domb körül fekvő temetőbe ment, hogy barátainak, az immár hold brit királyoknak sírjánál imádkozzék.

A lovagok hazafelé indultak. Artus király palotája előtt új pompával találkoztak. Ismeretlen lovag vágtatott fel éppen fényes kíséretével. Ló és lovas tetőtől talpig vörös volt. Vörös a sisaktolla, vörös a páncél és a pajzs, vörös a nyereg és a ló terítője. Vörös volt a lovak kardja, mint a vér, amelyre éhes, vörös rubintokkal volt kiverve a markolatja. Öltözetét kígyótestű szalamanderek kovácsolták, akik lángok között munkálkodnak. És amint levette sisakját, vörös volt az arca a páncélrozsdától, mely sisakjáról rátapadt, és vörös volt a haja is. Artus, a vendégszerető király örömmel fogadta a vörös lovagot, akinél délcegebbet és gazdagabbat ritkán látott. Lakhelyet jelölt ki számára és szolgáló apródokat. Még nagyobb lett öröme, mikor a lovag megmondotta nevét, mert híre a fáradtság nélkül szálló albatrosz madár módjára bejárt messze tartományokat. A lovag pedig, alig hogy lemosta szép arcáról a fegyverrozsdát, engedelmet kért, és Merlin a varázsló után tudakozódott. Meg is találta Merlint, Uther Pendragon királynak, Artus atyjának sírja fölött. Ha te vagy Merlin, a nagy varázsló, akkor téged kereslek. Iter a nevem. A bizánci császárnak vagyok bíborban született hercegöccse. Lovagi híremet 7 ország apródjai mesélik. Kolostorokban iskolákat tanultam. Mind a 7 tudományokban, valamint művészetekben jártas vagyok. Az egész világot átlovagoltam kalandok után, hajóztam a jéghegyeken. Tuléban is voltam, és az Aranyszigeteken. Boldog Arábiában találkoztam egy bölccsel, aki megtanított a csillagok járására. Ez a pogány bölcs az örök csillagok változó arculatából csalhatatlan kiolvasta, hogy van egy dolog a földön, aminek Grál a neve. Akinek birtokába jut, azé minden dicsőség. De nem nyerheti el más, csak Istennek választott lovagja. Azótától a grálé minden vágyam és szerelmem. Asszonyok csókjának vásott az édessége, győztes lándzsáim tompán és unalmasan konganak az ellenséges pajzsokon. Kerestem mindegyre a grált, a kincses indiákat hiába hajszoltam által, és a János püspök napkeleti birodalmát, jártam a Nílus sose látott forrásainál, és napnyugaton az árnyak sivár mezején. Sátram előtt ültem az éjszakákon át, felhők között a titokzatos kehely. Ó, hányszor felderengett! Felvertem a sivatag déli bábpalotáit, havas hegycsúcson, honnan a zerge is megszédült. Megszállottat találtam, megsúgta nékem a titkot. A varázsló Merlin őrzi az ős jelekkel rót pálcát, melyen a grálnak útját olvashatni. Íme eljöttem hozzád, Merlin. Tudom, legyőztek, örök gyalázat tépi meg mocskolva őszhajadat. Én király vagyok, hadseregek állnak elő egy intésemre. Szörnyű bosszút állhatok érted, mely még a tevén varázsló szívedet is megenyhíti, és újra fog ragyogni Avalon ős hatalma. Ha a pálcát a titkos jelekkel róttat, nékem adod. Merlin felelte. Bár tudom, bejártál volt minden tartományokat az ég alatt, a grálnak fényét sose fogod látni. Te nem vagy Istennek választott lovagja. És tovább imádkozott Uther Pendragon sírja fölött.

Ivanett a kis apród a palotába érvén tüstént az ajándék oroszlán ketrecéhez tartott. A fiatal állat mozdulatlan feküdt egy sarokban, és nem nyúlt az elébe rakott ételhez. Zöld szemei nem néztek Ivanettre, aki mindjárt látta, hogy a kis oroszlán igen szomorú. Néven szólítva becézte. Lionett, mondotta neki. Hát miért búsulsz? Látod, ezultától én leszek a te urad és barátod. Engem Ivanettnek hívnak, nem kell tartanod tőlem, én nagyon jó vagyok. És Artus király legkedvesebb apródja. Gyere ki, Lionett, az erdőbe, együtt fogunk vadászni madárfiókra. Megrémítünk rőzsét gyűjtő jobbágyasszonyokat, felkutatjuk róka komarejtekét, és ha leányrablóval találkozunk, megöljük. De az oroszlán nem mozdult. Ivanett lefeküdt melléje a ketrec kövére, és szomorú volt ő is. Akkor az udvaron keresztül ment Taliesin és Kineváre, az avaloni leány, szótlan egymás mellett, mintha magukban valami lassú, titkos értelmű daldalolván annak ütemére lépnének. Ivanett kiszaladt elébük, és kérve kérte Taliesint, mondaná meg, miért búsul a kis oroszlán. Taliesin elfordította fejét, de Ivanett mindegyre kérlelte, míg nem Taliesin megsimogatta a kis aprót fejét, és aztán szótlan, tiszteletteljes mozdulattal, mintha valami előírt szertartást teljesítene, kitépett két hosszú szálat Kineváre aranyhajából. A két szálat az oroszlán nyaka köré kötötte, és ennél a póráznál vezetve ment Lionett, ha szomorúan is, amerre csak Ivanett akarta. Ivanett büszkén sétált oroszlánnyával Taliesin után. Az udvarnépe csodálta jobbról is, balról is, míg el nem értek a terembe, mely Kinevára lakáú jelöltetett ki. Itt leült Kinevára és Taliesin, és ők sem nyúltak az ételhez, szótlan ültek akárcsak a kis oroszlán. Néha valamelyikük az ablakhoz lépett, és furcsa lassú, mint egy előírt mozdulatot tett, mintha intene valaki után, vagy talán valakinek elébe. Akkor belépett Gawain és Lancelot, Artus királynak két legszebbik lovagja. Mindkettőjük szívét akaratlan megnyerte az avaloni leány, és versengtek, melyikük fogja bírni kegyeit. Kinevára illedelmesen csókkal üdvözölte őket, és leültette a szép takarós kerevetre. De nem volt ez vidám vendéglátás. Bármit is mondott a két lovag, Kinevára nem mosolygott, és Taliesin nem beszélt. Nem is maradtak sokáig, engedelmet kértek, amit illik, és rosszkedően elmentek. Iter, a vörös lovag, a cinteremből egyenes Kinevára lakába sietett, és félrevonta Taliesint. Felkínálta barátságát és hatalmát, szabadulást ígért neki és az őrizett kehelynek, bosszút és hűbérül tartományokat, ha megszerzi neki az útmutató pálcát. Bármit is beszélt azonban, Taliesin mit sem felelt. Akkor Kineváréhoz fordult Iter. Bevárta, míg magukra maradtak, és szerelmes dolgokat beszélt, mondván. Hidd el, 1000 tartományt bejártam, mennyi szép asszony szerelme volt az enyém. Ha meggondolom, ó, mennyiféle az asszony. Volt pogány leányok sátrában néztem bűvölten a táncot. Ír kolostorok fejedelem asszonyait meglestem éjszakán. Tengeri tündér vendégelt gyöngypalotája gyöngynyoszolyáján. Drága szüzek mosolyának pírja páncélomon, hercegnők, gyűrűs kezének érintésétől sejmes lovam sörénye. Királylányok sírtak tornyukból utána, a távozó után, tehetetlen bánatban felszúrták tűjükkel keskeny kezüket. Nézd, piros a rubint kardom markolatján. És mégis, Kineváre, te mindenkinél csodálatosabb. Én mindet elfelejtem. Eldobom emlékezetüket, mint kincses rakományt hajóból, mely végső tengeren a végső zátonyra futott, honnan már nincs menekvés. És a hajó boldog szigetté lesz, lobogók köszöntik majdan a hajnalt. Ó, engedj örökre pihennem szívednek édes zátonyán, tűzzed ki ajkadra mosolyod várvívó zászlaját. De valamint vannak holtvárak, melyeken nem leng zászló feltámadásig oly módon, Kinevára sem mosolygott. Amikor Iter kilépett a teremből, találkozott Gawainnal és Lancelottal.
Ez a két lovag most azt hitte, hogy Kineváre a vörös lovag miatt utasította vissza őket, és kihívták Itert fegyveres viadalra. Összegyűlt Artusnak egész udvar népe, és sajnálták Itert, a vörös lovagot, hogy vendégsége első napján már szégyent kell vallania, mert sem Gavant, sem Lancelotot le nem győzte senki bajvívásban. Először Lancelot állott ki, a tó ura, az asszonyok szemefénye. A második torna volt Gavané, Lot király fehér páncélos gyermekéjé. Soha annyi szép asszony nem nézett még harcot, soha ilyen harcot nem nézett még szép asszony szeme. Szörnyen egymásnak rontottak a harcok vadkovácsai, lándzsákból, melyeket elpazaroltak, erdő nőhetett volna, lovuk dőltével úgy hullott a kardcsapás, mint sziklák zuhannak a völgybe. Aztán birokra keltek, gyilkos karokkal összeakaszkodtak, harmadik határba rémülve hitték, hogy megindult a föld. Artus király és minden udvarnépe előtt, Lancelotot és Gavant legyőzte Iter lovag.

0: Eszter Bantal a Választott lovak című írásának első részét Baranyi Péter színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. 14. Leó pápa beszéde a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal, az emberi méltóság előmozdítása érdekében. Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. XIV. Leó pápa a békehimnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyerekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók.
1: Dear friends, my dear young people from Uganda, the Holy Land and Italy, welcome.
0: A Szent Atya nagy örömmel üdvözölte az Ugandából, Szentföldről és Olaszországból érkezett fiatalokat. Köszönetet mondott a kórus valamennyi tagjának a komoly felkészülésért, gratulált a karvezetőknek. Gyönyörű énekük rávilágít a zene rendkívüli képességére, mellyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
1: It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
0: Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
1: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
0: Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni. Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szent Atya.
1: He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
0: Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szent Atya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa, majd hozzátette. Különösen is azért imádkozom, hogy béke uralkodjon otthonaitokban és mindenütt a világon, ahol továbbra is az erőszak miatt szenvednek. Beszéde végén 14. Leó pápa köszönetet mondott az Andrea Bocelli alapítványnak azért a munkáért, amelyet a hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végez. A zene erején keresztül hozzájárulnak az egyház küldetéséhez, mellyel minden személy átfogó emberi fejlődését igyekszik előmozdítani a közjó javára. Isten áldja erőfeszítéseiket!
1: May God bless your efforts!

A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet,

Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal az emberi méltóság előmozdítása érdekében. A Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziója kiemeli, hogy fontos a hajléktalanság kezelése az emberi méltóságot és a közjót előmozdító fenntartható városok építése érdekében. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 28-án kiadott üzenetében. A hajléktalanság tartós fennállása kellene, hogy nyugtalanítsa a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta a közlemény. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, ahol kapcsolatokat építhet, ápolhatja a családi életet, és teljes mértékben részt vehet a közösségében. A lakhatást ezért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. Az üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 2026-os, az új városi menetrenddel foglalkozó magas szintű találkozójára adták ki, amelyre New Yorkban kerül sor, és amely a szöveg elfogadásának 10. évfordulóját ünnepli. Ez a dokumentum a fenntartható jövő közös jövőképét képviseli, a jól megtervezett és jól irányított urbanizációra összpontosítva. Amikor a városokat a szolidaritás, a befogadás és a leginkább rászorulók iránti gondoskodás alakítja, akkor többé válnak, mint puszta lakó és munkahelyekké, a találkozás, a testvériség és a remény helyszíneivé válnak, folytatódik az üzenet. A Szentszék állandó megfigyelő missziója 14. Leópápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézte, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában, hogy aláhúzza, a fejlődés akkor valóban emberi, amikor az embert helyezi a középpontba. A küldöttség hangsúlyozta, hogy ennek az alapelvnek kell irányítania az új városi menetrend végrehajtását az elkövetkező évtizedben. A Szentszék állandó megfigyelő missziója ezután megjegyezte, hogy a városfejlesztés tekintetében a hajléktalanság az emberi méltóság elleni fontos sértés. Az otthon hiánya többet jelent, mint a menedék hiányát. Azt jelenti, hogy megfosztják a személyt a biztonságtól, a stabilitástól, a magánélettől és a valahová tartozás érzésétől, magyarázta a nyilatkozat. A hajléktalanság aláássa számos alapvető emberi jog gyakorlásának lehetőségét, és gyakran a kirekesztés és a szegénység ördögi körébe sodorja az egyéneket és a családokat. A Szentszék küldöttsége ezért arra ösztönözte a városokat és az országokat, hogy fektessenek be többet a megfizethető és megfelelő lakhatásba, valamint az átfogó szociális szolgáltatásokba, továbbá foglalkozzanak a hajléktalanság kiváltó okaival, mint például a szegénység, a munkanélküliség, a kábítószerfüggőség, a mentális egészségügyi problémák, a családok felbomlása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a konfliktusok. Ezt a helyi közösségek, a civil társadalom, a vallási szervezetek és azok érdemi részvételével kell elérni, akik maguk is megtapasztalták a hajléktalanságot. A Szentszéki misszió azt is megjegyezte, hogy fontos olyan lakhatási politikákat szorgalmazni, amelyek átfogó megközelítést támogatnak, figyelembe véve az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy közötti szoros kapcsolatokat. Ez segíteni fog a kirekesztés és a szegregáció megelőzésében is, mutatott rá az üzenet. A Szentszék állandó ENSZ megfigyelő missziója hangsúlyozta a megújult nemzetközi szolidaritás fontosságát is, a nemzetközi együttműködés, a technológia átadás, a kapacitásépítés és a megfelelő finanszírozás révén, különösen a gyors urbanizációval küzdő, legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében. Végül a Szentszék küldöttsége megjegyezte, hogy a városfejlesztés nem mérhető kizárólag az épületek magasságával,

0: vagy a gazdaság erejével, hanem mindenek előtt azzal a képességével, hogy minden ember számára lehetővé teszi a kibontakozást, a társadalomban való teljes részvétel és a közjóhoz való hozzájárulás révén, mivel minden város emberek közössége, akik mindegyike Istentől kapott méltósággal rendelkezik. Ezért egy fenntartható város igazi mércéje abban rejlik, hogyan bánik minden tagjával, és következésképpen abban, hogy képes-e kezelni a szegénység számos formáját, a tartós egyenlőtlenségeket és a környezetkárosodást, hangsúlyozta a nyilatkozat. Az új városi menetrendet az ENSZ lakhatási és fenntartható városfejlesztési konferenciáján fogadták el Quitóban, Ecuadorban 2016. október 20-án. Az ENSZ közgyűlése a 71. ülésszak 68. plenáris ülésén 2016. december 23-án hagyta jóvá. Az új városi menetrend egy jobb és fenntarthatóbb jövő közösen osztott elképzelését képviseli. A jól megtervezett és jól kezelt urbanizáció a fenntartható fejlődés hatékony eszköze lehet mind a fejlődő, mind a fejlett országok számára. Az ENSZ közgyűlés felkérte a főtitkát, hogy 4 évente tegyen jelentést a végrehajtás előrehaladásáról. A 4 éves jelentéseket 2018-ban és 2022-ben nyújtották be. A 2026-os 4 éves jelentés az új városi menetrend végrehajtásának félidős értékeléseként szolgál, értékeli az elfogadása óta elért eredményeket és a kihívásokat, továbbá meghatározza a következő évtized prioritásait a 3 átalakító vállalása tekintetében.
1: Áttörés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
2: Az állatmese szerint a tyúk és a disznó sétálnak az utcán, és meglátnak néhány szegény gyermeket, akiken látszik, hogy régóta nem ettek semmit. A tyúk megszánja őket, és azt mondja a disznónak. Van egy ötletem. Mi lenne, ha adnánk ezeknek a gyermekeknek reggelire finom sonkás tojást? A disznó elgondolkodik a tyúk javaslatán, majd ezt mondja, nos, ez neked nem jelentene nagy áldozatot, de tőlem teljes áldozatot. Önátadást kíván. Vágyom Istenre. Gondolok rá a bajban, jobban eszembe jut a nehézségek és szenvedések közepette. Szívesen adok neki a tojásaimból, de önmagamat odaadni, feláldozni, átadni ő neki, azt túlságosan soknak érzem. Önmagam feláldozása, odaadása nélkül azonban nem történik meg a csoda sem. Az Istennel való találkozás sem, Isten élmény sem. Önátadás nélkül nem lehet részem Isten élményben, ugyanis ha én átadom magam neki, akkor tud eltölteni szent lelkével, önmagával. Pontosabban fogalmazva, ő mindig akarja adni magát nekem, de addig nem tudja teljesen ezt megtenni, amíg én sem teszem meg teljesen. Önátadás nélkül nem találkozhatom igazán ő vele. Odaadni mindazt, amin van, másképp nem lesz rajta áldás. Az apostoloknak is oda kellett adniuk azt a keveset, amiük volt, és azt teljesen. Egyik papbarátom mesélte egy idős bácsi vallomását. Én szeretem az Istent, csak azt nem szeretném, hogy bele is szóljon az életembe. Erre a pap azt mondta neki, akkor ez olyan, mintha valaki azt mondaná, szeretem az orvost, csak ne akarjon megvizsgálni. A bácsi elnevette magát, aztán hozzátette, na jó, akkor lehet, hogy mégsem szeretem eléggé. Mennyire igaz? Sokszor szeretem az Istent, amíg nem kell dönteni, amíg nem kell változtatni, amíg nem kér semmit. Jézus is teljesen adja magát. Elvonul is teljesen adja idejét atyának. Nagyon sokszor elvonul, és amikor újra találkozik az emberekkel, akkor teljesen odaadja magát nekik. Istent adja magából. Ezért hiteles. Amikor látja a tömeget, megsajnálja őket, és rendelkezésükre áll. Egészen. Nem félik és nem vonakodva. Ez kéri tanítványaitól is, hogy ők is segítsenek a csodában. Az ő közreműködésük is szükséges. Istennek szüksége van a kezeimre, hogy azokon keresztül adjon másoknak. Istennek szüksége van lábaimra, hogy eljusson azokhoz, akik áhítozzák az ő szeretetét. Istennek szüksége van odaadásomra ahhoz, hogy mások is megtapasztalják gondviselését. Sokszor hallom, rábízom Istenre ügyemet, és ő majd elintézi. Nem hiszem, hogy ez így teljesen helyes. Rábízom magam, ez rendben van, de azért bízom ő rá magam, hogy el tudjam végezni az ő munkáját, nélkülem nem akar cselekedni, közreműködésemet kéri. S amikor én odaadom azt az 5 kenyeret és 2 halat, azt a keveset, amin van, akkor ő arra adja áldását, és megsokszorozódik. A 126. Zsoltárban olvassuk, imádkozzuk, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. És ez mindig így van. Ha ő nélküle kínlódom, akkor nem csak elfáradok és belefáradok az életbe, hanem elveszítem mindennek értelmét is. Ha vele teszem, akkor könnyedén szárnyalok majd. A verebek repdesése és a sasok szárnyalása között igen nagy a különbség. A verebek nem repülnek nagy távot. A sasok ellenben ráhagyatkoznak az áramlatra és messzebb haladnak. Így kellene lennie keresztény életemben is. Hagyatkozzam a Szentlélek áramlatára, és akkor megtörténik a csoda. Az is megfigyelhető az evangéliumi részben, hogy a tanítványok együtt, közösen dolgoznak. Mindannyian kiveszik részüket a munkában. Isten rajtam keresztül és velem akar dolgozni, de ebben nem vagyok egyedül, hanem ott vannak mások is. Nem vagyok egyedül az úton. Egységben nagyobb az erő. Amikor az én részemet odaadom, megtörténik az áttörés. Isten betör, persze nem erőszakkal a világomba, és megváltoztatja azt. Velem, és nem nélkülem. Megengedem?
1: Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Hajnal Anna, az elidegenedethez. Holdbeli tájon élsz, árnyék hidegben, szűk mértéktartás a szkafandered. Meleged óvod, költeni valót beosztod, fog szerint, ki mennyit ér, majd mi verődik vissza. Oxigén, szüken van, méred, a drága idő magadnak, nem pocsékolod. Minek? Olyanra, aki van, bár haszna nincs. Vigyázz, ne várj, időben visszatérj, a meleg föld táplálód, otthonod, ahol tüdődnek édes levegő, s inyednek bőlevő alma terem. Én, asztronauta, utánad megyek. Holdbeli tájra vértezett szívem, 150 fokos hő, 150 fok hideg meg nem bénítja. Erős, eleven. Mert mély gyermekkorunkból sejtjeim eleven hálójában ott remeg a megörökölt hűség, akarat. S az akkor szerzett edzés, az öröm, rugalmas ereimen hajtja át vad bőség, boldogság áramait, ma is, mint minden nap, amíg vagyok. Hadd melegítselek, ne mondj le rólam.
1: Hajnal Anna az Elidegenedethez című versét Havas Judit előadásában hallották. Hajnal Anna költő Gyepűfüzesen született 1907-ben. Verseit az Álláspont és a Pásztortűz című folyóiratok közölték. 1933. decemberében először jelent meg verse a Nyugat című folyóiratban. Ettől kezdve a Nyugat rendszeresen közölte írásait. Ő és Trencsényi Valdapfer Imre hozta létre a Tóth Árpád társaságot. Tagjai között olyan kiválóságokkal, mint Vörös Sándor, Radnóti Miklós, Devecseri Gábor, Szerb Antal vagy Csészabó László. Összejöveteleiket Hajnal Anna lakásán tartották, ahol felolvasó esteket rendeztek egymás között, és művészeti vitákat folytattak. Első kötete 1935-ben jelent meg. Versei között találhatók gyermekversek, elbeszélések, és több versét a Kaláka Együttes és Halász Judit is megzenésítette. Kósa György zeneszerző kórusművet írt, három kórusmű Hajnal Anna verseire címmel. Vészi Endre így emlékezett rá. Idézem. Hajnal Anna egyik legmegbecsültebb és legszeretettebb kortársam. Költészetét és ember szeretetét, tevékeny, aktív ember szeretetét nem lehet szétválasztani. Egész életét a költészet sugallatában és szellemében élt át. Ez volt számára a legfontosabb. Eddig szólt az idézet. Hajnal Anna 1977-ben hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Erős Alfréd, könyörgés. Uram, nem magamért imádkozom. Ez a legnehezebb imádság. Nagy terhem van, a népemet hozom. Már meginognék, mint a nátszál, de erőtönt belém a bizalom. Láncszem vagyok, velem imádkozik a népem, a magyarok a földön és az égben. A láncot tartják erős angyalok, imádkozik az ország. Hozzád emeli Isten e nép arcát, és színed előtt könyörögve eléd lép. Uram, az egyetértés nagy kegyelmét add meg nekünk, legyen az mindennapi kenyerünk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgo Laudato Si adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból érkeztek. A zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogyan az, aki egy patakpartján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, egy olyan szomj oltására, amelyet a világ nem képes csillapítani. Ezt a képet mutatta fel a Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében, a Matuzsálem névre keresztelt évszázados nagy tölgyfa árnyékában. Felelevenítve az írások, angyalokból és szentekből álló kórusait. Az egyházfő megjegyezte, hogy ők nem szó szerint folyamatosan énekelnek, igazi harmóniájuk Isten közös szemléléséből fakad, amelyre a földi zene is elvezethet minket. Gyűjtést hirdet a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kárpátalját nemrég sújtó viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási csoportjával és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Az adományos.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyagvásárlásra fordítja a karitatív szervezet. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. 16 éve indult el az a program, amelynek révén a hátrányos helyzetű családok iskolakezdési terheit igyekszünk csökkenteni. A kezdeményezés iskolatáska és tanszergyűjtéssel indult, melybe a Caritas országos hálózatának önkéntesei is bekapcsolódtak. Kezdte beszámolóját Zagyvari Hárt, a Caritas országos igazgatója. Bár a szünidő még tart, már most el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy miként tudják segíteni a rászoruló gyermekek tanulását, mondta a szervezet országos igazgatója. A programot továbbfejlesztik, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú támogatás formáit is kialakítják. Ezt szolgálja a tavaly elindult Lépcsőfok program is. Az iskolatáska és a tanszerbeszerzés ugyanis csak az első lépés. A cél, hogy végig kísérjék a családokat a tanév során. Ebben a szolgálatban részt vesz a Caritas országos hálózata, a 16 egyházmegyei Caritas központ és a több mint 800 plébániai csoport. Zagyvari Hárt azt is kiemelte, hogy minden évben több ezer gyermeket tudnak valamilyen formában támogatni. Végül megköszönte azoknak az önkénteseknek, munkatársaknak, támogatóknak a segítségét, akik idén is közreműködnek a program megvalósításában. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. Az EGRI szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, melyen a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése. Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Jelentkezés és további információk az EGRI szeminárium plakátján található QR kódon, vagy a Magyar Kuríron található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Közösségépítő napokat tartottak a Szent Ferenc kisnővérei Bükszentkereszten. A háromnapos tréninget Bajnóci Sára és Walter Margit, a Nyolc Boldogság közösség tagjai tartották, akik segítették a nővéreket abban, hogy egyre inkább utat találjanak egymáshoz és egymáson keresztül a Jóistenhez. A napok témái sokszínűek voltak. Lehetőségük nyílt reflektálni arra, amin a közösségük nővérei az elmúlt év során munkálkodtak különböző tematikájú csoportokban. A napok folyamán szó volt a nővérházak működéséről és az új debreceni alapítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, a házak közötti kapcsolat mibenlétéről és ennek javításáról. Érintették a kommunikációs témákat, és szó esett a bizalomról is. A napok módszertanilag is sokszínűek voltak. A szerzetes nővérek részt vehettek ráhangolódó játékokban, szituációs gyakorlatokban, de lehetőségük volt csöndben, egyénileg is reflektálni és dolgozni. Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. Míg a tanítási év során a formális oktatási eszközöké a főszerep, a nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban az informális platformok, a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át a helyét. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A 28,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás, a piarista rend magyar tartománya, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, valamint a Piarista Vitorlázó Egyesület összefogásával valósult meg. A fejlesztés legfőbb stratégiai célja a szálláshely 4 év szakosítása volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi, téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és az állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagy közönségnek. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet az zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba egriesek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrián, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezénnyel Michael Albert. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok pedig ösztöndíjat is kapnak. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándok nap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját imaszándékát is hordozzák a zarándok csoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.cssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu. Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzős bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Tanító körútján Jézus az ő városában, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje? Hát nem az Ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nem de Jakab, József, Simon és Júdás az unoka fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az unoka nővérei is? Honnét vette hát mindezt? És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt, sehol sem becsüli kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ezt mondja az Úr. Ha nem hallgattok rám, és nem jártok törvényeim szerint, amelyeket elétek tártam, és nem figyeltek szolgáimnak, a prófétáknak szavára, akkor ezt a templomot Silóhoz teszem hasonlóvá, ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld összes nemzete. Könnyen lehet, hogy aki felismeri a mai olvasmány aktualitását, bár méltatlan, bűnös ember, semmiféle hajlama nincs az életszentségre és a szent prófétaságra, s így nem hasonlíthatja magát Jeremiáshoz, ha nem is Isten káromlónak, de ünneprontónak, vészprófétának, fundamentalistának és nihilistának nevezik, és kiközösítik maguk közül. Immár 30-40 éve egyfajta kötelező lelkesedés figyelhető meg az egyházban, amely mintha nem volna hajlandó tudomást venni a válság jeleiről, s igen nagy illetlenséget követel az, aki mégis rámer mutatni a nehézségekre. A II. Vatikáni zsinat kegyelem volt. Az a felfogás azonban, amely az egész egyház történelmet hajlamos két részre osztani, zsinat előtt, zsinat után, mintha Krisztus előttött, Krisztus utánt mondana, nem csupán naív, de vak és kártékony. Eszerint a felfogás szerint a II. Vatikáni zsinat soha nem volt megújulást hozott az egyházban. Pedig ez korán sem ilyen egyszerű és egyértelmű. Bizonyára sokan vannak, akik azóta tértek meg, és ez üdvösségükre szolgál, ám megtérések és szentek ezelőtt is voltak. Sajnos vannak olyan befolyásos egyházi személyiségek, akik az őket körülvevő udvari prófétákkal együtt nem egyszer igen éles kritikával illetik mindazt, ami a II. Vatikáni zsinat előtt volt, és nem hajlandók meglátni azt a szörnyű belső bomlást, ami ma van. Ők azok, akik a zsinati dokumentumokat nem ismerve hangzatos jelszavakat tettek magukévá, és azokat szajkózzák. Ablaknyitás, dialógus, a világúj értékelése, miközben nem tesznek mást, mint amit romlott természetük diktál. A zsinat szellemére hivatkoznak, mert a betűjére nem hivatkozhatnak. Nem vesszük észre, hogy Jeremiás szavai szerte Európában már is megtörtént valóságá váltak. A templom Siló hegyéhez lesz hasonlóvá. Templomok, kolostorok, szemináriumok állnak üresen. Nem Babilon, hanem a sátán van jelen, s nem kívülről, hanem belülről fenyegeti az egyházat. A papok, az álpróféták és az egész nép hallotta Jeremiás jövendőlését, és haragra gerjedtek ellene ahelyett, hogy szembenéztek volna a valósággal. Pedig alig, hanem egyedül ez a szembenézés tehetne szabaddá minket.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Vari to nie je tesárov syn? Skadeže má toto všetko? Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili. Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko? A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal, proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome. A pre ich neveru tam nerobil veľa zázrakov. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Kadal pildicko vorba pendosu Jézus, gélo tarkothar. Palpále gélas ande peskoforo, Hajle kotorutnen sitjár leszandal hangéra. Kodol csuda szapusnas. Katarszikada lesz e bári gógyi, hajle csudengi szó. Na le kastárez kosávoj. Na e Mária szileszki dí, enao e Jakobo Józsefo Simon, hajo Júdás es szileszke prál, hajleszke penya, nasza ketebesen maskara mende. Atunci pale katarlas peske szakadale. Hajsa zóras lei peleste. O Jézus pale kadipendas. Le profétos feriande peskot hem, hajande pesko ker naj patív. Anda pengo bipatjape, kot hej majbut csudi, csinacsi kerdas.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Jesus kam in seine Vaterstadt und lehrte in der Synagoge. Da staunten die Leute und sagten, woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißen nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas? Und leben nicht alle seine Schwestern unter uns? Woher also hat er das alles? Und sie schenkten ihm keinen Glauben. Da sagte Jesus zu ihnen, nirgends gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat und in seiner Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er doch nur dort wenige Wunder. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója. 1521. pünkös vasárnapján a francia tüzérség Navarrában tűz alá vette Pamplona citadelláját, és egy ágyúgolyó súlyosan megsebesítette az egyik nemes embert, Inigo López de Loyolát, aki a spanyol király szolgálatában állott. Ez az esemény történelmi jelentőségű. Ez az ágyúgolyó szolgált indítékul ahhoz, hogy Inigo de López a spanyol király szolgálatát fölcserélje Krisztusnak, az ég és föld urának szolgálatával, és így Inigo lovakból Szent Ignác váljon. Ignác a napvilágot 1491-ben látta meg. A 12 testvér közül ő volt az utolsó. Mint egy spanyol nagyúr apródja, később, mint fiatal tiszt, dicső jövőről álmodozott. A sebesülés azonban véget vetett a becsvágyó nemes érvényesülésének, ugyanis sebesült lába, hiába tettek meg mindent az orvosok, rövidebb lett. Hosszú ideig kellett feküdnie otthon. Loyolában, a kastélyukban olvasnivalót kért, de csak Jézus élete volt kéznél, és egy szentek élete. A sebesült először kedvetlenül lapozgatta ezeket, de aztán egyre jobban elámult, s végül egészen e művek hatása alá került. Még hosszú volt az út, amíg Ignác világosan fölismerte, mit akar tőle az Isten. Amikor félig meddig már fölépült, elzarándokolt a szűzanya kegyhelyeire, Aranzazúba és Montserratba. Ez utóbbi közelében fekszik Manréza, ahol először csak rövid ideig akart maradni, de aztán majdnem egy egész esztendőt eltöltött ott. Itt élte át élete legnagyobb kegyelmét. Ezt csak úgy lehet összefoglalni, hogy értelmében nagy világosság támadt. Úgy érezte, mintha más emberré vált volna. Itt Manrézában született a Lelki Gyakorlatok című könyve, amely segítségére volt abban, hogy átformálja a világot. Ignác először koldusként Rómán és Velencén át a Szentföldre zarándokolt. Miután fölismerte, hogy nem ez az Isten akarata, hogy hosszabb ideig Jeruzsálemben maradjon, arra a meggyőződésre jutott, hogy egy ideig tanulnia kell, ha segíteni akar a lelkeken. Visszatért és több mint 10 évet szentelt a tanulásnak Barcelonában, Alcalában, Salamancában és Párizsban. Közben azonban az embereknek is nagy figyelmet szentelt. Egyenként odaadta nekik a lelki gyakorlatokat, és ezzel hozzásegítette őket életük megváltoztatásához. Vallásosságát és azt a személyes lelki gondozást, amit folytatott, újra meg újra megvizsgálta az inkvizíció. Két ízben be is börtönözték, de minden alkalommal fölmentették. Ezek nem ingatták meg Ignácot abban a meggyőződésében, hogy helyes úton jár, de ugyanígy az egyházhoz való hűségét sem csorbították. Párizsban sikerült neki közösséget összekovácsolnia az első társakból. Ezek név szerint Xaveri Ferenc, Petrus Faber, Diego Lainez, Simon Rodriguez, Nicolás Bobadilla, Alfonso Salmeron. 1534. augusztus 15-én közös fogadalommal pecsételték meg szövetkezésüket Párizsban, a mártírok kápolnájában. Teljes szegénységben és szüzességben Istennek szolgálnak, segítenek a lelkeknek. 1537. június 24-én Ignácot és társait pappá szentelték. Róma felé tartva, az utolsó pihenőhelyen Ignác belépett a La Storta félig meddig dőledező kis templomába, és itt egy látomásban megkapta útjára jóváhagyást. Nem Jeruzsálem a cél, hanem Róma. Rómába érve társaival együtt felajánlotta szolgálatait harmadik Pál pápának, és első szentmiséjét is itt mutatta be 1538 karácsonyán a Santa Maria Maggiore bazilikában a jászoló oltáránál. Itt latolgatták jövőjüket a párizsi magiszterek. Elhatározták, hogy közösségüket fenntartják és szerzetes rendé alakítják át, amelynek Jézus Társasága lesz a neve. Harmadik Pál pápa jóvá hagyta az új alapítást. A társaság csak hamar elterjedt egész Európában. Indiában és Távol-Keleten az első jezsuiták elkezdték a missziós munkát. Létrejöttek az első jezsuita kollégiumok. 1556. július 31-én véget ért Ignác földi élete. 1622-ben avatták szentté. A szent tűz emberének, így fordíthatnánk le a nevét Ignácnak, az életéből, aki mindent Isten dicsőségére tett, saját írásai és társainak, valamint kortársainak a följegyzései szolgáltatnak megindító dokumentumokat. Ezekből idézek egy keveset. Összvérháton ment fel Montserratra, amelynek tetején egykor a Grál lovagok vára állt, most pedig zarándokhely a Fekete Madonna tiszteletére. Életgyónást végzett, a kolostornak ajándékozta az összvért, a ruháját odaadta egy koldúsnak, a Madonnának pedig fölajánlotta a fegyverét, és egy egész éjszakát ott töltött előtte állva. Egy másik történet. Amikor Lainez egy alkalommal azt bizonygatta, hogy a földet készen volna rögtön fölcserélni az éggel, Ignác ezt válaszolta neki. Én helyedben inkább itt maradnék lent, és dolgoznék az Isten dicsőségére. Ugyanebben a szellemben az imádság túlbecsülésétől is óvott. Az imádság csak egyik módja az Isten dicséretének. Minden teendőnkben és munkánkban meg kell találnunk Istent. Aki mindent Isten nagyobb dicsőségére tesz, annak minden imádság. Ignác szerette, ha az arcok derűsek körülötte. Nevessetek és erősek lesztek, szólt oda a testvéreinek. Maga is vidám ember volt, szerette a kertet és a virágokat. Nyári éjszakákon szívesen elidőzött szobája erkélyén, és nézte a csillagos eget, hogy mindenben megtalálja, mindenben szeresse Istent, benne pedig mindent. Ignác valóra váltotta tanítását. Ha egyszer a szívünk megváltozik, nem csoda, hogy utána általunk a világ is megváltozik. Magyar földön munkájuk fölbecsülhetetlen drága kincs marad mindörökké. Olá Miklós kérésére már 1561-ben megalakult az első rendházok Nagyszombatban. 1581-ben Bátor István Erdélyben is letelepítette őket. A rend tagjai közül a legismertebbek Pázmány Péter esztergomi bíboros tudós, író, Káldi György bibliafordító, Grodesz Menyhért és Pongrácz István kassai vértanúk, Fáji András és Orosz László hithirdetők, Helmiksa csillagász, Praj György történész, Baróti Szabó Dávid, Faludi Ferenc irodalmárok, Bíró Ferenc, Banga Béla, Kerkai Jenő, Csávosi Elemér, Hunya Dániel, Mócs Imre, Kaszap István. Jelszavuk: Omnia ad majorem dei gloriam, vagyis mindent Isten nagyobb dicsőségére. Loyolai Szent Ignác ünnepén kérjük Istent: Istenünk, te Loyolai Szent Ignácot egyházadban arra hívtad, hogy neved mind nagyobb dicsőségét terjessze. Add, hogy őt kövessük föld életünk harcaiban, és ködben járására vele együtt koronát érdemeljünk a mennyben.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Július 31-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Oszkárokat. Az Oszkár a régi germán Asgard névből származik, angol és skandináv eredetű név, jelentése istenség, dárda. Északi germán eredetűnek is tartják, ez esetben jelentése jó dárda. De ír-kelta eredetűnek is tartják a nevet, jelentése így szarvast kedvelő. Az Oszkárok védőszentje az az Asgard, aki mint Hamburg-Bremen első érseke a dánokat és a svédeket térítette. A sikeres külső tevékenységgel imádságos életet és tevékeny felebaráti szeretetet kapcsolt össze. 865-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Oszkár nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 31-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1909-ben született Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, sportoló, aki tagja volt az 1932. évi Los Angeles-i és az 1936. évi berlini olimpián aranyérmet nyert vízilabda csapatnak. Részese volt a 31-ben a párizsi, 34-ben a magdeburgi és 38-ban a londoni Európa-bajnokságokon elért győzelmeknek. 91-szeres válogatott volt. Emellett úszásban is jelentős sikereket ért el. 1931-ben Párizsban az 1500 méteres gyorsúszásban lett Európa-bajnok. 1926 és 38 között tucatnál is több országos bajnoki címet szerzett. Eredményeinek sportértékét külön növeltem, hogy gyermekkori közlekedési baleset következtében egyik lába csonka volt. 1946-ban szovjet katonák gyilkolták meg. 1913-ban Selmecbányán született Kosári Domokos, történelemtudós, aki az Ötvös Kollégium történelem latin szakának elvégzése után 1936-ban szerzett doktorátust. 1941-ben hozta létre a Teleki Pál Intézetet, a mai Történettudományi Intézet elődjét. A történelemtudományokon belül elsősorban az új és a legújabb kor magyar történelmi kérdéseivel foglalkozott. 46-tól az újkori magyar tanszék professzora volt. Összeállította a történészek számára mai napig alapműnek számító ideológiamentes munkáját, a Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába címmel, amely egy három kötetes tanulmány. Az 56-os forradalom idején a Magyar Történészek Nemzeti Bizottságának elnöke volt, ezért 1958-ban 4 év börtönre ítélték, de 2 év múlva amnesztiával szabadult. 1968 és 89 között a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa, tudományos tanácsadója volt. 1977-ben lett a történelemtudományok doktora. 1914-ben született Louis de Funé, francia komikus, színész, akit számtalan francia filmvígjátékban láthattunk, például a Saint-Tropez-i csendőr sorozatokban. Pályája igencsak nehezen indult, egyre másra bocsátották el állásából, míg végül bárzongorista lett. Kiváló zenei hallását később számos filmben kamatoztatta, például a Főnök Inkognitóban vagy a Lányok Pórázon című filmekben. Nagy mozirajongó volt, színészi karrierjét mégis a színpadon kezdte. Bár eleinte csak kis szerepeket kapott, hamar felfigyeltek rám. A nagy áttörést a Csendőr sorozat jelentette számára, melynek első darabját, a Saint-Tropez-i csendőrt 1964-ben forgattam. 1980-ban valósította meg régen dédelgetett álmát, ugyanis filmre vitte Molière a Fösvény című darabját. Ez a mű azonban csak mérsékelt sikert aratott. Utolsó filmjét, a Csendőr és a csendőrlányokat 1982-ben forgattam. 1983. január 27-én végzetes szívrohamot kapott. Fia Olivier de Funé szintén színész. Érdekességként megemlítem, hogy egy neves virágkertész nevezte el rózsafáját, valamint középső fia Patrick Charles de Funé apja emlékére létrehozta a defuné.fr honlapot. 1973-ban a francia becsületrend lovagja lett, és 2-szer kapott tiszteletbeli Cézár díjat. 1935-ben Hódmezővásárhelyen született Antal Imre, zongoraművész, újságíró, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola elvégzése után az Országos Filharmónia ösztöndíjasa volt, és szólistájaként 6 nemzetközi díjat is nyert. Betegsége miatt pályát kellett módosítania. 1972-től a Magyar Televízió főmunkatársaként dolgozott riporter, műsorvezető, konferencié és jellemszínész szerepekben. Munkásságát érdemes művész címmel, SZOD díjjal, Erkel Ferenc és Opusz díjakkal is elismerték. Főműve a Panni, amely emlékeket, élményeket és kalandokat tartalmaz. 1944-ben született Geraldine Chaplin, angol származású amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya, aki 1952 óta filmezik. 1963-ban mutatkozott be táncos nőként Párizsban a Hamupipőkében. 1967-ben fellépett a Broadway-n a Kis Rókák című drámában. Filmjei közül megemlítem a Zsivágó doktor, a Nagy vakáció és a Három testőr című alkotásokat. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1556-ban hunyt el Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója, éppen ezért a katolikus egyházban ma az ő emléknapját tartjuk. Spanyol katolikus szent volt ő, a jezsuita rend, azaz a Jézus társaságának alapítója. Halálának emlékére tartjuk a mai napot. 1491-ben született. Loyola, aki spanyol katonatisztként súlyos sebet kapott, szentföldi zarándoklata után Párizsba ment teológiai tanulmányokat folytatni. 6 diáktársával 1534. augusztus 15-én alapította meg a Jézus társaságát, amely szegénységi és szüzességi fogadalmat hirdetett, valamint feltétlen engedelmességet a pápával szemben. Rövid időn belül a jezsuiták fontos szerepet kaptak a politikai és a kulturális életben, és az ellenreformáció harcosaivá váltak egész Európában. 1540. szeptember 27-én harmadik Pál pápa engedélyezte a jezsuita rend működését. Szent Ignác ismert lelkivezető volt, aki az által alapított szerzetes rend tagjait bevezette a lelkekkel való foglalkozás tudományában, az imádsággal és a lelki élettel kapcsolatos tapasztalatait a Lelki gyakorlatok című könyvében foglalta össze, amely a jezsuita, illetve a Szent Ignáci lelkiség alapja lett. A loyolai szentnek döntő szerepe volt a reformációt követő katolikus megújulás kibontakozásában. Loyolai Szent Ignác katolikus hittudóst, misszionáriust, a jezsuita rend alapítóját rendszerint miseruhában ábrázolják. 1849-ben valószínűsíthetőleg ezen a napon hunyt el Petőfi Sándor költő a segesvári csatában. Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős volt ő, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja, aki közel 1000 verset írt rövid élete alatt. Ebből körülbelül 850 maradt ránk. Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen. Tehetséget, történelmet, sorsot. 26 évet élt, s világirodalmi rangú és méretű életmű maradt utána, mely korfordulót jelentett nemzete irodalmában. 1926-ban hunyt el Hausmann Alajos építész, egyetemi tanár, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. 1937-ben hunyt el Zala György szobrászművész, a neobarok emlékmű szobrászat legjelentősebb mestere, akinek eredeti neve Mayer volt. A századforduló hivatalos művészetének jelentős képviselője volt ő. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1527-ben a Magyarországra bevonuló első Ferdinánd ígéretet tett a magyar törvények és az aranybulla megtartására. Ezt az ígéretet nevezik Köpcsényi eskünek. 1556 óta, ahogy már említettem is, a mai nap a katolikus egyházban Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítójának emléknapja. A mai napon tehát őrá emlékezünk és hozzá imádkozunk. 1922-ben Csehszlovákiában befejezte működését az utolsó magyar főiskola, a Kassai Jogakadémia. 1964-ben a Ranger 7 amerikai űrszonda leszállt a Holdra, és onnan képeket sugárzott. 2005-ben a 20. Formula 1-es magyar nagydíjt rendezték meg Magyaródon, és ugyancsak ebben az évben, azaz 2005-ben Cseh László a 400 méteres vegyesúszásban világbajnok lett. Kedves hallgatóink, július 31-i kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hivatástisztázó lelki gyakorlatra várják a férfiakat az EGRI szemináriumban augusztus 12-e és 15-e között. A program mottója neveden szólítottalak. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelkivezetésre és a kortársak megismerésére is. 21 életvédő szervezet nyílt levelet írt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek, melyet a Magyar Kurérnak is közzéadtak. Mint írták, értesültek arról, hogy az egészségügyi minisztérium a tegnapi napon egyeztetést tartott a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének módosításáról és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről. Meglepődve tapasztalták ugyanakkor, hogy a születendő életvédelmével hosszú évek óta foglalkozó életpárti civil szervezetek jelentős része nem kapott lehetőséget arra, hogy ezen a megbeszélésen részt vegyen. Tudomásuk szerint az egyeztetésen számos, az abortusz szabályozásának liberalizálását támogató szervezet volt jelen, miközben az életvédő csoportok közül csak nagyon kevesen kaptak meghívást. Több munkatársukat is ajánlották a minisztérium által megadott módon és határidőben, de mégsem nyílt lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak az egyeztetésbe. Bizalommal fordulnak a miniszterhez azzal a kéréssel, hogy az egyeztetések során további életvédő szervezetek számára is biztosítsák a részvétel és véleménynyilvánítás lehetőségét. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak, azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter Markus Söder bajor miniszterelnökkel tárgyalt Budapesten, majd hangsúlyozta, a kormány további bajor befektetőket vár Magyarországra. A tárgyalásokon szó esett többek között a mesterséges intelligenciáról, a kutatásfejlesztésről, a gyógyszeriparról és a védelmi iparról is. A második negyed évben 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye. Az elemzők ennél erőteljesebb bővülést vártak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó hazai termék volumene az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok alapján 1,7, a kiigazított adatok szerint 1,6%-kal bővült. Negyedéves összevetésben is növekedett a GDP. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévét. Spanyolországban megszűnt az erdőtüzek miatt elrendelt országos vészhelyzet, miután sikerült stabilizálni a Madrid és Kasztília és León térségében pusztító tüzeket. Pedro Sánchez miniszterelnök közölte, a döntés nem a lángok teljes eloltását jelenti, hanem a készültségi szint csökkentését. Oroszországban 6 hónappal meghosszabbította a dízelolaj és a benzin export tilalmát 2027. január 31-ig a kormány. A dízelolaj termelők számára az export tilalom csak egy hónapra, szeptember 1-jéig szól. Az orosz kormány szerint az export tilalom célja a stabil üzemanyagellátás biztosítása. A NATO és Lengyelország fokozott készültséget rendelt el, miután egy feltételezetten orosz rakéta Lengyelország keleti részén csapódott be. A NATO európai főparancsnoksága szerint a helyzetet folyamatosan vizsgálják. Donald Tusk lengyel kormányfő közölte, hogy a becsapódás lakatlan területen történt, így közvetlen veszély nem alakult ki. Az Európai Bizottság elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország legutóbbi Ukrajna elleni csapásaival ismételten megsértette az uniós légteret, ezúttal Lengyelország felett. Végül az időjárásról. Felhőtlen napos idő várható, északon képződhet kevés gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, este 21 és 32 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
7: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A levendula nem csak illatszerként és gyógynövényként, hanem dísznövényként is reneszánszát éli manapság. Mivel viszonylag igénytelen, akár kis helyen egy teraszon, cserépen is nevelhető, de akár egy egész kertet is beültethetünk vele. Meglepő, de a levendula korábban egyáltalán nem volt elterjedt Magyarországon. Olyannyira, hogy a múlt század első feléig, hasonlóan sok más gyógynövényhez, csak a kolostorokban nevelték értékes és gyógyító erejű illóolaja miatt. A szerzetesek manufakturális körülmények között a középkori eredetű kolostorkertekben termesztettek, elsősorban a kiszámíthatóság miatt gyógynövényeket, például zsáját, rutát, izsópot, a 17. századtól pedig már levendulát is. A szerzetesek híres és nagy gonddal ápolt gyógynövénykertjeinek kincsét szélesebb körben azonban csak az 1920-as évektől ismerhették meg hazánkban, amikor Bitter a Gyula, a kor neves gyógynövény szakértője több ültetvényt is kialakított egyházi földterületeken. Ha úgy döntünk, hogy levendulát ültetünk, először ki kell választanunk a két fő áttelelhető fajtából azt, amelyik nekünk a legmegfelelőbb. Ezek közül az egyik a francia levendula. Orvosi levendulának, keskeny levelű levendulának vagy közönséges levendulának is hívják. Mint a neve is mutatja, Franciaországból származik, és az ottani melegebb, naposabb klímának köszönhetően az aromája finomabb, értékesebb és gyógyászati szempontból is jobb az angol levendulához képest, amely a másik elterjedt fajta hazánkban. A következő percekben a levenduláról és annak hasznosításáról Süye Károlyné Klárikát hallják.
8: A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulázsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál, a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyengete a vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendula olaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketés csillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsály olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen. és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk. A friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők: 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puhavaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanás ütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és 2 evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű. A vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, mikor kivesszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy pepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk. 2 napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág. Évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasban nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, vagy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kg kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakos színű, konyak színű lesz a karamellizált cukortól, meg persze hát a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát ha még esetleg ajándékozásra is szánjuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne. a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanál a tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például

0: de kiváló a levendula a különböző csemek ízesítésére is. Hát most ugye levendula a szezonban, leginkább az eper, akkor már most a megy is elérhető, tehát epret, megyet, szedret, vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években eperdzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Még a levendulás kekszhez annyira visszatérően, hogy érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Tehát ez inkább ilyen kuriózumnak számít az édességeknél. Tehát nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz. Néhány szál levendula virággal, borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk. És hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Esetleg elmondhatom ennek az összetételét is. Már tavaly is akartam készíteni, de még nem sikerült. Remélem, hogy most az idén már sikerülni fog. Tehát mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjébe többféle fűszer és gyógynövény, mert ezek kellenek hozzá, és akkor ezt szépen jó záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll. Hát egyrészt levendula virág kell, tehát ezt nyilván úgy érdemes csinálni, hogy evőkanállal mérjük, vagy egy deci, tehát attól is függ, hogy hány, vagy milyen mennyiségben áll rendelkezésünkre a különböző más hozzávaló. Tehát egyrészt levendula virág kell hozzá, két rész kell a citromfű, zsája, majoranna, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, tárkony, borsikafű, rozmaring és oregánóból. Hát szerencsére nekem ez mind van a kertembe, tehát meg tudom csinálni. Ami nincs viszont, őrölt ánizsmag, ebből negyed rész kell, és koriandermag. Hát az, ha beérik, akkor az is lesz, mert az már érésben van nálam. És egy negyed rész őrölt babérlevél. Két évvel ezelőtt babérlevelem is volt, de most nincs, most nem tudtam rá szert tenni. Ezeket megőröljük, és összekeverjük, és ahogy elmondtam, az előbb egy sötét üvegbe rakjuk. Esetleg, ha ajándékozásra szálljuk, akkor kis szelofán zacskókba adhatjuk tovább, de mindenképpen címkézzük fel, hogy mit tartalmaz, mikor készült, és mi ennek a neve. Hát én ezeket mind készítettem már, azért is merem elmondani, kivéve ezt a fűszerkeveréket, de ennek viszont megvan az összetevője, hogy mit kell csinálni, remélem, hogy már egyszer eljutok oda, hogy legyen, vagy meg tudjam csinálni. Most a levendulát még dekorációhoz is nagyon jól tudjuk használni, jól mutat a különböző szárazvirágcsokrokba, potpurikba is nagyon alkalmas, és hát itt a díszítésnél eldönthetjük, hogy a lakásunkhoz mi illik a legjobban. Készíthetünk rusztikus dekorációt belőle, amikor régi köcsögöt, asztalfiókot, vagy bármi, vagy valamilyen fonott anyagot felhasználhatunk benne, vagy valamilyen régi tálat, amiben szépen elkészíthetjük. Középre rakhatunk egy gyertyát, de úgy, hogy ne égjen meg, amikor már százas, frissen pedig nyilván vízbe, vagy egy úszógyertyával tehetünk. Én most tervezek egy ilyet készíteni. De kézműves foglalkozásra is nagyon alkalmas a levendula felhasználása. Hát a legegyszerűbb ugye egy kis levendula csokor készítése, akkor levendulás zsák, ha van elég idő megvarni ott a zsákot, de vagy pedig egy kis levendulás batyú, levendula mintás anyagokat, már most nagyon széles választékba lehet vásárolni, azt kivágunk egy kört, és egy olyan másfél-két centire apró öltésekkel körbe megyünk, és összehúzuk, és abba helyezzük a levendula virágot, és ez is felakasztható bárhová. A szekrénybe is berakhatjuk, ugye, hogy egyrészt illatosabb lesz és hát a esetleg molyogtól is, bár már a ruhás szekrényben nem tartunk már annyi gyapjút, mert aznak volt a kedvence a moly, de akkor is érdemes betenni. Én az elmúlt év két évvel ezelőtt tanultam a kalásztom táborba egy levendula babát, amihez szükséges egy golyó, ez lehet olyan 20-30 mm átmérőjű, vagy még nagyobb is, ehhez szükséges 3 mm-es vagy 5 mm-es szallag. Itt a lényeg az, hogy páratlan számú legyen a levendula. A golyóban van egy luk középen, és ott beszúrjuk ezeket a levendula ágokat, szálakat, és akkor utána a legszéléhez hozzákötjük a szallagot, és akkor alul-felül bújtatjuk, és akkor a végén lesz egy ruhácskája ennek a fagolyós levendula babának. Nagyon kis kedves ajándék. És hát készíthetünk levendulás guzogányt is. Itt is a lényeg az, hogy páratlan számú levendula legyen, de ez annál szebb lesz, minél többet tudunk összerakni, mert akkor jó kis dundi lesz a buzogányunk. Most itt a lényeg, hogy ezt csak frissen vágott levendulából szabad csinálni, mert összekötjük a kiválasztott nem tudom hány szálat, páratlan számot, azt jó erősen összekötjük, és megfordítjuk a levendula virág kerül lefelé, és erre szépen ráhajtogatjuk körkörösen ezeket a szálakat. Hát azért túlzottan sokból nem lehet, mert akkor nem tudom jól kialakítani a kört. Én 15-17-ből szoktam, ami már szépen alakul, és akkor ott is a lényeg az, hogy a szélén egyhez hozzá kötjük a vékony szallagot, itt is szintén 3 vagy 5 mm-es, főleg lila, vagy valamilyen pasztelszínű szallagot használunk, és azt is ugyanezzel a bújtatással alul-felül megyünk körbe-körbe. Hát főleg az első néhány sornál nagyon kell ügyelni arra, hogy mindegyik bejusson, mert ha nem, akkor később már nem alakul ki olyan szépen az a, úgy néz ki, mint egy kockás valami, amikor elkészülünk vele. Hát ez őszintén szólva elég időigényes, mert minimum egy óra hossza kell egy ilyen elkészítéséhez. De ezeket viszont nagyon jól elhelyezhető illatosítónak az autóba, és nem kell venni ezeket a műanyag illatokat, én például azt abszolút nem szeretem, de a gyerekszobába elhelyezve és nyugtató hatást gyakorol a gyerekekre, ugyanúgy, mint a kis levendulazsák. Nekem például most a 3 kislányunokámnak az ágyához van kötve egy-egy levendulazsák, most készítettem nekik babát is, meg ezt a buzogányt is, és az is el van helyezve a szobájukba. De azért itt is figyeljünk arra, hogy a gyerek nem allergiás. Főleg, ha valamelyik gyereknél többféle allergia jelentkezett már eddig, ott azért óvatosan bánjunk ezzel, hogy még ez jobban kihozza belőle. Én nekem a tapasztalatom szerint, hogyha én már elég sokszor szoktam ajándékozni levendulás dolgokat, mindig megkérdezem az ajándékozottat, hogy nem-e allergiás rá, mert egyszer jártam egy újságíróval, hogy alig, hogy kimondtam, hogy az orra alá dugtam egy esőcsigát, amiben szintén levendula volt, és pár percen belül olyan allergiás rohamot váltott ki belőle, nagyon sajnáltam utána, úgyhogy ezt nem tudom elfelejteni, ezért óvatos vagyok, ha másnak adok levendulát.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, mai összeállításunkban a Zűrös Banda 2015-ben megjelent Balkáni és Magyar Zene Határok Nélkül című lemezéről válogatunk. A Zűrös Banda zenéjében a különböző kelet-európai és balkáni zenei hagyományok, román, magyar, makedón, cigány, szerb mellett a jazz és a modern tánczenék kapaszkodnak össze. Ebből a különböző kultúrákat és zenei stílusokat magában foglaló elegyből alakult ki a Zűrös Bandát jellemző egyéni zenei arculat. Nos, ennyi bevezető után muzsikáljon nekünk a Zűrös Banda. Zenei összeállításunkhoz jó szórakozást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott népzenei műsorunkban a Zűrös Banda 2015-ben megjelent Balkáni és Magyar Zene Határok Nélkül című lemezéről válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, valamint kellemes délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. július 31-én pénteken. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikus kolléga pedig Kvasinger Jenő. A nevükben is köszönt önöket a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberiek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően híreket mondunk, majd Merítés, Kultúra országos kitekintésben című műsorunk kezdődik. Az augusztus 2-áig tartó 35. Művészetek völgyében a hőskorszakra is emlékezhetünk Márta István fesztivál alapító segítségével. Augusztus 4-e és 8-a között rendezik meg a 19. Ördögkatlan fesztivált Dél-Baranyában. Az Alice Csodaországban elevenedik meg Frank Whiton Wonderland musicaljében július 31-én és augusztus 1-én a Margit Szigeti Színházban. Az Egy életem sorozatban ezúttal Szinetár Dóra mesél augusztus 4-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon. És Lakatos Mónika workshopja, valamint a Balaton Gypsy Fest várja a cigánydalok és táncok kedvelőit július 31-től augusztus 6-áig Balatonbogláron. 14 órától rádiónk Tokaji frekvenciáján a lélekműhelyen jelentkezünk. Műsorunkban Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke beszél az Eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról. 14 és 15 óra között rádiónk is újszállási frekvenciáján a Szülőföld kezdődik. Ebben elsőként beszámolunk az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem idei felvételi eredményeiről, legnépszerűbb szakjairól. Majd szólunk arról is, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az intézményben. Végezetül Tisza bábolnai aktualitásokról is hallanak. 15 órakor az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, majd a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítójának életét ismerhetik meg. 15 óra 25 perckor híreket mondunk, majd a hitvalló témája a szeretet parancsa. Erről Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélget. A 16 órakor elhangzó hírek után kívánságműsorunk szól, majd az iránytű kezdődik. Vendégünk Eperjesi Erika, színművésznő, opera és operetténekesnő lesz, akivel meghívunk mindenkit egy augusztus 21-i miskolctapolcai operettgálára. Ajánlónkat hallják.
3: Például mondhatom a Marica grófnőben a Szépváros Kolozsvár című közismert nótát, ami megsúgom, hogy el fog hangzani az Akropolis szabadtéri színpadon is. Tehát ott meg egy fergeteges tánc koreográfiát kell minden alkalommal a primadonnának is a táncos komikussal együtt előadnia. Tehát ez egy sokkal összetettebb és kicsit bonyolultabb és nagyobb felkészültséget igénylő műfaj szerintem, mint hogyha csak úgy külön választjuk, hogy csak próza, vagy csak opera, csak énekelni, csak táncolni. Ezt így egybe mindent tudni kell egy operett színésznek.
2: 17 órakor regionális híreket mondunk, 17 óra 15 perctől a kora esti hírmondót, majd régiónk sporthíreit hallgathatják meg. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, ezután velünk imádkozhatják a nap imáját is, majd újra híreket mondunk. 18 óra 40 perckor a Daloljatok az Úrnak című műsorunkban az Éneklő Egyház 144-es számú Futva jöttem Elibét kezdetű énekéről lesz szó. A 19 órai hírek után kezdődik a könyvjelző. Adásunkban Orvos Tóth Noémi, Örökölt sors című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. 19 óra 45 perckor a Kutya óvoda című mese hangzik el. 19 órától rádiónk Tokaji frekvenciáján a Találkozással jelentkezünk. Szerb Antal a Választott lovak című írásának második részét Baranyi Péter olvassa fel. Majd dr. Csókai András idegsebésszel, agykutatóval beszélgetünk hitvallásáról és munkája szeretetéről. 19 és 20 óra között rádiónk is újszállási frekvenciáján az Életünk című műsorunkban görögkatolikus összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
1: 14 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hivatástisztázó lelki gyakorlatra várják a férfiakat az EGRI szemináriumban, augusztus 12-e és 15-e között. A program mottója neveden szólítottalak. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapuin nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelkivezetésre és a kortársak megismerésére is. 21 életvédő szervezet nyílt levelet írt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek, melyet a Magyar Kurírnak is közzéadtak. Mint írták, értesültek arról, hogy az egészségügyi minisztérium a tegnapi napon egyeztetést tartott a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének módosításáról és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről. Meglepődve tapasztalták ugyanakkor, hogy a születendő élet védelmével hosszú évek óta foglalkozó életpárti civil szervezetek jelentős része nem kapott lehetőséget arra, hogy ezen a megbeszélésen részt vegyen. Tudomásuk szerint az egyeztetésen számos, az abortusz szabályozásának liberalizálását támogató szervezet volt jelen, miközben az életvédő csoportok közül csak nagyon kevesen kaptak meghívást. Több munkatársukat is ajánlották a minisztérium által megadott módon és határidőben, de mégsem nyílt lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak az egyeztetésbe. Bizalommal fordulnak a miniszterhez azzal a kéréssel, hogy az egyeztetések során további életvédő szervezetek számára is biztosítsák a részvétel és véleménynyilvánítás lehetőségét. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak, azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter Markus Söder bajor miniszterelnökkel tárgyalt Budapesten, majd hangsúlyozta, a kormány további bajor befektetőket vár Magyarországra. A tárgyalásokon szó esett többek között a mesterséges intelligenciáról, a kutatásfejlesztésről, a gyógyszeriparról és a védelmi iparról is. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye. Az elemzők ennél erőteljesebb bővülést vártak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó hazai termék volumene az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok alapján 1,7, a kiigazított adatok szerint 1,6%-kal bővült. Negyedéves összevetésben is növekedett a GDP. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyed évét. Spanyolországban megszűnt az erdőtüzek miatt elrendelt országos vészhelyzet, miután sikerült stabilizálni a Madrid és Kasztília és León térségében pusztító tüzeket. Pedro Sánchez miniszterelnök közölte, a döntés nem a lángok teljes eloltását jelenti, hanem a készültségi szint csökkentését. Oroszországban 6 hónappal meghosszabbította a dízelolaj és a benzin export tilalmát 2027. január 31-ig a kormány. A dízelolaj termelők számára az export tilalom csak egy hónapra, szeptember 1-jéig szól. Az orosz kormány szerint az export tilalom célja a stabil üzemanyagellátás biztosítása. A NATO és Lengyelország fokozott készültséget rendelt el, miután egy feltételezetten orosz rakéta Lengyelország keleti részén csapódott be. A NATO európai főparancsnoksága szerint a helyzetet folyamatosan vizsgálják. Donald Tusk lengyel kormányfő közölte, hogy a becsapódás lakatlan területen történt, így közvetlen veszély nem alakult ki. Az Európai Bizottság elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország legutóbbi Ukrajna elleni csapásaival ismételten megsértette az uniós légteret, ezúttal Lengyelország felett. Végül az időjárásról. Felhőtlen, napos idő várható, északon képződhet kevés gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, este 21 és 32 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották.
0: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
3: Az augusztus 2-áig tartó 35. művészetek völgyében a hős korszakra is emlékezhetünk Márta István fesztivál alapító segítségével. Augusztus 4-e és 8-a között rendezik meg a 19. Ördökatlan Fesztivált Dél-Baranyában. Az Alice Csoda országban elevenedik meg Frank Whitehorn Wonderland című musicaljében július 31-én és augusztus 1-én a Margit Szigeti Színházban. Az Egy életem sorozatban ezúttal Szinetár Dóra mesél augusztus 4-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon, és Lakatos Mónika workshopja, valamint a Balaton Gypsy Fest várja a cigány dalok és táncok kedvelőit július 31-től augusztus 6-áig Balatonbogláron. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva.

0: A jubileumi 35. Művészetek Völgye augusztus 2-áig még várja a látogatókat Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigán Petenden. A nagy színpadok mellett a völgy ikonikus udvarai is megtelnek élettel. A Pakett udvar irodalmi és zenei programokkal, a Kaláka versudvar, a magyar költészet és megzenésített versek világával, a Magyar Jazz Szövetség udvara és a Harcsa Veronika udvar pedig a hazai jazz legjavával várja a fesztiválozókat. Az idei újdonságok között szerepel a Gástya árokba beköltöző bánkító, ahol a kulturális életet érintő beszélgetések várják a koncertek mellett a látogatókat. Az újdonságok sorát erősíti a fényinstallációkkal és különleges esti programokkal visszatérő klastrom is. Az idei év újdonsága az is, hogy 11 év után újra programokkal jelentkezik Márta István. A fesztivál alapítóval visszamegyünk a kezdetekig, 1989-ig, aztán felidézzük, hogyan fejlődött a rendezvény, majd eljutunk a máig is.
1: Ami a legfontosabb, hogy a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet vezetőjeként 1989 óta végzem a falu lakóival együtt, meg a barátaimmal együtt azt a civil társadalmi munkát, amely nagyon fontos alkotó része Kapolcs életének, és amivel az egész Művészetek Völgye, a Kapolcsi Napok indult.
0: Egészen fantasztikus, ami itt a mai nyitón is kiderült, hogy ugye rengeteg malom van itt, sőt, itt egy kiállítás is van a malmokról, amik itt vannak a környékben, miközben nem volt víz. És az, hogy az Egerpatak vize újra élővé vált, abban óriási szereped van neked, ennek az egyesületnek.
1: Maga a Kapolcsi Művészeti Napok 1989-ben is a pataknak köszönheti a létrejöttét, hiszen 1987-ben a patakból teljesen elment a víz, és ezért, mint magánember, én elkezdtem ez ügybe tenni valamit, mert egy szabálytalan halivadéknevelő tavat telepítettek följebb, de az akkori vízügyi hivatal igazgatója közölte velem, hogy ki maga, hogy maga itt érdeklődik. Mondtam, hogy egyszerű kapolcsi lakos vagyok, azt mondta, hogy maga ne érdeklődjön. És ezek voltak azok a bűvös indítószavak, ami miatt azt gondoltam, hogy ha én semmi vagyok, mint magánember, akkor alakítok egy egyesületet, ami jogi személyiség.
0: Akkor már hány éve éltél itt?
1: 85, és ez 87-ben volt. Tehát ez egy 2 év. És kérdezték tőlem a falubeliek, hogy Pista, ez egy új párt lesz, vagy mi lesz? Hát mondom, nem párt, de jogi személyiség leszünk, és akkor hivatalosan kell válaszolni a vízügynek, hogy hol a patakunkból a víz. És meg is alakítottuk az egyesületet 1989. április 1-én, a Bolondok napján, Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet. Tehát ez a természetvédelem miatt jött vétre elsősorban. De ha már a kulturális szó benne volt, akkor úgy gondoltam, hosszú kocsmai beszélgetések alapján, sakkversenyek, stb., hogy akkor csináljunk valamit önmagunknak, a művészbarátaimmal együtt, magunknak csináljunk egy bulit. És akkor volt az, hogy létrejött a Kapolcsi Művészeti Napok, ez egy 4 napos fesztivál volt, ahol volt színházi előadás, templomi koncert, még divat bemutatót is tartottunk, hát soha nem volt a faluban ilyen.
0: Kik voltak a művészbarátok, akiket hívtál?
1: Ugye ez már a történelem, és erről szól a hőskorszak kiállítás is. Elmondom. Az akkori Nemzeti Színház művészeivel adtuk elő a Karnyónét, rendezte Csiszár Imre. Berek Kati volt a Karnyóné, Nemcsák, Kubik Anna, Bregyán Péter. A zenét Grillus Vilmos szerezte, aki egyébként Levente Péterrel a gyerekeknek tartott egy műsort. Itt volt Cseh Tamás, itt volt a Mandel Kvártett, itt volt a Hóvirágének együttes. Ebből a Karnyóné volt a legszebb történet, mert mi magunk a faluval együtt ácsoltuk a színpadot Csoronpusztán, sőt, a faluban lévő akkori gyerekek, akik most már felnőttek, azok statisztáltak a darabban. Mi több, a Karnyóné Szatócs boltját a helyi baromfiakkal népesítettük be. Itt a szomszédban a Szabóék, kacsája, pulykája, és nem tudom, hogy mi volt. Reveláció volt, tehát ilyet nem látott soha senki. Ez, ha onnét nézem, akkor egy kísérleti színház volt, ha innen nézem, egy népszínű. Tehát mindenkinek jó volt. Na most össze egy néni megkérdezte tőlem itt Kapolcson, hogy Pista, mikor lesz már megint ilyen szép koncert a templomban. Most ez volt az a végszó, tehát volt egyszer, hogy maga kicsoda, hogy érdeklődik, utána volt ez, hogy mikor lesz ilyen szép koncert, és akkor azt mondtuk, hogy a következő évben is megcsináltuk, a következő évben is. Elkezdtek irigykedni a szomszéd települések, először csatlakozott Petend, és akkor Petendi Kapolcsi művészeti napok, Döröndi Petendi Kapolcsi, akkor még Monostrapát, és egyszer csak elérkeztünk egy olyan címhez, amit már lehetetlen volt leírni egy pályázatban, mert olyan hosszú volt, annyi karakterből állt, és akkor 95-ben a kocsmában újra összejöttünk, hát ez volt az Agóra, a Cili néni kocsmája, akkor azt mondtam, hogy legyen az egésznek egy gyűjtő neve Művészetek Völgye. Ami nagyon fontos volt, hogy milyen programokat viszünk oda. És én erre azt mondtam, hogy én szeretném, ha a csecsemőtől a nyugdíjasig mindenki megtalálná a saját kedvére valót. Egy feltétel van, hogy akár műkedvelő, amatőr, akár professzionális, Kossuth díjas, vagy akármi díjas, a minőséget hozzuk.
0: Ki döntött arról, hogy mit legyenek ezek a programok?
1: Galkó Balázs volt az én egyik jobb kezem, a másik a Pallagi Anikó, aki 25 évig a programokat állította össze, de a végső szót mindig én mondtam ki, de az agyunk értékrendben az valahogy egyszerre mozgott.
0: Meddig tartottak a kezdeti évek szerinted? Hát, ez a hős korszak.
1: Hát egyrészt 1989 és 1995 azok az egyes faluk, és 95-től a Művészetek Völgye már megszületett, és az arculata is megszületett. És akkor elindult maga a Művészetek Völgye, amely 2007-ben csúcsot járt, mert 7 település, tehát Pula, Öcs, Nagyvázson is csatlakoztak, és 250 ezer ember jött be, irdatlan tömeg volt, és ugye az infrastruktúrával csak maximum követni tudtuk. Hát nem volt elég áram, nem volt parkolóhely, nem volt ez. És a következő menet az 2009-ig tartott, amikor feladtuk.
0: Miért is kellett ott feladni?
1: Ennek sok oka volt. Először is ugye a pénz megteremtése egyre nehezebben ment, és mindig könyörögni kellett, és meguntam. Rutinná vált a Művészetek Völgye, egyre nagyobb lett, abbahagyni meg nagyon nehéz volt. 2007-ben volt a csúcspont, utána Bűvészetek Völgye címmel csináltam egy olyan fesztivált, amely csak Kapolcson volt.
0: 2008-ban,
1: és az egy Bűvészetek Völgye, mert annyi pénzt sikerült összebűvészkednem, hogy egy valamit meg tudtam csinálni, de az már ilyen kinkeser volt. És a következőben azt mondtam, hogy nem. Na de 2009 végén már olyan idők jártak, itt Kapolcson is, meg a szomszéd településeken is, hogy nem szabad abba hagyni. Csináljátok. Csináljuk. És akkor azt mondtam, hogy rendben van, támasszuk föl a halotti állapotból, de átalakítom a struktúráját.
0: Ez 2010?
1: 2010. Először is 3 falu. Többitől el kell, hogy búcsúzzunk, szívem vérzik, de nem bírjuk, nem tudjuk megszervezni. Elhagyjuk a nagy helyszíneket, és az udvaros szisztémát vezetem be. Az udvaros szisztéma az azt jelenti, hogy egy-egy udvart odaadtunk egy művésznek, vagy csoportnak, és ők hozták a Hold udvarukat. Ekkor született meg a Kaláka udvar, Paja Bea, mint Művészetek Hölgye, és állati érdekes dolgok születtek ezekben az udvarokban. És a következő periódus az 2014-15, amikor átalakítottuk a szervezeti formát is, tehát a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet már nem volt 100%-os tulajdonos, és annak a Művészetek Völgye non-profit Kft-nek, ami megszületett 2014-ben, és 15-től, 16-tól kezdve a Kapolcsi Kulturális Egyletnek a tulajdoni része az lecsökkent. Tehát a következő periódus az 2015, és utána jön az új periódus, egészen máig. Én 2015 óta aktívan nem csinálom, nem szervezem, teljesen új csapat született a dolgokba, tehát én, mint résztulajdonosa megbízott vagyok jelen, tehát ismerem a működést, ismerem a számokat, mindent ismerek, de nem szerveztem aktívan.
0: Azért szerintem nagyon sokunkban volt egy hiányérzet, akkor, amikor kiderült, hogy már nem te vezeted a Művészetek Völgyét, mert mégiscsak te vagy a szülő atya ennek. Úgy gondolom, nem lehetett könnyű átadni ezt a stafétabotot.
1: Nyilván nem jó érzés, de közben pedig mentségemre legyen mondva, hogy az idő, a kor is változott. Ugyanazt csinálni, amit 1990-ben csináltunk, azt már nem lehet. Miután átalakult a struktúra, és a vezetés is átalakult, nekik más elképzelésük volt. Idáig elzárkoztam ettől, most az idén nagy tekintettel azokra, akik már nincsenek közöttünk, és együtt kezdtük, és egyre több a halottunk, a Kulturális Egylet vezetése kérésére is átgondoltam a dolgot, és azt mondtam, hogy leteszek egy projekttervet, ami főképp azokra emlékezik vissza, és a hőskorszakra. 1991-ben a Petőfi utcai házunkba, Pajtába vettük föl a Cseh Tamás Új dalok című lemezét. És erről elég sok fotó és VHS videó is készült, és most úgy gondoltam, hogy ennek az emlékére jön a Cseh Andriska, a fia, és a Bereményi, aki itt írta a dalszövegeket. És most szembesülünk az 1991-es évvel, ehhez hozzá jön még a Bárt János és a kisebb zenekara, akik a dalokat fogják énekelni. Ez nem egy koncert lesz, ez egy beszélgetés vagy emlékezés. De ugyanazon helyszínen, ahol fölvettük. És elővettem a Kapolcs Riadó Támad a Szél című lemezemet, amelyet 85-86-ban készítettünk itt a faluban. Szkárosi Endrével, Bernát Sanyival és Cseh Tamással.
0: Senki nem él már.
1: Senki nem él. És egy hangnaplót készítettünk itt. És most, akik részt vettek az akkori lemezfelvételnél, megint jönnek a Gőz László, kiváló harsonaművész, és a Rácz Zoltán az Amadinda együttesből. És vendégünk lesz még a Mandel Robi, aki szintén itt zenél.
0: Együtt is zenítettek, Mandel Quartet.
1: Külön is lesz a Mandel Quartet. Ugyanazt fogjuk játszani, amit a legelső alkalommal 89-ben játszottunk. És akkor jön még egy berlini zenetudós barátom, aki elemezte az egész lemezt, és az a Szönyei Tamás, aki a legelső kritikát írta a lemezről 1985-ben. De hát ezen kívül a Grillus Vilmos Grillus Daninak a Volt egyszer volt egy kis zsidó című előadó, és sokszor ment itt a völgybe, most nálunk az udvaron szintén ezt előadják. Annyit hozzáteszek, hogy mind a ketten már ős kapolcsozó művészek. Grillus Vilmos az én osztálytársam volt az általános iskolában, amit Lórántfi Zenei Általános Iskolának hívtak, és alapított a Kodály Zoltánnak, és sokszor meg is látogatott bennünket. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy itt is egy ív, Kodály Budavári Tedeum, vagy a Háriszvit itt a Malom-szigeten. Tehát ez az a fajta gyökér, ezt az utat csak mi tudjuk. Rengeteg kiállításunk lesz, hogy mind összefügg ezzel. A Kocsmában például Galkó fotókiállítás. Tehát a Galkó Balázs nincs köztünk tavaly óta, Palagi Anikó pedig tavaly előtt óta nincs velünk. Mind a kettő itt nyugszik a Kapolcsi temetőben. Akkor itt a Molnár Ház, Palnas a falumalomba, itt is a relikviák, emlékek, pólók, trikók annak idején, fotók, egy idővonal, tehát 1989-től 2014-ig egy idővonal, de még a malomkereket is földíszítettük. És Hatvani Csaba, Csorum pusztai, akkor még fiatal építész, aki az egész művészetek művőjének az arculatát teremtette meg. Csigástól mindenestre. Neki is egy kiállítást csináltunk. És ami a legfontosabb, hogy két olyan tematikus kerekasztal, tanúasztal lesz, amelynél például a volt polgármesterek, a helyiek, tehát a plébános, a doktorbácsi és egyebek, akik szintén itt vannak velünk, tanúk. És aztán utána azok a fesztiválok vezetői, akik valamilyen úton, módon inspirálódtak a művészetek völgyéből. Ilyen például az Ördögkatlan, ugye a Bérceség, Pulán volt a Bárka Színház, Irodalom Színház, és innen Puláról mentek aztán
0: 2008-ban Dél-Baranyába.
1: Amikor a Bűvészetek Völgyét csináltuk, amikor nem tudtam finanszírozni őket, és a pécsi 2010-es kulturális főváros tudta őket valamennyire finanszírozni. És tulajdonképpen azt az örökséget, ami a Művészetek Völgye Kapolcsi napok, azt egy picit azért az Ördögkatlan képviselőt. De ugyanígy inspirálódása volt a Dombos Festnek, ez délvidéken van, amit a Horváth Laciék csinálnak, a Fono igazgatója, és Gyergyóban például az Egy Fest című fesztivál, ezek mind valahogy innen inspirálódtak. Tehát ezek azok a tematikus tanúasztalok, amire meghívtam a barátaimat. Aztán van művész, jönnek a Grillus testvérek, természetesen Paja Bea is, mint művészetek hölgye, és jön a Trill Zsolt is, meg az ifjú Vidnyánszky Attila is. Tehát emlékezünk, valószínűleg ilyen soha többet nem lesz, tehát egy ilyen összejövetele ennek az egésznek, amit mi hőskorszaknak hívtunk.
0: Márta Istvánnal a 35. Művészetek Völgye Fesztivál alapítójával emlékeztünk a hőskorszakra. Most pedig hallgassuk a szintén 35 éves Quimbyt, akik holnap Kapolcson a Panoráma színpadon adnak koncertet.

0: Már Márta István is említette a Bértes László és Kis Mónika által alapított Ördökatlan Fesztivált, ami kényszerűségből költözött el a művészetek völgyéből Pulláról Dél-Baranyába 2008-ban. Ennek éppen 19 éve, és lehet mondani, hogy azóta sikeresen működik a fesztivál. Az idén augusztus 4-e és 8-a között várják a látogatókat Nagyharsányba, Kisharsányba, a Villián teraszra, Beremendre és a Villányi Szoborparkban. Az összművészeti fesztiválon lesznek színházi előadások, kiállítások, koncertek, irodalmi beszélgetések. Kiemelt program ismét az Elfogadás tere, a Dalköltő udvar, a Roma udvar és az Offline rezervátum. Bértes Lászlóval beszélgettem. Mindig vannak díszvendégek az Ördökatlanban. Az idén az egyik a Platon Karatejev. Ők képviselik a zenészeket. De hát van még író, Gracsó Krisztián, Enyedi Ildikó filmrendező, Bereményi Géza szintén író, filmrendező, dalszövegíró, igen. Nem is tudom, színházi még mit mondjak rendező, róla.
1: Igen.
0: Tehát ők az idei díszvendégek. Igen. Hogy esett rájuk most az idén a választás?
1: Ugye mondhatnánk, hogy híres embert keresünk, de ez így nem igaz. Nem, olyanokat, akiknek a szemlélete, gondolkodása, életmódja, és persze az életműve, az valahogy a katlanos gondolkodáshoz közelesik, egyúttal frissiben, éppen, aktuálisan, akármilyen idősek, valamit most létrehoztak, ami fontos. Kezdem Enyedi Ildikóval. Tehát a Csendes barát című filmje, ami azt gondolom a magyar filmtörténet szerintem egyik legszebb filmje, de gondolkodásában, abban, ahogyan évtizedeket, de szinte évszázadokat összeköt, egyúttal ezt teszi a természet segítségével, egy fa segítségével, és nem rámutat ő, nem akar ő, hogy mondjam, mondani valót közölni. Egyszerűen ahogyan finoman, szeliden, csendesen megszólal Ildikó a filmjében, és az, ahogyan a benne lévő emberek a természethez közelítenek, egy fához, egy majd 200 éves fához vele beszélgetnek, és azért, amiben élünk, az figyelmeztet, csak próbálunk nem törődni vele, hogy itt vagyunk a Földön, ide születtünk úgy, hogy itt meg kellene úgy maradnunk, hogy megmaradjon maga a Föld. És most ezek ilyen közhelyek, de a film nem olyan. Most ez a fajta szemlélete nagyon passzol hozzánk, és akkor hadd mondjak megint ehhez egy olyat, hogy nekünk nagyon fontos, hogy olyan történések legyenek a Katlanban, amik itt és most vannak. Tehát amik, ha nem vagy ott, akkor abból kimaradtál. Tehát, hogyha most mondom, augusztus 8-án, 15 órakor, te vagy a saját kocsiddal, vagy stoppolva, vagy az általunk bérelt buszon nem indulsz el sejjére, zarándoklatra, hogy úgy mondjam, ehhez a fához. Hiszen kiderült, hogy az Ördökatlan helyszínehez nagyon közel van az a sejjei arborétum, ahol maga a film főszereplője van. Tehát oda fogunk menni az Offline rezervátum Cseh András által vezetett lakóival együtt, és ott annál a fánál, főleg, hogyha láttuk a filmet, amit vetíteni fogunk, hiszen Ildikónak több filmjét vetítjük. Ha ott voltál a beszélgetésen, ahol Alinda beszélget vele, akkor valószínűleg kedved lesz eljönni ehhez a fához, és lehet, hogy nem csinálunk semmit, csak egy óra hosszát csendben ülünk körülötten.
0: Hát tehát, ez a filmben is megtörténik, a fa körül, ginkó biloba.
1: Így van, páfrány fenyő, hogy így is mondjam. Tehát itt azt gondolom, hogy érthető így, hogy miért Enyedi Ildikó. És akkor, ha már Cseh Andrást említettem, akkor összekötöm őt Bereményi Gézával, a másik díszvendéggel, akinek mondhatnánk egy 80 éves bácsi, ő már a babérjain ül, pihen. Nem. Új dalokat írnak. Cseh Tamás fiával, Cseh Andrissal. Ezt ugye nekem súgták meg legelőször, így lett belőle Ördökatlan produkció, és augusztus 7-én este az Amfiteátrumban elhangzik a Lüktető idők című zenés est, amiben az a csoda, ez megint a véletlen és a csoda, hogy 25. augusztusában Bereményi Géza egy asztalnál üldögélve Andrissal, aki csecsemőkora óta ismer, odasúgja neki, hogy nem írunk dalokat. Andris ezt úgy komolyan is veszi meg, nem is, és másnap Bereményi Géza ott van, megjelenik náluk, és azóta 60-valahány dalt írtak, tehát új cseh Bereményi dalok születnek, amik nagyon különböznek. Ez fontos, hogy nagyon különböznek a Cseh Tamásféle daloktól, de nagyon jók. Tehát itt megint csak az van, hogy egy értéket fölmutatunk, egy olyas valamit, amiközben most született, most születik.
0: Hú, azért megvan ennek a rizikója, ennek az ő közös vállalkozásuknak, mert Cseh Tamás, ugye, aki számotokra az egyik védnöke, Törőcsik Maria másik védnöke, a Ördökatlan Fesztiválnak, és mindannyian jól emlékszünk a Cseh Tamás dalokra. Szóval azért azt a szintet, vagy annak az elvárásnak megfelelni, óriási felelősség.
1: Nem kell, nem tudnak, és másik idő van, és az mi idősek, hogy azzal az elvárással hallgatjuk, az egy dolog, de a fiatalok fogják hallgatni, akik mást várnak. És most már, mivel ezek a koncertek azért már történt egy pár közülük, Sepsiszentgyörgytől Győrig, a Szkéné Színháztól ősszel a Műpában lesz. Tehát azt látjuk, hogy a fiatalok ezt jól fogadják. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Bereményi Géza hogyan tud jelen időben úgy megszólalni, hogy az egy nálánál akár 60 évvel fiatalabb embert megszólítson és megszólítja.
0: Grecsó Krisztián, a negyedik díszvendég, szerintem minden évben ott van az Ördökatlanban.
1: Igen, otthonos nálunk. Most mondhatnám, hogy hát őt azért választottuk, mert pont az idén 50 éves. De hát ezért nem választunk valakit díszvendégnek, ez egy véletlen, örülünk azért. Ő is nagyon sokoldalú, és azt az összművészetiséget ő is képviseli számunkra, amit maga az egész fesztivál szeretne. Ő ugye verseket ír, regényeket ír, kultikus regénye lett, amit az édesapjáról írt, de közben Beck Zolival együtt zenélnek is, és a Beck Grecsó páros, ők is föllépnek nálunk, tehát Krisztián is többféle minőségében mutatkozik meg, sokan szeretik, úgyhogy itt a helye velünk.
0: Van neki egy életem estje, stand-up estje.
1: Igen.
0: Ez is lesz?
1: Az is lesz, igen. Van miről mesélnie, mert nem akármik történtek vele az életében, de ilyenkor mindig eszembe jut, hogy nincs olyan ember, akinek az életen ne rejtene annyi titkot és izgalmat, bárki a Hajléktalan az utca sarkon, csak ő nem tudja elmesélni. Krisztián jól el tudja mesélni, és ez is lesz valóban a Katlanban.
0: Platon Karatejevet már említettük, ő azon kívül, hogy fellép, másmilyen módon jelen lesz-e, mint díszvendég.
1: Velük is lesz egy beszélgetése Alindának, de Balla Gergely, aki az egy frontember, nem jó ez a szó ezzel a csapattal kapcsolatban, ő a Dalköltő udvarban is megnyilvánul.
0: Ennyit a díszvendégekről. Maguk a díszvendégek is személyiségben hordozzák a több műfajúságot. Nagyon-nagyon fontos szerepe van mindig a színháznak. Ugye a Nagy Harsányi Tornaterem az egyik legfontosabb helyszíne a színházi előadásoknak, és ettől az évattól kezdve Scherer Péter nevét viseli.
1: Hát bár ne viselni. Előttem van az a első Katlan 2008-ban, amikor ott abban a, hát tulajdonképpen Nagyharsányi iskola tornaterméről beszélünk, ami színházteremé alakul át. Az a legelső év volt, még elég csenevészen sikerült megoldani a helyszínt. Ott azon a színpadon beszélgetett H. János Cseh Tamással, védnökkel, aki már akkor ugye 2008-ról beszélünk, és rá egy évre fog Tamás meghalni, de ott még ő eljött hozzánk, és megnyitotta a fesztivált, és azt követte a mulatság előadás ott abban a teremben, Scherer Péter, Mucsi Zoltán és Szikszai Rémusz, és az az előadás akkor már nem tudom hány éve ment. Összesen 23 évig játszottuk, azért merem több eszem első szemébe mondani, mert én rendeztem, tehát Pepéhez erős közöm van, más előadásokban is dolgoztunk együtt, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy sokan híresek, sokan nagyszerű dolgokat csinálnak, de például nála figyelhető, meg vannak mások is, de nem sokan, akiknél a haláluk utáni más másodpercben derül ki, hogy egy egész ország szereti őket, és ő ezt nem veheti már észre. Ez egy minimum, hogy mi ezt a termet róla nevezzük el, illetve a mulatságot a Narancsligetben, ami egy másik szabadtéri helyszín Nagyharsányban, ott is játszottuk egyébként néhányszor, és ott Novák Erik fog egy portrét festeni, Scherer Péter portrét. Ezek a portrék kicsit szomorúak, mert tavaly Tompos Kátya portrét fest tett Erik, és az idén még a Villán teraszon Ádorzsi Ádámot is megfesti. Jó lenne, ha nem ezeket kellene festenie. De úgy gondolom, hogy ez a minimum, hogy mi is erre Péterre emlékezzünk.
0: Augusztus 4-e és 8-a között kerül sor a 19. Ördökatlan Fesztiválra Dél-Baranyában. A fesztivál társalapítóját és szervezőjét, Bérces Lászlót hallották. Most pedig az Ördökatlan zenész díszvendége, a Platon Karatejev játszik.

0: A Margit-szigeti Színház a Magyar Színházzal közösen mutatja be július 31-én és augusztus 1-én a Wonderlandet, Frank Wildhorn világhírű műzikeljét. A mű alapja Lewis Carroll Alice Csodaországban című meséje, ami modern köntöst kapott. Alice már nem egy kislány, hanem egy felnőtt nő, aki problémás élete miatt a legszívesebben maga mögött hagyná a valóságot. Amikor egy rejtélyes lift segítségével alászáll Csodaországba, nem csak egy bolondos és vibráló világba csöppen, ahol a fehér nyúl, a hernyó, a sármos kalapos vagy a tekintélyt parancsoló szívkirálynő tartanak tükröt elé, hanem egy mély belső utazásra is indul. A főbb szerepekben Jenes Kittit, Sándor Pétert, Janzakatát, Vágó Zsuzsit, Szemenyei Jánost és Mészáros Árpád Zsoltot láthatjuk. Az előadás rendezője Nagy Viktor. Őt kérdeztem. Az alapmű Lewis Carroll Alice Csodaországban. Ezt úgy ismerjük, az eredeti meseregény. A címből, hogy Wonderland, sejthető, hogy ugyanaz alapanyag megvan, de mégsem ugyanazt fogjuk látni, mint ami a regényben van. Mit fogunk látni?
1: Hát ez természetesen egy modern feldolgozása a témának, tehát először is, hogy nem egy kastélyba, vagy nem egy polgári házba kezdődik, hanem egy New York-i környezetbe. És tulajdonképpen az Alice egy ilyen nagy elektronikus játékok, videójátékok gyártással szakosodott cégnek a tervezője. Házasságban, válságban van, stb. És azt a feladatot kapja, hogy meg kell terveznie egy új játékot, meg különben kirúgják. Ugye ez a kerettörténet, tehát mai korban játszódik, majd elalszik az irodájában, munka közben, és akkor beleálmodja magát ebbe a mesébe, és az egész a végéig tart. És innentől kezdve majdnem változtatás nélkül megy az eredeti Alice történet, csak ezek modern szereplők. Ott a macska, ott van a szívkirálynő, aztán ott van az őrült kalapos, aki itt ebben az esetben egy nő, tehát nem férfi, nem a Johnny Depp, hanem valaki más, és így megy végig ezeken a stációkon, amikor is a végén ugye rájön arra, hogy neki az a baj, hogy elveszítette a gyermeki énjét, és hogyha megtalálja a gyermeki énjét, és megtalálja a darabban, akkor utána boldog lehet ebbe az életbe. És ebben sok igazság van, rengeteg bölcsesség szól arról, hogyha elveszíted a gyermeki énedet, akkor tulajdonképpen majdnem mindent elveszítesz, akkor boldogtalan vagy. Ez mindannyiunkra vonatkozik, tehát ez az őrült nagy tanulsága a történetnek, és az egész a fantázia világában egy kimeríthetetlenül ötletes meseszövéssel, csodálatos zenékkel.
0: Nagyon látványosak lesznek a díszletek és a jelmezek. Ugye, hogy elvarázsolják elsősorban célzottan a gyerekközönséget?
1: Ez tulajdonképpen egy családi musical, mert a sztori követhető, érdekesek a karakterek, jó a zene, nem kifejezetten gyerekdarab, nem mesedarab, de az eredeti mű sem, Lewis Carroll műve sem igazából gyerekeknek való, felnőtt filozófiát fogalmaz meg, de van egy rétege, ami a gyerekek számára is élvezetes, kalandos, megötletes, erőszakos karakterek nincsenek benne, nem félelmetes, nem ijednek meg tőle, tehát én azt gondolom, hogy ez 10-től 100 éves korig mindenképpen jó.
0: Ez egy világhírű musical, Frank Wildhorn a zeneszer, aki egyébként egy nagyon sikeres musical szerző, ebből készült egy világhírű film. Ehhez képest egy kicsit átdolgoztátok ezt a darabot. Vannak magyar szerzői ennek a magyar ősbemutatónak.
1: Maguk az amerikaiak dolgozták át, mi csak lefordítottuk magyarra, magyar körülmények között érthető legyen a meséje, hiszen ez nagyon amerikai sztori, de teljesen szabad kezet adtak a megvalósításba a szerzők, és hát igyekszünk ezt kihasználni, hogy fantáziát megötletességgel megtölteni a színpadot.
0: Frank Wildhorn Wonderland című musicaljét július 31-én és augusztus 1-én közös produkcióba mutatja be a Margit-szigeti Színház és a Magyar Színház. Az előadás rendezőjével, Nagy Viktorral beszélgettem, most pedig hallgassuk a Hernyó dalát Szemenyei Jánostól.

0: Az Egy életem életrajzi stand-up sorozatban augusztus 4-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon Szinetár Dóra mesél az életéről. A színésznő nekem is mondott néhány fontos momentumot. Hallgassuk őt.
1: Egy életem, a te életed, így első blikre is nagyon izgalmas, már csak az, hogy milyen családba születtél bele, ez nyilván már egész pici lánykorodtól nagyon sok izgalmat kínált neked, ami később meghatározó jelentőségű az egész életed során. Ebből indultál ki, hogy van neked egy Szinetár Miklós édesapád és egy Hámró Ildikó édesanyád?
2: Hát az ember kénytelen abból kiindulni, ami a gyerekkora, de most nyilván én nagyon büszke vagyok rájuk, tehát a kénytelent azt most úgy értem, hogy természetesen. Igen, én is ebből indultam ki. Szerintem mindenkinek borzalmasan meghatározó a felnőtt életében az, hogy hol és hogyan volt gyerek. Ráadásul ugye engem a szakmám miatt ismernek az emberek elsősorban, most már másodszorban a szüleim miatt. Amikor kicsi voltam, akkor ez fordítva volt, mert akkor nem volt ez a szakmám, de a szüleim miatt már akkor is ismertek. És hát én a szakmámat is tulajdonképpen tőlük kaptam, tehát az ő szakmájukat vittem tovább, amin keresztül aztán saját jogon is megismertek. Szóval vicceltem itt ezzel, hogy 50 évesen még mindig szóba kerül apukám, de hát ez már így lesz, amíg élek valószínűleg, hogyha az ember egy ilyen családba születik, akkor ez ilyen. Ezt kell tudni valahogy a helyén kezelni. De ez például ezen az esten egy ilyen visszavisszatérő poén forrás, hogy az ember hogy tudja jól kezelni azt, hogy a szülei révén gondolnak rá, vagy hogy hogyan emlegetik a szüleit a legnagyobb tisztelettel, meg szeretettel egyébként, de hát mégis csak, hogy az nem én vagyok, azok ők.
1: Inkább előny vagy hátrány számodra ez a családi indítás?
2: Nem lehet erre jól válaszolni, tehát hogy a fene tudja. Biztos, hogy bizonyos szempontból könnyebb volt, hát ha másért nem, soha nem kerültem volna ilyen közel a színházhoz, hogyha nem ők a szüleim. Olyan szempontból sokkal nehezebb volt, hogy az előítélet az emberekben, ha pozitív vagy ha negatív prekoncepció, egyik se jó. Tehát, hogy én azt se szerettem, amikor megtudom, hogy valaki azért akar dolgozni velem, mert mondjuk szereti apukámat, meg az is rosszul esik, amikor valaki azért nem akar velem dolgozni, mert nem szereti apukámat, mert bár soha nem hiszi el senki, de ilyen ember is van, aki az én apukámat nem szereti. Például név nélkül, de az elmúlt években volt olyan befolyásos filmhez közeli ember, aki azért tudom, hogy húzta le a nevemet a különböző listákról, mert hogy meg van sértődve az édesapámra egy korábbi szakmai probléma kapcsán, ahol az apukám akkor még régen olyan helyzetben volt, hogy nem gondolta elég tehetségesnek az illetőt, mint opera rendezőt, és nem adott neki lehetőséget, és akkor ez az illető ez úgy megharagudott rá, hogy azóta az egyik családtagjával se hajlandó dolgozni. Ilyen is van. Tehát ez is tud lenni a következménye annak, hogyha az ember felmenői ugyanabban a szakmában elismert, hogy
1: de azért nem. Neked az se könnyű, hogy már egy nagyon híres ex-férjed, meg egy nagyon híres jelenlegi férjed, és lehet, hogy a közösségnek a hozzájuk való viszonya is tudja árnyalni azt, hogy rád hogy tekintenek.
2: Persze, hát biztos, de azért el szoktam mondani, hogy aki azért jön mondjuk, hogy megtudjon mindenféle izgalmas részleteket az én második házasságomról, azt ki kell ábrándítsam, nem fog. Ez a stand-up, ez nem úgy életrajzi stand-up, hogy én a bulvárújságok hírei mentén elmesélek történeteket az életemből. Szerintem szinte nincs is benne olyan történet, amit az újságban mondjuk olvashattak, vagy amit szerettek volna az újságban olvasni. Elmondom, hogy a bulvár sajtó egy időben az egyik leggyakrabban velem kapcsolatos mondata az volt, hogy Szinetár Dóra mindig beleszeret a színpadi partnereibe, ezt nem tudom hányszor leírtak, és csináltam egy tablót, és megmutatom nekik, hogy hány olyan partnerem volt színpadon, akiben valamilyen formában bele kellett szeretnem. 58-an voltak, ott vannak a tablón. Mindig arra gondolok, hogy talán ezen keresztül megértik, hogy ez nem erről szól. Természetesen mesélek színházi bakikat, amit mindenki nagyon szeret, és én nem vagyok egy bakizós típus, ezért aztán ha valami ilyen probléma van, akkor az viszont szabad szemmel is jól látható mindenhonnan. Tehát mesélek ilyen.

0: miatt is, de hogy azért alapjába véve a lényeges történetek azok emberi történetek, amit tényleg bárkivel megtörténhetett volna.
1: Ezek az egy életen produkciók általában úgy néznek ki, hogy a színész meséli a történetét, de azért vannak filmbejátszások, egy-egy kollega megszólal esetleg hangfelvételről, amik úgy segítik a művészt, aki ott áll egyedül a színpadon, ami nyilván egy nem könnyű helyzet. Nem tudom, te mennyire kezeled jól ezt a helyzetet.
0: Hát én, ha mondhatok ilyet, a környezetemben legalábbis ilyen híresen nagyon sokat beszélő ember vagyok. Hát nekem fordított problémám szokott lenni, nem az, hogy töltsek ki mondjuk másfél órát, hanem hogy mit hagyjak ki abból, amit még el akartam mondani. Ez az este, ez 1 óra 20 percnek indult, és ma 2 óra 5 percet tart. Most ez ilyen nagy képűség az én számból, de nem unják, szóval, hogy én azért nézem az embereket, mindig van egy kis derengő fény a nézőtéren, és azért merem mondani, mert látom, hogy szeretik hallgatni. Velem nagyon sok minden megtörtént abból, ami az emberekkel mondjuk olyan nagy dolog szokott történni. Tehát nincs egy olyan történetem se, ami ne történhetett volna meg mással, csak velem annyi minden olyan történt, ami másokkal megszokott, hogy szerintem 3 másik ember 50 évébe is elég lenne ilyen szélsőséges történésnek. És ezek így egymás után elmesélve már önmagukba adnak egy ilyen humorforrást, hogy az emberrel miért történik szép sorba ez, meg az, meg amaz. Meg hát azért színésznőként nyilván tudok poentírozni, és hála Istennek ez nem egy tanult dolog, ez egy adottság, hogy viszonylag nyomdakészen tudok fogalmazni élő beszédben úgy, hogy megtalálom, hogy a végén hogy jön ki adott esetben viccesre egy történet.
1: De azért nyugtass meg, hogy nem teljesen improvizálsz előadás közben, tehát nem akkor jut eszedbe a 2 óra hosszú szöveg, hanem azért van ennek egy íve, vagy netán meg van írva?
0: Nincs megírva. Meg volt eredetileg írva, de úgy dolgoztunk a Lévai Balázssal, hogy ő interjúkat készített velem, aztán ő ebből írt egy anyagot, és én azt teljesen átírtam. Egyszerűen azért, mert azt elmondtam neki is, hogy a saját történeteimet nem tudom más ember mondataival elmondani, mert az egyszerűen nonsens. Tehát nekem muszáj a saját gondolataimat a saját mondataimmal elmesélni. Onnantól kezdve viszont, hogy én megírtam ezeket a történeteket egyszer, hogy legyen belőle egy írásos forma, onnantól kezdve igazából nem volt szükségem, hogy azt mondjam, amit leírtam, hiszen hát a történetek az enyémek. Én emlékszem rá, nekem azt kellett kvázi megtanulni, ahogy máshol egy szöveget, hogy honnan hova akarok kiukadni. Tehát nekem van egy ilyen sorvezetőm, eredetileg egy nagy fekete kartonlapra le volt írva egyébként, és oda néha így puskáztam oldalra, de hát most már annyiszor elmondtam, hogy a sorvezető már csak a fejemben van, és tudom, hogy mi a következő sztori, amit el akarok mesélni, és azt egyszerűen elmesélem, ahogy történt. Valószínűleg azért is szerethető a dolog, mert hogy nincs kitalálva semmi. Én tényleg csak olyasmit mesélek, ami megtörtént, és úgy, ahogy megtörtént, amire meg hát emlékszem, úgyhogy el tudom mondani.
1: Ehhez képest akkor az egész előadás arról szól, hogy te állsz a színpadon és mesélsz. Nincs semmi ilyen segítő effekt ott a háttérben.
0: Segítő effektként van egy-két videóbejátszás, meg vannak fényképek. Csupa olyan fényképet mutatok egy-két kivétellel, amik az én privát fotóim, tehát azokat úgy megmutogatom kislánykoromból, utazásokról. Ha valaki kíváncsi a legkisebb gyerekemre, akkor róla például van egy videó bejátszás. Egyébként én tényleg őt nem szoktam mutogatni, de mivel ugye ez nem lehet felvételt készíteni a nézőtéren, ezért úgy vagyok vele, hogy ha már valaki eljön és beül azért egy nézőtérre, hogy az én életemről meséljek, akkor jár neki annyi, hogyha kíváncsi a gyerekemre, akkor megnézheti. És hát ő egy tündéri édes kis krapek, úgyhogy az a legolcsóbb siker, amikor megmutatom őt egy videón, mert azok el vannak ájulva, úgy ilyen is van.
1: És a másik két gyerek?
0: A nagyfiam, ő tulajdonképpen mutogatva volt az elmúlt évtizedek alatt, úgyhogy azért nem akkora meglepetés. Róla kiskori képek vannak, meg hát persze mesélek róluk. A lányomat nem látták, őt is láthatja, aki eljön, és hát természetesen róla is mesélek, mert az én egy életemnek ők a 3 legfontosabb szereplői.
1: Ugye nem jellemző, hogy énekelsz ebben az előadásban, noha talán nagyon sokan várnák, hogy akár pihenésképpen neked a sok prózai szövegelés közben egy-egy dal felcsendüljön, mert ez egy másfajta jelenlét, úgy gondolom. De azért mégis énekelsz a végén egyet.
0: Igen, valahogy annyira adta magát. Lehet, hogy csak azért, mert nekem a katarzishoz mindig kell zene. És hát ha már szól a zene, akkor miért ne énekeljek közben? Úgyhogy a végén elénekelek egy dalt, amit nagyon szeretek egyébként. Elspoilerezem, ez a Miley Cyrusnak a Wrecking Ball című száma, amire nekem a Cseh Dávid Péter kollégám, barátom írt egy magyar szöveget kimondottan erre az egy életem estre, és ezt énekelem ott a végén. Szoktam koncertet csinálni elég gyakran. Van egy koncertem, aminek az a cím, hogy Életem dalai, és az tulajdonképpen arról szól, hogy én énekelek olyan dalokat, amik így végig kísérték az elmúlt 50 évemet, és közben mesélek róluk. Tehát végül is az is kicsit olyan, mint egy stand-up, csak az egy zenés stand-up. De ez semmiképpen sem egy énekes műfaj. Tehát én itt beszélek, a nézők vagy röhögnek, vagy sírnak, mert azt is szoktak, és aztán a végén egy dal van.
2: Szénetár Dórával beszélgettem, aki az Egy életem stand-up estjével szerepel a Városmajori szabadtéri színpadon augusztus 4-én. Mondta, hogy ebben a műsorában jellemzően nem énekel, de most nálunk mégis. Hallgassuk Doroti dalát, az Óz a csodák csodájából.

0: A tavaszi harmadik Budapest Gypsy Fest után az idén először Balatonbogláron két fesztivállal is várják az érdeklődőket a cigány kultúra kiemelkedő előadói. Július 31-től augusztus 3-áig a világhírű Kossuth és Vomex életműdíjas Lakatos Mónika Folk Hét Fesztivál és Workshopja tölti be a Babel Campet. Majd utána egyből jön a Balaton Gypsy Fest augusztus 4-e és 6-a között. A rendezvényről Rostás Mihály Mazsi szervezőt, a Romengo együttes vezetőjét kérdeztem. Az idén több mint egy hetet el lehet tölteni veletek, különféle rendezvényekhez kapcsolódóan. Július 31-én kezdődik egy folk fesztivál workshop Balatonbogláron, a Babel Campben. A július 31 és augusztus 3-a között zajlik, és ennek a főszervezője a feleséged, Lakatos Mónika. Tulajdonképpen itt tanítás lesz, és a cigányzenét, cigánytáncot is itt tovább lehet elsajátítani?
1: Így van, Mónikának volt ez az ötlete, hiszen nagyon sokan keresték őt, hogy tanítana cigány dalokat, és ugye sokan jönnek táncházakra is, amikor olyan lehetőség van, és arra gondolt Mónika, hogy miért ne lehetne egy ilyen fesztivált létrehozni. Így jött létre a Lakatos Mónika Folk Hét Fesztivál és Workshop. Ugye itt 4 napon keresztül órákon át lehet majd Mónikától és Balogh Gusztitól is cigány dalokat tanulni, illetve cigánytáncot és ritmus hangszereket, és akik részt vesznek a workshopokon, közösen elő fogják adni az adott napon tanult dalokat az esti koncertek között.
0: És ezt a Lakatos Mónika Folk Hét Fesztivál Workshopot folytatjátok augusztus 4-én, már kezdődik a Balaton Gypsy Fest egészen 6-áig, szintén ugyanezen a helyszínen, a balatonboglári Babel Campben.
1: Valójában úgy szeretük volna megszervezni, hogy ez egy karaván jelleggel működő fesztivál legyen, ugye déli és északi parton két-két helyszínen, de sajnos a támogatásaink nem tették ezt lehetővé, ezért, hogy mégis elinduljon, ugyanezen a helyszínen, ahol a Móni Fesztiválja van a Babel Campben, ott elkezdjük a Balaton Gypsy Festet, hiszen távlati célunk az, hogy nem csak a cigánydal napjával menjünk el több településre, hanem adott esetben a Gypsy Festtel is, ugye a Budapest Gypsy Festet követi a Balaton Gypsy Fest. Bízom abban, hogy lesz majd adott esetben Sopron Gypsy Fest, Győr Gypsy Fest, és így tovább, hogy az ország területén minél több olyan helyen be tudjuk mutatni azt a sokszínűséget a cigánzenén belül, amit képviselünk.
0: Rostás Mihály Mazsi beszélt a Lakatos Mónika Folk Hét Fesztivál és Workshopról, valamint a Balaton Gypsy Festről, amik július 31-e és augusztus 6-a között várják ingyenes programokkal a közönséget a balatonboglári Babel Campben. Augusztus 8-án pedig jön majd a Nemzetközi Cigány Dalnapja. Addig is hallgassunk egy jó kis autentikus cigánymuzsikát a Romengótól. A mai műsor zenei szerkesztője Kovács Krisztina volt. A nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
6: Szentek, szent életű emberek.
7: Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója. 1521. pünkös vasárnapján a francia tüzérség Navarrában tűz alá vette Pamplona citadelláját, és egy ágyúgolyó súlyosan megsebesítette az egyik nemes embert, Inigo López de Loyolát, aki a spanyol király szolgálatában állott. Ez az esemény történelmi jelentőségű. Ez az ágyúgolyó szolgált indítékul ahhoz, hogy Inigo de López a spanyol király szolgálatát fölcserélje Krisztusnak, az ég és föld urának szolgálatával, és így Inigo lovakból Szent Ignác váljon. Ignác a napvilágot 1491-ben látta meg. A 12 testvér közül ő volt az utolsó. Mint egy spanyol nagyúr apródja, később, mint fiatal tiszt, dicső jövőről álmodozott. A sebesülés azonban véget vetett a becsvágyó nemes érvényesülésének, ugyanis sebesült lába, hiába tettek meg mindent az orvosok, rövidebb lett. Hosszú ideig kellett feküdnie otthon. Loyolában, a kastélyukban olvasnivalót kért, de csak Jézus élete volt kéznél, és egy szentek élete. A sebesült először kedvetlenül lapozgatta ezeket, de aztán egyre jobban elámult, s végül egészen e művek hatása alá került. Még hosszú volt az út, amíg Ignác világosan fölismerte, mit akar tőle az Isten. Amikor félig meddig már fölépült, elzarándokolt a szűzanya kegyhelyeire, Aranzazúba és Montserratba. Ez utóbbi közelében fekszik Manréza, ahol először csak rövid ideig akart maradni, de aztán majdnem egy egész esztendőt eltöltött ott. Itt élte át élete legnagyobb kegyelmét. Ezt csak úgy lehet összefoglalni, hogy értelmében nagy világosság támadt. Úgy érezte, mintha más emberré vált volna. Itt Manrézában született a Lelki Gyakorlatok című könyve, amely segítségére volt abban, hogy átformálja a világot. Ignác először koldusként Rómán és Velencén át a Szentföldre zarándokolt. Miután fölismerte, hogy nem ez az Isten akarata, hogy hosszabb ideig Jeruzsálemben maradjon, arra a meggyőződése jutott, hogy egy ideig tanulnia kell, ha segíteni akar a lelkeken. Visszatért és több mint 10 évet szentelt a tanulásnak Barcelonában, Alcalában, Salamancában és Párizsban. Közben azonban az embereknek is nagy figyelmet szentelt. Egyenként odaadta nekik a lelki gyakorlatokat, és ezzel hozzásegítette őket életük megváltoztatásához. Vallásosságát és azt a személyes lelki gondozást, amit folytatott, újra meg újra megvizsgálta az inkvizíció. 2 ízben be is börtönözték, de minden alkalommal fölmentették. Ezek nem ingatták meg Ignácot abban a meggyőződésében, hogy helyes úton jár, de ugyanígy az egyházhoz való hűségét sem csorbították. Párizsban sikerült neki közösséget összekovácsolnia az első társakból. Ezek név szerint Xaveri Ferenc, Petrus Faber, Diego Lainez, Simon Rodriguez, Nicolás Bobadilla, Alfonso Salmeron. 1534. augusztus 15-én közös fogadalommal pecsételték meg szövetkezésüket Párizsban, a mártírok kápolnájában. Teljes szegénységben és szüzességben Istennek szolgálnak, segítenek a lelkeknek. 1537. június 24-én Ignácot és társait pappá szentelték. Róma felé tartva, az utolsó pihenőhelyen Ignác belépett a La Storta félig meddig dőledező kis templomába, és itt egy látomásban megkapta útjára jóváhagyást. Nem Jeruzsálem a cél, hanem Róma. Rómába érve társaival együtt fölajánlotta szolgálatait 3. Pál pápának, és első szentmiséjét is itt mutatta be 1538 karácsonyán a Santa Maria Maggiore bazilikában a jászoló oltáránál. Itt latolgatták jövőjüket a párizsi magiszterek. Elhatározták, hogy közösségüket fenntartják és szerzetes rendé alakítják át, amelynek Jézus Társasága lesz a neve. 3. Pál pápa jóvá hagyta az új alapítást. A társaság csak hamar elterjedt egész Európában. Indiában és Távol-Keleten az első jezsuiták elkezdték a missziós munkát. Létrejöttek az első jezsuita kollégiumok. 1556. július 31-én véget ért Ignác földi élete. 1622-ben avatták szenté. A szent tűz emberének, így fordíthatnánk le a nevét Ignácnak, az életéből, aki mindent Isten dicsőségére tett, saját írásai és társainak, valamint kortársainak a följegyzései szolgáltatnak megindító dokumentumokat. Ezekből idézek egy keveset. Összvérháton ment fel Montserratra, amelynek tetején egykor a Grál lovagok vára állt, most pedig zarándokhely a Fekete Maronna tiszteletére. Életgyónást végzett, a kolostornak ajándékozta az összvért, a ruháját odaadta egy koldúsnak, a Madonnának pedig fölajánlotta a fegyverét és egy egész éjszakát ott töltött előtte állva. Egy másik történet, amikor Leibniz egy alkalommal azt bizonygatta, hogy a földet készen volna rögtön fölcserélni az éggel, Ignác ezt válaszolta neki. Én helyedben inkább itt maradnék lent, és dolgoznék az Isten dicsőségére. Ugyanebben a szellemben az imádság túlbecsülésétől is óvott. Az imádság csak egyik módja az Isten dicséretének. Minden teendőnkben és munkánkban meg kell találnunk Istent. Aki mindent Isten nagyobb dicsőségére tesz, annak minden imádság. Ignác szerette, ha az arcok derűsek körülötte. Nevessetek és erősek lesztek, szólt oda a testvéreinek. Maga is vidám ember volt, szerette a kertet és a virágokat. Nyári éjszakákon szívesen elidőzött szobája erkélyén, és nézte a csillagos eget, hogy mindenben megtalálja, mindenben szeresse Istent, benne pedig mindent. Ignác valóra váltotta tanítását. Ha egyszer a szívünk megváltozik, nem csoda, hogy utána általunk a világ is megváltozik. Magyar földön munkájuk fölbecsülhetetlen drága kincs marad mindörökké. Olá Miklós kérésére már 1561-ben megalakult az első rendházok Nagyszombatban. 1581-ben Bátor István Erdélyben is letelepítette őket. A rend tagjai közül a legismertebbek Pázmány Péter esztergomi bíboros tudós, író, Káldi György bibliafordító, Grodesz Menyhért és Pongrácz István kassai vértanúk, Fáji András és Orosz László hithirdetők, Hell Miksa csillagász, Praj György történész, Baróti Szabó Dávid, Faludi Ferenc irodalmárok, Bíró Ferenc Banga Béla, Kerkai Jenő, Csávosi Elemér, Hunya Dániel, Mócs Imre, Kaszap István. Jelszavuk: Omnia ad majorem dei gloriam, vagyis mindent Isten nagyobb dicsőségére. Loyolai Szent Ignác ünnepén kérjük Istent. Istenünk, te Loyolai Szent Ignácot egyházadban arra hívtad, hogy neved mind nagyobb dicsőségét terjessze. Add, hogy őt kövessük földéletünk harcaiban, és közben járására vele együtt koronát érdemeljünk a mennyben.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegye július 31-én. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szent Szék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában. A kinevezés újabb megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségéért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát Dominik Mamberti francia bíboros vezeti 2014 óta. Nemrégiben erősítette meg a Szent Szék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházak dikasztériumában is. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a segélyszervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő Lépcsőfok program mentorálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette. Tavaly pedig 100 diák vett részt a Lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A katolikus Caritas iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni az akciót hívásonként. Lelki gyakorlatot szerveznek a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között 18 és 35 év közötti hölgyeknek. Mint írják, ezen a lelki gyakorlaton a szűzanyához fordulunk segítségért, hogy jobban megértsük, mit is mond Jézus konkrétan nekünk, és mi az ő álma az életünkről. Hiszen nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket, színültig vagy nem teljesen. A lelki gyakorlat mottója, tegyetek meg mindent, amit csak mond, a kánai mennyegzőre utal, női szívvel színültig. Jelentkezni a Don Bosco nővérek honlapján lehetséges. A Keresztény Demokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter csütörtök délelőtt azt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence közösségi oldalán közzétett videójában kiemelte, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek, és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartó jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, akik korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak is, fűzte hozzá Rétvári Bence. Hozzátette, nem több szabadság van, hanem nagyobb centralizáció, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Románia is leállította a Csernavoda atomerőmű mindkét reaktorát a rendkívül alacsony vízállása miatt a Dunának. Az ország villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedező erőmű egyes számú blokját kedden, a kettes számú reaktort pedig csütörtökön kapcsolták le Romániában. Az erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama jelenleg a több éves átlag felét sem éri el. Végül az időjárásról. Felhőtlen, napos idő várható, északon képződhet kevés gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, este 21 és 32 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
6: Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a szeretet parancsáról beszélget Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Vesenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával. Műsorunk a 2022. május 20-án elhangzott adásunk ismétlése.
7: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Mindörökké, amen.
7: Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalmunkon, mint ahogy a kedves hallgatók észrevették. Az elmúlt alkalmakkor vasárnapi evangéliumainkat beszélgettük át, és igazából a mai alkalommal is egy vasárnapi evangéliumi résszel készültünk. Szeretném, hogyha ezt Zsuska felolvasnád nekünk.
8: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szent Lélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.
7: Hát ez nagyon szép volt ez a rész, és annál is inkább, mert ugye Jézus már jól előre elmondja az apostoloknak az, hogy mi vár rájuk. Persze nyilván az apostolok ezt nem értik, csak aztán, mikor már megtörténnek, és a húsvét fényében tudják látni a dolgokat. Mindenképpen egy nagyon fontos gondolatot, meg több fontos gondolatot is tár a szemünk elé. Ugye beszél Jézus a szeretetről, hát akkor mi is beszéljünk egy kicsit a szeretetről. Miről ismerhető föl az, hogy Jézus követői vagyunk, miről ismerhető fel az, hogy valaki keresztény?
9: Én szerintem arról, hogy a másik embert alapból ember számba veszed, ez az egyik. A másik pedig az, hogy irgalmas vagy a másikkal. De ezt ugye irgalmasság vasárnapja előtt is beszéltük, hogy magáról az irgalomról, hogy sugárzik belőled az, hogy elfogadod a másik embert, szeretettel fordulsz hozzá, és elfogadod olyannak, amilyen.
8: Hasonló dolgok nekem is eszembe jutottak, de inkább arra gondolok, hogy talán egy keresztény embert onnan lehet megismerni, hogyha mondjuk hirtelen természetű és elhamarkodottan szólt valakihez, vagy elhamarkodott döntést hozott valamivel kapcsolatban, akkor tud bocsánatot kérni, felül tudja bírálni saját magát, de hogyha ez még nem történt meg, akkor pedig képes látni a másiknak a másik szemüvegén keresztül, és egy picit elfogadóbban kezelni annak az embernek a dolgait, még akkor sem, hogyha nem ért egyet.
7: Tehát azt gondolom, hogy a keresztény ember az, aki szeretettel tud, igen, a másik felé lenni. Mindegy, hogy az milyen ember. Tehát szeretettel és elfogadóan. Tehát most az elfogadást, azt most megint értsük jól, az elfogadást. Vagy megértően talán inkább
9: nyilván,
7: akkor ezt gondolom.
9: Az elfogadás ebbe az olvasatba az, hogy én elfogadom olyannak, amilyen, nem akarom megváltoztatni, nem akarom az identitásából őt kilökni. Elfogadom olyannak, amilyen, és annak ellenére, hogy tudom, hogy milyen hibákkal rendelkezik, mégis szeretni tudom.
7: Így van,
8: nem
7: illetve...
8: biztos, bocsánat, hogy nem akarom megváltoztatni.
7: Igen,
8: erre lehet valahol kitérni. Kötelességünk, te is az
9: ha rossz, tehát, hogy, igen, hogy ha rossz, jó, de hogyha rossz irányba megy, de most például az, hogy én egy hisztisebb természet vagyok, és vannak olyan emberek, akik szeretettel viszonyulnak hozzám, és tudom, hogy jó hiszeműleg mondják el azt, amit alapból magamról tudok, hogy én hisztis vagyok, de elfogadom, mert tudom, hogy ő az én érdekemet is próbálja előtérbe rakni, hogy az nem biztos, hogy az én erényeim közé tartozik. Nem tudom, hogy értitek-e, amit...
7: Persze, vagy legalábbis saját példánkkal próbáljuk terelni. Tehát nem megváltoztatni akarjuk a másikat, igen, hanem elé élni azt a példát, hogy talán ezt észreveszi, vagy talán ennek a látványa, talán ennek a tapasztalása az ő gondolatait is esetleg jó irányba tereli, és megváltozik őnek is az élete pozitív irányba. Tehát igazából ez a keresztény embernek az elfogadás.
9: De ezt csináljuk mi édesanyák minden nap, hogy a gyermekeinket születésüktől fogva így formáljuk. úgy lesznek keresztények, hogy látják, nem azt mondom, hogy vasárnap öltözél fel, és menjél el a templomba, tudod az utat, hanem megfogom a gyereket, vagy beülünk egy kocsiba, vagy elsétálunk a templomig, és együtt veszünk részt a szentmisén, mert a példa, a jó példa, az mindig építő jellegű.
7: Igen, és ugye a szeretet az nem is olyan könnyen megvalósítható, mert nem mindig találsz nyitott kapukra igazából a másik embertől, tehát nem azt kapod. Sokszor ugye a szeretetre nem biztos, hogy szeretet a válasz. De hogyha már így sorba kéne menni a szeretet útján, akkor a mi számunkra, keresztény emberek számára hogyan áll fel, vagy épül fel ez a sorrendiség? Mert ugye azt mondjuk, hogy szeretni kell az embertársainkat, rendben, de kit kell először, és aztán is így tovább szeretni?
9: Istent szeretjük elsőként, és az a legfontosabb, hiszen tőle kaptuk az életet, és tőle kapjuk az összes jót. Szeretnünk kell emberi mi voltunkból adódóan azokat az embereket, akikből származunk, a szüleinket, a nagyszüleinket, akiknek a szüleinket köszönhetjük, és így mehetünk végig időtlen időkig, és nagyon nagy szeretettel kell azokat szeretnünk, nem majom szeretettel, hanem igazi szeretettel, akiket a Jóisten ránk bíz, a gyerekeinket. És ő utánuk legalábbis nálam így rangsorolódik, és ő utánuk jönnek azok az emberek, akiket mellém ad a Jóisten. De ugyanúgy szeretni kell a munkatársainkat, akikkel dolgozunk, a gyerekeket, a környezetünket, csak mindenkit, ott már annyi szabadságunk van, hogy mérlegelhetünk, hogy kit engedünk magunkhoz közelebb, és ki az, aki másképp gondolkodik, de pont nem akarod átváltoztatni, mert akkor már nem az az ember lenne, de mégis elfogadod, és a saját gyengeségeibe is el tudod fogadni, és úgy is tudod szeretni. Nekem így tevődik össze egy kör.
7: Ruska, neked hasonlóképpen, vagy esetleg van valami más szemlélet?
8: Jézusi mondáson gondolkodom, hogy arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, és nekem ez mindig olyan talányos volt, hogy meddig kell ebben elmenni. Ez egy nagyon egyszerű mondat, de hogyha hozzátesszük, hogy akkor most mi a szeretet, ezt lehetne boncolgatni, meg mindenkinek megvan hozzá a maga kis definíciója. Ebbe biztos vagyok, de igazából nyilván isteni sugallomra, Szent Pál leveléből megtudjuk, hogy mi a szeretet, és ha ezt végig pörgetjük magunkban, ez nagyon-nagyon nehéz ezt betartani.

0: De mégis nekünk ugye az a feladatunk, hogy Isten után ugye a család, ugye, ami következik, és aztán tágítjuk a kört. Példaként véve nyilván Jézusnak Jézusnak tulajdonképpen a példáját, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Márpedig ő hogy szeretett minket? Úgy, hogy az életét adta értünk. Nagyon szépen fölolvastad azt az evangéliumi részt, amit ugye kértünk, és igazából ugye a szeretetről szólt az első része ennek az evangéliumi résznek, de azért még a szeretetről még valami fontosat nem mondtunk el. Azt, hogy ez egy személyes döntés. Erről mi a véleményetek?
1: Hát nyilván személyes döntésnek kell lenni, hogy én, mint egy egyén, kit engedek be abba szűk szférába, amit, ahol én tudok szeretni, mert nyilván tudom szeretni a...
0: Igen, de itt én most azt értem, hogy elfogadod, az a te személyes döntésed, hogy elfogadod Istent, elfogadod az ő személyes vezetését az életedbe, hogy azon keresztül az ő vezetésével, vagy úgy tudjál szeretni, ahogyan ő ezt tőled elvárja. Ez a döntés, hogy most én akarok-e úgy szeretni, ahogyan az Isten tőlem elvárja, vagy úgy akarok szeretni, ahogy én akarok.
1: Én úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon sokan úgy szeretnek, ahogy ők akarnak.
0: Ez az.
1: És abból lesz egy kuszaság. És a szeretet, mint olyan, én a munkámból adódóan látom azt, hogy például egy szülő, amikor már, bocsánat a kifejezésért, de majom szeretettel szereti a gyermekét, abból a gyerekből nem fog tudni egy teljes értékű ember lenni. Mert néha a túlzott szeretettel többet ártunk, mint használunk.
0: Esetleg, hogyha visszagondoltok az életetekre, volt-e már olyan esetleg szeretett megnyilvánulás felétek, amire úgy nem számítottál, ami úgy meghatott a másik embertől, mert ott tényleg konkrétan érezted, hogy az az Isten szeretetének a megnyilvánulása, hogy te azt úgy nem is érted, hogy te azt úgy miért is érdemelted meg, vagy miért kaptad, vagy miért pont felett történt.
1: Nekem konkrétan van több ilyen. Én minden egyes embert, aki nem a szűk családom, hanem így bekerül az életembe, azt mindet egy csodaként élem meg. És azok az emberek, akik bekerülnek ebbe a körbe, azok már átmennek egyfajta szűrőn. Azokat mind isteni kegyelemnek élem meg.
0: Igazából, hogyha visszagondolok az eddigi életünkre, rengeteg szeretett megnyilvánulást kaptam már az életünkbe, és tényleg olyan emberektől, akik talán még azt is mondhatnám, hogy ismeretlenek. Ezeket én mindig borzasztó nagy megtiszteltetésnek veszem, és olyannak, hogy meg se érdemeljük. Tehát nem szabad elbizakodottá lenni egy keresztény embernek, hogy ja, persze, igen, mert én imádkozok, és járok misére, meg minden, akkor én már külön vagyok, mint a többi, mert én Jézushoz tartozónak, és akkor nekem ez jár. Hát nem, pont nem szabad ebbe a hibába esni, hanem alázatosnak kell tudni maradni, vagy legalábbis próbálni kell

0: magunkat az alázatra nevelni. Szerintem, ami sokszor nem olyan könnyű, mert nem olyan könnyű elfogadni egy kritikát, nehéz. Tulajdonképpen a szeretettel gondoljuk át, akkor túl tudjuk magunkat tenni. Vagy egy megbántás, az sem olyan nagyon könnyű elfogadni, főleg meg, ha úgy érzed, hogy nem jogos, és így tovább, tehát lehetne sorolni. Na de azért, most így kettő dolog eszembe jutott, de így jó sok év távlatából a kettő. Mi Rakamazon laktunk a házasságunk kezdetén a férjemmel, és emlékszem rá, és ez annyira megmaradt nekem, hogy ez is egy ilyen szeretett megnyilvánulás volt, és nem is tudjuk, vagy én most már nem is tudom, hogy hívták az illetőt, meg lehet, hogy már a férjem se tudná, de hogy egyszer nem volt már így semmink. Tehát, hogy eléggé nehezen éltünk, hiszen hát én még főiskás voltam, ugye a férjem kántorként is, és azért úgy nem volt olyan könnyű a helyzetünk, és egyszer csak az egyik napon csengettek, és akkor egy néni volt, és kettő darab felpucolt csirkét hozott nekünk ajándékba. Ez most ilyen vicces, de tényleg, tehát az akkor ott nekünk az egy nagyon nagy dolog volt, és ez ugye sok év távlatából megmaradt. Tehát, hogy igen, a szeretetnek nagyon sok megnyilvánulási módja van, és legfőképpen talán a cselekedetek azok, amelyek nagyon fontosak. És ugye Jézus azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, illetve a másik részében pedig, az evangélium résznek pedig megígér valakit.
1: Hát a Szent Lelket.
0: Megígéri a Szent Lelket. Tehát, hogy azt mondja, hogy én most majd el fogok menni, de nyugi van, mert nem hagynak benneteket egyedül. És ugye megígéri a Szent Lelket, hogy majd a vigasztaló az majd jön, és veletek le. Tehát annyira bebiztosította, nekem ez is nagyon tetszik, hogy tudta ő, hogy mi vár rá. És azt is tudta, hogy ezt ő fogja elszenvedni, őt fogják gyakorlatilag már az elején halálra verni, majd hogy nem, és akkor utána meg még kivégzik, meghal. Nyilván azt is tudta, hogy föl fog támadni, de hogy azt a borzasztó sok szörnyűséget el fogja szenvedni, és még ő előre, még ő vigasztalja az apostolokat, hogy azért ne bánkódjatok, meg minden rendben lesz. Igaz, hogy én fogom elszenvedni mindez, de ti ne bánkódjatok az elvesztésemben, illetve utána majd, hogyha elmegyek, azon se bánkódjatok, mert hogy majd veletek lesz a Szentlélek. Tehát, hogy azért ennél nagyobb szeretetet már. Nem?
1: Hát tehát, igen, hogy már ez ilyen emberi észtelés léptékkel fel sem fogható.
0: Nem. Tehát ezt nem is tudjuk felfogni, hogy ennyire tudott minket szeretni, igazából minket is, akik itt ülünk, mert nyilván nem ülnénk itt, hogyha Jézus nem halt volna meg a kereszten, akkor is nem teszi azt, amit tett értünk, és annyira nem tudjuk azt értékelni, hogy milyen jó, hogy keresztények lehetünk. Hogy ezt a sok csodát átélhetjük. Tehát ezért is kell olvasni szerintem a Szentírást, és odafigyelni esetleg az atyáknak a prédikációjára, tanítására, vagy az evangéliumhoz kapcsolódó tanításokra, mert olyan sok, nekem mindig újat tud adni. Minden egyes olvasáskor valami más gondolat ragad meg, és azon gondolkozok el, és hogy komolyan, de jó, hogy nem. Ilyen volt, nem?
1: Nem tudom, így hallgatlak, és nekem még az jutott eszembe, és ezt azért is mondom el, mert aránytalanul keveset beszélünk így például én a férjemről, amikor a szeretet van, hogy minden terhet itt az életben. Mindig adott melléd a Jóisten egy utitársat. Amikor kicsi voltál, nagyszülőket, dédszülőket, szülőket, akik szerettek, akik babusgattak, amikor meg már nagy lettél, akkor adott melléd egy férjet, akitől gyerekeid lettek, akikbe visszatükröződik az apjuknak a szeme, a mosolya, a mindene, De tulajdonképpen ez is a szeretetnek és az isteni szeretetnek egyik megnyilvánulása feléd, hogy nem egyedül kell ezt az életet végigmenni, hanem kapsz egy olyan támaszt, ha néha nehéz is azzal az emberrel, de velem is nehéz. De mégis ketten tudunk küzdeni egy közös cél érdekébe, és az lenne a jó, hogyha mindenkinek ez adatna meg, és nem a fájdalom, és nem az, hogy nem olyan az élete, de akárhogy is
0: kapnak.
1: De akárhogy is, igen, akármint is a gyerekekbe azért kapunk, és a gyerekek meg tulajdonképpen a társaink nélkül nem jönnének létre.
0: Persze, de nyilván, hogy azért az ember, most teljesen mindegy, hogy milyen életállapotában van, az Isten mindenkinek ad örömet, mindenkinek ad szeretetet, ad olyan, úgymond társakat, embereket, akik tudják őt tovább lendíteni. Most az mindegy, hogy egyedül él, vagy van gyereke, vagy nincs gyereke, teljesen mindegy. Mindenki, hogyha tud az Istenre figyelni, vagy elfogadja szerintem az ő szeretetét, akkor biztos, hogy meg tudja találni az örömét és a boldogságát ebben az életben is, és hát nyilván kívánjuk is ezt mindenkinek, hogy találja is meg, és tudjon szeretni, és szeretetből tenni, és aztán majd végül is mi is tudjunk majd egyszer Jézussal együtt lenni, ugye abban az országban, ahová ő vár bennünket, és amit olyan nagy szeretettel készített számukra, hogy még a szenvedést és a halált is fölvállalta azért, hogy mi aztán ebbe az országba juthassunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és egy imádsággal fejezzük be. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. Műsorunk a 2022. május 20-ai adásunk ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Adta hírül az Esztergom Budapesti Főegyházmegye július 31-én. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a Világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában. A kinevezés újabb megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségéért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát Dominique Mamberti francia bíboros vezeti 2014 óta. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházak dikasztériumában is. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a segélyszervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő Lépcsőfok program mentorálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette. Tavaly pedig 100 diák vett részt a Lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A katolikus Caritas iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni az akciót hívásonként. Lelki gyakorlatot szerveznek a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között 18 és 35 év közötti hölgyeknek. Mint írják, ezen a lelki gyakorlaton a szűzanyához fordulunk segítségért, hogy jobban megértsük, mit is mond Jézus konkrétan nekünk, és mi az ő álma az életünkről. Hiszen nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket, színültig, vagy nem teljesen. A lelki gyakorlat mottója, tegyetek meg mindent, amit csak mond, a kánai mennyegzőre utal, női szívvel, színültig. Jelentkezni a Don Bosco nővérek honlapján lehetséges. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatási irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter csütörtök délelőtt azt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence közösségi oldalán közzétett videójában kiemelte, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek, és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartó jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, akik korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak is, fűzte hozzá Rétvári Bence. Hozzátette, nem több szabadság van, hanem nagyobb centralizáció, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Románia is leállította a Csernavoda atomerőmű mindkét reaktorát a rendkívül alacsony vízállása miatt a Dunának. Az ország villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedező erőmű egyes számú blokkját kedden, a kettes számú reaktort pedig csütörtökön kapcsolták le Romániában. Az erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama jelenleg a több éves átlag felét sem éri el. Végül az időjárásról. Felhőtlen napos idő várható, északon képződhet kevés gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, este 21 és 32 fok közötti értékekre lehet számítani. Híreinket hallották.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzőst bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
9: Kovács Grétát születésnapja alkalmából, valamint Kovács Vencelt és Nagy Mendelt szeretettel köszönti dédmamájuk Boldogról. A Jóisten áldása és a szűzanya oltalma kísérje életüket. Boldog születésnapot! Halász Judit énekel.

Leskó Istvánné Ilonkát és Szecskó Dezsőné Ilonkát közelgő névnapjuk alkalmából sok szeretettel köszönti egy kedves egri ismerősük. Szájsólyom szárnyán, a Honfoglalás című film zenéje következik.

Németh Józsefné Zsuzsikát és Barati Józsefné Juliannát szeretettel köszönti és jó egészséget kíván nekik barátnőjük Ilonka. Kovács Kati énekel, a régi ház körül.

Dr. Huszák Jánosné Mártikát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti szomszédasszonya Ilonka. Jó egészséget kíván neki Isten áldásával. Boldogság sziget, az apostol együttes énekel.

Miskolcra szól kívánságműsorunk utolsó felvétele. Tóth Boglárkát névnapja alkalmából kedvenc slágerével köszönti családja. Isten éltesse sokáig!

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor jelentkezünk, várjuk hívásaikat. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánság@szentistvánradio.hu címre. A műsort Kovács Krisztina szerkesztette, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő volt. További kellemes rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.

0: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Eperjesi Erika színművésznővel, operai és operett énekesnővel hívunk meg mindenkit az augusztus 21-i Miskolctapolcai Operett Galára. Természetesen Erika énekel a mai adásban. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Erika, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Köszönöm szépen a meghívást, szervusz, és természetesen köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Augusztus 21-én egy Operett Gálára hívunk mindenkit. Mi minden vár azokra, akik ott lesznek?
1: Nagyon bízom benne, hogy fantasztikus élményben lesz részük azoknak, akik eljönnek. Mondhatom ezt azért is, mert ezt a gálát már július 3-án egyszer előadtuk az Akropolis szabadtéri színpadon. Ugye hárman szerepelünk ezen a gálán, Jenei Gábor, Kovács Gábor és jó magam, Eperjesi Erika. És mondhatom, hogy a július is fantasztikusan sikerült, óriási siker volt, nagy vastapsok, állótapsok, nagyon sokat nevettek, sírtak a közönség résztvevői, tehát tapasztalatból mondhatom, hogy egy igazán kellemes estét tölthet el az, aki eljön hozzánk.
0: Mit hallhat, aki elmegy?
1: Operettet.
0: És melyik darabokból?
1: Természetesen. Nagyon sokfélét válogattunk össze. 30 dal fog elhangzani az estén, két részből áll az este, azért ezt hozzá kell tennem, 2x50 perc körülbelül egy kis szünettel, és hát Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Ábrahám Pál, és a többi, és a többi, tehát a legismertebb és legkedveltebb operett melódiák csendülnek fel, belépők, áriák, duettek, tercettek, táncok, csodálatos jelmezek, tehát azt hiszem, hogy fantasztikus élményben lehet része azoknak, akik eljönnek.
0: A másik két szereplőről néhány szót, mit érdemes tudnunk róluk?
1: Először Jenei Gábort említeném, akivel már nagyon sok éve dolgozom együtt, és elárulhatok egy titkot, ami már talán annyira nem is titok, tehát nagyon sokan tudják, hogy mi úgy találkoztunk, hogy engem többször látott a Miskolci Nemzeti Színházban, primadonnaként több darabban, Csárdás királynő, Marica grófnő, stb. És megkeresett engem, hogy szeretne énekelni, tanulni tőlem. Ő akkor még gimnáziumban végzős volt, tehát 17-18 éves, és először így találkoztunk, hogy én, mint tanárnője, elkezdtem segíteni az énektechnikában neki, hogy szépen énekeljen, és ebből a tanárdiák kapcsolatból tulajdonképpen egy baráti kapcsolat is szövődött, és egy kollegiális kapcsolat is, hiszen egy-két év után, amikor Gábor már felkerült Budapestre, és színi tanodába járt, és mondhatom, hogy mindenféle műfajban mindenféle dalt megtanult, tehát nagyon szorgalmas volt, akkor felkért arra, hogy az ő szülőfalujában, Varbón lépjek fel vele együtt egy koncerten, és természetesen ezt nagyon nagy szeretettel elvállaltam, és akkor onnantól, hát dátumot nem mondok, nagyon rég volt, de azért nem annyira, de jó pár évvel ezelőtt történt ez, és azóta nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt különböző fesztiválokon, falunapokon, idősek napján, mindenféle fellépésen, elsősorban ugye operett műfajban, de azért a musical és a könnyű zene sem áll messze tőlünk, tehát éppen amit a megrendelő kíván, olyan műfajban tudunk működni. Tehát Gáborral így alakult a mi kis közös életünk, és hát most, hogy megszerveztük ezt a mostani operett gálát az Akropoliszon, természetesen elsősorban rá gondoltam, hogy tudom, hogy nagyon sokoldalú és nagyon-nagyon tehetséges, és mindenféle műfajban tudunk együtt dolgozni, tehát ő volt az egyik partner, másik partnerem pedig Kovács Gábor, aki egy fiatal tehetséges tenorista. Ő Olaszországban tanult énekelni, és egy pár évvel ezelőtt került vissza, vagy jött vissza Miskolcra, és elsősorban ő az opera műfajában tevékenykedik, de azért, aki figyeli a Facebookon az oldalát, láthatja, hogy a könnyű zene, az olasz slágerek és az operett slágerek is közel állnak hozzá. Vele is dolgoztam már egy-két alkalommal Debrecenben, Miskolcon, és hát tudtam, hogy ő is egy nagyon tehetséges, kedves fiú, és így állt össze ez a trió.
0: Az opera műfaja sincs egyáltalán messze tőled, sőt.
1: Nincs, sőt mondhatom, hogy tulajdonképpen ugye miután végeztem a zeneművészeti főiskolán, akkor operaénekesként kezdtem a pályámat itt a Miskolci Nemzeti Színházban. Hát sok-sok opera főszerep is itt van a hátam mögött, ugye Verdi Rigolettójából Gilda, ez volt az első nagy debütálásom, ami úgy igazán mély nyomot hagyott bennem, de Donizetti karaktereket is, Adinát, Norinát énekeltem, Tatjánát az Anyagimből, tehát sok-sok opera főszerep után és mellett került a képbe az operett az életemben, és hát azt is nagyon-nagyon szerettem első perctől.
0: Miért is szereted az operett műfajt? Mi a jellegzetessége? Próbáljuk meg meghatározni, hogy mi is az az operett.
1: Hát mi is ez az operett? Ugye sokan azt gondolják, hogy ez egy könnyű műfaj, hiszen könnyedebb dallamokat hallhatnak, mindig van egy komikus vonal az operettben, a szerelmi szálak mellett, de én úgy gondolom, hogy nem egyszerűsíthetjük ezt így le, hogy ez egy könnyebb műfaj. Lehet, hogy nézni és élvezni a nézőtérről könnyebb, mint egy drámai operát, vagy egy drámai prózai művet, de pontosan ez a nehézsége az operettnek, hogy a közönség azt lássa, hogy ez egy könnyű dolog, ez egy kis lepke, ami lebeg és száll körülöttük, de hát ez sokkal összetettebb, hiszen nem csak nagyon jól kell tudni énekelni, hát legalábbis nagyon fontos, hogy operai színvonalon és igazán tökéletes énektechnikával legyenek előadva azok a dalok, áriák, duettek, amik szerepelnek az operetben. De ugye mellette a prózai jeleneteket is illik színészileg jól megformálni, és érthetően, és a közönség számára élvezhetően előadni. És ugye még a harmadik vonal a tánc, ami elsősorban ugye a szubrett és táncos komikus jellemzője, hogy sokat táncol, de azért időnként a primadonnának se árt. Ha más nem keringőznie, mindenképpen tudni kell, de sok-sok olyan operetben vettem részt, ahol például mondhatom a Marica grófnőben a Szép Páros Kolozsvár című közismert nótát, ami megsúgom, hogy el fog hangzani az Akropolis szabadtéri színpadon is. Tehát ott meg egy fergeteges tánc koreográfiát kell minden alkalommal a primadonnának is a táncos komikussal együtt előadnia. Tehát ez egy sokkal összetettebb és kicsit bonyolultabb és nagyobb felkészültséget igénylő műfaj szerintem, mint hogyha csak úgy külön választjuk, hogy csak próza, vagy csak opera, csak énekelni, csak táncolni. Ezt így egyben mindent tudni kell egy operett színésznek.
0: Most zenélünk egy kicsit, te énekelsz természetesen a folytatásban.

0: Eperjesi Erika színművésznővel, operai és operett énekesnővel beszélgetek. Van kedvenc operett slágered?
1: Hát, nagyon sok. Hát a Szép Város Kolozsvár, az természetesen, de mindig az, amit éppen énekelek. Tehát olyan nehéz választani, mert én mindig tanulok újat is, hogy soha ne ugyanazzal a műsorral álljak ki a közönség elé, legyen egy kis színesebb, egy kicsit számomra is kihívást jelent az, hogyha új dalt is tanulok. Tehát mindig azt nagyon szeretem, amit frissen megtanulok, vagy amit látom, hogy a közönség nagyon-nagyon élvezi. Tehát ez sorolhatnám estig az operett melódiákat. Nagyon szeretem a nagy belépőket is, természetesen a Marica belépőt, a Szilvia belépőt, Messze a nagy erdőt, hát az egyik kedvencem. De bármelyik duettet is, mert ezek a csárdásos, friss, fidám duettek meg azért nagyon jók, amit partnerrel együtt énekelek, mert az

0: Az idősebb korosztály szereti az operettet, tehát mondjuk azt, hogy mondjuk egy 50-től végtelenségig, de nagyon sok fiatal is volt a koncerten, akár 20 évesek, 30 évesek, és ugyanúgy élvezték. Tehát azt gondolnánk, hogy az idősebb korosztály, és ez valahogy így mindig be is van skatujázva, ugye nagyon sokat járunk idősek napi rendezvényekre, és természetesen az idősek nagyon-nagyon szeretik, tehát hogy az non plus ultra számukra. De meglepő módon, hogyha mondjuk egy olyan fellépésen vagyunk, ahol mondjuk egy fesztivál, egy falunap, egy városnap, ahol ugye mindenféle korosztály van, a pici pár éves gyermekektől az egész idősekig, akkor sokszor a 3-4-5-6 éves gyerekek is oda jönnek a színpad elé, és ugyanúgy táncolnak rá, próbálják énekelni, ha felhívjuk őket a színpadra, nagyon szívesen jönnek. Tehát, hogy nem lehet igazán ezt beskatujázni, hogy csak az idősek, mert tényleg minden korosztályt meg tud szólítani. Persze ez nagyon fontos, hogy mi, akik a színpadon vagyunk, úgy adjuk elő ezt a műfajt, és úgy közvetítsük, hogy ez elérjen mindenkihez. Tehát már lehet ezt úgy is, hogy felmész, elénekled, meghajolsz, lejössz, és akkor valószínű senkinek nem fog tetszeni, mert akkor unalmas. De ha már eleve a bennünk lévő lendület, az a tűz, ami igazán éltett egy énekes színészt, amikor színpadra kerül, akkor biztos, hogy mindenki élvezni fogja azt a pár percet, vagy pár órát, amíg ott vagyunk, és nem is hagyjuk őket. Ez általában így van, hogy tehát nem lehet úgy egy ilyen műfajt előadni, hogy csak szépen énekelsz, kiállsz, és szépen énekel, szép ruhába, mosolyogsz. Mindig interaktív ez a dolog. Tehát muszáj megszólítani, vagy ha nem is muszáj, belső késztetés, hogy én megszólítsam a közönséget, és velük együtt menjünk tovább, és különböző sztorikkal egy picit átlendítve őket, a kezdeti ilyen visszafogott, mert ugye mindig így van, de szerintem minden előadáson így van, hogy először ilyen visszafogott a közönség, persze mi is, mert az izgalom azért az ott van az elején, de aztán ahogy így belelendülünk egyre inkább a vidámabb, pörgősebb dologba, úgy a közönséget is meg lehet mozgatni, és akár még fel is kérni arra, hogy énekeljenek velünk együtt.
1: A következő kérdésemre válasz. Szólt el is részben, de azért mesélj még erről, hogy előfordult már, hogy akár a refrént, vagy akár az egész operett részletet énekelte veled a közönség, vagy tátogást gondolom szoktál látni, tehát, igen, hogy legalábbis tudják a szöveget.
0: Ez nem csak előfordul, ez kötelező.
1: Igen, rendszeres.
0: Ez mindig. Tehát olyan még nem fordult elő, hogy legalább mondjuk egy negyed óra elteltével ne énekelt volna a közönség. Tehát ez mindig elkövetkezik. Vastaps az természetes, az, hogy becsatlakoznak, az is természetes. De nem is hagyjuk őket addig békén. Azért erre is fel kell készülni. A jókedv, a kacagás, az éneklés, sőt, akár a tánc is, az szinte kötelező.
1: Nem zökkent ki mondjuk, hogyha egy egész közönségnyi ember, akár nem biztos, hogy olyan tisztán énekel együtt?
0: Nem. Ez spanol. Ez annál, tehát az sokkal jobb érzés, hogyha velem együtt énekelnek. És hát persze nem olyan, és akkor derül ki, hogy nem is olyan könnyű műfaj úgy énekelni zenére, hogy az egy kvázi gépzene, hiszen alapról mennek a zenék, nem zenekar van mögöttünk, akik lekísérnek, hanem megvan a zene, és ha arra a közönség nem mindig tud teljesen ritmusba ugyanúgy énekelni, hogy kell, de ez annál, hogy mondjam, annál nagyobb kihívás számunkra, hogy segítve őket. Ha nem is itt az Akropoliszon, de nagyon sok fellépésen, sőt mondhatom, minden más fellépésen, ahol szabadtér, vagy közelebb van a közönség, oda szoktunk menni a jelenlevőkhöz, mikrofonnal a kézbe, és előfordul, hogy őket is megénekeltetjük, és nagyon szeretik. Hál' Istennek.
1: Mesélj még a helyszínről, az Akropolisz adottságairól, ha esetleg valaki még nem járt ott.
0: Szabadtéri színpad, tehát arra készülni kell, hogy nincs semmilyen fedés. A felettünk van egy kicsit a színpadon, de ez attól még a nap is süt, ha fúj a szél, fúj a szél. Múltkor ugye július 3-án, ugye 6 órakor kezdődik az előadás, tehát azért arra készülni kell, hogy akkor még elég meleg van, legalábbis 3-án nagyon meleg volt. Pont nekünk sütött szembe a nap, a közönség már majdnem teljesen árnyékba volt fenn ránk, akkor tűzött a nap. Tehát ezekre fel kell készülni. De mi igyekszünk áthidalni ezeket a problémákat. Bízunk benne, hogy nagyon jó idő lesz, hát azért augusztus 20-a környékén általában süt a nap, és meleg van. És mire vége van, addigra meg pont kellemes hőmérséklet lesz.
1: Most zenélünk, tehát Eperjesi Erika énekel a folytatásban.

0: Eperjesi Erikával, színművésznő, opera és operett énekesnővel beszélgetek, témánk pedig az augusztus 21-i Operett Gala, ami az Akropolis szabadtéri színpadon lesz. Milyen fellépő ruhában leszel?
1: Hát, ha elárulhatok titkot, 6 darab fellépő ruhám. Igen, 6 öltözéssel, mert én azt is nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy látványos legyen ez a produkció. Tehát azt nem lehet, hogy egy meg stílusban sem lehet ugyanabban a ruhában énekelni mondjuk egy vérbő Judittát, nem lehet elénekelni egy keringő ruhában. Tehát, hogy én arra mindig nagyon figyelek, illetve hát egy magyaros csárdást nem lehet elénekelni egy egyszerű, szűk fellépő ruhában, vagy egy kis estélyében. Tehát én nagyon-nagyon figyelek arra, hogy együtt legyen a külcsén, és maga a műsornak a stílusa, tehát ez fontos. És a fiúk is odafigyelnek erre, tehát a fiúk is öltöznek, nem csak én, mint primadonna, hanem mind a két fiúnak többféle fellépő ruhája is van.
0: Mennyi tánc lesz a színpadon?
1: Hát a második részben, ami ugye, ha már így előre elmondhatom, tehát klasszikusan ugye egy operettgála, hogy épül fel, az első felében vannak a szép keringők, a szép belépők, duettek, kicsit lassabb, szomorú, lírai duettek, de a második résztől már belecsapunk a csárdásokba, az igazi magyar pörgős operettekbe, operett részletekbe, de hát az első fél időben is táncolunk, hiszen a keringő az elengedhetetlen, és a műsorunk második részében pedig belevágunk az igazi magyar pörgős csárdásokba, hát ott meg se állunk. Tehát ott csak tánc és ének, és reméljük, hogy a közönség is csatlakozik.
0: A táncban is, nem csak az énekben?
1: Hát akár, mondjuk itt az Akropoliszon kevésbé jellemző ez, de énekelni az biztos, hogy fognak.
0: Hány férőhely van, mekkora a színpad?
1: 350 férőhelyes, már elkezdődött a jegyárusítás, és akkor ezt elmondanám, hogy a jegy.hu-n lehet elővételben jegyeket vásárolni, illetve személyesen a Turinform irodában, a Széchenyi utcán, és esetleg aki későn kap észbe, azért kezdés előtt fél órával még a helyszínen is tud jegyeket vásárolni.
0: Hogyan készültök? A mai világban elég nehéz összeegyeztetni, hogy miskolciak például a Gáborok?
1: Nem miskolciak, Miskolc környékiek, ugye mondtam, hogy Jené Gábor varbói, és időnként a Kovács Gábor is megfordul, illetve Miskolcon lakik, de ő is Pesten, tehát sokfelé utazik azért az országban. Az első koncertünk előtt, július előtt összehoztunk egy jó kis próbát, ahol a táncokat összeraktuk, meg összeállítottuk a műsort, de tulajdonképpen ez így megy most már élesbe. Tehát mivel mondhatom azt, hogy mindáron profi előadókról van szó, tehát ezt már nem kell nekünk gyakorolgatni, összeállítottuk a műsort, összeállítottuk a koreográfiákat, és akkor még ott előtte természetesen egy-két órával előtte oda megy, ott átnézzük, ami még kérdéses, átbeszéljük, megbeszéljük a koreográfiát, a sorrend ugye megvan, és akkor mehet is.
0: Lesz folytatás? Tehát terveztek további együttműködéseket?
1: Igen, tervezünk, sőt olyan szinten, bár ez még lehet, hogy nem 100%-osan publikus, de mondjuk 90%-osan, hogy már az ősz folyamán Ózd városába is ellátogatunk ugyanezzel a produkcióval, és jövő év elején, januárra, februárra és áprilisra is van már tárgyalás más városokban itt a környéken, hogy elvisszük ezt a programot.
0: Akár jövő nyáron is hoztok valamit ide az Akropoliszra?
1: Igen, tervezzük mindenképpen. Két előadást szeretnénk jövő nyáron is bemutatni itt a közönségnek. Az egyik vagy valószínűséggel szintén operett lesz, természetesen nem ugyanezekkel a számokkal, ezekkel a darabokkal, hanem egy kicsit átszerkesztve, és gondolkodtunk a fiúkkal egy olyan előadáson is, ahol mondjuk nem az operett oldalunkat mutatnánk meg, hanem egy teljesen más műfajú koncertet adnánk elő, ahol előtérbe kerülnének az olasz slágerek, a jazz slágerek, musical slágerek, hiszen ebben a műfajban is mozgunk mind a hárman, úgyhogy legyen ez egy őrült karnevál címmel tervezem, hogy összeállítunk szintén egy estét a jövő nyár elejére, és ott egy teljesen más műfajunkat, más arcunkat mutatnánk meg a közönségnek.
0: Mondjuk el még egyszer, hogy hol tudhatnak meg még többet hallgatóink az augusztus 21-i gáláról, és te rólad is akár.
1: Hát rólam akár a honlapomon érdeklődhetnek felém, tehát, vagy rólam, tehát az eperjesierika.hu weblapon nagyon sok információ megtalálható az én műsoraimról és az elkövetkezendő évekről, hónapokról, hogy merre járok és hol találkozhat velem a közönség. És hát várjuk szeretettel önöket az Akropolis szabadtéri színpadra augusztus 21-én.
0: Nagyon szépen köszönöm, Erika, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Eperjesi Erika színművésznő, operai és operettinekesnő volt a vendégünk, akivel meghívtunk mindenkit augusztus 21-ére a Miskolc Tapolcai Operett Gálára. Hétfőn reggel játékidőben érdemes lesz velünk tartani azoknak, akiknek felkeltettük az érdeklődését, ugyanis egy páros belépőt sorsolunk. Tartsatok addig is és akkor is velünk, én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. A Miskolci Egyetemen megnyílt a kollégiumi jelentkezési időszak az újonnan felvett hallgatók számára. Mozgalmas hónap várja a sárospatakiakat és a városba látogatókat augusztusban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Miskolci Egyetemen megnyílt a kollégiumi jelentkezési időszak az újonnan felvett hallgatók számára a 2026-27-es tanévre. A diákokat modernizált épületek és összesen több mint 1600 férőhely várja, amelyből az első éveseknek több mint 300 helyet biztosítanak a Bójai Kollégiumban és az Uni Hostel diákotthonban. Kónya Attila, az általános és hallgatói ügyeket koordináló igazgatóhelyettes elmondta, hogy a korszerű infrastruktúra és a kedvező árak miatt idén is komoly verseny várható a szabad helyekért. A felsőbb évesek körében már lezajlott eljárás adatai alapján nagyjából 10%-os volt a túljelentkezés. Az egyetem vezetése pedig az első évesek esetében még ennél is magasabb arányokra számít.
2: Úgy néz ki, hogy idén befejeződik a kollégiumi rekonstrukció. Jelenleg még folynak a munkálatok az Eper 2-es kollégiumban, de úgy készülünk, hogy a beköltözés előtt még egy főpróbában már tudunk vendégeket fogadni az épületben, és szeptemberben az Eper 2-es kollégiumban is beköltözhetnek a hallgatók. Az elmúlt években a kollégiumi rekonstrukciók folyamán az Eper 2-től az Eper 6-ig az épületek megújultak. Ezek azt jelenti, hogy szerkezeti átalakítások is történtek. Megszüntettük a közös vizes blokkot, és a többségében 3, illetve 4 ágyas szobákból önálló 2 ágyas szobákat alakítottunk ki a rekonstrukció folyamán. Ezt megelőzőleg ugye az Eper 1-es kollégium is megújult, ott ugye nem volt már szükség jelentős rekonstrukcióra, hiszen az korábban is apartmanházként üzemelt. Szeptembertől úgymond teljes kapacitással várjuk a hallgatókat. A 7 kollégiumi épületben, melyek mindegyike azért Enváros a kampusz területén található, az Uni Hostel és az Eper 1-től az Eper 6-ig az épületek. Jelenleg a kapacitás az több mint 1700 fő, ebből a hallgatói létszám az több mint 1650, a fennmaradó helyek azok vendégek, levelezős hallgatók alkalmi elhelyezésére, illetve vendégoktatók, olyan egyetemi dolgozók, alkalomszerűen előadást tartó vendégek és egyéb meghívott személyeknek van általában fenntartva. A felvételi eljárások egy része már lezárult. A pályázati időszak az július 28-án kedden délbe indult, és egészen augusztus 11-én éjfélig jelentkezhetnek az első éves hallgatók, illetve azok a felsőbb éves hallgatók, akik mesterképzésen az első évüket kezdik. Azt érdemes tudni, hogy a jelentkezés az elektronikus úton zajlik, korábban is az elektronikus pályázati rendszeren kellett benyújtani a pályázatokat. Ez azt jelenti, hogy a pályázati tájékoztatóban felsorolt dokumentumokat elektronikus formában kell felcsatolni egy számítógép vagy okostelefon segítségével a jelentkezőknek. Nagyon-nagyon fontos, és erre szeretném felhívni minden jelentkezőnek a figyelmét, hogy a pályázati tájékoztatót olvassa el. Ez ott, ahol a bejelentkezést meg tudja tenni az elektronikus pályázati rendszer felületén, ott megtalálja ennek a linkjét. Nem rövid a dokumentum, de érdemes elolvasni, mert az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok a hiányos pályázat, és bár lesz az első éveseknek is hiánypótlási időszak, de jobb, hogyha a rendes pályázati időszakban formailag megfelelő pályázatot nyújtanak be, mert akkor nagyobb eséllyel fognak bekerülni. A pályázati elbírálás egy pontrendszer alapján történik, és a pályázati elbírálás és a döntés az a hallgatói önkormányzatok kezében van. Azért ott több eszem, mert ugye ezt minden kar saját maga végzi. A hallgatói önkormányzat tisága az egyetemen, hogy az alapvetően kari szinten szerveződik, és a kari bizottságok, a kari kollégiumi bizottság bírálja el a pályázatokat, és a korábban ugye a kollégiumi bizottsági határozatok alapján felosztásra került férőhelyek számában tudják ugye a hallgatókat felvenni, ugye ezért van az, hogy a karok úgymond gazdálkodnak a saját férőhelyeikkel. A felsőbb éveseknek, ugye ez a terminus technicus, annak a státusznak, amiben ők vannak, minden tanévben még tavasszal leszokott zajlani a felvételi eljárás. Ez azt jelenti, hogy a már egyetemi hallgatók jelentkezhetnek ilyenkor az eljárásban, és hát nyilván már megtudják gyakorlatilag május végére, június elejére azt, hogy a következő tanévben van-e kollégiumi férőhelyük.
1: Mozgalmas augusztus várja a sárospatakiakat és a városba látogatókat. A művelődésháza szervezésében folytatódik a Bor, Tér, Zene elnevezésű rendezvénysorozat, valamint a mozipiknik. Emellett a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, a Zempléni Fesztivál is számos programmal várja az érteklődőket. A nyár hátra lévő eseményeiről Mózes Árpádot, Sárospatak alpolgármesterét hallják.
3: A művelődési ház szervezésében történik. 4 hétvégén, 4 szombat este kerülnek megrendezésbe, mindig más fellépőkkel. Ez szintén a művelődési ház patkójában, ott van fölállítva egy színpad, sörpadok, babzsákok, egyéb kellékek és egy fröccs terasz. Kellemes hangulatot biztosít a nyári szombatestéken itt a belvárosban a lakosság részére, illetve a turistáknak is. Csütörtökön folytatódik a mozipiknik. Szintén szavazhatnak a lakosok, hogy milyen film kerüljön levetítésre. Szombaton fürdők éjszakája folytatódik. Bízunk a jó időben, hát a meteorológiai előrejelzések szerint megint kánikulával kell számolnunk. Lassan a végéhez élnek a művház rendezvényei, habár itt is lesz egy kis újdonság, de még nem akarom lelőni a poént. Egy augusztus végi rendezvényünk, ami újdonság lesz. Előtte a Zempléni Fesztivál. Tehát az ugye a térség egyik legnagyobb volumenű kulturális rendezvénye, és ennek Sárospatak az egyik fő szervezője, rendezvény helyszíne, és a művelődési ház a bázisa. Tehát én propagálnám, hogy mindenki mondja a rokonoknak, ismerősöknek, hogy ez egy milyen volumenű, milyen nívós rendezvény, mert szerintem ezért érdemes lejönni és több napot itt a környékünkön eltölteni.
1: A nyári kulturális programok mellett a kikapcsolódásra is fontos szerep jut Sárospatakon. A Végardó fürdőben idén is több hétvégén várják a vendégeket a Fürdők éjszakája rendezvény sorozat programjain, amelyek zenés estekkel is különleges hangulattal kínálnak esti feltöltődést, folytatta a város alpolgármestere.
3: Ennek amúgy nagyon régi hagyománya van városunkban. Tehát ugye a fürdő az a 60-as évek végén, 70-es évek elején épült egy medencével, és én gyerekkoromban már csak azért is emlékszem, mert én ott nőttem fel mellette, tehát én a nyaraimat az egy melegvizes medencébe töltöttem, és már a 70-es években volt éjszakai fürdőzés. És akkor még ugye úgy működött a medence, hogy vasárnap este leengedték a vizet, hétfőn kimeszelték a medencét, és kezdték újból feltölteni. De már akkor is szombatonként nyaranta volt éjszakai fürdőzés. Itt nyaraló vendégek is vannak, valamint szlovák-lengyel turisták is részt vesznek. Viszont a mostani hétvégi az az országos fürdők éjszakájához kapcsolódó program volt. Annyi, hogy a Sárospataki fürdő ezt kibővítette, úgyhogy nálunk most egymás után 4 hétvégén is megrendezésbe kerül. Változó a forgalom, tehát ez pont ugyanúgy, mint ahogy a nappali hétvégi fürdőkkel kapcsolatosan. Amikor süt a nap, kánikula van, akkor többen vannak, ha kicsit változékonyabb az időjárás, akkor sajnos százas, ezres nagyságrendben mérhető a vendégszám csökkenés.
1: Kedves hallgatóink, végül az időjárásról. Továbbra is marad a harmadfokú hőségriasztás. Aktuális időjárásunk pedig többnyire derült, felhőtlen lesz az ég. Hajnalra az északnyugati, nyugati tájak fölé kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem várható. A légmozgás is gyenge marad. A minimum hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, viszont a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken melegebb lehet a hajnal. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 31-én pénteken. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Koleszár Krisztián és Grunda János. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Erdélyi hotel a NAV árverésén. Ne dobd ki az iskolatáskád, tanszergyűjtő akciót hirdettek Nyíregyházán. Átadták az újjáépített Bombelles-Lúnyai kastélyt a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Búzsván. Szálláshelyként működik tovább. Különleges fegyverek és korabeli relikviák láthatók a nyíregyházi Kállai gyűjtemény kiállító terében. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai jogkövetési vizsgálatot végeztek egy kerékpárjavítással foglalkozó és kerékpáralkatrészekkel kereskedő egyesületnél. Az ellenőrzés szabálytalanságokat tárt fel. A részletekről dr. Paskújné Pifkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei adó és vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
2: Egy kerékpáros egyesületnek álcázott vállalkozás a javítás és alkatrész kereskedelem mellett külföldi biciklitúrákat is szervezett, de kiderült, hogy nem csak az adófizetés maradt el, hanem az ellátás és néha a túravezetés is. A bevételek az egyesület vezetőihez folytak be, amik után sem az adót, sem a járulékot nem fizette meg. A Nemzeti Adós Vámhivatal munkatársai jogkövetési vizsgálatot végeztek egy kerékpárjavítással foglalkozó és kerékpár alkatrészekkel kereskedő egyesületnél. Az egyesület az ország több pontján működtetett kerékpár szervizt, azonban a heti 10 órában bejelentett adminisztrátor kivételével további alkalmazottja egyáltalán nem volt. Az egyesület elnöke nem volt együttműködő a vizsgálat során, nem vette fel a kapcsolatot a revízióval, az egyesület iratanyagát sem adta át. A revizorok így az online számlarendszer adatai alapján az egyesületnek számlát kiállító gazdálkodókat is megkeresték. Megkerestek egy könyvelőirodát és egy személyszállítással foglalkozó társaságot. A könyvelő cég átadta a nála lévő iratanyagot, de jelezte, hogy többször nem kapta meg a szükséges számlákat, iratokat, banki kivonatot, és még a könyvelési díjjal is tartoznak neki. A bizonylatok, illetve az online számlarendszer adatai alapján az egyesület ki nem számlázott árbevételét becsléssel határozták meg, így 6 millió forint áfát állapítottak meg a revizorok. Az ellenőrzés azt is kiderítette, hogy az egyesület külföldi kerékpártúrát szervezett, ezért a személyszállító céget is megkeresték. A társaság átadta a NAV-nak az utaslistát, a menetleveleket és az indulási időpontokat, de ők is jelezték, hogy az egyesület náluk sem rendezte a tartozását. A revizorok felvették a kapcsolatot a túra résztvevőivel is. Kiderült, hogy a részvételi díj 185 000 forint volt fejenként, az összeget az egyesület elnökének számláira kellett megfizetni. A meghirdetett program nagyban eltért a valóságtól. Változott az útvonal, a túravezetőknek még helyismerete sem volt. A revízió az egyesület elnökénél is adóellenőrzést rendelt el. Bebizonyosodott, hogy bankszámláira sokszor érkezett magánszemélyektől utalás, sőt az is kiderült, hogy 2017 óta nem nyújtott be személyjövedelemadó bevallást. A revízió így 22 millió forint eltitkolt bevételre derített fényt, amely után az egyesület elnöke személy jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót sem fizetett.
1: Akár 84,5 millió forintért is megvásárolható a Solgó-Tarjához közeli természetvédelmi területen lévő Solgó Hotel a NAV árverésén, mondta el dr. Paskújné Pifkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referense.
2: A licitálók most igazán kedvező áron juthatnak hozzá ehhez a 37 szobás turisztikai központhoz, amelyre augusztus 10-től lehet ajánlatot tenni. A hotel Salgótarján külterületi részén, a szlovák határ közelében található, 440 méter magasan a Cserhát-Mátra-Karancs hegységek találkozásánál. A város felett elterülő épület együttes ideális bázisa a túrázásnak. Aszfaltozott közúton saját gépjárművel és tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. A hotelhez tartozó felújított parkoló nagyságrendileg 45 személygépkocsi elhelyezésére alkalmas. A bükkés tölgyerdővel körülölelt négyszintes ingatlan közelében van a túrázók körében kedvelt számos nevezetesség is. Augusztus 10-től 4 napon át magánszemélyek és vállalkozások is licitálhatnak a 130 millió forintra becsült ingatlanra. A minimál ajánlat a szálloda becsült értékének 65%-a, tehát 84,5 millió forint. Részletes információk és fényképek elérhetők a NAV árverési felületén, az árveres.nav.gov.hu felületen, az aukción a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Augusztus 21-ig ajánlhatnak fel jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat, írószereket a városlakók, rászoruló gyermekeknek. A Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Által meghirdetett Ne dobd ki az iskolatáskád akció segítségével évente mintegy 100 család iskolakezdését tudják megkönnyíteni. A szervezők a Korányi Frigyes utcai és a Kerék utcai hulladékudvarba várják az adományokat. Csépke Hajnal Tündét, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. PR referensét hallják.
3: A két nyíregyházi hulladékudvarban várjuk a használt, de még szép állapotú adományokat, amik megkönnyítik a hátrányos helyzetű gyermekek iskolakezdését, táskákat, toltartókat, mappákat, tehát minden olyan dolgot, ami szükséges lehet egy szeptemberi iskolakezdéshez. Mindig elmondjuk és hangsúlyozzuk, hogy ugye ezek a tárgyak, ezek használtak, de szép állapotú dolgokat várunk. Tehát, hogy minden kisgyermek szeret szép iskolatáskába, toltartóba pakolni, és mi ezeket a tárgyakat átadjuk a két nyíregyházi gyermekjóléti intézménynek is, ők fogják aztán továbbítani a rászoruló családok részére, hiszen ők tudják azt, hogy milyen korú gyerekek vannak, milyen nemű, és ők fognak csomagokat készíteni ezekből a dolgokból. Hál' Istennek elmondható, hogy a nyíregyházi lakosság nagyon érzékeny szociálisan, mert az elmúlt években jellemzően több mint 100 családnak tudtunk ilyen módon segíteni, és reméljük, hogy most is elérjük ezt a nagyságrendet. Nagyon személyre szabott csomagok készülnek, tehát figyelnek a szociális munkások arra, hogy mondjuk, ha kisfiúnak adják, milyen poti csapatot kedvel például, és akkor volt, aki megkapta a reálos foci táskát a kislányoknál, a rúzsaszín iskolatáskát, és mindenki nagyon-nagyon örülnek, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk ilyenkor, hogy látjuk, hogy ekkor örömet szerzünk a gyerekeknek és a családoknak.
1: Átadták az újjáépített Bombelle Szlónyai kastélyt a Borsodabói-Zemplén vármegyei Bózsván. Az épület Tília Kurja néven 7 szobás szálláshelyként várja az ősfás park közepén a csendre és pihenésre vágyó vendégeket. A részletekről Juhász Pap Renáta szálláshelyvezetőt hallják. szálláshelyként működik. Ahogy az interneten láttuk a szobáknak a berendezését, tehát azok is igyekeznek azt a stílust, azt a hangulatot visszaidézni, amit egykor lehetett.
4: Igen, mindenképp, tehát hogy ez nem is volt kérdés számukra, hogy megpróbálnak egy majdhogy nem korhű épületet létrehozni. Természetesen vannak változások, ki is emeltem az elején, tehát ez nem egy rekonstrukció. Ugye Rudolf Mihály volt a tervezője, több terv is elkészült, és ugye ami a most meglévő, ez lett, vagy erre esett a választás. Ami amúgy igazából megmaradt, ezek a boltíves nyílások, tehát mind a nagy szalon és a kis szalon oldalán, ezeket mindenképp szerették volna megtartani, és úgy, ahogy volt, tehát szétszették, és utána pedig összetett, ez egy kőfal, és ugye így hozták létre újra.
1: És akkor ebben a kúriai épületben, ami akkor most, ahogy említettük, Tilly a kúriaként működik, hány szoba található?
4: Itt a kúriában 7 szoba, 6 kifejezetten az ősfás parkra néz, és egyetlen egy, ami meg a kertre előre. Az egy különálló, nagyobb szoba, az egy klasszik superior, tehát ott azért 4 fő is elfér. A többi az ugye hátrafelé, az ősfás park felé, és mindegyik francia erkéllyel ellátott, tehát azért elég szép látvány az egész, az összes szoba ugye teli falba, ugye ablakozott vagy üvegezett, úgyhogy nagyon szép kilátással, és éjszakára is ugye szoktuk mondani a vendégeknek, hogyha gondolják, akkor hagyják nyitva az ajtókat, mert amúgy meg nagyon friss levegő, csodálatos zene és hang részben meg ugye ez a fajta nyugalom és nyugodtság, ami ugye itt jellemző.
1: Igen, a madárcsicsergés így az erdő közepén biztos, hogy hallani lehet.
4: Igen, nagyon sokat, illetve azért vadakkal is találkozunk. Jelen pillanatban 4 őzikénk van, plusz 2 gidánk, de róka, borz, nyest, bagoly, nagyon sokféle állattal sikerül összefutni, és amúgy nagyon sokszor a vendégek is már úgy jönnek, hogy hát ők már most keresik, hogy akkor, hogy hol lehet velük találkozni, főleg az őzekkel. Múltkor például volt egy házaspár, és kimentünk itt a főbejáraton, és egyszer csak így néz az úriember így oldalra, és 20 méterre tőlünk legelt az őzike.
1: És föntebb is, ahogy megérkeztünk, egy másik épületet láttunk, az is szálláshelyként működik?
4: A másik is ugyanígy, igen, szálláshely, azt korábban létrehozták már. Tehát ugye, ahogy említettem, ugye 2008-2009 környékén vásárolták meg. Maga a vendégház az nagyjából egy ilyen 16 és 18 között épült meg. Ennek a felső tetőtere lett beépítve 3 szobával, 2 ágyas és 1 ágyas, illetve az alsó szint az pedig egy wellness rész, egy kisebb wellness rész, ahol ugyebár jacuzzi, sauna, masszázszoba, illetve egy kisebb kis gym is található, és ugye mindemellett egy hatalmas nagy teniszpálya, valamint 2 külső medence is.
1: Milyen vendégkörre számítanak, kiket céloznak meg ezzel a főleg különösen a kúria szálláshelyeivel?
4: Elég széles körül, tehát én azt gondolom, hogy nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabb korosztály is ugyanúgy szereti ezt a fajta nyugalmat, illetve magát ezt az interiört, valamint ugye mi kifejezetten felnőtt szállásként hirdetjük magunkat. Azt is látjuk, hogy erre van is igény, és az elkövetkezendő hónapok már olyan gyönyörűen alakulnak, amire mi se számítottunk, tehát hogy most már így az augusztus, szeptember, és megmerem kockáztatni, hogy az őszi időszakunk, főleg amikor ugye bár már hosszú hétvége lesz, vagy akár ugye az őszi szünet, biztos, hogy sokan leszünk.
1: Különleges fegyverek és korabeli relikviák fogadják a látogatókat a nyíregyházi Kállai gyűjtemény első emeleti kiállító terében. Az intézmény életében a magyar történelem bemutatása és felidézése mindig is fontos feladat volt. Ezért is döntöttek úgy, hogy méltó emléket állítanak az 500 évvel ezelőtt történt Mohácsi csatának. A tárlat június elején nyitását egy széleskörű szakmai összefogás is megelőzte. Azóta pedig a látogatók között is igen népszerű. A részletekről Dohanics Lászlót, a Kállai gyűjtemény vezetőjét hallják.
5: Nagyon jó tapasztalatokkal bírunk, mert tulajdonképpen június 2-án megnyitottuk a kiállítást, amely azért is rendkívüli, mert hogy több magyarországi múzeum kiállítás anyagát is meg lehet találni itt a kiállítótérbe, és akkor engedtessük, hogy fel is soroljam a Magyar Nemzeti Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum, a Debreceni Déri Múzeum, a Széchenyi Kastély Múzeum, a Bátori Múzeum Nyírbátorból, de mellette itt volt még a Kálusemény Kálai Kúria, a Kálai Gyűjtemény és a Magyar Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány anyaga is kiállításra került itt, úgyhogy nagyon látványos és nagyon szép anyag került a vitrinekbe. A Mohácsi csata évforduló egy augusztus 29-e, erre a napra tervezés alatt áll egy családi nap, ez egy szombati nap, ezt követően pedig Mihálka György festőművész kiállításának a képeinek a bemutatására kerül sor egy hónapon keresztül, azt követően pedig Lengyelországból Zsesovi múzeumból érkezik egy lengyel történelmet bemutató éremkiállítás, illetve éremgyűjtemény anyag, amely szerintem egy nagy érdeklődésre fog számot adni.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
6: Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgo Laudato Si adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt, az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból érkeztek. A zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogyan az, aki egy patakpartján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, egy olyan szomj oltására, amelyet a világ nem képes csillapítani. Ezt a képet mutatta fel a Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében, a Matuzsálem névre keresztelt évszázados nagy tölgyfa árnyékában. Felelevenítve az írások, angyalokból és szentekből álló kórusait. Az egyházfő megjegyezte, hogy ők nem szó szerint folyamatosan énekelnek, igazi harmóniájuk Isten közös szemléléséből fakad, amelyre a földi zene is elvezethet minket. Gyűjtést hirdet a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kárpátalját nemrég sújtó viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási csoportjával és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Az adományoz.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyagvásárlásra fordítja a karitatív szervezet. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. 16 éve indult el az a program, amelynek révén a hátrányos helyzetű családok iskolakezdési terheit igyekszünk csökkenteni. A kezdeményezés iskolatáska és tanszergyűjtéssel indult, melybe a Caritas országos hálózatának önkéntesei is bekapcsolódtak. Kezdte beszámolóját Zagyva Rihárd, a Caritas országos igazgatója. Bár a szünidő még tart, már most el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy miként tudják segíteni a rászoruló gyermekek tanulását, mondta a szervezet országos igazgatója. A programot továbbfejlesztik, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú támogatás formáit is kialakítják. Ezt szolgálja a tavaly elindult lépcsőfok program is. Az iskolatáska és a tanszerbeszerzés ugyanis csak az első lépés. A cél, hogy végig kísérjék a családokat a tanév során. Ebben a szolgálatban részt vesz a Caritas országos hálózata, a 16 egyházmegyei Caritas központ és a több mint 800 plébániai csoport. Zagyva Rihárd azt is kiemelte, hogy minden évben több ezer gyermeket tudnak valamilyen formában támogatni. Végül megköszönte azoknak az önkénteseknek, munkatársaknak, támogatóknak a segítségét, akik idén is közreműködnek a program megvalósításában. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. Az EGRI szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, melyen a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése. Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Jelentkezés és további információk az EGRI szeminárium plakátján található QR kódon, vagy a Magyar Kuríron található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Közösségépítő napokat tartottak a Szent Ferenc kisnővérei Bükszentkereszten. A háromnapos tréninget Bajnóci Sára és Walter Margit, a Nyolc Boldogság közösség tagjai tartották, akik segítették a nővéreket abban, hogy egyre inkább utat találjanak egymáshoz és egymáson keresztül a Jóistenhez. A napok témái sokszínűek voltak. Lehetőségük nyílt reflektálni arra, amin a közösségük nővérei az elmúlt év során munkálkodtak különböző tematikájú csoportokban. A napok folyamán szó volt a nővérházak működéséről és az új debreceni alapítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, a házak közötti kapcsolat miben létéről és ennek javításáról. Érintették a kommunikációs témákat, és szó esett a bizalomról is. A napok módszertanilag is sokszínűek voltak. A szerzetes nővérek részt vehettek ráhangolódó játékokban, szituációs gyakorlatokban, de lehetőségük volt csöndben, egyénileg is reflektálni és dolgozni. Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. Míg a tanítási év során a formális oktatási eszközöké a főszerep, a nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban az informális platformok, a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át a helyét. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A 28,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás, a piarista rend magyar tartománya, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, valamint a Piarista Vitorlázó Egyesület összefogásával valósult meg. A fejlesztés legfőbb stratégiai célja a szálláshely 4 évszakosítása volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi, téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és az állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagy közönségnek. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet az zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. Az arándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba egriérsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi Requiemje lesz hallható az EGRI Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrián, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eronova zenekar, vezénnyel Michael Albert. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok pedig ösztöndíjat is kapnak. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándokcsoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi Szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenysorozatnak. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Properti Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyháza Sóston. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont, jelentette be Bács Zoltán, az egyetem rektora. A maratont

0: 2026-ban szervezte meg először a Debreceni Egyetem széleskörű városi, intézményi és sportszakmai összefogással, és valóságos futóünnep kerekedett belőle. Akkor 2600-an futottak a város ikonikus pontjait is érintő útvonalon. A cél jövőre a nevezők számának túlszárnyalása. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
1: Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már két hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás. Talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokban fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány, Petrimán Patricia, és egy fiú, Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre, több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszéljük a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk reggel, fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt. Ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba. Aki nem boxol, annak edzés van. Egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások. Majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
0: Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenynek. Augusztusban komoly mezőny érkezik, és 2 szakaszt is kell teljesíteniük a nevezőknek. Solymosi Sándor versenyigazgatót hallják.
2: Magyarországon volt lehetőségünk megrendezni ezt a versenyt, máshol ugye semmi. 2021-ben 3-an tudtuk megrendezni a 11 országból, és ez a 2020-as, 2021-es év, ez olyan lökést adott ennek a versenynek, és egy olyan hitelességet a szervezőnek, hogy 2022-23-ban már nem volt kérdés, hogy a világ legjobbjai ide jöjjenek, és a nagy kerékpáros nemzetek preferálják ezt a versenyt. Én emlékszem 2020-ban, amikor azért 2020 nyarán, augusztusban már elég kétségbe ejtő volt a helyzet, tehát ott senki nem legyengetett erre a pandémia helyzetre. a német szövetségi kapitány elsírta magát a vállamon, hogy megrendeztük ezt a versenyt. Tehát akkor annyira kilátástalannak látta mindenki a helyzetet. Ennek köszönhető, ennek az első két évnek köszönhető, hogy gyakorlatilag ez az ifjúsági verseny, ez bekerült a top 3-4 versenybe a világon.
0: Több olyan tehetséges sportoló áll rajthoz, akik később komoly nemzetközi eredményeket érhetnek el. Idén 7. alkalommal lesz házigazda a Vármegye, augusztus 13-án és 14-én rendezik a kétnapos viadalt. A korábbiakkal ellentétben viszont most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. Az útvonal és a befutó hasonló ahhoz, mint ami a Tour de Hongrie esetében volt pár éve. 21 ország adta le eddig a nevezését, és 130 fős mezőnyre számítanak a szervezők. Hegyi menők ezúttal nem indulnak, a világ legjobb fiatal sprintereit viszont láthatják a nézők. A magyarok közül pár éve Takács Zsombora 4. helyen végzett, az elmúlt napokban pedig megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot.
2: Két mezőny szakasz lesz, nem lesz egyenkénti. Augusztus 13-án Tokaj és Ibrány között lesz egy 90 kilométeres szakasz. Ugye Tokajból elrajtolunk, Ibrány érintésével csinálunk egy 40 kilométeres nagykört, ami Nagyhalász, Kótaj, Búj, Ibrány, és utána jön a három klasszikus kiskör, az 5,5 kilométeres, így jön ki a 90 kilométeres táv. A második nap, augusztus 14-én pedig Vásárosnamény Nyíregyháza. Ez szintén egy klasszikus AB szakasz lesz, ugye Vásárosnaményból elrajtolunk, Berekbe megyünk egy 30 kilométeres kört, vissza Vásárosnamény, áthaladás Kisvárda felé, Dombrád, Demecser érintésével jövünk be Nyíregyházára Kemecsei úton, Ferenc körútról lefordulunk balra, és a Bocskai utcán egy gyors befutó.
0: Második alkalommal rendezték meg a Fatum Properti Superkupa Nemzetközi Strandlabdarúgó Fesztivált Nyíregyháza Sóston. A 300 ezer forint összdíjazású rendezvényen 7 település képviseletében 16 csapat lépett pályára. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum szervezőjét hallják.
3: Pest megyéből, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jönnek csapatok, 7 településről a megyénkből, és 12 csapat a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokságból érkezik erre a tornára, és egy új rendszert is kitaláltunk, hiszen tavaly az első 3 helyen végzett csapat automatikusan kvalifikálta magát. A jövő évi tornára ígéretet kaptunk rá, hogy a harmadik is megrendezésre kerül, majd most viszont az első 4 helyezett fog újból indulnia hitelesen, tehát ők kvalifikálják magukat, viszont az utolsó 4 csapat majd ki fog esni. Vannak új csapatok, akik már számolhatnak azzal, hogy indulni fognak, ilyen a bajnokságunkból a Bohemiás FC és a Pásztor Tím gárdája, akik mindenféleképpen indulni fognak a következő bajnokságba, illetve majd minden évben a két szuperkupa győztes, a szabadtéri és a terembajnokság szuperkupa győztese.
0: Az elmúlt évben megújult formában rendezték meg a sóstói strandfoci fesztivált, és mivel bevált a kezdeményezés, a szervezők idén sem változtattak a lebonyolításon. Ezúttal 16 csapat lépett a homokos borítású pályára, hogy megszerezze a győztesnek járó serleget. A torna ebben az évben is nemzetközi volt, hiszen visszajáró vendégként itt volt a szlovákiai Almás Szori csapata is, mellettük 3 vármegye képviseltette magát a rendezvényen. A futballnak nagyon sok válfaja van, de Dajka László szerint ezek közül a strandfoci a leglátványosabb.
3: Itt gyakorlatilag a levegőbe tartózkodik a labda 80%-át a mérkőzéseknek. Ráadásul, hogyha forró homok van, akkor a mozgásban is vannak a játékosok, hiszen ebben a forró homokban nem nagyon lehet ácsorogni. Mozogni kell, óriási hátra ollózások vannak, és akkor természetesen nem lehet bántani, nem lehet érinteni a játékos. Fantasztikus kapus produkciók vannak. Hát élvezetes ez a játék, és mindenki élvezi is. Nagyon megtanul már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és környezetünkbe ezt a strandfocit.
0: A torna összdíjazása 300 ezer forint volt, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodott. A gólkirály, a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesült. Bár a torna ilyen formájában a második volt, de összességében már 11-szer látta vendégül Sóstó Gyógyfürdő a csapatokat. A rendezvény így már teljesen beépült a strand nyári programjába. Matavovszky Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
4: Itt van ugye a strandfocinak az ideje, ugye nem csak ez a strandfoci bajnokság, de számos sportvetélkedő is van itt a strand területén, valamelyik szintén hasonló nagyobb kaliberű, vannak aztán kisebb versenyek is, de hát ez a strandfoci ez minden évben meghatározó, nagyon sok vendéget vonz, ugye a versenyzőknek szurkolói, hozzátartozói, családjai utaznak ide akár messzebbről, de akár Nyíregyházáról is jönnek ki szurkolni a csapatoknak, úgyhogy mindig ez egy nagyon jó hangulatú hétvége itt a strandnak az életében.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A rózsafüzért a Zabari Magyarok Nagyasszonya templom imacsoportjával imádkozzuk. Kérjük, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, az első tizedben Leó pápa július éma szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy nagymama a Jóisten segítségét és a szűzanya közbenjárását kéri saját maga és családja unokái jó egészségéért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, te visszel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, te visszel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, te visszel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy nagymama kérje segítségét Szizanyának, unokája gyógyulásáért, saját testi-lelki egészségéért és családja minden tagjáért, megtérésükért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a Szűzanyának az eddigi segítségét, és kéri közbenjárását krónikus betegségből való gyógyulásáért, családtagjai testi-lelki egészségéért, hitben való növekedésükért.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy balesetet szenvedett édesanyja mielőbbi gyógyulásáért, testi és lelki egészségéért kérjük a Szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink! A Zabari Magyarok Nagyasszonya templom ima csoportjával imádkoztuk a rózsafüzért.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni, mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson a mai napon. A kormányfő kiemelte, jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, közölte, bár az ellenzék szerint nem történt meg a szükséges felkészülés, de még néhány nappal ezelőtt is úgy tűnt a vízügyi előrejelzések alapján, hogy nem éri el azt a kritikus szintet a Duna vízállás a Paksnál, ami szükségessé tenni az erőmű leállítását. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki, amit a statisztikákból nem lehetett kiolvasni, és az időjárás előrejelzések sem mutattak, tette hozzá Nagy László vezérigazgató helyettes, Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki paksi sajtótájékoztatóján. Elmondta, igyekeznek a leállítást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mi hamarabb megkezdeni, amint azt a Duna vízszintje lehetővé teszi. Megjegyezve, a kitekintés nem túl jó, hiszen az év legkevesebb csapadékot ígérő időszaka következik. Péntek estig várja a kormány a villamos energia nagyfogyasztók önkorlátozásra vonatkozó felajánlásait, mondta a miniszterelnök. Majd jelezte, a nála lévő táblázatban már szerepel, hogy melyik nagyfogyasztó mennyit vállalt. Magyar Péter összegzése szerint a nagyfogyasztók értik a kialakult helyzetet és igyekeznek optimalizálni és átütemezni az energiafogyasztásokat úgy, hogy a csúcsidőszakban fellépő áramigényüket áttegyék a nap másik időszakára. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztés fog megvalósulni Magyarországon. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád megyében 54, Zala 29, Hajdúbihar számos településén léptettek életbe korlátozást, Szentendre egyik városrészén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. A Nemzeti Sportügynökség ZRT újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be az általa üzemeltetett létesítményekben, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Azt írta, a következő időszakban augusztus 9-ig nem használhatják a létesítmények a díszkivilágítást, a napi csúcsidőszakban 17 és 22 óra között a létesítmények leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelhetnek. A mai naptól elérhető minden üres pedagógus álláshely a Klebersberg központ dedikált felületén, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelezte, az oktatási és gyermekügyi minisztériumhoz, valamint a Klebersberg központhoz is sok megkeresés érkezik állást kereső pedagógusoktól. Jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. A tankerületi központok feltöltötték a megpályázható pedagógus álláshelyüket saját honlapjukra. Ezeket a kkgov.hu tankerületek oldalon, a kiválasztott tankerületi központ aloldalának hírek menüpontjában lehet megtalálni. Az a cél, hogy a hivatása iránt elkötelezett minden pedagógus el tudjon helyezkedni az oktatási rendszerben. Végül az aktuális időjárásról. Derült felhőtlen lesz az ég, hajnalra az északnyugati-nyugati tájak fölé kevés fátyolfelhő érkezhet, csapadék nem várható, gyenge marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul. Alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, a nagyobb városokban és vízpartok közelében melegebb lehet a hajnal. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban egy miseéneket tanulunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. A Szent Vagyuram 222-es énekét az éneklőegyházban a 144-es szám alatt találhatjuk meg. Címe: Futva jöttem elibéd. Hallgassuk meg az első verszak szövegét.
1: Futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűs eret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót.
2: Most pedig szólaljon meg a dallam is.

A kanásztánc ritmus kialakulásában közrejátszott nem csak a magyar népi hagyomány, hanem az európai, középkori vágáns ritmusú sor is. Ennek jellemzője a négy hangos első és harmadik ütem, közöttük pedig a kevesebb hangú második és negyedik ütem. Ilyen ritmus jelleget mutat a Futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten kezdetű énekünk, amit most tanulunk. Tit-tit-tit-tit-tit-tá, tit-tit-tit-tit-tá-tá. Futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten. Ez kivételesen moll hangnemű a kanásztáncok között. Még egyszer szólaltassuk meg az első verszakot.

0: A Szent Mise áldozatot mindig köteles gyermeki hódolattal mutatjuk be. Éppen ezért énekeinkkel is könyörögve kérjük Istent, hogy amit az ő fölségének dicsőségére felajánlunk, az hozza meg nekünk az üdvösséget. Folytassuk a felajánlási verszakok tanulásával.
1: Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas! Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgass! Bűneinkért add fiad drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért!

A kenyér felajánlásakor a pap ezt mondja: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor felajánlásakor pedig a következő hangzik el a pap ajkáról: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Miközben a pap ezeket az imádságokat mondja, eközben hangzik a szentmisének a felajánlási éneke. Énekeljük el most közösen, kedves hallgatóink is kapcsolódjanak be, együtt a két felajánlási verszakot.

0: Az őszinte emberi lélek óriási bőséggel válaszolt már korábban is a teremtő szeretetére, és ma is hajtja a vágy, hogy még szebben, még teljesebben dicsérhesse őt. Sok jeles művész fáradozik ma is azon, hogy népénekeink visszanyerjék méltó helyüket a magyar nép tudatában. Tudósok, költők, műfordítók, zeneszerzők dolgoznak azon, hogy népünk nehéz sorsa ellenére is megmentse és gyarapítsa gazdag örökségét. Költők, műfordítók, zeneszerzők, karnagyok, kántorok, fáradhatatlan serege vívja naponként a harcát a közös kincs megőrzéséért és terjesztéséért. Mindezt teszik azoknak a nemzedékeknek a segítéséért, akik bármilyen okból kívül rekedtek ebből a gazdagító világból. Ezért tanulunk népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Ismételjük el még egyszer közösen az egész énekünket.
1: Futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten, édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót. Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas, árva szónkra, irgalom, kérünk hallgas, bűneinkért add fiad drága bért, ó, fogadd el elevenért, holtakért. Meghajoltan áldozunk, benne kedvet teljék. Vedd e víz és vedd e bor titkos teljét. Égbe küldje illatát a kehely, hozzánk hajló irgalommal töltsön el.

0: Örülök, hogy együtt énekelhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni, mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson a mai napon. A kormányfő kiemelte, jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, közölte, bár az ellenzék szerint nem történt meg a szükséges felkészülés, de még néhány nappal ezelőtt is úgy tűnt a vízügyi előrejelzések alapján, hogy nem éri el azt a kritikus szintet a Duna vízállás a Paksnál, ami szükségessé tenni az erőmű leállítását. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki, amit a statisztikákból nem lehetett kiolvasni, és az időjárás előrejelzések sem mutattak, tette hozzá Nagy László vezérigazgató helyettes, Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki paksi sajtótájékoztatóján. Elmondta, igyekeznek a leállítást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mi hamarabb megkezdeni, amint azt a Duna vízszintje lehetővé teszi, megjegyezve, a kitekintés nem túl jó, hiszen az év legkevesebb csapadékot ígérő időszaka következik. Péntek estig várja a kormány a villamos energia nagyfogyasztók önkorlátozásra vonatkozó felajánlásait, mondta a miniszterelnök. Majd jelezte, a nála lévő táblázatban már szerepel, hogy melyik nagyfogyasztó mennyit vállalt. Magyar Péter összegzése szerint a nagyfogyasztók értik a kialakult helyzetet és igyekeznek optimalizálni és átütemezni az energiafogyasztásokat úgy, hogy a csúcsidőszakban fellépő áramigényüket áttegyék a nap másik időszakára. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztés fog megvalósulni Magyarországon. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád megyében 54, Zala 29, Hajdúbihar számos településén léptettek életbe korlátozást, Szentendre egyik városrészén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. A Nemzeti Sportügynökség ZRT újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be az általa üzemeltetett létesítményekben, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Azt írta, a következő időszakban augusztus 9-ig nem használhatják a létesítmények a díszkivilágítást, a napi csúcsidőszakban 17 és 22 óra között a létesítmények leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelhetnek. A mai naptól elérhető minden üres pedagógus álláshely a Klebersberg központ dedikált felületén, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelezte, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz, valamint a Klebersberg központhoz is sok megkeresés érkezik állást kereső pedagógusoktól. Jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. A tankerületi központok feltöltötték a megpályázható pedagógus álláshelyüket saját honlapjukra. Ezeket a kkgov.hu tankerületek oldalon, a kiválasztott tankerületi központ aloldalának hírek menüpontjában lehet megtalálni. Az a cél, hogy a hivatása iránt elkötelezett minden pedagógus el tudjon helyezkedni az oktatási rendszerben. Méltósággal viselt hosszú betegség után életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi Gács Judit műfordító szerkesztő, tudatta a Gálvölgyi család. Gálvölgyi Judit 1946. január 8-án született, a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett. Már ekkor is írt cikkeket és műfordítóként dolgozott. Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Rodolfo így csinálja, és Rodolfo című könyvei több kiadásban, sok ezer példányban jelentek meg. Férjével Gálvölgyi Jánossal 55 éven át voltak házasok. Búcsúztatását zárt családi körben tartják majd. Nyugodt időjárási körülmények lesznek a szombati 44. Lidl Balaton átúszás során. A hullámok általában gyengék lesznek, de kánikulára és erős napsugárzásra kell majd készülni, hívta fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Végül az aktuális időjárásról. Derült felhőtlen lesz az ég, hajnalra az északnyugati-nyugati tájak fölé kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem várható, gyenge marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul. Alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, a nagyobb városokban és vízpartok közelében melegebb lehet a hajnal. Híreinket hallották.
3: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztárfellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzős bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Reklámot hallottak.
3: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
2: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek itt mikrofonunknál. A mai adásunkban úgynevezett lelki zsilipeket nyitunk meg. Ez egy olyan könyv, ami azt gondolom, hogy minden korosztálynak szólhat, és nem késő soha, hogyha ezekről a dolgokról beszélgetünk, amit ebben a könyvben leírt a szerző, aki alapvetően nem is egy írónő. Most már kellően felcsigáztam szerintem a hallgatókat, hogy eláruld, Márti, hogy milyen könyvet hoztál a mai alkalommal.
1: Orvos Tóth Noéminek az Örökölt sors című kötetét hoztam, ennek az alcíme Családi sebek és a gyógyulás útjai. Szerintem nagyon fontos az alcímet is ilyenkor kiemelni, hogy ne legyen félreértés vagy áthallás ebből az egészből, és ahogy mondtad is, ő nem egy klasszikus író, hiszen ő egy klinikai szakpszichológus. Bár én azt tapasztaltam az utóbbi években, hogy azért egyre több klinikai szakpszichológus ír különféle témákban könyvet, ismeretterjesztő formában, ami ugye azért is fontos, hiszen a pszichológia tudomány, vagy bármely más társadalom tudományi terület, azért nagyon sokszor nagyon sok elvont szakfogalmakkal dolgozik, nagyon sok adathalmazzal, és azért manapság egyre több olyan pszichológus van, aki felismerte azt, hogy a pszichológia egy nagyon népszerű tudományi terület, nagyon sokan szeretnének pszichológusok lenni. Ha ez csak komolytalan szándékként fogalmazódik meg valakiben, akkor is nagyon sok embert érdekel. Én azt gondolom, meg ahogy így az ismerőseim körében, hogyha így átgondolom, akkor egyre több embert érdekel, és kifejezetten van piaci igény arra, hogy minél több ilyen témájú könyv jelenje meg a boltok polcain, és talán nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy ez a könyv 2018-ban jelent meg először, és hosszú időn keresztül a könyvsikerlistáknak az élén volt. Tehát, hogy most visszagondolok arra, hogy az egyik nagy könyvesboltnak rendszeresen, vagy heteken, akár hónapokon keresztül is így a legnépszerűbb 10-es könyvlistáján ott volt. Nyilván ennek oka van, hogy miért. Egy az, hogy ugye a pszichológia, mint ahogy említettem, is egy nagyon népszerű dolog manapság. Másrészt meg ugye a könyvnek a témája is kapcsolható más olyan dolgokhoz is, amelyek szintén nagyon népszerűek manapság.
0: Igen, csatlakoznék hozzád, mosolyogva hallgattam, ahogy meséltél, így bevezetőként, hogy vajon mennyire népszerű ez a tudományág. Hát valóban egy olyan dologról beszélünk, ami rólunk szól, emberekről, ami a lélekről szól, ami a mindennapi életünket befolyásolja, hogy mi mennyire vagyunk jól. És most már akár az idősebb generáció is, de a fiatalabb generáció pedig nagyon is figyel arra, hogy valóban megpróbáljon jól lenni, és úgy megélni a mindennapjait, a munkában és a magánéletben is, hogy elégedett és kiegyensúlyozott legyen. Ehhez viszont szerintem elengedhetetlen, és ezt szerintem az írónő is, a pszichológus hogy is így gondolja, hogy egy picit feltérképezzük, hogy mi egyrészt honnan jövünk, miből jövünk, mit cipelünk, mi az, amit érdemes letenni, vagy egyáltalán csak átlátni, hogy én mit miért teszek. És még visszatérve egy gondolatra itt a pszichológia kapcsán, hogy te is előszeretettel hoztál már a hallgatóknak akár Bagdi Emőke, Pál Feri atya írásaiból egy ilyen lélekbombon-szerű könyvet, ahol pont az volt a lényeg, hogy sok író, sok ezen a szakterületen dolgozó szakember gondolatai, írásai megjelentek egy könyvben, és azt ajánlottuk például utóbbi időben az olvasókhoz. Most viszont kifejezetten egy könyvről van szó, tényleg nagyon népszerű könyv, szerintem nincs is olyan hallgató, aki ne hallott már róla, vagy ne látta volna a könyvesboltok polcain. Hogyan indult, hogy egyáltalán megírja ezt az Orvos Tóth Noémi, vagy miért látta ezt szükségességét, miről szól maga a könyv?
1: Én azt gondolom, ugye a hallgatók közül valószínűleg nagyon sokan tudják, hogy történész vagyok és leveltárban dolgozom, hogy az utóbbi időben, főleg az utóbbi 10 évben nagyon népszerűvé vált a családfakutatás. Ugye nyilván a családfakutatásban ugye az általános dolog az, hogy egy ilyen klasszikus családfát az ember felépít, és ugye nagyon sokan éveket belefektetnek ebbe, rengeteg időt, rengeteg energiát, pénzt, szabadidőt, különféle lehetőségeket kihasználnak arra, hogy felépítsék ezt az ősfát, és amikor ez egyszer úgy elkészül, vagy akár közben is az embereket elkezdi érdekelni, hogy jó, ez egy adathalmaz, jó, hogy tudjuk, hogy
0: nem de vajon mi van az adatok mögött?
1: Nagyszülők, dédszülők, ükszülők ekkor éltek, ott van egy név, egy adat, akár házasságkötés, vagy gyerekhalandóság, De mivel lehetne ezt megtölteni? Adattartalom. Hogy ne csak egy adathalmaz legyen, hanem tartalommal, tehát hogy élettel szeretnék igen. megtölteni a családfákat. Én úgy látom, akár így a munkám során is, meg egyébként így ahogy követtem az ezzel kapcsolatos trendeket, már manapság lehet azt mondani, hogy trendek vannak a családfakutatásban, hogy például egyre népszerűbb az, hogy családkönyveket szeretnének írni az emberek, és sokakban felmerül az a kérdés így a közösségi média felületeken, hogy mivel töltitek ti fel a családi könyveteket, hogy ne csak egy ilyen adathalmaz legyen, hanem a család többi tagjának is egy befogadható, élményszerű valamit tudjanak készíteni, és többször megtapasztaltam már azt is, hogy mondjuk lehet, hogy van egy illető, aki nagyon lelkes a családfakutatásban, és nagyon sok energiát, pénzt belefektetett, és amikor a családtagoknak meg szerette volna mutatni, arra döbbent rá, hogy igazából ez senkit nem érdekel rajta kívül. És én úgy látom, hogy főleg akkor van nagy népszerűség az ilyen családtörténetek iránt a nagyobb, tágabb családokon belül, hogyha nem csak ilyen adathalmazok vannak, hanem megjelennek olyan információk, hogy kiderülnek olyan dolgok, amiket nem tudtak a rokonság sem, meg így a többi családtag sem a felmenőkről. Akár mondjuk, hogy mivel foglalkozott, vagy valami trauma érte. Sokszor döbbenetes szokott lenni az, hogy az egyes generációkban hány halva születés volt, hány gyerek halandóság, csecsemő halandóság, stb. És szerintem többek között emiatt is elkezdtek így az emberek ezzel foglalkozni, és az utóbbi időben az egyetemi képzésekben is, és a pszichológia tudományon belül is kialakult egy olyan érdeklődési kör, amin ugye azt mondják, hogy ez a transgenerációs öröklődések, transgenerációs traumák, öröklési sémák, és ugye mivel te is említetted, hogy azért manapság az emberek nagyon vagy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy milyen az életminőségük, hogyan élünk, vagy akár kik vagyunk, hiszen azért nagyon sokszor a személyiségfejlődés is a középpontban van, és ugye ahhoz, hogy mondjuk a személyiségünk tudjon fejlődni, az ugye tisztában kell lenni önmagunkkal. Ugye nyilván ez is manapság egy nagyon népszerű dolog, hogy mindenki ismerje meg önmagát, fel kell térképezni így saját magát, stb. És ugye sokszor a pszichológusok rádöbbentek arra, hogy ez nem mindig csak az én szintemen zajlik, hanem lehet, hogy olyan családi sebek, vagy akár olyan családi sebek, amelyek közvetlenül engem nem is érintenek, mégis hatással vannak az életemre, és erre egy egész tudomány ág már így ráfókuszált, nem csak Magyarországon, hanem a világ más országaiban is, akár Amerikában is, nem feltétlenül csak a holokauszthoz kötődően, hanem más egyéb traumák kapcsán, de amennyire én így ismerem ezt a területet, én úgy láttam, hogy ez a transzgenerációs átöröklődés téma, ez inkább először az ilyen háborús utóhatásokban, azt mondanám, hogy a traumák nyomon követésében jelent meg, és szerintem már korábban nem feltétlenül ilyen tudományos ismeretterjesztő témákban, hanem akár regények kapcsán is azért, mert azért már több olyan klasszikus íróról is beszéltünk, aki komoly mély lélektani regényeket írt, ahol az ember és a személyiség fejlődések vannak a középpontban, hogy a trauma az nagyon sokszor már korábban is előkerült, akár 50-100 évvel ezelőtt is, tehát hogy igazából ez sem egy új keletű dolog. Én azt mondanám, hogy ma élünk egy olyan korban, amikor ezt megfogalmazták, van, aki ezt kiemelte, és utána azt mások is átvették, és mások is köztük orvostott Noémi is elkezdett ezzel foglalkozni, hiszen ő már az egyetemi kutatásai során is a téma iránt érdeklődött, tehát a könyv mögött hosszú évek kutató tapasztalata van, és hogyha valaki megnézi az ő életrajzát, van pár olyan könyve, ami ez a ismeretterjesztő kategóriában jelent meg, de mellett hiszen klinikai szakpszichológus, neki tudományos jellegű munkái is vannak, ami azért sokkal nehezebben befogadható, sokkal adatgazdagabb írás, de ugye nyilván azt a tudomány területnek írja, ez pedig a köznek, tehát hogy a hétköznapi laikus olvasó számára is közérthető, befogadható legyen ez a szöveg, és én azt gondolom, hogy ezt sikerült is neki megvalósítani, hiszen hogyha megnézzük, hogy miért is olyan népszerű egy könyv, ugye sokszor lehet, hogy nagyon jó a reklám, nagyon jó a marketing körülötte, viszont hogyha nem lenne fogyasztható, és nem lennének jók róla az egyéni vélemények, az egyéni pozitív kritikák, akkor bármennyire is jó marketinget tesz mellé egy kiadó, akkor sem lehetne ilyen népszerű. Tehát ehhez ugye kell az is, hogy a hétköznapi ember, a hétköznapi olvasó is nagyon pozitívan nyilatkozik róla.
0: Mi sem mutatja jobban azt, hogy valóban népszerű, hiánypótló, jó könyv, hogy több nyelvre le is fordították, és erre maga a pszichológusnő is nagyon büszke, természetesen joggal. Önmaga mondja azt, hogy megfigyelhető a mai társadalomban, hogy a 20. században nagyon sok fel nem dolgozott trauma van. Ez lehet akár kollektív, mint amit te már említettél háború kapcsán, hiszen azért zivataros évszázadról beszélhetünk, illetve vannak fizikai és ezzel együtt már összefonódva érzelmi traumák is, mint például akár, hogy teljesen alap volt, hogy a nevelésben benne van a verés, és vannak olyan dolgok, mint az elhanyagolás, akár a szülő-gyerek kapcsolatban, akár párkapcsolatban, illetve akár mondjuk szexuális traumák. Tehát önmaga sorolja fel azt, hogy ezekről beszélni kell, hogy ezek azért jelen vannak, ott vannak, és nem mehetünk el fölötte csak úgy, hogy hát ez nincs jelen az életünkben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát igény az van rá, volt rá, hogy legyen egy ilyen, de akkor, ha már itt vagyunk az adásunk közepén, és olyan sokszor említettük ezeket a szavakat, mi dobálózunk vele, de azért érdemes lefixálni, hogy most mi mit jelent, és ezt a pszichológus nő is megteszi rögtön a könyvelején is, hogy különbség van a között, hogy trauma, meg hogy velem valami rossz történt, mert nem tudom, én kaptam egy egyest az iskolában, vagy mert nem tudom, szurkálódott a munkatársam velem. Óriási különbségek vannak fogalmak között. És ami nagyon megfigyelhető jelenség, hogy nagyon könnyen dobálózunk ezzel a szóval, hogy trauma.
1: Igen, manapság nagyon népszerű azt mondani, hogy traumatizált. Szerintem sokkal többször használjuk ezt a szót, mint amennyiszer ténylegesen kellene. Én ugye kutatásom során is egyébként foglalkozom traumákkal, és akkor is rádöbbentem arra, hogy sokkal több embert érint az átöröklődött trauma, mint ahogy gondolnánk, hiszen ahogy ugye említettem, és akár csak a II. Világháború borzalmai, vagy a holokauszt hatása, vagy akár az azt követő szovjetizálás, kényszer kollektivizálás hatása, de akár még az 1956-os forradalom és szabadságharcot is ki lehetne emelni, de még ezeket leszámítva kevésbé nagy traumáknak számító, akár az 1945 és 90 közötti időszakban is, rengeteg embert értek olyan traumák, amelyek átöröklődhetnek, vagy akár mondjuk valaki beszélget a szüleivel, nagyszüleivel, és még lehet, hogy a szülőket direkt módon nem érintette a mondjuk a háború, viszont gyerekkorukban rengeteget hallottak erről, és akkor tudatalattiában az embernek akkor is benne van, még hogyha őt nem is érintette, és több helyen is egyébként a könyvben az egy nagyon jó és sokkal könnyedebbé, befogadhatóbbá teszi az, hogy rengeteg példát hoz. Egyébként ugye a pszichológiában, meg a társadalomtudományokban egyébként is jellemző az, hogy a kísérletekben is ugye mindig példák alapján mutatják be az elméletet, itt kifejezetten nagy szerepe van ennek, és bár hogyha csak mondjuk valaki átgondolja az életét, ugye sokkal több embert, még hogyha személyesen traumák nem is értek, sokkal több embert érint a felmenői által valami trauma, mint amennyire gondoljuk. Kiemeltem egy részt, ami amúgy nagyon fontos, és a szerző is többször hangsúlyozza, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy minden szülő gyerekként kezdte az életét. Hogy amikor elégedetlenek vagyunk a szüleinkkel, mert úgy érezzük, hogy gyerekkorunkban nem jól bántak velünk, nem kaptunk olyan törődést, odafigyelést, mint amire szükségünk lett volna. Túlságosan merevek, vagy követelőzőek voltak. Ne feledjük, ők is csak a kapott szeretet mintákból tudtak építkezni. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat, mert így a könyv során többször is kihangsúlyozza azt a szerző, hogy ugye itt a könyv témája ez a átöröklődött traumák, családi minták, stb. De hogy nem lehet mindenért másokat okolni, tehát hogy azért az ember ne essen át a ló túloldalára, hogy mondjuk az én hibáimért, vagy az én személyiségi hibáimért mindenért mások lennének a hibásak, meg hogy nem lehet azt mondani, hogy hát én mondjuk azért vagyok olyan, amilyen, mert hogy a szüleim ilyenek voltak, mert hogy ez fontos dolog, hogy ezt ők is kapták, tehát hogy ők sem így születtek, hanem ők is gyerekként, ugyanolyan gyerekként, mint ahogy mi voltunk, ők is úgy kezdték az életüket.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről. Orbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk.
1: Kicsit beszéljünk a könyvnek a struktúrájáról, hogy 5 nagy fejezetre van bontva, és szerintem nagyon fel van építve, hogy ugye a könyv elkezdi, ott az a címe, hogy ahogy elkezdődött, hogy lényegében így bevezeti a témát, illetve a családon belüli helyeket, nem tudom, akár a testvér sorrendet, az ikerséggel is foglalkozik, vagy a úgymond helyettesítő gyerekekkel, mert azért mai világunkban ez egyre ritkább, de azért ugye régen, mint ahogy utaltam is rá, hogy családfakutatáskor az emberek rádöbbennek arra, hogy mondjuk egy 10-12 gyerekes családból lehet, hogy csak 2-3-an nőttek fel, és ugye ott is voltak az úgymond helyettesítő gyerekek ilyen formában is, hogy például nagyon érdekes azt megvizsgálni, hogy melyek azok a területek, ahol mondjuk megszületett egy gyerek, meghalt, és utána a következő azonos nemű gyerek azt a nevet kapta.
2: Igen.
1: Ugye vannak olyan családok, ahol mondjuk lehet, hogy 3 Ferenc is született, mert hogy 2 Ferenc meghalt, viszont vannak olyan családok is, egy teljesen más minta, ahol az a név annak a gyereknek a neve volt, ezért nem fogják még egyszer azt a nevet adni, még akkor sem, hogyha mondjuk az anyának vagy az apának neve, ugye régen nagyon gyakori volt, hogy az első gyerek az azonos nemű szülőjének a keresztnevét kapta.
2: Ma már ez, én azt gondolom, hogy sokkal gyakoribb. Tehát, hogyha esetleg elmegy egy gyerek, vagy kicsik korban meghal, akkor utána általában nem szokták ugyanazt a nevet.
1: A könyv második része az a trauma fejezet címet kapta. Ahogy ugye említetted is, hogy ő definiálja, hogy mi az, hogy trauma, és milyen különbségek vannak a tényleges traumák és a traumának vélt sérelmeink között. És egyébként még az is egy fontos dolog, hogy ezt most ilyen második fejezetnél mondom, hogy minden fejezetnek, minden alecsének a végén vannak ilyen kérdések. Tehát, hogyha azt az ember úgy átgondolja, végigcsinálja, vagy esetleg megkérdezi a családtagjait, akkor is nagyon sok mindent meg lehet tudni önmagunkról is, illetve a családról, a családi mintákról, és sokszor olyan beszélgetéseket lehet kezdeményezni így, amelyeket mondjuk lehet, hogy még soha nem beszéltünk ezzel így erről család tagjainkkal. És ugye ehhez kapcsolódik a harmadik fejezet, a családi titok, ahol szintén olyan nagyon jó kérdéseket tesz fel, melyek kapcsán lehet, hogy olyan titkok is előkerülnek, amelyek mondjuk a szüleink számára olyan természetesek, de most lehet, hogy sose gondolták azt, hogy ezt el kellene mondani. Mert egyébként azért is jók az ilyen beszélgetések, hogyha így családban, akár tágabb szűk családban felteszünk ilyen kérdéseket, mert nagyon jó beszélgetés indítók lehetnek, és akár lehet, hogy a szüleinknek, nagyszüleinknek is ez egy ilyen, nekik is egy megkönnyebbülést fog ez jelenteni, hogy kimondanak, kibeszélnek magukból olyan dolgokat, amelyekről még lehet, hogy sosem beszéltek, vagy azért, mert hogy ez tabunak számított, vagy azért, mert egy olyan világban szocializálódtak, ahol bizonyos dolgokról nem volt szabad beszélni, vagy nem illett róla beszélni. Mert azért az is fontos dolog, hogy azért az utóbbi évtizedekben a pszichológia ugye nagyon elterjedt, nagyon népszerűvé vált. Ugye korábban tehát a pszichológia tudomány az azért egy viszonylag új tudományterület. Minél újabb, annál népszerűbb, úgy tudnám ezt megfogalmazni. De ugye akár így a szüleink, nagyszüleink életében azért még nem volt olyan természetes, hogy így mindenki is egy kicsit foglalkozik pszichológiával, mindenkit érdekel, vagy hogy sok embert érdekel, de hogy ma ugye annak köszönhetően, hogy azért világunkban sokkal nagyobb teret nyernek a különféle külföldi trendek, külföldi kutatások, ennek köszönhetően is még népszerűbbé válnak ezek így a mi világunkban, és hogyha a negyedik fejezetet nézzük, aminek az a címe családi sors formálás, úgy van felépítve, mint ahogy az egész könyv, hogy a kicsitől megy ugye a nagy felé, tehát az énből indulok, és akkor már így a családom, tágabb családom, a saját kis közösségem, ami ugye a nagy tág családra vonatkozik, addig is el lehet jutni, és ugye itt is megkülönböztetni az én születését, a családi határokat és a családtörténeteket, és itt is nagyon jó kérdéseket boncolgat, és nagyon jó kérdéseket ad ilyen, feladatnak kvázi, hogy még inkább megismerjük a saját családunknak a elmúlt időszakát, a formálódását, és hogy különféle generációk között milyen különbségek és milyen hasonlóságok voltak, vagy melyek azok a dolgok, amelyek tudatosan tovább öröklődtek, vagy pedig valamely generációban tudatosan figyeltek arra, hogy ez ne öröklődjön tovább. És a végén az 5. fejezetben pedig az Örökségek nyomában című fejezetet taglalja, amiben a családi tudattalant és a családi kottákat vizsgálja, és itt a családi kottákon belül van egy olyan kiemelt rész, ami kifejezetten nagyon jó, amikor is hát egy ilyen genogram készítésére biztatja az embert. Nem kell megijedni a szótól, ez lényegében azt akarja, amire mondjuk a beszélgetésünk első felében is utaltam, hogy azért manapság a családfakutatásban nagyon népszerűvé vált az, hogy ne csak adatok legyenek, hanem megtöltsük tartalommal, és itt például ugye olyan nagyon sok pontot összegyűjt, hogy miket gyűjtsünk össze, de például mondjuk ilyeneket, hogy a családtagok vezeték, keresztnevei, becenevei, ugye a régi anyakönyvekben nagyon sokszor a ragadványnevek, becenevek is megjelennek, és ugye ez is utal arra, hogy mondjuk kik voltak azok, honnan jöhetett ez a név, akár a foglalkozásra, akár a társadalmi helyzetre, vagyoni helyzetre, stb. Vagy mondjuk milyen fontos egy névváltoztatás a családban, hogy mondjuk milyen okból történik, ez hogyan érintette a családot, hogy mondjuk azért változtatták meg a nevüket, mert valami törvényi kötelezettség volt rá, vagy azért, mert a származást el szeretnék titkolni, vagy azért, mert valami negatív tartalom kapcsolódik ehhez a névhez, vagy esetleg vannak olyanok is, akik valami spirituális, hát manapság azért már ez is egyre népszerűbb, változtatják meg emberek a nevüket, és hogy ez milyen hatással van az ő identitására, családi identitására. Vagy akár az is egy fontos dolog, hogy mondjuk így a születési időpontok, halálozási időpontok, vagy van egy örökbefogadás a családunkban, akkor arról így mit lehet tudni, akár a betegségekről, balesetekről, stb. És nagyon jó kérdéseket tesz fel, hogy például mondjuk hogyan küzdött meg így a család a különféle nehézségekkel, milyen erőforrásokkal rendelkezik a család, milyen visszatérő problémák vannak a család életében, stb. Tehát, hogyha ezt valaki úgy szépen kézbe veszi ezt a könyvet, elolvas, és tényleg így a fejezetek végén akár lehet kis részletekben is olvasni, és akkor tényleg minden fejezet után akár egy ilyen családi beszélgetést is lehet ezzel kapcsolatban végezni, talán akkor lehet leginkább megismerni az embernek a családját, és akkor sokszor rádöbbenhetnek arra így a beszélgetés során az emberek, hogy mennyi mindent nem tudunk, de mégis mennyi mindent érzékelünk, vagy mennyi minden hatással van a mi életünkre akkor is, hogyha direkt módon ez nincs jelen.
2: Beszélgetésünk vége felé közeledve, miért érdemes ezzel a témával foglalkoznunk, hiszen mindannyiunkat érdekel, hogy miből jövünk, mibe tartunk, de a jelenünkben hogyan tudunk jól lenni. Ez igazándiból minden korszakunkban egy érdekes téma lehet, érdemes lehet ezzel foglalkozni, és alapvetően természetesen itt kinyithattunk volna hatalmas ajtókat olyan szempontból, hogy keresztény bergeken belül mik azok a témák, amikkel foglalkozhatunk, és mik azok, amik már abszolút nem a keresztény talajon mozognak, hanem egy spirituális, belemagyarázós valamibe mennek. Tehát itt ezeket az ajtókat azért a mai adásunkban nem nyitottuk ki. Viszont amikor szakmailag, pszichológusi szemmel, pszichológiai szemmel vizsgálunk meg egy-egy folyamatot, akár itt a gyermekhalandóságról is szó volt, akár a háborús átélt borzalmakról és azok továbbadásáról, ezek azért nyilvánvalóan más terepek. Miért fontos könyv ez még mind a mai napig, hiszen ugye 2018-ban jelent meg?
1: A kérdésed kapcsán eszembe jutott, hogy amikor én elkezdtem dolgozni a levéltárban, hogy akkor döbbentem rá arra, hogy meg főleg akkoriban vált nagyon népszerűvé a családfakutatás, annak köszönhetően, hogy egyre több lehetőség volt arra, hogy akár otthonról szó szerint ágyban fekve is tudjon az ember foglalkozni ilyenekkel. És akkor mondtam egy kollégának, aki egy másik megyének a megyei levéltárában dolgozott akkor, most már nyugdíjas, hogy mennyire népszerű ez a családfakutatás. És egy nagyon találó választ adott erre, hogy mivel is kezdődik az új szövetség. És akkor így elgondolkodtam rajta, igen, a családfával, hogy már az ókori zsidóságban is milyen fontos szerepe volt annak, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, és ugye a nemzetségek is nagyon fontosak voltak, a különféle generációk is, de akár a generációk közötti traumák is, hisz már az Ószövetségben is megjelentek, elég akár arra gondolni, hogy a kivonulásnak milyen ünnepkört hoztak létre, és milyen kulturális vallási hagyományai vannak ennek mind a mai napig, hogy ez hosszú időn keresztül generációkon át öröklődött, és mind a mai napig, mind a zsidók, mind mi a keresztények minden húsvétkor megemlékezzünk akár a kivonulásról is, illetve más egyéb zsidó kulturális hagyományok kapcsán is. 2500-3000 éves történetekre, így nem meglepő, hogy a mai embert is ez ugye nagyon érdekli. Ma ugye lehetőségeink még szélesebb körben adottak arra, hogy foglalkozzunk ezzel, és ugye annak köszönhetően, hogy sokkal inkább mindenki számára elérhető, hogy kicsit foglalkozzon azzal, kik vagyunk, honnan jöttünk, így azt gondolom, hogy emiatt is nagyon népszerű ez a könyv, és én nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy valaki egy kutatás kapcsán így elkezdett foglalkozni a saját családjával, a saját családjának a történetével, és akkor találkozott ezzel a könyvvel is, és a meglévő adatok és a meglévő információkat segít feldolgozni is, illetve megtölteni tartalommal, és én azt gondolom, meg ahogy így látom is, ez a könyv a családfakutatóknak, hobbi családfakutatóknak is nagyon népszerű, de ott van a másik oldal is, hogy sokan vannak, akik ezt a könyvet elolvasták, és akkor elkezdtek foglalkozni a családfájukkal, mert azért mindenki számára fontos az, hogy ki vagyok, honnan jöttem, kik a felmenőim.
2: Kicsit ilyen tyúk vagy tojás.
1: Igen.
2: Ahogy most ezt mondod. Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és hogy megint egy nagyon szuper könyvet ajánlottál, ami én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak hozzáférhető, akár könyvtári kikölcsönzéssel is, akár pedig a népszerű könyvesboltokban is.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Orvos Tóth Noémi, Örökölt sors című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Hallgassátok meg a Kutya óvoda című mesét.
2: Palkó, mikor először ment óvodába, egész úton pityergett. Hanem mikor már megbarátkozott a gyerekekkel, és végigpróbálta az összes játékokat, olyan jól érezte magát, hogy el sem lehetett volna kergetni onnan. Magában el is határozta, hogy otthon ő is csinál egy óvodát a kutyusoknak, hogy legyen azoknak is egy kis örömük. Délután meg is valósította tervét. Gombóc volt a nagy csoport, Gömbölc a kis csoport, ő maga meg Palkó óvónéni. Kihozta a kis asztalkáját, mellé két kis széket, és minden áron rá akarta bírni az óvodás kutyusokat, hogy odaüljenek. Azok azonban erősen tiltakoztak. Öregapám se ült soha széken, méltatlankodott Gömbölc, pedig az díjnyertes vadászkutya volt.
3: Igaza van Gömbölcnek,
2: vakantotta haragosan Gombóc is. A kutya nemzetség csak a farkára ül. Bánomisén engedett végül a házirendből Palkó, azaz Palkó óvónéni. Üljetek a farkatokra, de ott aztán csendben maradjatok, mert mese órát tartunk. Figyeljetek, kezdem a mesét. Volt egyszer, hol nem volt, volt egy zöngő legyecske. Ez a legyecske elindult egyszer a városba, hogy vegyen magának egy új szárnyacskát. Nagyon szeretett volna elmenni a mézes bálba, és a régi már alaposan elkopott. Hanem a kis zümmögő mód felett szeretett kotnyeleskedni. Az úton se tett egyebet. Fűre fára leszállt, minden szemgyümölcsből evett egy csöpp mézet, minden csepp harmadból ivott egy csöpp vizet. Így aztán nem csoda, hogy hamarosan elfáradt, és leült pihenni.
3: Az orrom hegyére, vakantott közben Gömbölc. Épp most kaptam be, szemtelen kis légy volt.
2: Az nem az a légy volt, legyintett türelmetlenül Palkó óvónéni. Az egy másik légy volt, azt is bekaptam, morogta Gömbölc, és megkergetett egy szürke verebet.
3: Nem lehetne inkább csibecsontról mesélni? Hát az meg az én orromra ülne lepihenni.
2: Vakkantotta vágyakozva Gombóc, és hatalmasat nyelt. Én nem lehet nektek semmiről sem mesélni, mérgelődött Palkó.
3: Jó van hát, játszunk akkor körjátékot. Gombóc lesz a kör, és Gömbölc a körben álló. Eljátsszuk azt, hogy tüzet viszek, nem látjátok? Majd én énekelem, ti meg mondjátok utánam.
2: A kutyusok segítettek is készségesen, sőt, még a szomszéd kutyák is belevonítottak a kutyakörjátékba, hanem nagyapó véget vetett a dalnak. Azt mondta, nem tud szundikálni tőle.
3: Nem baj, vigasztalta a kutya nebolóit Palkó óvónéni, akkor majd verset tanulunk. Tudok egyet a kutyákról is, az a címe, hogy a gyáva kutyuska.
2: Ki is tört erre a kutya harag? Gömbölc akkor átugrott, hogy majd felborította az egész óvodát asztalostól székestől együtt.
3: Mikor gyáva kutyus? Hát nem tudod, hogy a világon mi vagyunk a leges legbátrabbak?
2: Vakantotta rettentő haraggal.
3: Úgy igaz, morogta Gombóc is. Semmitől se ijedünk meg, még a saját árnyékunktól sem. Csupa az agyvaságot beszélsz. Jobb lesz inkább, ha szundítunk egyet.
2: És azzal lustán lehasalt a fűbe.
3: Igaz, élénkült fel Palkó, az óvodában aludni is szoktak.
4: Jó szokás,
2: ásított egy nagyot Gömbölc, és ő is leheveredett.
5: Hanem egyszerre csak fellőkerekedett, szilajszél sziszegett, s ömlött a zápor eső, mint a dézsából öntötték volna. Palkó befutott egy családi esernyőért, ami még a nagymamiéké volt, és az óvoda az alá költözött.
3: Szépen esik,
2: szuszogott nagyokat Gombóc, és már Gömbölc is bólintani akart, mikor hirtelen tüzes villám villant, s akkorát dördült az ég, hogy megrendül bele az egész világ. Legalábbis Gombóc azt állította később. Azért később, mert a villámlástól úgy megrémült ő is, meg Gömbölc is, hogy behúzottak egy torma levél alá, és onnan pislogtak elő riadt remegéssel. Sírták panaszosan, és még a föld alá is bebújtak volna, ha nem lenne olyan sáros. Minden csattanásra összekoccant a foguk, és nincs az a miskolci kocsonyába pottyant bíka, amelyik jobban reszketett volna, mint ők.
3: Na, ti ugyancsak bátor kutyusok vagytok,
2: bólintott Palkó az öreg esernyő alatt.
3: Látom, nem ijedtek meg semmitől. Gombóc és Gömbőc egy pisszenést sem vakkantottak többé, míg az ivatarton volt. Csak pislogtak a tormalevél alól, és szepegve várták, hogy végre kisüssön a nap. Amikor röstelkedve előbújtak, megrázták ázott bundájukat, és hazakucogtak a kutyaházba. Nem is lehetett előcsalogatni őket csak a vacsorához, s bár Palkó egy szóval sem emlegette többé, mégis nagyon szégyelték, hogy úgy dicsekedtek, s végül úgy felsültek a bátorságokkal.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, a Kutyaóvoda című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

olvastam, egészen pontosan már nem emlékszem, de nagyjából így szólt az írás, hogy éjszaka aludtak, és ő még nem aludt el, imádkozott, de már ágyban voltak, és valamelyik szerzetes nővér társa fölkelt, és elindult kifelé. És ő rögtön ki akarta nyitni a szemét, hogy megnézze, hogy ki az, de önmegtagadásképpen azt mondta magának, hogy nem nyitom ki a szemem, és nem nézem meg. Mondhatnánk, hogy ez egy szinte jelentéktelen történet. De mégis gondoljunk bele abba, hogy hányszor kíváncsiskodunk egy nap. Én például, ha itt vagyok a plébánián, itt elég kevés autó jár, megfigyeltem magamon, hogy ha elmegy egy autó, vagy egy biciklis, rögtön kinézek az ablakon, kíváncsian, hogy vajon ki lehet az. Ugye ingerszegény környezet, és minden apró ingerre az ember reagál, és hát kíváncsian reagál. És képes vagyok megszakítani az imádságomat, csak hogy kíváncsiskodjak. Természetesen nem olyan nagy baj ez, de Szent Bernát szerint a gőg első foka, és lehet és válhat a kíváncsiság bizony betegessé is. Nézzük a második fokot, Szent Bernát szerint, az pedig a könnyelműség. Vagyis a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Még a kíváncsisághoz bocsánat, azt tegyük hozzá. Tehát a kíváncsi ember, a kíváncsi lélek ahelyett, hogy önmagába tekintene, a külvilágot és mások dolgait vizslatja és lesi. Gőg második foka, Szent Bernát szerint a könnyelműség, tehát a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Bizony ezt is gyakran tapasztalom magamon is. Most nem akarok konkrét példákat hozni, mert a kedves hallgatók arra a következtetésre jutnak, hogy hát milyen gőgös ez a pap, de jó következtetésre jutnak, mert szinte mindenben érintetnek érzem magamat. És megköszönöm a Jóistennek, hogy rávilágít lelkem mélységeire. És ami még sötétben van, ami még beteg a szívemben, azt a napfényre hozza, és gyöngéden gyógyítja. Hála legyen neki érte. Szent Bernát szerint a harmadik foka a gőgnek a léha vidámság. Féktelen, felületes és gátlástalan nevetés, tréfálkozás, gúnyolódás. Nem a vidámsággal van a baj, meg a derűvel, a jókedvel, mert az Isten ajándéka, hanem a féktelenséggel és a gátlástalansággal. Hallottam már azt a mondást, hát nem tudom mennyi az igazság benne, hogy a társalgás csődje a viccmesélés. Hát a viccnek is megvan a maga helye, de amikor tényleg a központba a vicc, meg a viccelődés, meg a nevetés, meg a hahotázás kerül, akkor az már valóban lehet a gőgnek a jele. Szent Bernárd szerint a következő lépcsőfok a gőg lépcsőjén a kérkedés. Saját értékeink, tetteink, dicsekvő kidomborítása, a feltűnési viszketegség, központba kerülési vágy, önközlési vágy, az értékeimet hangoztatom, felhívom rá a figyelmet. Hát ki ne tapasztalná ezt magán, akár kicsiben, akár nagyban, de bizony megvan bennünk. Ötödik lépcsőfok, ezen a lépcsőn Bernát szerint a különcködés. A közösségtől és a szabályoktól való elszakadás vágya, a kivagyiság, a kiválasztottság tudat, rossz értelemben véve, aki mindent meg akar újítani, mert semmi sem jó, ami eddig volt. És persze ennek is megvan a helye, mert a tudósok is, a feltalálók is valamennyire különcök voltak, de ezt is jól kell érteni, és ezt a beteges formáját a különcködésnek kell tekinteni, mint a gőg ötödik fokának. Hatodik fok, önhittség, saját felsőbbrendőségünk hangoztatása másokkal szemben.
7. lépcsőfok kevésség, beképzeltség.

0: Hát ezt se kell nagyon taglalni, meg bemutatni, mikor jogtalanul igénylem mások dicséretét, elismerését, amikor többre tartom magamat, mint aki vagyok. 8. lépcsőfok, az önigazolás, a hibák bűnök mentegetése, a felelősség áthárítása. Hát erre a legősibb példa Ádám és Éva esete, amikor elkövették a bűnt, és az Isten kérdezte, hogy mit tettek, akkor Ádám rögtön hárított, és azt mondta, hogy az asszony mondta, az asszony volt. Akkor az asszonyt vonta felelősségre, ő mindjárt hárított, és a felelősséget a kígyóra terelte. A kígyó már nem tudta kire hárítani a felelősséget. Ez az önigazolás, mentegetőzés, a bűneink mentegetése, rejtegetése, az igazság takargatása, ez az ősbűn következménye. Ugyancsak Lizió Kisszent Teréz től egy történet, bizonyára ismerjük mindannyian, amikor takarítottak, és az egyik apácatársa levert egy vázát, és összetört, és mikor bejött az elöljáró, már csak Kis Teréz volt benne a teremben, és hát az elöljáró leszitta, hogy hogy lehet én ügyetlen, hogy leveri a cserepet, miért nem tudott vigyázni, és Kis Teréz nem védekezett. Nem mondta el, hogy nem ő volt, gondolta, hogy az örökké valóságban majd úgyis fény derül mindenre, és azt gondolta magában, hogy én is képes lettem volna rá, hogy ezt leverjem. Vajon mi hasonló helyzetben hogy cselekedtünk volna? Hát ahogy magamat ismerem, rögtön szóltam volna, hogy hát nem én voltam, nem én vertem le a cserepet, hanem az, akivel dolgoztam. És ezzel elmondtam volna az igazságot, és részemről minden rendben van. De hát Lizió Kisszent Teréz másképp viselkedett. Nem mentegette magát. Bízott az Úrban, hogy majd ő kimenti. És ilyenkor általában az igazság napfényre kerül, és minden a helyére kerül. De ha most nem, akkor az örök életben biztosan. Szent Bernát szerint a gő 9. foka a hibák álnok és képmutató megvallása, hogy kimutassa, mennyire bánja. Amikor a kevés alázatba akar burkolózni, hogy megnevessék. A gonoszságot és a hazugságot alázatnak tünteti fel. Közeledünk a végéhez ennek a lépcsőnek, a 10. fokhoz érkeztünk, amelyiknek a neve a lázadás. Mikor az ember nem akarja alávetni magát a többiek ítéletének, mindenki fölött állónak érzi magát. A jó tanácsok, elöljárók vagy Isten törvényeinek nyílt elutasítása. Éppen az elmúlt hónapokban hallottam egy párbeszédet, ahol azt mondta az egyik ember a másiknak, hogy miért nem törlik már el ezt a 10 parancsolatot? Döbbenten hallottam, aztán tovább már nem mert, tovább haladtam, akaratomon kívül hallottam ezt. Én azt hittem, ilyen csak rém történetekben van, de hát a valóság meghazudtolja sokszor az elképzelt világot. 11. lépcsőfok, a gátlástalan vétkezés. Kész vagyok minden bűn elkövetésére, mint valami örvény hagyom, hogy sodorjon a sátán a pusztulás felé. Ebben az állapotban megdöbbentő, de az ember már élvezi a rosszat. És akkor legyen a gőg legmagasabb foka, 12. amikor a gőg megszokássá válik. A lélek úgy elmerül a bűnben, hogy már elveszett az Isten félelem, úrrá lett rajta a megvetés. Ember és az Isten megvetése. A bűn annyira az ember természetévé válik ilyenkor, hogy észre sem veszi, sőt, kérkedik a bűnével. Keresztes Szent János a gőgöt tekinti a legfőbb spirituális akadálynak, amely a legmélyebben gyökerezik a lélekben. Tanítása szerint ez az erkölcsi hibák közül az, amely ellen a leghosszabb és legáldázabb küzdelem zajlik. A gőg alattomos természetű, és gyakran éppen a vallásos gyakorlatok leple alatt bújik meg. Keresztes Szent János szerint a gőg megnyilvánulásai a következők a lelki életben. A spirituális büszkeség, vagy spiritualitás. A kezdők gyakran elégedettséget éreznek saját imádságaik, erényeik, vagy vezekléseik miatt. Ebből fakad a vágy, hogy tanítsák és megítéljék a többieket. Következő a megértés hiánya, a gőgös ember saját értelmére hagyatkozik, és mindent meg akar fogni, birtokolni akar az elméjével, ahelyett, hogy átadná magát a hit sötétségének. Következő a helyzet félreértelmezése. Amikor a lélek elakadást vagy lelki szárazságot tapasztal, a gőg miatt Istent hibáztatja, vagy azt hiszi, ő maga már elérte a tökéletességet. Szerinte a gőgöt emberi akaraterővel nem lehet teljesen kiirtani. Ehhez szükség van arra, hogy Isten megtisztítsa a lelket a lélek sötét éjszakájában. Ebben az időszakban Isten megvonja a korábbi lelki vigasztalásokat, a túlzott buzgóságot és a lelki élvezeteket. A lélek szegénynek, gyengének és tehetetlennek érzi magát. Ezzel az isteni fény szembesíti a lelket a saját nyomorúságával, ami kíméletlenül felégeti a gőg gyökerét.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni, mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson a mai napon. A kormányfő kiemelte, jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, közölte, bár az ellenzék szerint nem történt meg a szükséges felkészülés, de még néhány nappal ezelőtt is úgy tűnt a vízügyi előrejelzések alapján, hogy nem éri el azt a kritikus szintet a Duna vízállása Paksnál, ami szükségessé tenni az erőmű leállítását. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki, amit a statisztikákból nem lehetett kiolvasni, és az időjárás előrejelzések sem mutattak. Tette hozzá Nagy László, vezérigazgató helyettes, Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki paksi sajtótájékoztatóján. Elmondta, igyekeznek a leállítást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mi hamarabb megkezdeni, amint azt a Duna vízszintje lehetővé teszi. Megjegyezve, a kitekintés nem túl jó, hiszen az év legkevesebb csapadékot ígérő időszaka következik. Péntek estig várja a kormány a villamos energia nagyfogyasztók önkorlátozásra vonatkozó felajánlásait, mondta a miniszterelnök. Majd jelezte, a nála lévő táblázatban már szerepel, hogy melyik nagyfogyasztó mennyit vállalt. Magyar Péter összegzése szerint a nagyfogyasztók értik a kialakult helyzetet és igyekeznek optimalizálni és átütemezni az energiafogyasztásokat úgy, hogy a csúcsidőszakban fellépő áramigényüket áttegyék a nap másik időszakára. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztés fog megvalósulni Magyarországon. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád megyében 54, Zala 29, Hajdúbihar számos településén léptettek életbe korlátozást, Szentendre egyik városrészén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. A Nemzeti Sportügynökség ZRT újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be az általa üzemeltetett létesítményekben, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Azt írta, a következő időszakban augusztus 9-ig nem használhatják a létesítmények a díszkivilágítást, a napi csúcsidőszakban 17 és 22 óra között a létesítmények leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelhetnek. A mai naptól elérhető minden üres pedagógus álláshely a Klebersberg központ dedikált felületén, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelezte, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz, valamint a Klebersberg központhoz is sok megkeresés érkezik állást kereső pedagógusoktól. Jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. A tankerületi központok feltöltötték a megpályázható pedagógus álláshelyüket saját honlapjukra. Ezeket a kkgov.hu tankerületek oldalon, a kiválasztott tankerületi központ aloldalának hírek menüpontjában lehet megtalálni. Az a cél, hogy a hivatása iránt elkötelezett minden pedagógus el tudjon helyezkedni az oktatási rendszerben. Méltósággal viselt hosszú betegség után életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi Gács Judit műfordító szerkesztő, tudatta a Gálvölgyi család. Gálvölgyi Judit 1946. január 8-án született, a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett. Már ekkor is írt cikkeket és műfordítóként dolgozott. Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Rodolfo így csinálja, és Rodolfo című könyvei több kiadásban, sok ezer példányban jelentek meg. Férjével, Gálvölgyi Jánossal 55 éven át voltak házasok. Búcsúztatását zárt családi körben tartják majd. Nyugodt időjárási körülmények lesznek a szombati 44. Lidl Balaton átúszás során. A hullámok általában gyengék lesznek, de kánikulára és erős napsugárzásra kell majd készülni, hívta fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Végül az aktuális időjárásról. Derült felhőtlen lesz az ég, hajnalra az északnyugati-nyugati tájak fölé kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem várható, gyenge marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul. Alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, a nagyobb városokban és vízpartok közelében melegebb lehet a hajnal. Híreinket hallott.

0: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. július 31-én pénteken. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikus kolléga pedig Birincsik Márton. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberiek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Kedves hallgatóink, rövidesen a műsorismertetésünk után Közelkép című műsorunk kezdődik. 20 óra 35 perctől pedig a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. 21 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a kultúrkört. Összeállításunk elején a Miskolci Kulturális Központ július végi programját ismertetjük. Majd az olvasás népszerűsítéséről és a könyvtár használat jelentőségéről beszélünk. Végül az Egri Csillagok című történelmi musical alkotóit kérdezzük az idei előadásról. 21 órától a rádiónk Tokaji frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Az óra első felében görögkatolikus műsor szól. Majd a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. 21 órától rádiónk kisújszállási frekvenciáján a Leltár című műsorunk vendége Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Témánk az eukarisztia misztériuma, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunk. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, majd a napversét hallgathatják meg. Ezután megismételjük a közéletet. Műsorunkban beszámolunk az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem idei felvételi eredményeiről, legnépszerűbb szakjairól. Majd szólunk arról is, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az intézményben, végül tiszabábolnai aktualitásokról hallanak. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, illetve megismételjük a hitvallót, melynek témája a szeretet parancsa. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék, ha Jézus Krisztus!
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Sok szeretettel köszöntöm ismét a Szent István Rádió Egri stúdiójában Aux Eliza írónőt.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Nem titok, hogy miért vagy itt. Amikor utoljára beszélgettünk, vagy mikor legutóbb nálunk jártál, akkor otthagytuk abba, hogy készül a második kötet az írósuliból. És bizony, azóta eltelt annyi idő, hogy ez meg is jelent.
3: Így van.
2: Ugye tudjuk, hogy nagyon sokan nagyon várták a folytatást, hiszen az első kötet olyan helyen ért véget, ami nagyon követelte, hogy következzen az újabb kötet.
3: Ó, igen, több ismerősöm is miután elolvasta az első kötetet, írt nekem, hogy nem lehet igaz, hogy így fejeztem be. Éreztem ott az indulatokat, úgyhogy bocsánat.
2: De végülis ez most már megoldódott, hiszen bárki a kezébe veheti és folytathatja tovább a történetet.
3: Így van, minden ugyanott folytatódik, ahol az első félben maradt.
2: Hogy egy kicsit emlékeztessük a hallgatókat, egy pár gondolatot mondasz magáról az univerzumról, ahol ez játszódik.
3: Igen, a történet onnan indul, még az első kötetben, hogy Magyarországon vagyunk, Budapesten, és a főszereplők tini lányok, akik egyszer csak egy különös világba csöppennek, ahol kiderül, hogy varázserejű írók élnek, és ők is ezekbe a közösségekbe kell, hogy becsatlakozzanak az íróiskolába, az írók világába, illetve hát ott is a klikkekbe, a fiatalok közösségébe. Nem olyan egyszerű ez, mint amilyennek látszik, ugyanis vannak gonosz szándékú írók is, akik szerint nem szabadna mindenkinek könyvet adni a kezébe, és nem mindenkiből lehetne író. Kicsit ilyen szegregáció elméleten alapul az ő filozófiájuk, és ezt nem is rejtik véka alá. különböző tiltott szavakkal próbálnak felé kerekedni a rendszernek, és hát emiatt veszélyes is ez a világ, ahova becsöppennek a főszereplők és azáltal az olvasók is.
2: Ami nekem nagyon tetszett, ezt lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy nagyon lekerekített, nagyon jól kitalált az egész világ. És mivel, hogy írókról beszélünk, és írósuliról, ugye a nevek minden helyszínnek a neve úgy van kiválasztva, hogy ez kapcsolódjon a könyvekhez, a könyvtárhoz, az íráshoz, mindenhez. És ugye ezt is azt hiszem, hogy meg is beszéltük a múltkor, de én ezt most is nagyon ki akarom emelni, hogy emiatt egy pluszt mindenképpen ad még abból a szempontból is, hogy ismeretterjesztést is viszel bele így.
3: Igen, ez is volt a célom. Nekem a magyar és könyvtárszakos tapasztalataim, jegyzeteim segítettek konkrétan, hogy így fel tudjam építeni ezt a világot olyan kávézóval, olyan boltokkal, olyan tantárgyakkal az írósuliban, amik valós könyvtártudományi és irodalomtudományi szakszövegekből épülnek fel, és mindez nagyon viccesen hangozhat, hogyha olyanok olvassák, akik egyébként nem tudják a jelentését, de hogyha bárki szeretne, akkor utána nézhet. Tehát azok is élvezhetik a történetet, akiknek gőzük sincs erről a szakról igazából.
2: Ugyanakkor viszont el tudnak indulni egy úton, és akkor fejleszthetik a tudásukat. És azért is tetszett, mert nekem ez a fajta ismeretterjesztés pont azt adja, ami az iskolai oktatásból olyan sokszor hiányzik. Tehát, hogy színesen megfogni olyan dolgokat, amiket csak szárazon kapnak meg. Tehát amikor ott bemennek egy kávéházba, és ugye írókról elnevezett menük vannak, illetve ételek. Ha más nem, az úgy megragad a gyereknél, nem? És úgy könnyebben tud aztán talán kapcsolódni akár a szerzőhöz is.
3: Én azokat a visszajelzéseket kaptam nagyon gyakran, hogy mindenkinek az írók kávéháza, a Kúfi kávézó volt a kedvence, és egyébként a magyar szakos tapasztalataimból is tudom, hogy sokkal jobban szeretik az élmény központú, sztori központú tananyagokat a gyerekek. Lehet, hogy nem feltétlenül az lesz a kedvencük, hogy hú, hogyan kell leelemezni ezt a Petőfi verset, de hogy mi történt a magánéletében, vagy emberként ő milyen személy volt a leírások és a dokumentumok alapján, na azt megjegyzik.
2: Igen, és utána talán már könnyebben nyúlnak hozzá a versekhez is, mert tudnak kapcsolódni magához, az alkotóhoz.
3: Igen, sokkal személyesebb.
2: Volt az út a könyvtárban kötetbemutatód, itt Tegerben.
3: Így van. Nagyjából hasonlóan zajlott, mint az első kötet esetében. Nagyon hálás vagyok a Bródy Sándor könyvtárnak, mert az írósuli első és második részéhez is biztosították a helyszínt és a lehetőségeket, hogy itt tartsuk a bemutatót, és nagyon örülök, mert elég sokan eljöttek, és kíváncsiak voltak, és többen még ajándékot is hoztak, amire abszolút nem számítottam, de nagyon köszönöm. És úgy zajlott igazából mind a kettő bemutató, hogy volt egy beszélgetés, az első kötet esetében a szerkesztőmmel beszélgettünk a könyvről, a második kötet esetében pedig egy íróval, aki a kiadó vezetője, és egyébként NL Green-nál, Libor Erzsébettel beszélgettünk. Hát a második bemutató esetében már nehezebb volt, ott inkább személyesebb, íráshoz kapcsolódó általános kérdéseket kaptam, mert én nagyon könnyen spoilerezek, és még nem szabad elspoilereznem a második részt, úgyhogy most magamnak ezt feljegyeztem, hogy nem szabad, és csak olyat közvetítetek kifelé, akár social médián, akár itt a könyvbemutatón, ami még nem rontja el senkinek az olvasmány élményét, és ami még különleges volt a bemutatóban, és azt egyébként vissza is jelezték, hogy többen az én könyvbemutatómon vettek részt legelőször a Könyvek Városán, és azóta járnak el így többet a más írók bemutatójára is, mert egy nagyon jó élmény volt nekik, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és ami különlegessége volt mind a két bemutatónak az, hogy nyeremények is kisorsolásra kerültek az olvasók részére. Itt a második bemutató esetében könyvek, a kiadó egyik másik ifjúsági szerzőitől, Csoma Lőrinc Tamarától, illetve bögrék, amik így a bekuckózós élményhez adhatnak egy kis pluszt az olvasók számára. Az első rész esetében pedig mindenféle ilyen könyves ajándék, pennától kezdve könyves takaróig, könyvjelzők, mindenféle volt.
2: És hogy zajlott a nyeremény? Csak sorsoltatok, vagy válaszolni kellett kérdésekre?
3: Az első kötetnél ilyen is olyan is volt, volt tombola is, meg kérdések is voltak. A második résznél már csak tombola volt, tehát volt egy dobozka, amiből én kihúztam a számokat, és az olvasók közül, akik jelen voltak a bemutatón, valakinek pont ugyanolyan száma volt, és ő lett a szerencsés kiválasztott. És a fő nyeremény pedig a Libri utalványok voltak, amik szintén így az olvasóvá válásban segíthetnek, meg hát lehetőséget adnak arra, hogy még több féle könyvvel az ember tudjon megismerkedni, úgyhogy hát azért esetleg én is örültem volna, hogyha bekerülök a dobozba, de nyilván én is nagyon örültem azoknak az olvasóknak, akik megnyerték ezeket.
2: Te is szeretél olvasni, igaz, gyerekkorodban?
3: Igen, nagyon sok mindent szerettem olvasni. Nagyon szerettem azt, amikor a szüleim felolvastak nekem gyerekként meséket. Volt egy orosz meseregény, nem tudom a címét, de piros volt a borítója, azt is nagyon szerettem. Amivel meggyűlt a bajom, az nehéz beismerni, így magyar tanárként, de a kötelezők voltak. Volt, amit nagyon szerettem, Kincskereső, Pál utcai, nagyon-nagyon szerettem. De azért az az aranyember meg a kőszívű nehezen csúszott.
2: Hát igen, de hogyha valaki belelapozott hánynak a kötetébe, ha kik vagytok tibe, ott azért ő is leírja, hogy jókaival neki is volt a gondjai annak idején, tehát szerintem ez lehet, hogy ilyen általános is egy kicsit. A másik dolog, ugye úgy terveztük ezt a műsort, hogy a második felébe, amiről még eddig nem beszéltünk, hogy a regények mellett novellákat is írsz. És ugye ezt már, amikor először nálunk jártál, akkor beszéltük, hogy szeretnék majd novellákat bemutatni tőled itt a rádióba, és ugye erre most kerül sor. A novellák és a regényeid között ugye az alapvető különbség, hogy az egyik az fantasy, a másik az pedig abszolút a valósághoz kötött. És ráadásul nagyon erős, nagyon kemény témákkal foglalkozó benne.
3: Így van. Én hangulat egyperceseknek szeretem nevezni őket. Írtam egy-kettő hosszabb novellát is, de én nagyon szeretem azokat, amiket így két oldalba bele lehet sűríteni, és ütnek valami nagyon csattanósat, akár a végén, akár az egésznek van egy ilyen nyomasztó hangulata. Nem tudom, miért tartom ezeket annyira érdekesnek, de valahogy sokkal jobban tudom a szavakat is a helyükre tenni, amikor csak egy ilyen rövid terjedelem áll a rendelkezésre. Megvan az a nyomás, hogy itt kevés alatt kell sokat adni, és nincs lehetőség arra, hogy én sztorizgassak, túlírgassak benne dolgokat. Nekem a legelső megjelent novellám az Aranymosás irodalmi magazinban jelent meg, és ott pont az önszeretet, a saját testünk, személyünk szeretete volt az, ami kihangsúlyozódott, és nagyon szeretem megmutatni úgy a szeretetet, hogy annak a hiányára helyezem a hangsúlyt. Tehát abban a novellában a főszereplő abszolút nem szereti a saját testét, testképzavara van gyakorlatilag, azt képzeli magáról, hogy ő kövér, miközben pont, hogy az ellentéte a helyzet. Ugyanígy a gyász esetében is nekem a kedvenc témám egyébként, szintén nem tudom, hogy miért, de valahogy a hiánnyal nagyon jól meg lehet mutatni azt, hogy egyébként ami fikciós térben esetleg hiányként lép fel, az sokaknak a valóságban is ugyanígy van. De hogy ebben a helyzetben, hogyha látjuk azt, hogy egy novellában akár, vagy egy regényben mi az, amit a főszereplőnek esetleg lehetne tenni, vagy gondolni, hogy jobb legyen, az sokkal könnyebb átültetni valóságban, mint hogyha valaki direktben megmondja egy gyászolónak, hogy lásd már a pozitív oldalát, hogyan, minek, ugye?
2: Igen, így van, és itt még valóban, hogyha elolvas egy-egy ilyen történetet, ahhoz könnyebb kapcsolódni, és segít neki a feldolgozásban adott esetben. Amit említettél, az Aki esinek közé szorult, az is el fog hangzani majd a beszélgetés után a műsor második részében.
3: Ó, nagyon kíváncsi vagyok.
2: A novellákkal kapcsolatban egyébként van-e terved? Ugye regényed már sok megjelent. A novellákat tervezed-e, hogy összefűzöd egy kötetbe esetleg?
3: Mivel nagyon változatos helyen jelentek meg a novellák, egyébként pont a múlt héten is jelent meg egy írásom, mondjuk az vers, nem novella, de jön majd a nyáron még egy novella. Az egy ilyen tematikus afrikai pályázatra készült az író Cimborák által, abból lehet, hogy lesz majd nagyobb projekt is, még az kérdéses, minden esetre közé lesz téve a novella. Olyat terveztem, hogy egy saját novellás kötetet írok majd, de oda már csak újabb írásokkal, tehát nem a régiekkel. Ennek egyrészt ugye az oka, hogy nagyon változatos helyen jelentek meg, és a jogok ugye nyilván az adott helynél vannak sok esetben, mint egyetlen közlési lehetőség. Illetve a másik, hogy én nagyon régóta novellázok már. 2018-ban jelent meg azt hiszem a legelső novellám az Aranymosáson, és ezek először írógyakorlatnak indultak, tehát én nem terveztem felcsapni sose novellaírónak, nem is éreztem magam sose kompetensnek ebben a témában, aztán megszerettem. viszont nagyon sokat változtam az évek során, már majdnem 10 év eltelt, és több novellám olyan témát dolgoz fel, vagy olyan aspektusból, amikhez már így utólag keresztényként nem tudok kapcsolódni, úgyhogy szerintem ezt így is töltöttem fel a gyűjteményes listába, ahova feltöltöttem a Wattpad oldalra egyben a novelláimat, amiket lehetett, hogy egy bizonyos időszaktól egy bizonyos időszakig íródott novellák, tehát mondhatni egy ciklus. De az a ciklus az már igazából a múlté, tehát elérhető, olvasható, de már nem teljesen az a szellemisége azoknak az írásoknak, amiket jelenleg képviselek.
2: Mi változott? Hogy érzed?
3: A szeretetről alkotott fogalom sokat változott számomra, azáltal, hogy megismertem Isten szeretetét, azáltal mondhatni azt a hiányt sikerült betölteni bennem, amiről korábban írtam, és nagyon sok esetben teljesen más, vagy sokszor torz kép alakult ki bennem azelőtt, hogy mit gondolok, hogyan kellene szeretni, és hogyan tud szeretni az ember, de most már erről egy teljesen más felfogásom van, ugye, mint a Biblia alakít ki folyamatosan, és az újabb novelláimat, ugye a megtérésem óta írt novelláimat már e szerint igyekszem írni.
2: Azért az érdekes lehet ilyenkor, hogyha visszatekintesz a régiekre, és azon is látod a változást, nem csak érzed magadban, ugye, ahogy haladsz előre az utadon.
3: Igen, nekem az is nagyon érdekes volt mindig, ahogy a költőknek a bizonyos ciklusait végig lehetett követni. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem is lesz ilyen.
2: És most, hogy költőket említettél, az előbb ugye elhangzott egy mondat, amiben azt mondtad, hogy verssel is jelent meg, ami egy teljesen másik oldal, hiszen eddig csak prózát.
3: Igen, soha nem gondoltam magam versírónak, továbbra sem gondolom magam annak. Eddig azt hiszem, 2 olyan vers jelent meg tőlem, amire tényleg azt tudom mondani, hogy erre büszke vagyok, ezek szerintem nagyon jól sikerültek, magamhoz képest természetesen, mind a 2 kortárs hangon antológiában. Az egyik a COVID időszakot dolgozza fel, hogy milyen hangok lehetnek esetleg, amiket így a COVID során bezárva az ember már nem tapasztalhat a külvilágból, vagy idegennek tűnik számára, vagy vágyódik utána. Úgyhogy itt a hang és különféle érzékszervek vetületével játszottam. Ez a második pedig, ennek az a címe, ami múlt héten jelent meg, ez a, vagy hát nem múlt héten jelent meg, de én akkor vettem át a tisztelet példányomat, ez a postmodern poéta, egy kicsit a 21. századi művészek, írók, költők helyzetét mutatja be a social media világában. Ugye lehet valami poszt, de az még attól nem postmodern, és hogy akkor most a marketinge, a lényeg, hogy jönjenek a lájkok, vagy sokan vegyék meg a könyveket, vagy pedig az alkotás és az értékálló mű a lényeg. Úgyhogy erről szól igazából ez a vers.
2: Abszolút kortárs probléma minden téren, a művészetekben különösen.
4: Részt veszel-e most majd valahol író-olvasó találkozón? Találkozhatnak-e veled valahol az olvasóid?
3: Ó, igen, a könyvhéten kint leszek Budapesten, június 12-én az Álomgyár kiadó 6-os pavilonjánál Eleven kiadó szerzőivel fogunk közösen dedikálni, és 17-18 óra között lesz ez az alkalom, pont a centerben egyébként a Vörösmarty téren Budapesten, úgyhogy el se lehet téveszteni, de komolyan én mindig eltévedek, és tavaly is ott dedikáltam, és tavaly nem tévedtem el, úgyhogy aki szeretne, azt szeretettel várom, készülök könyvjelzőkkel, matricákkal, és írósulis tollakkal is egyébként.
2: Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor a műsor második felében majd Babocsai Réka színművésznő olvassa fel a novelláidat.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
4: Kedves hallgatóink, és akkor, ahogy a műsorban is ígértük, következzen most Aux Eliza egyik novellája, Babocsai Réka színművésznő előadásában.
5: Aux Eliza, aki a sínek közé szorult. Mesztelenül álltam a tükör előtt, kezemben egy szakadt, törött gerincű kosztolányi kötet. Se színű hajam a vállamra hullott, virsli ujjaim elfehéredtek, ahogy szorítottam ezt. Csend honolt itthon, csak a saját szívverésemet hallottam és az óra ketyegését. Minden kattanás üzenet. Tik-tak, tik-tak. Dagadt disznó, dagadt disznó. Végig simítottam a derekamon. A bőrömet zsírosnak és sikamlósnak éreztem, mintha olajat locsoltak volna rá. Ráléptem a tükör elé rakott mérlegre. A mutató ugrálni kezdett. Az a lány a tükörben nem lehettem én. Én nem lehettem ilyen. Ez az egész csak egy rossz álom, és bármelyik pillanatban felébredhetek. Az óra ketyegett és ketyegett. Fellapoztam a Kosztolányi kötetet. Elolvastam az első verset, ami megakadt a szemem. Mint aki a sínek közé esett, és által érzi tűnő életét. Ha én esnék a sínek közé, biztos nem jönnék ki többé. A hájam szétfolyna a sínek között, és satuba zárna, hogy a vonat kényére kedvére játszadozhasson velem. Még zúgva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferdekép, és lát, ahogy nem látott sose még. A lábam reszketett, húsos combjaim egymásnak surlódtak, miközben az ítéletre vártam. Anyáik bármelyik pillanatban hazaérhetnek, addigra végeznem kell is visszatenni a mérleget, mint ha hozzá se nyúltam volna, máskülönben ők is tudni akarják majd az eredményt. Nekem pedig elegem volt a szégyenkezésből. A látásom elhomályosult a könnyektől, de abban a pillanatban nem bántam. Legalább nem egy undorító hájpacni szemezett velem a tükörből, csak egy folt. Foltnak lenni jó, nem? A foltból még bármi lehet. Lehettem akármi. Mint aki a sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze mese lett, mint aki a sínek közé esett. Nem mertem a mérlegre nézni. Az előbb még tudni akartam a pontos súlyomat, de most elöntött a rettegés. Mi van, ha híztam? Ha örökké ilyen maradok, ha egyszer bekebelezem az egész világot, akkor én leszek a világ? A világ, ami megette az előtte levő világot? Miért nem engedtem a suli orvosnak, hogy ő mérjen meg? Sokkal hamarabb túlestünk volna rajta. Ráadásul így addig követelheti rajtam azt a rohadt adatot, amíg meg nem őszül. Kellett nekem kirohanni onnan. Mint aki a sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között. Az én rémes élvezetem a késő esti nasi volt. De azt valóban élveztem. Ha nem tudtam aludni, megtámadtam a hűtőt, és egészen addig zabáltam, amíg azt nem éreztem, hogy a szemhéjam elnehezül, és egy olyan világba húz le, ahol nem léteznek szorongások, csak a békés sötétség. Legrosszabbul mégis reggelente éreztem magam, amikor az este megevett étel mind kikívánkozott. A bús idő robog fejem fölött, és a halál távolba menny dörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mély levegőt vettem, és megnéztem a mérleget. 46. Francba. A múlt hónapban még csak 42 volt. Fogtam a Kosztolányi kötetet, és belevágtam a tükörbe. A tükörénem darabokra tört. Valahol én is.
4: Aux Eliza novelláját a Babócsai Réka színművésznő olvasta fel. Kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Közelkép című műsorunk végéhez értünk. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok!
0: Kedves hallgatóink! Megismételtük Aux Eliza íróval készült műsorunkat.
1: Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Disszociatív identitászavar, egyenlős skizofrénia. A Pszichopercek mai adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus felderíti, milyen is valójában a disszociatív személyiségzavar, és miért nem azonos a skizofréniával. Továbbá az adásban szó esik az alterekről, vagyis a személyiségekről, a rendszerekről és annak működéséről is. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Izgatott várakozás, felszabadult pillanatok és hatalmas öröm jellemezte az Eke Pontot partiját, ahol a felvételizők közösen várták a 2026-os felsőoktatási ponthatárok kihirdetését. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordszámtól is többen, 3180-an nyertek felvételt a 2026-os általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly, összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra pedig több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésen 2184, még mesterfokozatot nyújtó képzésen közel 900 fő tanulhat az Eszterházy hallgatójaként, felsőoktatási szakképzésre pedig 141-en iratkoznak be szeptemberben. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Intézményi hatáskörben ezentúl 8 fő nyert felvételt az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésünkre a kántor alapszakra, így az összes felvettek száma 3188 fő. Először került meghirdetésre a Művészeti Korona Vizuális Művészet alapszak nappali tagozaton, amelyen 11 fő kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Jászberényben jelentős mértékkel 63%-kal nőtt a nappali tagozatra felvettek száma. A jászsági vállalkozók kezdeményezésére a Jászberényi kampuszon idén először indul műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A legtöbben idén a pedagógus képzés képzési területen tanulnak majd, de kiemelkedő a gazdaságtudományi, az informatikai, a sporttudományi, illetve a művészeti képzési területre felvettek száma is. A bölcsésztudományi képzési területen a legtöbben pszichológia alapszakon kezdik majd meg tanulmányaikat. Büszkék vagyunk arra, hogy az informatikai karra 23%-kal többen, még a gazdaság és társadalomtudományi karra 13%-kal többen nyertek felvételt az idei évben. A gazdaságtudományi képzési területen, nappali tagozaton, állami ösztöndíjas képzésben valamennyi alapszakon minimum 400 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez. A legmagasabb ponthatár a pszichológia alapszakon került megállapításra, állami ösztöndíjas formában, legalább 424 pontra volt szükség. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Elhunyt Vadászi János, egyetemünk jogelődjének az Eszterházy Főiskolának egykori gazdasági főigazgatója. Vadászi János 1955-ben született Egerben. Az intézményben 1997-től közel két évtizeden át dolgozott. Gazdasági tanácsadónként kezdte meg munkáját, majd gazdasági főigazgatóként segítette az intézmény működését. Szakmai felkészültségével, előrelátó gazdasági szemléletével és felelős munkájával jelentősen hozzájárult az akkori főiskola stabil működéséhez. Az általa képviselt észszerű és következetes gazdálkodás biztos alapot teremtett az intézmény fejlődéséhez. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége tisztelettel őrzi emlékét. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: A mai témánk pedig a disszociatív személyiségzavar, ami egy ritka, viszont annál súlyosabb mentális kórkép. Gyakran megjelenik filmekben, és sokan összekeverik a skizofréniával, azonban fontos tudni, hogy két teljesen különálló kórképről van szó. A beszélgetésünk apropóját azért adja a mai adásban a disszociatív személyiségzavar, hiszen, ahogy már a kis felkomban is elhangzott, legtöbben ezt ismerik máshogy is, gondolják, vonják össze a skizofréniával. Mik a legjelentősebb eltérések a két kórkép között?
2: Hát amikor ugye a médiában találkozunk vele, akkor azért mosódik össze ez a két személyiségzavar, mert a skizofréniánál is vannak ilyen hallucinációk, ahol például filmekben meg szokott jelenni az, hogy van mondjuk egy szereplő, akivel interakcióban van a főszereplő, és aztán a végén kiderül, hogy az a szereplő nem is létezik, hanem csak oda képzelte. És hogy nagyon sokszor ezt értékelik úgy, hogy ez egy másik személyiség. Hiszen ugye azt látjuk a filmekben, hogy egy másik ember van ott, akinek saját személyisége van, de hogy ez nem a disszociatív identitás zavar. A skizofrénia az úgy néz ki, hogy ilyen úgynevezett súbokban, tehát ilyen rohamokban zajlik, és hát ennek is több fajtája van, de az, amivel szokták keverni, azok a tünetek, amikor különböző hallucinációi vannak a személynek. Ez lehet képi, tehát lehet az, hogy lát olyan dolgokat, ami nincsen ott, de egyébként lehet nem csak vizuális, hanem hangban történő is, tehát lehet az, hogy mondjuk hall valamit. Van például olyan személy, aki arról számol be. Ezek ilyen internetes skizofréniával élőknek a beszámolói alapján, hogy például neki úgy kezdődött a skizofréniája, hogy egyszer csak azt hallotta, hogy olyan, mintha valaki így narrálná a napját. Tehát, hogy így élte az életét, és egyszer csak egy hang megszólalt, hogy és felkelt az asztalról, vagy az asztaltól. De hogy mindig mindent mondott, amit ő csinált. De lehet egyébként szenzoros is, tehát lehet olyan halucináció is, hogy például valaki azt érzi, hogy olyan, mintha hangyák, vagy mondjuk pókok rohangálnának rajta. Tehát, hogy az, hogy valami olyat oda képzel, ami nincsen ott. Egyébként nagyon sok minden más is lehet mellette, tehát lehetnek tévképzetek is akár elég gyakran, és hogy ezek azok a tünetek, amivel keverik. Most a disszociatív identitás zavarnál ott arról van szó, hogy a személyiség az nem egy személyiség, hanem több személyiség létezik egymás mellett. De ezek a személyiségek nagyon sokféle lehet, erről majd beszélgetünk egy kicsit, hogy vannak-e interakcióban, nincsenek-e, stb. Hiszen a filmekben is nagyon gyakran látni egyébként olyat, hogy valakivel beszélget a karakter, és aztán kiderül, hogy valójában ő nincs is ott, hanem egy másik személyisége, és ő volt mind ez alatt mind a két személyiség. Itt mondjuk a filmben valószínűleg disszociatív identitászavarról van szó, de általában, amikor csak azt látjuk, hogy valaki ott van és beszélget a főszereplővel, akkor az egy ilyen skizofrénia lenne inkább. Tehát emiatt a megnyilvánulás miatt szokták a kettőt keverni, én legalábbis úgy gondolom.
3: Ha jól tudom, vannak kutatások, amik cáfolják ezt, de azért legtöbb esetben arra hivatkoznak, hogy gyermekkori súlyos trauma.
2: Igen.
3: Okozza ezt a disszociatív identitás zavart, amit szerintem a továbbiakban hívhatunk DID-nek, szerintem úgy egyszerűbb lesz. Én arra lennék kíváncsi, hogy azért rengeteg gyereket ér rengeteg nagyon súlyos trauma, mégis, ahogy elhangzott, ez egy nagyon ritka betegség. Mi kellhet még a traumán kívül a kialakulásához, illetve milyen trauma váltja ki ezt?
2: Hát a disszociáció az ugye azt jelenti, hogy hasítás, és a disszociáció egy elhárító mechanizmus, egyébként ez egy olyan elhárító mechanizmus, mint például az elfojtás, tehát amikor érzelmeket, gondolatokat, emlékeket folytunk el. És hogy hát nagyon sokáig úgy gondolták, hogy ez úgy jön létre, hogy amikor a gyermek átél traumát, és nem csak egyszer, hanem folyamatosan, akkor kiskorban nem tud vele mit kezdeni a személyisége, mint azt, hogy lehasít egy másik személyiséget. Na most manapság már nem így gondolják, hanem azt gondolják a legújabb kutatások, hogy inkább arról van szó, hogy gyermekkorban nem annyira stabil még az én kép, illetve nem annyira van meg az, hogy egy személyiség van, hanem hogy ez egy kicsit fluensebb, tehát jobban fluktuálnak ezek, és hogy maga a trauma fogja meggátolni azt, hogy egy egységes személyiségé álljon össze. És hogy az, hogy hát mi az, ami miatt ez történik, ugye hát ez, ebben vannak erre is különböző kutatások, de ebben sincsenek egyébként egyetértések, hogy mi okozhatja ezt pontosan. De ugye vannak genetikai tényezők is például arra, hogy kinek milyen reakciója van a traumára, de hogyha most nem annyira ezekbe akarunk belemenni, hiszen egyébként ezek nagyon ellentmondásosak sokszor, hogyha csak ilyen hétköznapi fejjel belegondolunk abba, hogy mondjuk nagyon nagy stressz ér minket, most nem trauma, hanem csak egy stressz, most ez lehet akár egy vizsgaidőszak, bár most még így márciusban nem feltétlenül az, de majd nem sokára jönnek a hetek, amikor mindenki zéhát ír. Ugye az nagyon sokféle, hogy hogyan reagálunk erre, van olyan, aki pánikolni kezd, van olyan, aki inkább depresszívebb lesz, van olyan, aki mondjuk evészavaros lesz, van, aki meg stb. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, és ebben vannak genetikai tényezők is, szocializációs tényezők is, hogy ugye miért úgy reagálunk mondjuk a stresszre, ahogyan. És ugye a hasításnál is az van, meg a disszociációnál, hogy ez is nagyon sokféle lehet, viszont abban a helyzetben a személynek ez az egyetlen egy adaptív reakciója van erre a traumára, és itt most traumák alatt nem olyanokat értünk, hogy valakit beirattak óvodában 3 éves korában, és nem akart elmenni, vagy az óvónéni gonosz volt vele, hanem ezek ilyen nagyon-nagyon súlyos traumák. Most én itt a podcastben nem szeretnék konkrétumokat mondani, hiszen nem erről szól ez a műsor, de hogy tényleg ezeket a tényleg nagyon súlyosakat kell elképzelni, tehát hogy fizikai, akár szexuális bántalmazás is, és hogy ezek folyamatosan történnek, illetve olyan személy által nagyon sok esetben, akik közel vannak egyébként a gyermekhez. És ugye ebben az esetben mondják azt, hogy ugye a diszociatív identitászavar az technikailag egy kicsit olyan, mint a PTSD, tehát hogy ez egy traumareakció, és akkor ugye vannak különböző személyiségek, amikben van olyan, aki például emlékszik a traumára, van, aki nem. Úgy mondják ezt, hogy ilyen amnézia falak vannak a személyiségek között.
3: A diszociációnak a DSM szerint 3 fő típusát különböztetjük meg. Mik ezek és mit lehet róluk tudni?
2: Utoljára majd a diszociatív identitászavarról beszélek. Van ezen kívül a diszociatív amnézia. Ez az, amikor valakivel valami nagyon rossz dolog történik, és ő elfelejti azt az adott esetet. Szerintem sokan vannak, akiknek az Édes Anna, mint kötelező olvasmány hagyott egy ilyen maradandó élményt, és abban, aki nem olvasta, az nem tudja, de aki olvasta, az tudja, hogy ott pont erről van szó. Hogy a főszereplő nagyon sok mindent elfolyt magában, nagyon sok negatív esemény történik vele, és egyszer csak így idézőbe kiakadt, hát most ezt így mondom, és elkövett erőszakos cselekményt, és erre az erőszakos cselekményre nem emlékszik. És nagyon hát nem nagyon gyakori, de hogy viszonylag gyakori szokott ez lenni, főleg akkor, hogyha valaki alkoholos befolyásoltság alatt áll mondjuk adott esetben. De ez nem csak az lehet, hogy ő követel valamit, hanem vele történik valami. Most mondok egy ilyen félig meddig tankönyvi példát, hogy mondjuk lehet, hogy van valaki, aki mindig félt a víztől, ilyen hidrofóbiája van, és mondjuk lehet, hogy kiderül, hogy ő kisgyerekként beesett egy kútba, és ő erre nem emlékszik, hogy ez mennyire rossz volt, de mégis megmarad egyébként a hatása. Tehát, hogy ez a fajta diszociatív amnézia. Akkor van a depersonalizációs vagy derealizációs zavar. Itt pedig arról van szó, hogy a személy az valahogy úgy érzi, hogy a saját gondolatai, érzései, az élményei, azok nem hozzátartoznak. Tehát, hogy ez egy olyan zavar, ahol egyébként ilyen nagyon, tehát hogy ami egy nagyon erős szubjektív szenvedéssel társul, tehát hogy ez egy rossz állapot, hogy úgy érzi, mintha ez nem is ő lenne, nem is vele történne. És akkor ez a második típusa, és akkor a harmadik az pedig ugye a diszociatív identitás zavar, vagy DID, ugye, hogyha amerikai rövidítést mondunk, illetve régen ezt hívták multiple personality disordernek, mint hogy többszörös személyiségzavar, de ma már ugye ez a diszociatív identitás zavar az, ami elterjedt. És ugye itt van arról szó, hogy több egymástól független személyiség létezik. Ezeket egyébként altereknek hívják, illetve azt a személyiséget, aki a legtöbbet van előtérbe, hostnak hívják, és nagyon fontos az, hogy egyik személyiség sem valósabb, mint a másik. Tehát nem arról van szó, hogy van egy eredeti, és abból jönnek le, vagy hasítódnak le plusz személyiségek, hanem itt arról van szó, hogy mindegyik ugyanannyira valid, csak bennük is vannak különbségek, tehát azt, hogy mennyi dologra emlékeznek, mi a funkciójuk. Vannak olyan személyiségek, amik teljesen összetettek, tehát hogy hát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen sima ember, tehát hogy egy ilyen, nem tudom ezt most így hirtelen jobban mondani, de vannak olyan személyiségek, amik csak mondjuk bizonyos funkciókra vannak, vagy mondjuk olyan személyiségek, akiknél mondjuk traumát tartalmaznak, és lehet van olyan személyiség, aki nem is tudja, hogy ő egyébként egy ilyen diszociatív rendszernek szokták hívni magukat, szisztemnek, tehát nem is egy személynek. És akkor ugye a host az, aki a legtöbbet van az előtérben.
3: Néztem több ilyen videót TikTokon, ahol tartalomgyártók azt állítják, hogy DID-val élnek, és mondjuk egy ilyen switchet is megmutatnak, hogy hogyan történik ez az átváltás egyik alterből a másikba. Nagyon izgalmas volt egyébként ezt látni, viszont itt számomra annyira hihetetlen, még úgy is, hogy így az ember ismeri a hátterét ennek, annyira hihetetlen, hogy akárhogy elfogott egy ilyen kételkedés. És úgy tudom, hogy egyébként még kutatók is vannak, akik azt mondják, hogy ez nem létezik, és cáfolják.
2: Hát azt nem lehet mondani, hogy nem létezik, tehát, hogy nem véletlenül van benne a DSM-be, de így köznapi emberek nagyon sokan vannak, akiknek ez ilyen furának tűnhet. Benne van az egyébként, hogy nagyon-nagyon ritka betegség. Tehát, hogy valószínűleg van egy csomó olyan tartalomgyártó, aki valójában nem DID-s, de ugye ezt most nem tudhatjuk természetesen. Illetve hát nekem is most, ahogy jöttem ide, így mondtam az egyik ismerősömnek, hogy hát is majd erről fogok beszélni. És akkor így rám nézett, ő nem velem egykorú, hát most sokat mondta, hogy nem velem egykorú, de hogy azért egy középkorú, nálam jóval idősebb, egy ilyen 50 pluszos emberről van szó. És így mondta, hogy ő szerint ez hülyeség, ez nem létezik. És hogy így, de, tehát hogy van ilyen, csak nagyon-nagyon ritka egyébként, illetve nagyon sok ember nem is tud arról, hogy ezzel él együtt. És szerintem emiatt lehet ez, illetve ez a váltás is nagyon érdekes, amikor ugye ezt felveszik. Ugye a személyiségek egyébként nem teljesen úgy működik csak az, hogy mindig egy másik van előtérben, vagy így fronton, úgy is szokták ezt mondani, hanem vannak olyan állapotok,

0: le is tud nyúlni, tehát ugyanúgy, mint ahogyan az anyósülésről is, hát nem csinálunk ilyet, de elvileg, ha nagyon kell, akkor mondjuk bele lehet nyúlni abba, hogy mit csinál a sofőr, illetve hát nagyon sok esetben át is tudja venni az irányítást. Ebbe az autóba lehet ülni hátul, ahol nem tudsz beleszólni abba, hogy mi történik, de nagyjából bizonyos dolgokkal tisztában vagy, hogy mi történik. Illetve hát ebbe az autóba lehet lenni a csomagtartóban is, ahol nem lát semmit, nem hallasz semmit, és lehet, hogy nem is tudod, hogy mi történik. Ugye ez a csomagtartóban levés, ez egyébként az amnézia, tehát az, amikor nem tudja, hogy mi történt vele, reggel felkelt, elindult, egyszer csak képszakadás, és akkor utána lehet, hogy este van, és nem is tudja, hogy milyen ruha van rajta, mert nem tudja, hogy aznap mi történt vele. Na, ilyenkor van idézőjelben a csomagtartóba, és valaki más vezette az autót. És ezek a váltások, ezek nagyon sokféleképpen nézhetnek ki. Hát ez ilyen külső szemmel ilyen furának nézhet ki, mert hogy hát ez nem olyan, mint egy szuperhős, hogy fogja magát, és akkor más lesz az arca, de hogy valóban, amikor megtörténik egy ilyen váltás, akkor teljesen más, hogy megváltozik a nonverbális kommunikációja, testtartása, mindene a személynek.
1: Meg sokszor még azt olvastam, hogy a hangja is, meg igen, különböző szokások, hogy mondjuk balkezes az egyik alter, a másik jobbkezes, sőt még egy olyan nagyon-nagyon régi eset is volt, hogy egy részleges bénulást kapott egy úr, és akkor derült ki, hogy disszociatív identitás zavara van, mert amikor átváltotta a másik személyiségére, annak már nem volt semmiféle mozgáskoordinációbeli problémája.
0: Ez ilyen érdekes, jó, hát persze ezek a beszámolók olyanok, hogy sose tudhatjuk, hogy ott valóban arról volt-e szó, de hogy igen, tehát voltak erre kutatások, hogy teljesen minden megváltozik, illetve már vannak olyan országok, ahol külön tanúskodhatnak az egyes személyiségek a bíróságon, tehát de hogy ez jó. Ennyire el van ismerve, hogyha mondjuk valakivel történik valami bántalmazás, akkor ugye nem biztos, hogy mindegyik személyiség tud róla, hiszen van egy csomó személyiség, ami direkt azért van, hogy ő ne tudjon róla. Nagyon gyakori, hogy van gyerek személyiségük, és hogy a gyerek az nem, tehát hogy tényleg olyan, mint egy 6 éves, és akkor úgy is viselkedik, tehát hiába van mondjuk egy 40 éves testben valaki, de hogy ő nem is tudja, hogy egyébként ő vele mi van, hanem csak így felszínre tör ez a személyiség, ez a gyerek személyisége, és akkor ő lehet, hogy nem is tud semmiről, tehát hogy a traumáról sem.
1: De egyébként ezek a személyiségek tudnak változni, fel tudnak nőni, vagy akinek van egy altere, aki mondjuk 6 éves, az soha nem fog felnőni.
0: Ez is egyébként nagyon eltérő, tehát vannak olyan személyiségek, akiknek fix a életkoruk, van olyan, akiknek változik, de akár lehet olyan, hogy ilyen folyamatosan változik dinamikusan, tehát hogy nem felnő, hanem mondjuk bizonyos életkorok között változik. Tehát hogy ez nagyon sokféle lehet egyébként, illetve az is sokféle lehet, hogy például lehet más neme a személyiségeknek, illetve vannak ilyen fiktív alterek, akikről meg azt kell tudni, hogy nem, tehát úgy fiktív személyiségek, hogy akár lehet az, hogy mondjuk valamilyen filmből, vagy meséből egy karakter, vagy lehet, hogy mondjuk valaki mondjuk egy sellő karakter, ugye, hogy ezért ilyen fiktívek, de ők ugyanúgy léteznek, csak ők magukat ugye ilyen fiktív karaktereknek definiálják, és általában megvan az oka annak, hogy ők miért léteznek. Ugye általában azért, mert hogyha a kisgyerekkel a trauma történik, akkor ugye ő idézőjelben azt tudja elképzelni, hogy mondjuk egy olyan fiktív karakter tudja mondjuk ezt túlélni, és akkor így jön benne létre ez a karakter, de általában nem ők szoktak a fronton lenni.
1: Szerintem térjünk rá egy kicsit a váltásra, amit már itt szegről végről említettünk, mert korábban beszéltünk ezekről a TikTokos arcokról, akik azt vallják, hogy DID-vel élnek, és ők az az érdekes, hogy mindannyian egyformán írták le ezt a váltást, és mindenki ilyen pislogásról, ilyen halánték, homlok fejtető környéki bizselgésről beszéltek, és kicsit olyan érzésről, mintha így el akarnának ájulni. Ez egyébként így valós, tehát tényleg ilyenekkel jár egy váltás?
0: Hát az a érzet, hogy egyrészt én nem vagyok klinikai szakpszichológus, illetve hát a klinikai szakpszichológusok között is az egy nagyon speciális dolog, hogyha valaki ilyen személyekkel foglalkozik. Ez ugye a klinikusok között, akik mentális betegekkel foglalkoznak, mindenkinek általában van egy szakterülete, hogy kikkel szokott foglalkozni, tehát hogy így ebből a szempontból én nem tudom azt mondani egyértelműen, hogy tuti, hogy ez így van, illetve erről azok a személyek tudnak beszámolni, akik ezzel élnek együtt, és akiknek van diagnózisuk, tehát hogy valóban ez így van. De azért nehéz az, hogy a közösségi médiában nagyon sok embert látunk, és ugye valójában sose tudhatjuk, hogy valóban mennyire valós az, amit ők mondanak. De én is egyébként ezt hallottam nagyon gyakorian, hogy ilyen hasonló jelenségeket, illetve hát azt is, hogyha olyan a rendszer, hogy mondjuk egy kicsit tudatosabb, tehát hogy tudják a személyiségek, hogy

0: ők egy ilyen rendszerben élnek, akkor azt is szokták érezni, hogyha egy másik személyiség így közel van, tehát ebben a társtudatos állapotban. De vannak olyan személyek, akiknél például az van, hogy mondjuk akár a hoston kívül a többi személyiség nem is tudja, hogy ők egy ilyen diszociatív rendszerben léteznek. Tehát, hogy az is például viszonylag gyakori lehet, hogy egyébként, hogy amikor ő van a fronton, akkor nem is tudja. És ugye az, hogy miért történik ez a váltás, ugye ennek is sok oka lehet. Ugye vannak olyan személyiségek, akiknek valami funkciója van, tehát például lehet, hogy mondjuk van egy olyan személyiség, aki kifejezetten mondjuk az ilyen higiéniai dolgok, ilyen fürdés, vagy ilyesmivel kapcsolatos dolgokat vesz át, vagy mondjuk segít. De lehet az is, hogy vannak olyan személyiségek, akik akkor aktiválódnak, hogyha bizonyos helyzetbe így triggerelődik a személy, tehát mondjuk az, hogyha valaki bántja őket, vagy akár csak az, hogy mondjuk nem túl kedves velük, vagy mondjuk egy olyan közegbe jönnek, ami mondjuk emlékezteti őket a traumára, és akkor lehet, hogy mondjuk egy kevésbé kedves személyiség előjön. Na most az nagyon fontos, hogy amikor vannak ezek a mindenféle ilyen filmes karakterek, ahol ugye nagyon szeretnek ezzel eljátszani a filmalkotók ezzel az ötlettel, hogy és akkor van egy, nem tudom én, egy sorozatgyilkos énje, meg egy nem tudom én milyen énje, hát hogy ez azért így nincs, mert ugye minden személyiség azért van, hogy védje saját magát. Na most ezért nem fog az megtörténni elég nagy valószínűséggel, amiket a filmekben látunk. Főleg azért is, mert maguk a személyiségeknek is amúgy nagyon sokszor van valamilyen mentális betegsége.
1: Igen, jó, hogy ezt említed, mert én is olvastam, hogy általában ez szokott társulni különböző társbetegségekkel, sőt úgy is, hogy akárcsak az egyik alterre jellemző az egyik betegség. Melyek ezek?
0: Hát ami ugye nagyon gyakori, ugye amiatt, hogy traumáról van szó, hogy valamilyen PTSD-vel, tehát ilyen poszttraumás stresszavarral, szorongással, pánikrohammal, depresszióval, tehát ilyenekkel társulhat, de bármi más is lehet, tehát hogy lehet az, hogy van egy olyan személyiség, akinek meg neki is van még egy személyiségzavara mondjuk pluszba. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, de az viszonylag gyakori, igen, hogy ez a traumával összefüggő ilyen hangulatzavarok és egyéb zavarok azok megjelennek.
1: Már a beszélgetés előtt mi beszéltünk a Széttörve című filmről. Igen. Nem tudom, ki mennyire látta, de ez a film, ez a DID dolgozza fel elég sajátos módon. Hát ebben vannak ilyen természetfeletti vonalak is még emellett.
0: Persze, mert mindig kell valami szuperhős vagy gonosz dolog, vagy
1: igen,
0: varázslat.
1: Sajnos, ami amúgy szerintem nagyon elrontja, és én nagyon sajnáltam a film végén, hogy ezt belehúzták, mert amúgy nekem nagyon izgalmas volt csak az alapötlet. Ott egy férfi, hát én nem is tudom, de legalább 10 személyiséggel él, és elrabol 2 lányt. Most én arra lennék kíváncsi, hogy neked pszichológus szemmel mennyire valós, vagy így milyennek látod ezt a média megjelenést, hogyha most ezt a nagyon természetfeletti átveszik az állatok tulajdonságait, és gyíkként felszaladunk a falra részt, azt kihúzzuk a forgatókönyvből.
0: Hát az a helyzet, hogy én egyben sose láttam ezt a filmet, mert én fel vagyok háborodva rajta. Mert mint nem felháborodva, csak én ezt egyébként egy kicsit károsnak tartom, mert mint nem feltétlenül azt, hogy létezik ez a film, hanem magát a reprezentációját ennek a betegségnek, vagy személyiségzavarnak, mert hogy az van vele, hogy ilyen nincsen, hogy neki áll elrabolni embereket. Tehát, hogy az a baj, hogy persze, hogy mindenki azt éli meg, hogyha van egy ember, akinek több személyisége van, akkor ki tudja, hogy milyen személyisége lehet. És ugye felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi van akkor, ha az egyik az veszélyes. De alapvetően nem szokott ilyen lenni, abból, amit én tudok, meg amilyen szakmai tudásom van ezzel kapcsolatban, de hogy alapvetően ez nem nagyon történik meg, mert hogy inkább mindegyik személyiség arról szól tényleg, hogy magát védje, és sokkal gyakoribb egyébként az önsértés.
1: Ez lett volna a Pszichopercek e-havi epizódja. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni, mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson a mai napon. A kormányfő kiemelte, jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, közölte, bár az ellenzék szerint nem történt meg a szükséges felkészülés, de még néhány nappal ezelőtt is úgy tűnt a vízügyi előrejelzések alapján, hogy nem éri el azt a kritikus szintet a Duna vízállása Paksnál, ami szükségessé tenni az erőmű leállítását. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki, amit a statisztikákból nem lehetett kiolvasni, és az időjárás előrejelzések sem mutattak, tette hozzá Nagy László, vezérigazgató helyettes, Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki paksi sajtótájékoztatóján. Elmondta, igyekeznek a leállítást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mi hamarabb megkezdeni, amint azt a Duna vízszintje lehetővé teszi, megjegyezve, a kitekintés nem túl jó, hiszen az év legkevesebb csapadékot ígérő időszaka következik. Péntek estig várja a kormány a villamos energia nagyfogyasztók önkorlátozásra vonatkozó felajánlásait, mondta a miniszterelnök. Majd jelezte, a nála lévő táblázatban már szerepel, hogy melyik nagyfogyasztó mennyit vállalt. Magyar Péter összegzése szerint a nagyfogyasztók értik a kialakult helyzetet és igyekeznek optimalizálni és átütemezni az energiafogyasztásokat úgy, hogy a csúcsidőszakban fellépő áramigényüket áttegyék a nap másik időszakára. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztés fog megvalósulni Magyarországon. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád megyében 54, Zala 29, Hajdúbihar számos településén léptettek életbe korlátozást, Szentendre egyik városrészén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. A Nemzeti Sportügynökség ZRT újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be az általa üzemeltetett létesítményekben, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Azt írta, a következő időszakban augusztus 9-ig nem használhatják a létesítmények a díszkivilágítást, a napi csúcsidőszakban 17 és 22 óra között a létesítmények leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelhetnek. A mai naptól elérhető minden üres pedagógus álláshely a Klebersberg központ dedikált felületén, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelezte, az oktatási és gyermekügyi minisztériumhoz, valamint a Klebersberg központhoz is sok megkeresés érkezik állást kereső pedagógusoktól. Jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. A tankerületi központok feltöltötték a megpályázható pedagógus álláshelyüket saját honlapjukra. Ezeket a kkgov.hu tankerületek oldalon, a kiválasztott tankerületi központ aloldalának hírek menüpontjában lehet megtalálni. Az a cél, hogy a hivatása iránt elkötelezett minden pedagógus el tudjon helyezkedni az oktatási rendszerben. Méltósággal viselt hosszú betegség után életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi Gács Judit műfordító szerkesztő, tudatta a Gálvölgyi család. Gálvölgyi Judit 1946. január 8-án született, a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett. Már ekkor is írt cikkeket és műfordítóként dolgozott. Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Rodolfo így csinálja, és Rodolfo című könyvei több kiadásban, sok ezer példányban jelentek meg. Férjével Gálvölgyi Jánossal 55 éven át voltak házasok. Búcsúztatását zárt családi körben tartják majd. Nyugodt időjárási körülmények lesznek a szombati 44. Lidl Balaton átúszás során. A hullámok általában gyengék lesznek, de kánikulára és erős napsugárzásra kell majd készülni, hívta fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Végül az aktuális időjárásról. Derült felhőtlen lesz az ég, hajnalra az északnyugati-nyugati tájak fölé kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem várható, gyenge marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul. Alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, a nagyobb városokban és vízpartok közelében melegebb lehet a hajnal. Híreinket hallották.

Még egy perc is elhagyom magát. Hát e percre még nyújtsa két kezét, vége, nincs tovább.

Bonsoir. Búcsú könnyekre most már a babám nincs idő. Bonsoir.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. István hozott mi nálunk.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy szoktuk téged is, Böbe, itt vagyunk újra a Miskolci szerkesztőségben, és júliusi programokat ajánlunk ebben a rekkenő hőségben, és hát reméljük, hogy a programokon is rekkenő hőség lesz, mert hogy július 31-es augusztus 1-e két napos a lovagi tornán újra felbőgnek a motorok Miskolcon. Ez a Miskolci Motorok Fesztivál is családi hétvége. A város, ahol a rock mindig otthon volt, ismét életre kell, és a legendás miskolci motoros és rockos hangulat július 31-én és augusztus 1-én fog visszatérni. Egyébként azért jó, hogy elindul ez a Miskolci Motorok Fesztivál, mert olyan fesztivál és családi hétvége, amely a régi hagyományokat éleszti újjá, és egy új motoros közösségi ünnepet teremt. Szóval két napon át fog dübörögni a rock a Diósgyőri várszomszédságában, a lovagi tornák terén, ahol a hazai rock élet ikonikus zenekarai gondoskodnak a hangulatról, és tényleg régi motorosok is, ha fogalmazhatok így, már mint a zenében, és újak is, majd mindjárt fogjuk hallani a programot. A koncertek mellett azonban ez sokkal több lesz egy zenei fesztiválnál. Július 31-én pénteken a kis színpadon kezdődnek a koncertek, Zalán meg a Kobold, ez jön 2 órakor, 3-kor a Későn szóltál, ugye nekik is van tematikus klubuk az egyik házunkban, tehát őket is sokszor szoktam mondani a programajánlódban, és Egri Péter és a Mystery Gang lép majd a kis színpad deszkáira. Utána pedig jön a nagy színpad, ahol a zenemi 6 órától kezd, a Romeo Vérzik jön utána, 21:20-tól a jól ismert és szeretett Ród, és az ABCD zárja majd 23 óra 10-kor a pénteki programot, és talán még, ha mondhatom, akkor még erősebb lesz a szombat, mert hogy akkor szombati gyerekprogram is lesz. Talán kezdjük ezzel, mert hogy ez van legkorábban. A Brand New délelőtt 10 órakor lép majd a színpadra, és Kovácsovics Fruzsina, hát őt is nem csak városi rendezvényeinkről ismerjük, mert már volt itt fellépni, hanem ugye a kereskedelmi médiumokból, és hát ő volt ilyen tehetségkutató műsorban, és aztán utána nagyon ügyesen megcsinálta magát ezekkel a gyerekműsorokkal. Tényleg egy aranyos hölgy, én beszéltem vele, kedves és ember között. Tehát tényleg nincsenek meg azok a sztáralőrök, úgyhogy ez jó. Nyuszi motorverseny lesz, ahol a showmester Fácán, a Mystery Gangből is, hogy mik ezek a kiegészítő programok egyébként az egész motoros fesztiválon, tombora sorsolás, látványos motoros bemutatók, nagy márkák legújabb modelljei, de erre majd visszatérünk, viszont szeretném elmondani, ha már a színpadi programoknál voltunk, hogy mi lesz a nagy színpadon tehát. Szombaton, augusztus 1-én a Nevergreen lép 17 órakor a színpadra, aztán a Sing Sing. Úristen, ha visszagondolok, akkor mennyire sokat hallgattuk a Sing Singet is, hiszen a rádiókból is folyt egy-egy számuk. Aztán a rock legendák, amire utaltam, hogy a régi motorosok is itt lesznek. Viki Dál Gyula, Varga Miklós, Kalapács Józsi, Rudáncsó és Kalapácsó Szintia. Ez biztos, hogy egy fenomenális műsor lesz. 2 órán keresztül fogják szórakoztatni a közönséget, mert hogy az Anna and the Barbies csak 21 óra 40-kor jön. Hát ők pedig olyan ikonikus rockerek lettek már, akiket azt gondolom, hogy nem csak, hogy nem kell bemutatni, hanem amikor jönnek, akkor ha ingyenes a koncert, ha belépős, mindig megtelik az adott művelődési ház, vagy éppen színpad. A Zorál 23 óra 40-kor zárja majd ezt a sort, és a kis színpadot most a végére hagytam, mert hogy ott helyi illetőségű bandák lépnek fel, a Strapacska Bluesben 12:50-kor őket is nagyon bírjuk, a Rock Heaven, az Ace of Bass és Ildi Rider zárja majd ezt a sort 16 óra 10-kor, de azért nem lényeges itt a Szent István Rádió hullámhosszása, hogy mindent nagyon pontosan elmondjak, egyrészt kedvet szeretnék csinálni a hallgatóknak, másrészt meg természetesen az egész programot, közösségi média felületeinken és a weboldalainkon, tehát ugyanúgy a lovagi tornák terén is mindenhol elérhető ez gyakorlatilag, de a városban is lehet látni tablókon és posztereken is természetesen.
0: Tehát ez a program a lovagi tornák terén lesz július utolsó hétvégén, és egy kérdés erejéig még térjünk vissza a kísérő programokra és rendezvényekre.
1: Azért ilyen ritkán van, hogy a főnyeremény a tombola sorsoláson egy Yamaha MT-07-es motor. Tehát, hogy konkrétan egy motor a főnyeremény, ha már motoros fesztivál, megadták a módját, azt gondolom. Ez egy kicsit ilyen naked bike-szerű, hogyha a rádióhallgatók értik, ezt tudják. Tehát egy ilyen lecsupaszított motor, de hogy ez egy műfaja is a motorosok közösségének, ez a naked bike. Tehát, hogy nem gyorsasági motor, ebből azt hiszem nem túramotor, de ugyanúgy természetesen ez ezekre is mind jó, tehát egy nagyon erős motorról beszélünk, és ez számomra hihetetlen, hogy a fődíj lehet. Tehát látványos motoros bemutatókkal és sokkal készülnek, hát itt majd biztos elmondják a ehhez értők egyébként, hogy miket láthatunk, és a motoros közösség mindennapjaiba is beavatást nyerünk, a nagymárkák legújabb modelljei, ahogy mondtam, és különleges egyedi építésű motorok is lesznek a helyszínen, motoros ruházat, alkatrészek és kézműves termékek is, bemutatók, motoros ügyességi és látványos show elemek. Tehát motoros élmények gyakorlatilag minden mennyiségben és családi programok egész hétvégén, amit itt kifejtettünk. Ha egy mondatban kéne összefoglalnom, akkor rock, motorok, közösség Miskolc stílusban. És talán még annyit hozzátennék, hogy a motoros hölgyek, mert hogy nagyon tiszteljük a hölgyeket, a vendégeink. Ezt úgy kell érteni konkrétan, hogy a Miskolci Motorok Fesztivál megkülönböztetett figyelemmel várja a motoros hölgyeket. Azok a hölgyek, akik motorkerékpárral érkeznek a rendezvényre, akár vezetőként, akár utasként, tehát ha valakihez felpattansz te is bőbe utasként, akkor te is bejöhetsz ingyen, díjmentesen látogathatják a fesztivált, mert a motoros közösség erejét és sokszínűségét együtt ünnepeljük. Ráadásul a bérletet, illetve a helyszínen tombolát vásárlók között, ahogy mondtam is, egy nagyon értékes motort, egy Yamaha MT7-es sorsolunk ki. Úgyhogy a kis színpad programjai és a gyerekprogramok ingyenesen látogathatók, természetesen nagy színpad programjai 6 éves korig látogathatók ingyenesen. Szerintem ennél nem kell több egy nagyon jó fesztiválhoz. Úgyhogy, ahogy még egyszer mondanám a dátumot és a helyszínt, Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége, július 31-e és augusztus 1-e a Lovagi Tornák terén, rock, motorok, közösség Miskolc stílusában.
0: Pár július hónapban beszélgetünk, én mindig szeretek kíváncsiskodni a következő hónap programjairól is, és most így teljesüljön minden vágyom, mert hogy a folytatásban egy augusztusi programot is már jó előre a kedves hallgatók figyelmébe ajánlunk, egy vacsora színházat. Érdekesen hangzik már a cím, és a részleteket pedig elárulod nekünk te, Krisztián.
1: Hát mert vacsorázni is lehet, meg színház is, úgyhogy ebből...
0: Kettő az egyben.
1: Igen, ebből jön össze ez az összetétel, hogy vacsora színház. Egyébként vadi új ez is nálunk, és szerintem jól is fog sikerülni, mert hogy Sej Judit zenés önálló estjéről beszélünk, akit hát országosan ismerünk. Utitársam Shirley MacLaine, ez az előadás címe, augusztus 13-án csütörtökön este 7 órai kezdett el a Csengei kertben. Shirley MacLaine regénye alapján Sej Judit alkalmazta egyébként ezt színpadra, és hogyha tartalmat nézzük, akkor Shirley és Sel táncos nők, színésznők és nők. Tehetségesek, szerelmesek, szenvedélyesek, viccesek. Életük egy része a nyilvánosság előtt zajlik, másik része láthatatlan, de annál meghatározóbb. Vannak olyan szakaszai az életüknek, amikor ez a láthatatlan rész nagyobb figyelmet követel magának. Vannak periódusok, változások, fordulópontok, amiken egyedül kell végigmenniük akkor is, ha úgy vannak körülöttük gyerekek, szülők, barátok és sok-sok munka akár. És van, amikor egy szerelem olyan energiákat szabadít fel, amiről álmodni sem mertek, és van, amikor csak átsuhan az életükön, és segít megtalálni, hogy kik is éppen és merre tartanak. Sej Judit egy igazi belső utazásra hív bennünket, Shirley MacLaine életének egy szakaszán keresztül, nagyon sok humorral, tánccal, énekkel, és hát természetesen, ami kihagyhatatlan, szerelemmel. A szereplők Sej Judit, aztán itt lesznek természetesen az alkotók között, ott van Pelsőci Réka rendező is, aki nagyon sok darabot rendezett, amit a műhában mi leadtunk, és Fekete Ernő lesz egyébként Jerrynek a hangja. És mi ez a vacsora hozzá? Hát 19 órakor kezdődik vacsora, augusztus 11-én kedden 19 óráig van lehetőség a vacsora jegyváltására, ez nagyon fontos, de ez is fent van természetesen a közösségi média felületeken, mert hogy a vacsora az előadás előtt kerül felszolgálásra, ezért a pontos érkezést kérjük. Az asztalnál a helyfoglalás érkezési sorrendben történik természetesen. Az előadás alatt, hiszen színházról van szó, a felszolgálás szünetel.
0: És hol lesz a vacsora?
1: Ott, az is, a Csengei kertben, tehát az is nagyon ügyesen ki lett találva. A Karán Boris gasztro húsos ajánlata és a Lestján gasztro és bár vega ajánlata közül választhatunk. Nem fogom elsorolni, mert egyrészt hihetetlen ez a gasztro különlegesség, amit itt látok, másrészt meg ez is fenn van. Csak hát ehhez is természetesen kedvet szerettem volna csinálni, hogy előtte meg lehet vacsorázni, de ez nem azt jelenti, hogy vacsora nélkül nem lehet eljönni a színházba. Vacsora színház tehát utitársam Shirley MacLaine, Sej Judit zenés önálló esélye augusztus 13-án csütörtökön 19 órakor a Csengei kertben.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Még a nyár kellős közepén vagyunk, ezért további szép nyarat kívánok neked, és hát remélhetőleg találkozunk legközelebb augusztusban is, az augusztusi programokkal visszatérünk a Szent István Rádió hullámhosszaira.
1: Így van, és én is mindenkinek, a rádió a hallgatóknak nagyon szép nyarat kívánok, jó pihenés, természetesen neked is, Böbe. Mi visszatérünk erre, és ez a sok minden, amit ide is szoktam hozni a rádióba, ez folyamatos.

0: Varga Gáborral, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával beszélgetek.
1: Az a célja, hogy a könyvtár terein túl megszerettessük és még jobban felhívjuk a figyelmet az olvasás fontosságára, a könyvtár használat fontosságára, mert azt gondolom, hogy a magyar könyvtári rendszer egy olyan kulturális rendszer, amelynek központi és nagyon markány szerepe van abban, hogy nem csak a szabadidő hasznos eltöltését, természetesen ez is nagyon fontos, hanem az olvasás megszerettetését, a dokumentum használatot, legyen az könyv, folyóirat vagy esetleg adatbázis, ezt képviselje, és fontos az, hogy az emberek kezébe könyvet tudjunk adni, vagy bármilyen dokumentumot, és a statisztikai adatok azt mutatják, hogy emelkedik azoknak a száma, akik kölcsönöznek, és egyre többet kölcsönöznek. Nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy a dokumentumárak azért eléggé elszabadultak napjainkban, de én azt szeretném hinni, hogy nem csak emiatt, hanem amiatt is járnak hozzánk, és kölcsönöznek ennyien, mert jó a dokumentum kínálatunk, és azt gondolom, hogy a kollégák nagy hozzáértéssel válogatják a megvásárolni szánt dokumentumokat, illetve a használóinknak is van lehetősége jelezni, hogy éppen milyen könyvre, folyóiratra van szükségük, és akkor ezt beszerezzük a könyvtár számára.
0: Valóban nem lehet eleget beszélni az olvasás népszerűsítéséről. Ebben önök oroszlán részt vállalnak, hiszen a könyvtár a mindennapokban, a hétköznapokban is megteszi, mondhatom így a magáét, valamint népszerűsítik az olvasást. Egy fogalomról is beszéljünk, vagy egy kezdeményezésről, egészen pontosan a könyvtári kihívásról. A pozitív oldalát emeljük ki ennek a könyvtári kihívásnak.
1: A könyvtári kihívás egy olyan országos kezdeményezés, amely tavaly decemberben indult, és idén május végéig tart, és a célja nem más, mint hogy a könyvtár használatra való felhívás. Bár arról van szó, hogy a könyvtáraknak forgalmi adatokat kell produkálniuk és jelenteniük, de ez nem csak száraz statisztikát jelent, hiszen minden statisztikai adat mögött látogatók vannak, és a forgalmi adatok mögött pedig könyvtár használat. És azt mondhatom, hogy mind a könyvtár használat, tehát a beiratkozott olvasók száma is nő, de még markánsabban nő, ahogy az előbb említettem, a dokumentum kölcsönzések száma. Ebbe a programba nem csak a II. Rákóczi Ferenc könyvtár csatlakozott be, hanem jó pár nyilvános könyvtár a vármegyéből, illetve a könyvtár ellátási szolgáltató rendszer keretében közel 100 kis település is, úgyhogy elmondhatjuk, hogy országosan innen Borsodabony Zemplén vármegyéből jelentkeztek a legtöbben erre a játékra, és ezt így is fogjuk fel, tehát ugye van fődíj, vannak helyezések, de nem ez a fő szempont, hanem egy olyan országos kezdeményezés, amely valóban a könyvtárakat egy kicsit előtérbe állítja, és próbálunk olyan programokat szervezni, amely ezt a könyvtár használatot és a könyvtárak megszerettetését segíti elő.
0: És ha példát említhetünk, nekem nagyon tetszett a diafilmek kölcsönzésének példája, amelyet megemlített egy konkrét példaként. Milyen jó lenne, ha visszatérne a családokba tényleg az, hogy diafilmeket kölcsönöznek, és esténként leül a család azért együtt, hogy megnézzenek közösen egy diafilmet. Van erre példa?
1: Valóban, igen, ez egy új szolgáltatásunk, és itt összetalálkozott az olvasóigény, és a mi fejlesztési tervünk is, hiszen voltak diafilm klubjaink, vetítettünk diafilmeket óvodásoknak, kisiskolásoknak, és voltak ezzel kapcsolatos foglalkozások, de jött olyan igény, hogy ezt az otthoni környezetben a családok együtt töltve az estét is lehetne művelni, ezért több fiókönyvtárunkban is, és itt a központi könyvtár gyermekkönyvtárában is most már lehetőség van diafilmeket kölcsönözni, és a dokumentumvásárlási keretünk egy részét erre fordítjuk. És nagyon pozitívak a visszajelzések, tehát a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy népszerű, és sokan kölcsönöznek és sokat diafilmeket, és hát valóban most lehetne ennek egy ilyen retrós feelinget tulajdonítani, de hát ha visszagondolunk a gyermekkorunkra, akkor az egy nagyon jó érzés volt, hogy este leül a család, és ugye a kisebbeknek felolvassák a szülők, nagyszülők, és akkor egy idő után meg már a gyermek olvassa a dián szereplő szöveget, az még egy másik aspektusa ennek az együttlétnek, úgyhogy én bátorítom a kedves olvasóinkat, hogy használják ezt a lehetőséget, hiszen folyamatosan szerezzük be a diafilmeket, és ugyanúgy, ahogy a könyvválasztékban is van beleszólása az olvasónak, hogy milyen könyvet szeretne tudni itt a polcokon, ugyanígy a diafilmek választéka kapcsán is nyugodtan, ha nem találja, vagy éppen ki van kölcsönözve, akkor beszerezzük még egy példányban.
0: Én pedig bátorítom a kedves hallgatókat, hogy éljenek ezzel az újfajta lehetőséggel is, akár itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban is. Köszönöm szépen a beszélgetést Varga Gábornak, a könyvtár igazgatójának.
1: Én köszönöm.

0: Több fontos szerepcserével és a megszokott látványvilággal tér vissza idén az Egrivár egyik legnépszerűbb előadása. Az Egri csillagok című történelmi musicalt július 31-én láthatja a közönség. A beharangozó sajtótájékoztatón Kelemen Csabáné Lengyel Edina elmondta, hogy a produkciót férje Kelemen Csaba álmodta meg az Egrivár falai közé, mert meggyőződése volt, hogy Gárdonyi Géza történetének nincs autentikusabb helyszíne, mint maga a vár. Az eseményen Novák Ném Lakár Zsófia, az Egri vár igazgatója arról beszélt, hogy a vár nem csupán helyszínt biztosít az előadásnak, hanem küldetésének is tekinti az 1552-es várvédelem emlékének megőrzését. A továbbiakban elsőként Kelemen Csabáné Lengyel Edinát, az Agria nyári játékok ügyvezetőjét, valamint Novák Ném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallják.
1: Szeretnénk visszaemlékezni a régmúltra, az előző két évtizedre és az előttünk álló évekre, mert reményeink szerint még sok ilyen évtized áll majd előttünk. Idén az Egri csillagok július 31-én pénteken kerül majd bemutatásra az Egri várban, 20 órai kezdettel. Egy kicsit akkor a régmúltról. 2004-ben kezdtük el, pontosabban kezdte el férjem, Kelemen Csaba, az Egri csillagok színpadra állítását az Egri várban. Szerette volna, hogyha méltó környezetbe kerül ez az előadás, hiszen előzőleg a liceum adott neki játszási helyet. Ő volt a megálmodója és haláláig a szervezője ennek az előadásnak, és 20 évig ő játszotta a főszerepet. Nagyon fontos volt számára ez az előadás, és méltó helyére így tényleg oda tudott kerülni az Egri várba. Ez nem volt egy könnyű feladat, több év munkáját vette igénybe, mivel az akkori vár vezetése nem nagyon örült annak, hogy a színházi előadás kerüljön a történelmi falak közé. És aztán ez az előadás természetesen sok helyszínre eljutott, voltunk vele a Felvidéken, Kárpátalján, de ami a szívünkhöz legközelebb álló, az Csíksomjó, ahol is a Nyerekben 350 000 ember nézte meg ezt az előadást, és dobogott együtt a szíve velünk. Ez az előadás azért is fantasztikus, mert egy olyan nagyszerű csapat van a háta mögött, akiknek tényleg ez szívügye, akiknek ez fontos, és jóban, rosszban tényleg mondhatom, hogy együtt vagyunk, és mindenki nagy örömmel jön erre az előadásra, és várja az augusztus első hétvégéjét, hogy találkozunk, és részesei legyünk ennek a szép és felemelő élménynek. Számomra is meghatározó, fontosnak, szívügyemnek tartom, mint már mondottam, férjem öröksége okán is, és szellemisége miatt, mert azonosulni tudok vele, és lényegében egyfajta nemzeti megtartó erővel bír ez az előadás, amire azt hiszem, hogy napjainkban igen nagy szükség van. A nézőknek is nagyon sokat ad, mind színházi élményben, mind nemzeti hitvallásban, úgyhogy méltán mondhatom, hogy büszke vagyok, büszke lehetünk erre az előadásra. És ami még nagyon nagy érték ennek az előadásnak, hogy az országban nincs még egy ilyen előadás, ami mondhatom, hogy évtizedek óta, 22 éve töretlenül nagy sikerrel megy minden évben ugyanazon a helyszínen. Úgyhogy azt gondolom, hogy védenünk kell és továbbvinnünk ezt az előadást, és reméljük, hogy amikor mi már nem leszünk, akkor is még sok embernek ad majd örömet. A jelenről is egy picit szeretnék beszélni, mivel három szerepkör fog majd gazdát cserélni az idén. Az egyik Sárközi a cigány szerepe, akit Rácz János színművész kollégánk és nagyon szeretett barátunk játszott a kezdetektől. Ikonikus szereplőjévé vált ennek az előadásnak. Tényleg én azt gondolom, hogy talán még több tapsot kapott, mint dobó. Tehát tényleg nagyon-nagyon szerette őt a közönség. Sajnos tavaly játszotta ezt utoljára, átadta a szerepét egy kedves kollégájának, Gombás Ádámnak, aki Gábor papot játszotta. Így Gábor pap szerepét Rencz Márk veszi majd át. A másik szerep, ami szintén nagyon fontos szerepe ennek az előadásnak, Jumurdzsák, aki Tunyogi Péter, nagyon kedves barátunk, színművész kollégánk személyesített meg. Az ő szerepét pedig Csengeri Attila fogja majd átvenni. Őt is nagyon-nagyon szerette a közönség, úgyhogy nagyon hiányozni fognak nekünk. Gondoljunk rájuk szeretettel, és a következő szereplő gárdát pedig fogadjuk megint csak nagy szeretettel, és öleljük keblünkre.
2: Elgondolkodtató, amikor Edina említette azt, hogy a nemzeti identitás szempontjából milyen szerepe van az előadásnak. Igen, valóban 2014 óta az Egrivár, mint nemzeti emlékhely egyébként is ennek az eseménynek minden történeti aspektusával igyekszik megismertetni a látogatókat nap, mint nap. És nyilván ennek része az is, hogy egy ilyen előadáson sokkal inkább kötetlen formában egészen másként érzelmekre hatóan a művészetnek az eszközeivel lehet közelebb hozni azokat a tényeket, amit mi viszont ugye nyilván a mindennapokban egy fegyverbemutatón, egy vezetett sétán, egy tárlatvezetésen adunk át, az itt egy egészen közvetlen kézzelfogható módon kerül a látogatókhoz. És hát nem elhanyagolható az, hogy valóban 1901 óta a Gárdonyi Géza halhatatlan munkájának folytatásokban megjelenő regénye révén egy olyan hagyatékot is ápol a Vármúzeum, hiszen mi vagyunk a Gárdonyi hagyaték őrzői és ápolói, amely révén nyilván nekünk kettős feladatunk is megtartani és fejlődni, és a megtartás része az mindenképpen benne van ebben a mai alkalomban is, hogy itt ülünk, és az idén is nálunk kerül sor az előadásra. Látjuk, érzékeljük, hogy mekkora érzelmi kötődés van a közönségben az előadás iránt, és hát Edinának az elszántsága és a munkája nyilván abszolút tiszteletre méltó, hogy ezt őrzi, ezt a lángot, és a látogatókhoz minden évben elviszi, úgyhogy szerettük volna nyilvánvalóan ebben támogatni őt, így az idén is helyet ad a Vármúzeum ennek a rendezvénynek. Egy nagyobb rendezvénysorozat keretében, mert több színházi előadásra, illetve koncertekre kerül sor, és ennek a megkoronázása tulajdonképpen a 31. záró előadás. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk erre természetesen az idén is, és hát úgy bízom benne, hogy ez a megújulás, ami most itt elindult a szereplőgárda kapcsán, ez egyébként a mi gondolatainkkal is mindig egybevág, tehát fontos az, hogy időről időre meg tudjon újulni egy-egy ilyen produkció, de az, amit őriz, az a gondolat, amit láthatóan generációk óta minden magyar embernek fontos, ezt az eredeti üzenetet továbbra is el tudja adni, és köszönöm Edinának, hogy ebben ilyen lelkes és nagyon kitartó munkát végez.
0: Az elhangzott összeállításban elsőként Kelemen Csabáné Lengyel Edinát, az Agria Játékok ügyvezetőjét, majd Novákném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallották.

0: Az idei Egri csillagok című történelmi musicalt beharangozó sajtótájékoztatón részt vett a rendező Moravec Levente is, aki szerint nincs még egy olyan szabadtéri színházi produkció, amely ilyen hosszú ideje megszakítás nélkül ugyanazon a helyszínen szerepelne. Kiemelte, az eredeti szereplőgárda az évek során teljesen kicserélődött, de tudatosan építették fel azt a fiatal társulatot, amely képes továbbvinni a darab szellemiségét. A következőkben őt, valamint Halmi Zoltán koreográfust hallják.
1: Sajnos kénytelen vagyok javítani. Ez az előadás az Egri Várban 2003-ban lett bemutatva. Tévesen van föltüntetve. Tehát, hogyha most matekilag megyünk, ugye matek az egy nagyon fura dolog. Ha más nem veszünk, akkor mikor kezdődött a 21. század, 2000-ben vagy 2001-ben. Ezen a mai napig vitatkoznak. De miután 2003-ban már előadás volt, most pedig 2026-ban lesz előadás. Így az én matekom szerint ez a 24. évad, amit együtt töltünk, és a 23. év. Viszont, ahogy Edina mondta, Magyarországon nincs még egy ilyen produkció, ami ilyen szériát megélt volna. Ráadásul azt mondom, hogy ugye nem kőszínházi formátumban, ahol azért könnyebb a macskákat hosszan életben tartani egy állandó színházi épületben. És most, ahogy Edina is elmondta, a társulatból távozott két az utolsó két olyan oszlopunk, akik az első évattól kezdve velünk voltak. Így módon az egész társulat lecserélődött a 2003-as bemutatóhoz képest. 2003-ban Halmi Zoli barátunk ölelte magához a koreográfiát, ami a mai napig lényegében nem változott. Bár Zoli elment hajózni, de átadta az utódjának, aki ugyanazt a koreográfiát tanítja be a mindig megújulóknak. Még drága barátunk Kelemen Csabi halála előtt fogalmazódott meg, hogy hát lassan cserélni kell a társulatot, mert Dobó István számára is már akadálymentesíteni kellett a várfalat, hogyha meg akartuk védeni. Ezért egy frissítés ráfért, akkor egy castingot hirdettünk, abból állt össze lényegében az a csapat, melynek utolsó tagjai most fognak debütálni ebben a szerepben. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy színház szobor, hiszen ha meg akarom nézni a Mona Lisát, akkor elmegyek Párizsba, Louvre-ba, és tudom, hogy ott megtalálom. A közönség szép lassan megszokta azt, hogy augusztus első hétvégéjén az Egri Várban látható ez az előadás. A jegyvásárlások, ahogy bejött az internetes jegyvásárlás, onnan már sokkal könnyebb volt követni, hogy Kanadából, Ausztráliából úgy szervezték emberek a nyaralásukat, hogy Egerbe jönnek, ebben az időszakban jönnek, hogy meg tudják mutatni régebben a gyerekeiknek, most már az unokáiknak ezt az előadást. Ezt eddig még senki nem ugrotta túl, ezt a 23 évet és 24 évadot. Mindnyájunk mögött, ahogy Zoli mögött is ott volt a tartalékember, aki át tudta venni a dolgot, a produkciót. Ugyanígy mögöttem is ott vannak azok az emberek, akiket már ki is próbáltunk, úgyhogy tavaly előtt, meg az előtti évben én már csak ültem a nézőtéren, és néztem, hogy küzdjenek meg ők a produkció rendezésével. Úgy minősítettem, hogy jól tették, tehát remélhetőleg, hogy ezt az előadást, ahogy Csabus nézi föntről, én is túloldalról fogom nézni. Hát körülbelül ennyit szeretnék mondani, Zoli Rága.
2: Hát azt gondolom, hogy én a szerzők mellett egy olyan emberke lehetek itt az Egri csillagokban, aki a legelejétől, már az első produkcióban, ugye, ami a Margit szigeten durrant el tulajdonképpen, és ahogy a mai sajtótájékoztatóra Matyi hívott föl, ott is ő fedezett fel engem. Én ott csak még táncoltam a Honvéd Együttesben, pontosabban már akkor, mint profitáncos befejeztem az életutamat, de visszahívott minket a Novák Ferenc, ugye, mert ez egy monster produkció volt, rengeteg táncossal, és hogy nem, a főszereplő Novák Péter kitörte a lábát a bemutató napján, és mikor én jöttem be a kis autómmal, a Tata felhívott, hogy akkor legyek kedves fölfáradni, Várkonyi Matyihoz a stúdióba, a fölénekre, és akkor este én leszek a Bornemisza Gergely. És a következő évadban pedig, hogyha csatlakoztam a Matyi által az Egerben lévő ugye Peke Sándor által rendezett liceumi előadáshoz, és itt ragadtam. És aztán azt gondolom, hogy én lehettem itt minden, és megtanulhattam mindent, amit lehetett. Lehettem koreográfus, lehettem Bornemisza Gergely, lehettem Gábor Pap, meg tulajdonképpen a próbákon bárki bőrébe is belebújhattam, mint koreográfus, mert nekem illet tudni mindenkinek a szerepét. És azt is büszkén elmondom, és idézőjelbe téve, hogy a legtöbb vicuskát azt gondolom, hogy én fogyasztottam el, mint Bornemisza Gergely, mert rengeteg olyan művésznővel sikerült ugye megformálnom ezt a szerepet. És mind-mind más volt. És mind-mind más előadás volt. És ahogy az ember beleidősül ebbe a dologba, annál inkább lejjebb csúszott. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez a darab az én életem. Tehát végig lehet ezt az egészet követni, én nagyon szeretem. Most ugyan már kikerültem belőle, de többször sikerült ugye színpadra állítani. A legnagyobb ugye az a Budapesten az arénában volt. Hát az egy fantasztikus élmény volt, de azt gondolom, hogy a legeslegjobb élmény az akkor, mikor a Nyerekben egyedül egy szál magamban fönt a keresztnél elénekelhettem ez a Teli Hold című dalt. Hát az egy hihetetlen érzés volt. Annyi ember, mikor egyszerre vesz levegőt, én már nem ismertem. Tehát, hogy, és azt is hozzáteszem, hogy azóta még azt az előadást egyszer sem láttam, bár tudom, hogy megvan videón, úgyhogy majd egyszer csak hozzájutok ehhez az egész dologhoz. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok sikert szeretnék kívánni az utódainknak, hogy ez a hihetetlen munka, amit ide letettünk, mindannyian, akik itt ülünk, és részesei vagyunk így, úgy, amúgy, ez még menjen, legyen, hogy az itt ülő fiaim is érezhessék úgy, hogy egy kicsit Bornemisza Gergelyek akarnak lenni, hogy ők is úgy járjanak föl a várba, mint én, belopózva, amikor régen még úgy lehetett belopózni a várba a gyerekkoromban, mert ugye én kötődöm ide családilag is, úgyhogy én tényleg sokszor azt gondoltam, hogy én vagyok az, és lehettem.
0: Az elhangzott összeállításban elsőként Moravec Leventét, az Egri Csillagok című történelmi musical rendezőjét, majd Halmi Zoltán koreográfust hallották.
3: Étel, ital, ruha, fegyver, hozzám ragad szeretettel.

0: A musical szövegírója Béres Attila úgy véli, az előadás túlmutat egy hagyományos musicalen, számunkra életre szóló közösséget, valamint a magyar történelem és összetartozás színpadi megélését jelenti. Várkonyi Mátyás zeneszerző előrevetítette, hogy 2027-ben különleges jubileum következik, 30 éve mutatták be először a musicalt a Margit-szigeten, a tervek szerint a jubileumi évadban korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újulhat meg a produkció, miközben megőrzi mindazt, ami miatt generációk szerették meg. A következő percekben Béres Attila szövegírót, valamint Várkonyi Mátyás zeneszerzőt hallják.
1: Michelangelótól állítólag megkérdezték, hogy hogyan tudja ezeket a csodálatos szórokat kifaragni. És azt mondta, hogy nagyon egyszerű, a fölösleget le kell bontani róla, le kell faragni, és meg lesz a szobor. Na most egy ilyen hihetetlen, szerteágazó, epikus művet színpadra alkalmazni nem kőfaragás. Sokszor tévútra

0: Adtuk, mégse, mégis inkább olyan tévutam volt, hogy a Beglerbék fölrobbantása bekerült, miközben az egész máshol van, és teljesen érdektelen. Tehát, hogy egy drámai vonulata meglegyen, amiben benne van az árulás, a harc, az eltökéltség, az elszántság, sok-sok kedetlenség, sok-sok, és sok-sok szerelem, és sok-sok valami olyan hangulat az rossz szóra, olyan lelki állapot, ami onnan a színpadról le tud jönni, és bele tud ivódni az emberekbe, mármint a lelkükbe. Ügyeltem arra, hogy mindenkinek legyen meg az igazsága. Egy epikus műben ilyen nincs. A drámában ott kell lenni mindenkinek, mindennek, ami fontos. Tehát igazság kvázi, ha igazságot nem is, de magyarázatot szolgáltattam Hegedűs árulására. Erősen motiválódott a Jumurdzsáknak ez a szenvedélye, hogy minden áron megszerezze, és hát a dobó elszántsága az nem egy papíros dolog volt, hanem még hazudott is a cél érdekében, hogy sikerüljön megmenteni a várat. A cigány szerepét azt nagyon szerettem. Azt ki kellett találni, azt végig kellett vinni, és neki kellett adni egy olyan személyiséget, egyéniséget, ami szerteágazóan megmutat valamit az emberből, amit a hősies szerepek nem tudnak megmutatni. Nagyon-nagyon erős volt a zene szerepe, a rámható hatása. Tehát tulajdonképpen erősítettük egymást, mert szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nagyszerű versek vannak ebben a darabban, és kölcsönösen motiválni tudtuk egymást, és ezek a visszahatások csak a javát szolgálták, mert ami kiesett, ami nem kellett, ami nem volt, hát azt, hogy tökéletes, nem mondhatom, de nem volt, nem passzolt mondjuk annyira, azt ki kellett selejtezni akkor is, hogyha nekünk kedves volt. A drámai vonulat, a drámai menet, hát ezt megfogni, hát erről a rendező is tudna beszélni, mert ott kell lenni. És rengeteg olyan dolog kiesik, ami kedves az embernek, vagy fontosnak tartja, de végig kell vinni egy mesét, amiben, mint az elején mondtam, benne van mindaz az emberi tényező, ami két és fél óra alatt megvalósítható úgy, hogy az emberek egy kicsit emelkedettebben menjenek ki a nézőtérről.
1: Szóval mindenkivel egyet értek, de nekem is van egy saját időszámításom, az a 29. évad, amivel az egészet meghirdetjük. A darab létrejötte, az első előadás ugye 1997-ben a Margit szigeten volt, az a Szakácsi, Likidál, stb. Most nem mondom még a szereplőket. Nagyon sok anyag van fönn a neten. Tehát, hogy az Agria játékok honlapját megnézzük. Én azért hoztam tévét meg laptopot, csak elfelejtettem a távirányítót elhozni, úgyhogy most nem tudok vetíteni, öngolt lőttem, de azért le fog játszani egy-két hangzóanyagot, ami érdekes lehet. És itt van a szereposztás is, fönn van a mostani idei szereposztás. De miről szól ez? Arról szól, hogy a 29. évad után a 30. évad, ami egy nagyon szép kerek szám, egy előadásnak, egy színpadi produkciónak, ami általában egy manapság egy-két előadást érnek. Tehát fantasztikus számok ezek, és próbáltam feldolgozni, hogy hol voltunk, mikor voltunk, Holókőtől kezdve, Filis Poros Jenőn át, fantasztikus helyeken voltunk, és én úgy gondoltam, hogy a 30. év az egy olyan kulcsfontosságú év, hogy újra születésével legyen. Tehát egyrészt látványban majd a lehetőségeinket majd a rendezéssel kell egyeztetni, tehát amivel lehet, abban még érettebb, még nagyobb produkciót csinálni, és ehhez persze anyagi feltételek is kellenek nyilván. Miben újult meg eddig a darab? Hát például az, ami egy régen egy prózai jelent volt a végén, a bizonyos köznapi hősök, az végleg bekerült az előadásba, mint zenei jelenet, és ez már a sportcsarnokból is megvolt. Ennek a videoklipje is fönn van a

0: a neten, szerettem volna vetíteni, de nem sikerült, és ugyebár a dolognak a dramaturgiája is folyamatosan csiszolódik, de gyakorlatilag ez most már egy ilyen nagyon tradicionális előadássá vált, és én azt írtam most, hogy az Agria játék produkció Egri csillagok a nagy magyar történelmi musical. És úgy gondolom, hogy ez a végső forma, ami szimpatikus nekem, de gondolom a közönségnek is, mert itt a szereposztásban az is elő van, hogy egy dicsőséges győzelem a magyar történelemben. Nem akarok senkit kritizálni, de Mohácsról is írnak mostanában darabot. Nem tudom, hogy az mennyire volt dicsőséges. Én nem úgy tanultam történelemben, hogy az dicsőség volt, de ez egy másik téma. Ez biztos, hogy a magyar történelem dicsősége, és az is biztos, hogy ez is marad. Tehát akármi lesz, történik a világban, meg itthon, meg otthon, ez mindig a dicsőséges történet közé tartozik, és Eger pedig ennek a legbüszkébb és legnagyobb tulajdonosa, vagy hogy mondjam, csúnya szóval, haszonélvezője, vagy győzője, vagy bármi. Tehát ez egy fantasztikus dolog, és remélem, hogy ez is a támogatóinknak és az érdeklődőknek is jelent valamit, és ezért mehetünk tovább, és folytathatjuk a dolgot. Tehát ebben nagyon bízom, és hát elkezdtem a dolognak a videó megjelenését szervezni, illetve most nem zenét szerzek, hanem videót keverek, kavarok, hogy jusson el minél több ember ez a dolog. Mert nagyon sok musical születik mostanában, szinte évadonta 10-20, nem tudom, figyelemmel kísérem, de tényleg az van, hogy az a fajta rákészülés, ami ebben a darabban van, az, hogy ezt időbe kellett megírni, időbe kellett színpadra vinni, időbe kellett sok minden, és kellett hozzá plusz energia, plusz tudás, plusz műveltség, stb. Hogy ilyen darabok szülessenek most majd újabbak is, erről van lehetőség, hogy ezt elérjük, és ez a darab legyen példája, meg még az István a király. Ez a kettő, ami szerintem történelmileg is nagyon fontos. Tehát ezeket a dolgokat szeretném továbbvinni, így ebben a csapattal, meg ha lehet akár a világot is megfordítjuk, hát ez semmiről nem áll, azt én tudjuk. Volt már olyan, hogy lefordítják németre, van is, meg is találtam egy olyan szerződést, amit az elején volt egy olyan, hogy német nyelvű előadást is terveznek belőle, aztán ebből most még eddig nem lett semmi, de én soha nem adom föl.
1: Az elhangzott összeállításban elsőként az Egri csillagok című történelmi musical szövegíróját, Béres Attilát, majd Várkonyi Mátyás zeneszerzőt hallották.
2: Esküszöm, hogy a haza érdekében minden erőmmel a várat megvédem. Élve el nem hagyom, bogánynak nem adom, a magyarok istene engem úgy segél. Erő és forté meg nem félemlít, meg nem tántorít pénz, se ígéret, és a vár feladására való minden hajlandóságot sújtsa erős, jogos, halálos ítélet. A haza nem eladó! Veletek maradok minden rosszban, nem kérek olyat, mit magam nem tennék. Ha nem így cselekszem, vessen ki a föld, és ne érdemeljen ki az Úr örök kegyelmét.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni, mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson a mai napon. A kormányfő kiemelte, jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, közölte, bár az ellenzék szerint nem történt meg a szükséges felkészülés, de még néhány nappal ezelőtt is úgy tűnt a vízügyi előrejelzések alapján, hogy nem éri el azt a kritikus szintet a Duna vízállása Paksnál, ami szükségessé tenni az erőmű leállítását. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki, amit a statisztikákból nem lehetett kiolvasni, és az időjárás előrejelzések sem mutattak. Tette hozzá Nagy László, vezérigazgató helyettes, Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki paksi sajtótájékoztatóján. Elmondta, igyekeznek a leállítást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mi hamarabb megkezdeni, amint azt a Duna vízszintje lehetővé teszi. Megjegyezve, a kitekintés nem túl jó, hiszen az év legkevesebb csapadékot ígérő időszaka következik. Péntek estig várja a kormány a villamos energia nagyfogyasztók önkorlátozásra vonatkozó felajánlásait, mondta a miniszterelnök. Majd jelezte, a nála lévő táblázatban már szerepel, hogy melyik nagyfogyasztó mennyit vállalt. Magyar Péter összegzése szerint a nagyfogyasztók értik a kialakult helyzetet és igyekeznek optimalizálni és átütemezni az energiafogyasztásokat úgy, hogy a csúcsidőszakban fellépő áramigényüket áttegyék a nap másik időszakára. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztés fog megvalósulni Magyarországon. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád megyében 54, Zala 29, Hajdúbihar számos településén léptettek életbe korlátozást, Szentendre egyik városrészén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. A Nemzeti Sportügynökség ZRT újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be az általa üzemeltetett létesítményekben, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Azt írta, a következő időszakban augusztus 9-ig nem használhatják a létesítmények a díszkivilágítást, a napi csúcsidőszakban 17 és 22 óra között a létesítmények leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelhetnek. A mai naptól elérhető minden üres pedagógus álláshely a Klebersberg központ dedikált felületén, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelezte, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz, valamint a Klebersberg központhoz is sok megkeresés érkezik állást kereső pedagógusoktól. Jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. A tankerületi központok feltöltötték a megpályázható pedagógus álláshelyüket saját honlapjukra. Ezeket a kkgov.hu tankerületek oldalon, a kiválasztott tankerületi központ aloldalának hírek menüpontjában lehet megtalálni. Az a cél, hogy a hivatása iránt elkötelezett minden pedagógus el tudjon helyezkedni az oktatási rendszerben. Méltósággal viselt hosszú betegség után életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi Gács Judit műfordító szerkesztő, tudatta a Gálvölgyi család. Gálvölgyi Judit 1946. január 8-án született, a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett, már ekkor is írt cikkeket és műfordítóként dolgozott. Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Rodolfo így csinálja, és Rodolfo című könyvei több kiadásban, sok ezer példányban jelentek meg. Férjével Gálvölgyi Jánossal 55 éven át voltak házasok. Búcsúztatását zárt családi körben tartják majd. Nyugodt időjárási körülmények lesznek a szombati 44. Lidl Balaton átúszás során. A hullámok általában gyengék lesznek, de kánikulára és erős napsugárzásra kell majd készülni. Hívta fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Végül az aktuális időjárásról. Derült felhőtlen lesz az ég, hajnalra az északnyugati-nyugati tájak fölé kevés fátyolfelhő érkezhet, csapadék nem várható, gyenge marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul. Alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, a nagyobb városokban és vízpartok közelében melegebb lehet a hajnal. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Hajnal Anna, az elidegenedethez. Holdbeli tájon élsz, árnyék hidegben, szűk mértéktartás a szkafandered. Meleged óvod, költeni valót beosztod, fog szerint ki mennyit ér, majd mi verődik vissza. Oxigén, szüken van, méred, a drága idő magadnak, nem pocsékolod. Minek? Olyanra, aki van, bár haszna nincs. Vigyázz, ne várj, időben visszatérj, a meleg föld táplálód, otthonod, ahol tüdődnek édes levegő, s inyednek bőlevő alma terem. Én asztronauta utánad megyek. Holdbeli tájra vértezett szívem, 150 fokos hő, 150 fok hideg meg nem bénítja. Erős, eleven. Mert mély gyermekkorunkból sejtjeim eleven hálójában ott remeg a megörökölt hűség, akarat. S az akkor szerzett edzés, az öröm, rugalmas ereimen hajtja át vad bőség, boldogság áramait, ma is, mint minden nap, amíg vagyok. Hadd melegítselek, ne mondj le rólam.
1: Hajnal Anna az Elidegenedethez című versét Havas Judit előadásában hallották. Hajnal Anna költő Gyepű Füzesen született 1907-ben. Verseit az Álláspont és a Pásztor Tűz című folyóiratok közölték. 1933. decemberében először jelent meg verse a Nyugat című folyóiratban. Ettől kezdve a Nyugat rendszeresen közölte írásait. Ő és Trencsényi Valdapfer Imre hozta létre a Tóth Árpád társaságot. Tagjai között olyan kiválóságokkal, mint Vörös Sándor, Radnóti Miklós, Devecseri Gábor, Szerb Antal vagy Csészabó László. Összejöveteleiket Hajnal Anna lakásán tartották, ahol felolvasó esteket rendeztek egymás között, és művészeti vitákat folytattak. Első kötete 1935-ben jelent meg. Versei között találhatók gyermekversek, elbeszélések, és több versét a Kaláka Együttes és Halász Judit is megzenésítette. Kósa György zeneszerző kórusművet írt, három kórusmű Hajnal Anna verseire címmel. Vészi Endre így emlékezett rá. Idézem. Hajnal Anna egyik legmegbecsültebb és legszeretettebb kortársam. Költészetét és ember szeretetét, tevékeny, aktív ember szeretetét nem lehet szétválasztani. Egész életét a költészet sugallatában és szellemében élt át. Ez volt számára a legfontosabb. Eddig szólt az idézet. Hajnal Anna 1977-ben hunyt el Budapesten.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2026. július 31-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idei felvételi eredményeiről és legnépszerűbb szakjairól. Majd szólunk arról is, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az intézményben. Végezetül Tisza bábolnai aktualitásokról is hallanak. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Krakker házban létrehozott emléképítmény azoknak a hallgatóknak a nevét örökíti meg, akik az egyetemmé válást követő 10 évben helyezést értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. A művészeti kar közreműködésével elkészült alkotás nem csak az eddigi eredményeket teszi láthatóvá, hanem a jelenlegi és későbbi hallgatói nemzedékek számára is ösztönzést adhat. Ezzel a gondolattal üdvözölte a kezdeményezést dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Most őt hallják.
1: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakker házban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe. Olyan neveket őriz, amelyek mögött a tehetség, a szorgalom, az alkotó bátorság, kutatói kíváncsiság és az oktatói támogatás áll. Azok a hallgatók, akik a tudományos diákköri konferencián helyezést értek el, saját munkájukkal dicsőséget hoztak a karuknak, az oktatóiknak, a közösségüknek és egész egyetemünknek. Az eredményeik azt üzenik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen van értelme kérdezni, kutatni, alkotni, és van értelme hinni abban, hogy a hallgatói munka valódi értéket teremt. Egyetemünk számára a tehetséggondozás küldetésünk egyik legfontosabb része. Mindannyian tudjuk, hogy a tehetség ígéret. Ahhoz, hogy kibontakozzon, figyelemre, bizalomra, szakmai igényességre és olyan közösségre van szüksége, amely támogat, inspirál és felemel. A TDK ennek az egyetemi kultúrának az egyik legszebb formája, a hallgatói kíváncsiság és az oktatói elhivatottság találkozási tere. Különösen fontos ez itt a művészeti karon, ahol a tudományos és művészeti teljesítmény gyakran személyes látásmódból, érzékenységből, belső keresésből és teremtő erőből születik. A egyetemünk 250 éves jubileuma óta az ekkely elmondata örökség, érték, jövő. Ezek a fogalmak pontosan kifejezik azt a szellemiséget, amelybe ez a dicsőségfal is illeszkedik. Az örökség számunkra azt jelenti, hogy építünk arra a tudásra, kultúrára, hitre és szellemi hagyományra, amelyet elődeinktől kapunk. A Krakker ház falai között ez az örökség különösen is jelen van. A múlt értékei élő alapként szolgálnak az új teljesítmények számára. Az érték azonban az emberi és szakmai teljesítményekben válik láthatóvá, amelyet ma is ünnepelünk. Érték a hallgatók munkája, az oktatók mentoráló figyelme. Érték a közösség bizalma, és minden olyan eredmény, amely másokat is ösztönöz. A jövő ezekben a nevekben, akiket ma itt láthatunk az dicsőség falon, ezekben a nevekben válik láthatóvá. Azokban a fiatalokban, akik ma hallgatóként szerepelnek ezen a dicsőség falon. Holnap pedig alkotóként, kutatóként, pedagógusként, művészként, értelmiségiként formálják a közösségeinket, városainkat, kultúránkat és egész nemzetünket. Ez a dicsőségfal megnyit egy utat. Emléket állít az elért sikereknek, és példát mutat a következő nemzedékeknek. Azt üzeni minden ide belépő hallgatónak, Itt van helye a tehetségnek, van becsülete a munkának, és az egyetem közössége számon tartja, megbecsüli azokat, akik teljesítményükkel gazdagítják a közös örökségünket. Köszönet illeti mindazokat, akik a dicsőségfal létrejöttén dolgoztak, és mindazokat az oktatókat, témavezetőket, mentorokat, akik a hallgatók mögött álltak. A siker közös teljesítmény. Benne van a közös gondolkodás, a biztatás, esetlegesen a kritikus párbeszéd, és az a hit, hogy minden egyetemi hallgatóban ott rejlik valami kibontakoztatásra váló érték.

0: A Dicsőség falavatáson dr. Juhász Tibor tudományos rektorhelyettes felidéztem, hogy 2 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a Dicsőség fal gondolata. Mint mondta, kiemelt szempont volt, hogy frekventált helyen legyen, és az állandóságot jelképezze.
1: Nekem már túl sok dolgom nem maradt, mint sem a koncepcióról, a gondolatról, annak a fogantatásától, a mai napig eltelt útról mondani néhány szót. Ugye elnök úr említett példát arra, hogy dicsőség falak más intézményekben ugye milyen célra emeltetnek. Hát nálunk itt nincs dicsőség fal egészen idáig. 2 éve jött a gondolat, hogy a UTDK-n helyezést elért hallgatók előtt tisztelegve a nevük megjelenítésével kellene kitalálni egy ilyet, és nagyon örülök neki egyébként, hogy végül ez úgy alakult, hogy hát akkor a hallgatókkal kezdünk. Ugye az egyetem számára mi más lehet fontosabb, mint a hallgatók. Lehet, hogy lesz még folytatása a dicsőségfalazásnak, de a hallgatóink mindenképpen elmondhatják, hogy ők voltak az elsők, akik neve ezen szerepel. Nyilván a célunk ugye az volt, hogy tisztelegjünk az eddigi teljesítményük előtt, illetve motiváljuk a jövő nemzedékét hasonló, kiváló eredmények elérésére. Hát ugye 2 éve született a gondolat, ezt így rektorasszony azonnal rábólintott, megkerestem a művész kollégákat, a intézményi TDK bizottság tagjait, és hát rakosgattuk egymás fejébe ezt a gondolatot, dédelgettük. De nyilván az, hogy nem volt intézményi minta, ez egy kicsit lassította a folyamatokat, majd Sütő László kollégám, akit ugye az előbb elnök úr is megemlített, ugye azzal vágta át ezt a gordiuszi csomót, hogy betette egy pályázatba vállalásként, hogy ezt a dicsőségfalat létrehozzuk. Ezáltal egy határidőt rendelt a gondolkodásnak, úgyhogy ez az, ami miatt ma stabilan itt lehetünk. Követelményeket fogalmaztunk meg. A követelmények egyike, az egyik legfontosabbik az volt, hogy mindenképpen frekventált elhelyezkedése legyen, tehát ez ne egy sötét irodának a hátsó sarkában legyen, hanem valami olyan helyen, ahol mind a hallgatóink, mind az oktatóink, mind a város lakossága, mind pedig a turisták gyakran megfordulnak. Ugye hála a művészeti karnak ez egy olyan épület, ahol folyamatosan vannak kiállítások, folyamatosan vannak programok, tehát én azt gondolom, hogy ennél látogatottabb helye kevés van az intézményünknek, tehát ezt mindenképpen sikerült elérni. Másik fontos követelmény az volt, hogy legyen permanens, tehát mindenképpen valami állandóságot mutasson, az örökkévalóságnak szóljon. Volt olyan koncepció, hogy esetleg vetíteni valahova ezeket a neveket, de arra azt mondtuk, hogy jó, eljönnek a hallgatók az avatásra, és azt is gondolhatják, hogy amint elmennek, kikapcsoljuk azt a projektort. Tehát az ilyen gyanút szerettük volna eloszlatni, tehát mindenképp azt szerettük volna, hogy valami olyasmi megvalósítás legyen, amin látszódik az, hogy ez az örökké valóságnak szól. Azt szeretnénk, hogyha azok a hallgatók, akik neve szerepel ezeken a paneleken, 20-30 év múlva is, ha barátokkal, családdal, gyermekekkel, unokákkal erre járnak, akkor biztonsággal bejöhessenek ide, és büszkén mutathassák, hogy az ő nevük ide ki lett írva. Hát ugye a TDK örök, ezt örökös elnök úrtól hallottuk, meg ugye ezt a elnökség többször is szokta hangsúlyozni, és mi ezt elhisszük. Emögött ott van a több mint 70 év bizonyíték, amit ugye már a TDK maga mögött tudhat. Másrészt magunk is igyekszünk a TDK jövőjéhez hozzájárulni, ugyanis 2027-ben a humántudományi szekció és a sporttudományi szekció kerülnek itt megrendezésre. Kollégák már is lázasan dolgoznak ezeken, majd 2029-ben ez a 3T betűs szekció, tanulás és tanulásmódszertani tudástechnológiai szekcióra jelentkeztünk már be, és nem tudom, hogy az elnökségnek van-e már róla tudomása, de felénk Jedlovszky tanár úr már a múltkor egy ilyen vezető értekezleten bejelentette, hogy szeretnék 2031-ben a kémiai és vegyipari szekciót Egerben tudni. Úgyhogy 31-ig jók vagyunk, de úgy gondolom, hogy a TDK ennél bőven, de bőven tovább fog ismert lenni, és nem kell attól aggódni, hogy most csináltunk egy ilyen dicsőségfalat, és 30 év múlva bejön valaki, és nézi, hogy OTDK, hát az meg mi lehet. Tehát ez abszolút nem áll fenn. Valahol el kellett kezdeni, ugye hát a TDK 70 év, az intézményünkkel közös metszete, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mikorra tehető. Többféle jubileum elhangzott most itt, nemrég voltunk 250 évesek, az ODT-k nemrég volt 70 éves, viszont július 1-én volt 10 éve annak, hogy egyetemmé váltunk, és 5 éve lesz most augusztus 1-én annak, hogy katolikus egyetemmé. Hát úgy gondoltuk, hogy ezen évfordulókra is tekintettel a 2017-es ODT-kától, tehát mióta egyetem vagyunk, jelenítjük meg a helyezetteket. Érkezett már egy olyan megjegyzés, hogy talán érdemes lenne korábbra is visszamenni, mert nagyon szépen látszik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem talán nem csak azért lett egyetem, mert 2016-ban majdnem minden főiskola egyetem lett, hanem azért, mert ez az intézmény törekedett és koncepcionálisan építkezett annak érdekében, hogy egyetemmé válhasson, és ez az OTDK résztvevők és helyezések számában abszolút tetten érhető ez az építkezés. Egészen pontosan 2001-ben addig tudtam visszanézni az OTDT archívumában, 2001-ben még 38 pályamunkával volt jelen az intézményünk az OTDK-n, és ebből 7 kapott helyezést. 2013-ra ez oda emelkedett, hogy 145 pályamunka jelent meg az intézményünk, és abból 37 helyezést értünk el. Ez egyébként egy lokális maximum volt, ez a 2013-as év. 2017-től kezdődően ugye vannak itt a panelek, mint említettem, itt olyan 25-29-en értek el helyezést évente. Kiugró év, ami egyben globális maximum is, a 2025-ös év, ahol 44 nevet kellett feltüntetnünk. Tehát minden további év elfér egyetlen panelen, a 2025-ös évnek nagyon nagy örömmel 2 panelt szenteltünk. Tehát 44 hallgatónk ért el helyezést. Ez azt jelenti, hogy 115 pályamunkából 41 lett helyezett, ugye voltak közös pályamunkák. Ha a külön díjakat is számoljuk, akkor 54 kapott valamilyen díjat, tehát akkor elmondhatjuk, hogy fele. Tehát a pályamunkáknak a fele valamilyen elismerésben részesült, úgyhogy ezt tudom, hogy egy tudományos rektorhelyettes nem mondhat ilyet, de ezt elmondtam azon a ünnepségen is, ahol a hallgatókat és a témavezetőket köszöntöttük, hogy ezt nem kell tudni fölülmúlni jövőre. Tehát elég, ha beállítjuk. Összesen 154 item került most itt kiírásra. Egy item alatt értek egy nevet és egy helyezést. Ennyi van a panelen. Az összes többi a panelen lévő QR kódra beolvasásával érhető el az összes többi információt, a dolgozat, a témavezető, a szekció, minden ott van a tagozat, amelyben indult, milyen szakos volt a hallgató. Ugye 6 panel van, mint említettem, amely 5 OTDK évadot fed le. Van olyan név, amely 2 panelen is szerepel, tehát, hogy az egyik évben és a másik évben is helyezést ért el a hallgató, illetve olyan név is van, aki ugyanazon a panelen 2 helyezéssel is szerepelne, 2 különböző tagozatban, 2 különböző témavezetővel ért el helyezést. Vannak olyanok, akik azóta már doktorandusaink, olyanok is vannak, akik már azóta a kollégáink a 2017-es, 19-es merítésből. Hát ugye átlátszó a felület, az, ami azt jelenti, hogy van színe fonákja, csak úgy, mint az élet minden dolgának. Ugye természetesen lehetnek sajtóhibák, ezt minden megjelent hallgatót kérek arra, hogy ellenőrizze le, hogy az ő neve jó helyen van-e, jól van-e kiírva, jó helyezés van-e mögötte. Permanens ugyan az alkotás, de javítható, úgyhogy kérem jelezzék, hogyha bármilyen rendellenességet találnak. Van még nagyon sok üres panel, még ezen a szinten is, illetve a következő szinten is. Kedves jelenlegi és jövőbeli hallgatóink, az ott a ti helyetek.

0: Az eseményen ott volt Habil Csontó Lajos, a művészeti kar dékánja, aki arra emlékeztetett, hogy a művészet egyik fontos feladata mindig is az volt, hogy láthatóvá tegye, amit egy közösség fontosnak tart megőrizni. Most őt hallják.
1: Egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert ugye már sok mindent elmondtak előttem, viszont én megpróbálnék ennek a munkának, vagy én úgy nevezem, hogy egy installációs műnek egy picit a művészeti vonatkozásait is megvilágítani. A művészet egyik fontos feladata mindig is az volt, hogy láthatóvá tegye mindazt, amit egy közösség fontosnak tart megőrizni. Ezért őrzünk portrékat, ezért rendezünk kiállításokat, és ezért emelünk emlékműveket is. És ezért érzem különösen fontosnak, hogy ma itt, a Krakker házban nem csupán egy új installációt avattunk fel, hanem látható formát adunk az emlékezetünknek. Olyan emlékezetnek, amely egyetemünk tudományos és művészeti kiválóságát őrzi. A TDK konferencia, vagy a TDK, vagy a Tudományos Diákkori Konferencia egyetemünk és a művészeti kar számára mindig jóval többet jelentett egy versenynél. Bár hallgatóink folyamatosan megmutatják magukat a vizsgákon, szakmai tudományos fórumokon, kiállításokon, koncerteken vagy vetítéseken, a TDK mindig egy különleges pillanat. Az országos TDK mindig egy különleges pillanat. Ilyenkor a tudás, a kutatás és az alkotás kilép az egyetem falai közül, és egy országos közegben mérettetik meg. Nyilván ez egy visszajelzés és inspiráció is egyben. A hallgatóink számára, illetve minden hallgató számára bizonyítékát adja, hogy a munkájunk megszólítja és érdekli az adott szakmát, tudományos vagy művészeti közösséget. Az oktatók számára pedig annak a megerősítése, hogy a közösen végzett sokszor hosszú hónapok át tartó aprólékos és olykor bizonytalanságokkal teli műhelymunka nem hiába való. Hogy a türelem, a következetesség és a közös gondolkodás végül valóban értékké tud formálódni. Egy kis visszatekintés ugye a tavalyi OTDK-ra, aminek a művészeti szekcióját mi rendeztük meg, egyetemünk. És itt elsősorban nem a szervezésnek a nagysága és nehézségei miatt hozom ezt elő, hanem azért a két napért tulajdonképpen, amikor az egyetem megtelt élettel. Fiatal alkotókkal, beszélgetésekkel, szakmai vitákkal, az egész tulajdonképpen egy inspiráló találkozássá nőtte ki magát. És ilyenkor tapasztalhatjuk meg azt, hogy milyen érzés egy nagy, nyitott szakmai közösség részévé válni, vagy részévé lenni az elmúlt, vagy az elkövetkezendő időkben. Ezért is örülök annak, hogy a dicsőségfal éppen a művészeti kar új épületében, a Krakker házban kapott helyet, ahol semmiképpen sem egy hagyományos emléktáblát szerettünk volna csinálni, ahogy ezt már rektor helyettes úr is említette, hanem valami olyat, amely belesimul ebbe a gyönyörű kiállítótérbe, és idővel az itt tanulók és oktatók mindennapjainak is természetes közegévé vagy részévé válik. A végleges forma persze nem elsőre született meg, mint a rektor helyettes úr is ezt már említette, és nem csak koncepcionális, hanem számos grafikai és térbeli koncepció is vetekedett egymással. Köszönjük a határidőt, mert valóban ez sokat segített, hogy pontot tudtunk tenni a dolog végére. Tehát sokféle lehetőséget végiggondoltunk, mire megszületett ez a megoldás, amelyről mindannyian úgy éreztük, hogy méltó a helyhez és az emlékezés szellemiségéhez is. Végül tudatosan egy visszafogott, letisztult vizuális nyelv mellett döntöttünk. Olyan mellett, amely nem akarja túl kiabálni majd az itt kiállított műalkotásokat, hanem magától értetődően lesz része az épületnek. De ami csendes jelenlétében mégis nap mint nap emlékeztet bennünket arra, hogy a TDK mennyire fontos része az egyetemünk életének. És remélem, hogy épp ez a visszafogottság teszi majd időtállóvá ezt az alkotást. És azt is, hogy ezek a nevek idővel nem csak üvegen lesznek jelen, hanem közösségünk emlékezetének részévé is válik. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy név önmagában csupán a betűk sora. jelentést az ad neki, ami mögötte van. Az évek munkája, a kételyek, a kudarcok, az újrakezdések, mindaddig, amíg végül elérkezik egy pillanat, amikor a közösség kimondja, igen, ez érték. Ez a fal ezért valójában nem csupán a díjazottak neveit őrzi, hanem a mögöttük rejlő emberi történeteket, a kitartást és az alkotó energiát teszi láthatóvá, mint ahogy erről már többen említést tettek előttem. Éppen ezért nem csak a múlt eredményeit idézi fel, hanem nyilván a jövőnek is üzen. Minden alkalommal, amikor egy hallgató majd végsétál a fal mellett, emlékezteti fogja arra, hogy mindig érdemes vállalni és elfogadni a megmérettetésnek a nehézségét. Mindig meg kell mutatni azt a munkát, amely hónapokon át, vagy akár éveken át dolgoztunk, dolgozott az adott hallgató. Remélem, hogy egyetértenek velem, és én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan emlékművet létrehoznunk, amely méltó ehhez az épülethez, és a TDK szellemiségéhez is. Helyesebben a nagyszerűségéhez. És mindazokhoz nyilván, akinek a neve mostantól itt olvashatóvá válik. És abban is bízom, hogy a dicsőségval hosszú éveken át láthatóvá teszi mindazt, amit a közösségünk fontosnak tart megőrizni. A tehetséget, a kitartást, a közös munka erejét, és hát nyilván az alkotás örömét.

0: A dicsőség falon ott található a neve Pap Katalin Tündének, aki a következő gondolatokat fogalmazta meg, most őt idézem. Nem a helyezés és az oklevél az, amit egy életen át magammal viszek a megmérettetésről, hanem sokkal inkább azt az élményt és tapasztalást, hogy a tudományos kutatómunka nem kizárólag magányos műfaj.
1: Bevallom, hogy amikor először hallottam az egész OTDK-ról, illetve TDK-ról már harmadéves voltam, és többnyire azt tudtuk róla, hogy ez valamilyen tudományos verseny. És amikor lett lehetőségünk arra, hogy először kipróbáljuk magunkat az intézményi TDK-n, akkor kiderült, hogy egy sokkal komplexebb dologról van szó. A TDK munka és maga az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel az egy olyan élmény és fejlődési lehetőség, ami elkísér egész életünk során. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ez mind megtörténhet velünk itt hallgatói létünkben. Hallgatói szemmel maga a konferencián való részvétel az egy nagyon különleges légkörrel bír, ugyanis egyrészt rettenetesen izgulunk, másrészt pedig elképesztően lelkesek vagyunk. Izgulunk, hiszen nagyon szeretnénk a lehető legjobban bemutatni azt a kutatást és tudományos tevékenységet, amit folytattunk, ezért igazán érdemes és lehet is izgulni. Szerencsésen nekem nem egyedül kellett ezt átélnem, mert egy barátommal együtt szerepeltünk az OTDK-n. Másrészt pedig rendkívül lelkesek vagyunk, mert nagyon felemelő látni, hogy az ország különböző egyetemeiről érkező hallgatók milyen színvonalas munkát végeznek egyéb területeken. Ezért az OTDK nem a versenyésről szól nekünk, hanem magáról a tapasztalatcseréről, a kapcsolatépítésről, és arról, hogy betekintést nyerhetünk más kutatási témák eredményeibe is. A szakmai beszélgetések és a zsűri visszajelzései, valamint a hallgatók közötti eszmecserék mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az OTDK konferencia végeztével új inspirációkkal és motivációval új emberként érhettünk haza. Nyilvánvalóan az OTDK-ban való részvételről nem lehet anélkül beszélni, hogy az azt megelőző időszakot ne vennénk számba. Maga a kutatás folyamata az, ami sok hallgatónak a legtöbb eredményt és sikerélményt nyújtja. Megtanít számos praktikus dologra, például kutatásokat felépíteni, szakirodalmat keresni, reflektálni, de sokkal elvontabb képességekre is, mint például újrakezdeni, hogyha esetleg valami nem sikerült úgy, ahogy szeretnénk, felállni belőle és újra tervezni. Olyan készségeket fejleszt tehát, amelyek nem csak a tudományban, hanem a munkavilágában és a hétköznapi életekben is nagyon sok értéket teremt számunkra. Megtanulunk ez alatt a munka folyamat során határidőket kiszabni magunknak és jobb esetben be is tartani, problémákat felvetni és megoldani, valamint a legvégén megpróbálni egy munkafolyamatot, egy életszakaszt lezárni, méltóképpen megünnepelni és eredményeinket a lehetőség szerint érthetően bemutatni. Egy TDK kutatási folyamatról pedig nem lehet beszélni a témavezetők jelentősége nélkül, akikkel hallgatóként különleges hálával és tisztelettel gondolunk, és gondolok én is. Hallgatóként szerencsésen egy olyan mentorral dolgozhatunk együtt, aki szakmai tudásával tud támogatni és vezetgetni bennünket, ugyanakkor teret engedni arra, hogy szabadon gondolkodjunk. Ez a közös munka egy olyan védőhálót feszített ki körénk, ahol szabad volt kérdezni és hibázni, és biztonságban érezhettük magunkat azokon az első lépéseken, amikor barátkoztunk a kutatások világával. Mindezeken felül a TDK-nak az egyik legnagyobb előnye pedig mégis az szerintem, hogy lehetőséget ad arra, hogy mélyebben foglalkozzunk egy olyan témával, ami valóban érdekel minket. Az egyetemi tanulmányok során sok ismeretet szerzünk, sokat tanulunk, de a TDK-val van igazán lehetőségünk arra, hogy egy minket foglalkoztató kérdést mélyebben is körbejárhassunk. Ez nem csak a szakdolgozat vagy a diplomamunka során lesz majd előny számunkra, hanem a szakmai karrier építésében is később. Végezetül még azt szeretném mindenhez hozzáfűzni, hogy az OTDK tanított meg arra, hogy a tudomány nem egy magányos tevékenység. Egy olyan közösség részévé válhattunk, ahol mindenkit ugyanaz a kíváncsiság és fejlődni akarás motivál. Az új kapcsolatok, szakmai ismerettségek és barátságok még a konferencia után is megmaradtak és megmaradhatnak. Később közös kutatások és szakmai együttműködések alapjául lehet őket venni. Egyúttal rengeteg inspirációt kaptunk egymástól. A Kepesgyörgy szakkollégium tagjaként pedig személyesen is azt fedeztem fel, hogy milyen motiváló az, amikor az ember eleve olyan emberekkel veszi magát körbe, akik az alapambíciói közé tartozik, hogy a TDK-n részt vegyenek és eredményesen szerepeljenek így, a tudományos gondolkodást és a fejlődést fejleszik egymásban is vigyék tovább. Véleményem szerint tehát a TDK legnagyobb értéke nem az oklevelekben vagy a helyezésekben van, hanem abban, hogy megtapasztaljuk, hogy képesek vagyunk valami újat létrehozni, hozzáadni a világhoz, és mindezt nem kell egyedül csinálnunk. Ez egy olyan élmény, amiért örökre hálások azok, akik valaha megtapasztalhatták az OTDK által, így én is az vagyok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: felvételi eljárásban kántorszakra további 8 fő csatlakozhat majd a beiratkozó hallgatóink közé. A népszerész szakjainknak tekinthetők egyrészt a gazdaságtudományi képzési területen lévő szakjaink, kiemelkedő továbbra is a pedagógus képzési területen lévő alapszakjaink, és az osztatlan tanárképzésben is magasabb hallgatói létszámot értünk el, mint a tavalyi felvételi eljárásban. Emellett talán kiemelném még a sporttudományi képzési területet és a művészeti képzési területünket, ahol szintén népszerűek voltak a képzéseink. Tavalyi évben indítottuk először a pszichológiai alapképzési szakot, ez a bölcsészettudományi képzési területhez tartozik. Itt is igen magas volt a ponthatár, úgy, ahogy az országban szinte mindenhol, és 76 fő kezdheti meg a tanulmányait majd ezen a szakunkon. A Jászberényi képzési helyünkön pedig egy igen kiemelkedő számra vagyunk most büszkék, ugyanis nappali tagozaton 63%-kal nőtt a felvett hallgatóink létszáma, összintézményi szinten pedig 10%-kal nőtt a nappali tagozatos hallgatói létszámunk. Jászberényben a legnépszerűbb szak a gyógypedagógia és az óvodapedagógus szak, és nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben elindult Jászberényben a műszaki menedzser szakunk nappali tagozaton.
1: Nyilván nagyon sok újonnan felvett hallgató izgalommal várja azt, hogy hogyan kell az első lépéseket megtenni, a kollégiumi jelentkezéseket, tehát most, ami nyáron mindenképpen praktikus lépés, mi az, amiket kezdjenek el intézni.
0: A napokban fogjuk kiküldeni a hallgatóknak az értesítést a további teendőikről. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy az első lépésként, hogy be kell lépniük a Neptun egységes tanulmányi nyilvántartó rendszerbe, itt el kell végezniük egy adategyeztetést, és ezt követően a beiratkozási lapot ki kell nyomtatniuk, és a nappali tagozatosok a gólya héten hozzák magukkal, a levelező tagozatos hallgatók pedig postai úton eljuttathatják az egyetemre. Szeptemberben indul a tantárgyfelvétel, úgyhogy nagyon fontos lépés az is, hogy felvegyék a tanegységeiket. Augusztus végén gólyatáborral várjuk a hallgatóinkat. Augusztus 28-tól 31-ig kerül megrendezésre Tiszafüreden a gólyatáborunk, ahol nagyon sok rendezvényel, pontosabban programmal, sportprogrammal, vetélkedőkkel és hasznos információkkal várjuk a gólyáinkat. Kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatosan rövid határidő lesz, úgyhogy szeretném felhívni a figyelmet, hogy kezdjék el már időben beszerezni a szükséges dokumentumokat, hogy a kollégiumi jelentkezésüket idejében be tudják adni a jelentkezők.
1: Jelen pillanatban Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hány kollégiummal rendelkezik?
0: Egerben 3 kollégiumban hirdetünk felvételt, a Magyar Dombi Kollégium Lányka úti kollégiumban és az apartmanházakban.
1: Hogyha valakinek most nem sikerült a felvételi, akkor sem kell elkeseredni, mert pótfelvételi lehetőség mindig van, ezt most mikori határidővel kell figyelni?
0: Július 30-án indul a pótfelvételi eljárás, várhatóan a délutáni órákban, és augusztus 7-én éjfélig tudnak jelentkezni azok, akik vagy nem nyertek felvételt az általános felvételi eljárás keretében, vagy pedig nem jelentkeztek február 15-éig.
1: Minden szakra lehet jelentkezni, vagy csak meghatározott szakokra?
0: Azokat a szakokra lehet jelentkezni, amelyek a normál felvételi eljárásban elindultak. Önköltséges képzési formában minden szakot fogunk hirdetni, ami elindult. Állami ösztöndíjas képzésekről még folynak az egyeztetések a minisztériummal, hogy hirdethetünk vagy nem. Ez igazán július 30-án fog kiderülni mindenki számára.
2: Varga Csillát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatóját hallották.

0: Tiszabábolnán is gondot okoz az aszály miatt kialakult vízügyi helyzet. A helyi kikötőkből ki kellett költöztetni a csónakokat. A település számos fejlesztésben gondolkodik, melyek az ilyen problémákat is megoldanák. Szeretnék az élő Tisza kikötőjét működtetni, s a turisztikai lehetőségeket tovább bővíteni. Bernát Erik polgármester azt is elmondta, hosszú kihagyás után ismét falunapot rendeznek augusztus második hétvégéjén. Bércesi András riportja következik.
1: Mi a keleti kapuja vagyunk a Tiszatónak, ami azt jelenti, hogy az élő Tiszával vagyunk összeköttetésben. Van egy 30 hektáros szallai holtiszánk is. Annak van egy kikötője, vagyis a Súlymos csatornán egy kikötőnk eljeszkedik, meg most harcolunk a önkormányzattal 7 év után, hogy kerüljön az élő tiszai nagy kikötő nekünk a kezelésünkben. Többféle szervet keresek 7 éve, mindenhol csak falakba ütköztem, mindenhonnan nemleges válaszok jöttek, közben pedig az infrastruktúránkat, a turizmusunkat tudnánk ebből a nagy kikötőből fejleszteni, plusz helyi munkaerőt tudnánk létrehozni, csak valami oknál fogva mindig falakba ütköztünk a vízügyigazgatóságnál. Mi se értjük, hogy miért, barátságosan közelítettünk meg mindenkit, de mégis valahogy nemleges válaszokat kaptunk.
2: Miért lenne jó, hogyha a faluhoz tartozna az élő Tiszán a kikötő?
1: Eleve a horgászturizmusunk erősödne, ebből többféle üzletünk, tutajos vendéglő, bolttól kezdve a kocsmánk erősödne, mivel az ide érkező vendégek, én úgy gondolom, hogy itt fogyasztanának, itt vásárolnák meg a reggelit, esetleges ebédet, ebből a helyi vállalkozókat is erősítenék, nem beszélve a vendégházakról, mert aki jön, az nem egy-két napra fog érkezni. Mellesleg a helyi munkaerőnk körülbelül a két kikötő 6-8 helyi embernek tudna munkalehetőséget biztosítani. Továbbiakban így a strandunkat is valamilyen szinten fel tudnánk virágoztatni, mert ott volt egy elég jelentős strandberuházás, ami nem kellőképpen sikerült a tervekhez méltan, ami be lett harangozva. Ennek az okát nem tudom, nem szeretnék belefolyni, majd lehet, hogy ki fogják vizsgálni. Esetlegesen. Nekünk most a legfontosabb, hogy a nagy kikötő valahogy az önkormányzat kezelésébe jusson. Ehhez megvan mindenünk, mivel turisztikát szeretnénk fejleszteni, akkor a helyi munkaerőt, arra mindig azért érek ki, mert én úgy vagyok vele, hogy mivel Tiszabábolna elég erős turisztikailag, a helyieknek legyen már megélhetősége itt falun belül.
2: Milyen az együttműködés a szomszédos településekkel? Tiszabábolna se elszigetelten működik, hanem fontos, hogy azért a szándékok egy irányba mutassanak.
1: Nagyon jó a kapcsolatunk a környező településekkel is. Nekünk nagyon jó az infrastruktúránk, mivel elvileg két kikötővel rendelkezünk, egy stranddal, étteremmel, így nagyon erős a turisztikánk, de a többi település is próbál felzárkózni. Nagyon remélem, hogy a jövőben a kis települések is nagyon jelentősen lesznek támogatva, mint turisztikailag, mint infrastruktúrailag, meg anyagilag, és meglátjuk ezt az egészet, hogy milyen irányba fog elhozni, mit hoz nekünk a jövő.
2: Most a közelmúltban napokban történt a váratlan vízügyi esemény. Hogyan lehetne ezt érzékeltetni? Mi az, ami történt?
1: Hát jelen pillanatban most is azon dolgozunk, hogy a kiskikötőnket evakuálni kell, mivel a Súlymos csatornából a vízünk el fog fogyni. Ez egy hirtelen kialakult állapot a nagy aszályra való tekintettel, viszont én nekem most ezt meg kell oldanom, hogy körülbelül 80 csónak tartozik a kikötő, vagy tartózkodik a kikötőben. Nekem ez a 80 csónakot valahol rövid időn belül el kell helyeznem. Ilyenkor lenne jó a nagy kikötőnek a területe, de mivel nem az a mi hozzánk tartozik, hanem a Maharthoz, de a Maharthal szoros együttállásban állunk, a Mahart mai napig azon van, hogy az önkormányzathoz kerüljön át az egész kikötő területe. Csak a vízügynél ez a dolog ez megakadt, mert ők nem akarják engedélyezni.
2: A strand milyen állapotban van most ebben a vízügyi helyzetben?
1: Hát a strandunknak a víze az nagyon alacsony. Most a napokban elvileg tölteni fogják az egész holtiszánkat, viszont a kivitelezés a strandnak az egész része nem úgy sikerült, ahogy a tervekhez méltán kellett volna. Így annyit tudunk csinálni, hogy valamennyire amennyire anyagi helyzetünk engedi, rendbe tartjuk az egész területet.
2: És hogy egy picit ne csak a munkáról, hanem a kikapcsolódásról is beszéljünk, hosszú idő után ismét lesz egy nagy közösségi rendezvény augusztus első, második hétvégéjén.
1: Igen, körülbelül 7 éve volt falunapunk, úgy döntöttünk az új testülettel, hogy szeretnénk felélinkíteni ezt az egész rendezvényt, úgyhogy augusztus 8-án meg fogjuk rendezni. Nagy öröm számunkra is, hogy önerőből most már eljutottunk arra a szintre, hogy ezt megrendezzük, meg nekem nagyon fontos az, hogy az itt élő embereket együtt lássam, és együtt töltsük el ezt a napot.
0: Bernát Erikkel, Tiszabábolna polgármesterével Bércesi András beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim Klész Beáta és Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni, mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson a mai napon. A kormányfő kiemelte, jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, közölte, bár az ellenzék szerint nem történt meg a szükséges felkészülés, de még néhány nappal ezelőtt is úgy tűnt a vízügyi előrejelzések alapján, hogy nem éri el azt a kritikus szintet a Duna vízállása Paksnál, ami szükségessé tenni az erőmű leállítását. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki, amit a statisztikákból nem lehetett kiolvasni, és az időjárás előrejelzések sem mutattak. Tette hozzá Nagy László, vezérigazgató helyettes, Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki paksi sajtótájékoztatóján. Elmondta, igyekeznek a leállítást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mi hamarabb megkezdeni, amint azt a Duna vízszintje lehetővé teszi. Megjegyezve, a kitekintés nem túl jó, hiszen az év legkevesebb csapadékot ígérő időszaka következik. Péntek estig várja a kormány a villamos energia nagyfogyasztók önkorlátozásra vonatkozó felajánlásait, mondta a miniszterelnök. Majd jelezte, a nála lévő táblázatban már szerepel, hogy melyik nagyfogyasztó mennyit vállalt. Magyar Péter összegzése szerint a nagyfogyasztók értik a kialakult helyzetet és igyekeznek optimalizálni és átütemezni az energiafogyasztásokat úgy, hogy a csúcsidőszakban fellépő áramigényüket áttegyék a nap másik időszakára. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztés fog megvalósulni Magyarországon. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád megyében 54, Zala 29, Hajdúbihar számos településén léptettek életbe korlátozást, Szentendre egyik városrészén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. A Nemzeti Sportügynökség ZRT újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be az általa üzemeltetett létesítményekben, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Azt írta, a következő időszakban augusztus 9-ig nem használhatják a létesítmények a díszkivilágítást, a napi csúcsidőszakban 17 és 22 óra között a létesítmények leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelhetnek. A mai naptól elérhető minden üres pedagógus álláshely a Klebersberg központ dedikált felületén, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelezte, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz, valamint a Klebersberg központhoz is sok megkeresés érkezik állást kereső pedagógusoktól. Jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. A tankerületi központok feltöltötték a megpályázható pedagógus álláshelyüket saját honlapjukra. Ezeket a kkgov.hu tankerületek oldalon, a kiválasztott tankerületi központ aloldalának hírek menüpontjában lehet megtalálni. Az a cél, hogy a hivatása iránt elkötelezett minden pedagógus el tudjon helyezkedni az oktatási rendszerben. Méltósággal viselt hosszú betegség után életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi Gács Judit műfordító szerkesztő, tudatta a Gálvölgyi család. Gálvölgyi Judit 1946. január 8-án született, a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett, már ekkor is írt cikkeket és műfordítóként dolgozott. Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Rodolfo így csinálja, és Rodolfo című könyvei több kiadásban, sok ezer példányban jelentek meg. Férjével, Gálvölgyi Jánossal 55 éven át voltak házasok. Búcsúztatását zárt családi körben tartják majd. Nyugodt időjárási körülmények lesznek a szombati 44. Lidl Balaton átúszás során. A hullámok általában gyengék lesznek, de kánikulára és erős napsugárzásra kell majd készülni, hívta fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Végül az aktuális időjárásról. Derült felhőtlen lesz az ég, hajnalra az északnyugati-nyugati tájak fölé kevés fátyolfelhő érkezhet, csapadék nem várható, gyenge marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul. Alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, a nagyobb városokban és vízpartok közelében melegebb lehet a hajnal. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. Közé tették Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programját. Pápa szemmel a világ körül, Tóth Tamás atya könyvismertetője. XIV. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. 14. Leó pápa július 31-én péntek délelőtt a vatikáni apostoli palotában tartott magánkihallgatáson találkozott az amerikai Patti Smith-szel, aki énekesnő és dalszerző, költő és művész. Május 8-án 14. Leó pápává választásának első évfordulóján Patti Smith avatta fel a Szentszék pavilonját a Velencei Biennálé 61. nemzetközi művészeti kiállításán. Előadott egy hangos imát, amelyet a Sandwalk Collective-vel, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium által támogatott kiállítási projekt kulcsfontosságú művészeti partnerével együttműködve készített. A Vatikáni Rádiónak adott tavaly áprilisi interjújában, mindössze néhány nappal Ferenc pápa halála után, Patti Smith megosztotta a személyes emlékeit Jorge Mario Bergoglióról, akivel először a 2013. április 10-i általános kihallgatáson találkozott, és aki előtt egy évvel később fellépett. Vegyük kedvenc szavait, szeretet, alázat, együttérzés, és higgyünk bennük teljes szívünkkel. És ahogy néhány nagy mesterünk tanította, meg kell próbálnunk követni Krisztust. Ferenc pápát követni annyit tesz, mint sokkal közelebb kerülni Istenhez, nyilatkozta az amerikai énekesnő. Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programja. A Szentszék sajtóirodája közé tette 14. Leó pápa augusztus 6-i Assisi városába tervezett látogatásának programját, ahol szentmisét mutat be a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó 2026-os rendezvényén résztvevő fiataloknak. A Szentszék sajtóirodája által csütörtökön közé tett program szerint Leó pápa augusztus 6-án reggel 8 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 8 óra 30-kor érkezik Assisibe, ahol Felice Acrocca Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd 8 óra 45-kor a fiatalokkal az angyalos Szűz Mária téren, ahol válaszol három kérdésükre. Az eseményt követően Leó pápa délelőtt 4:10-kor a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Ezután délelőtt 10:30-kor 14. Leó szentmisét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában, majd a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa helikoptere várhatóan dél körül indul Assisiből, és 12:45-kor érkezik vissza a Vatikánba. A Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó egy nemzetközi összejövetel Assisiben, amelyre a 18 és 33 év közötti hívő és nem hívő fiatalokat várják Európából. A rendezvényen műhelymunkákat, imákat, zenei versenyt és még sok más programot kínálnak. 2026-ban van Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és Assisiben egész évben számos rendezvényt, liturgiát és összejövetelt tartanak e megemlékezés jegyében. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette Leó pápa augusztusi egyéb liturgikus programjait is. Az Assisi látogatáson túl a pápa augusztus 15-én szombaton Nagyboldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a villanovai Szent Tamás pápai plébánián Castel Gandolfóban. Augusztus 22-én szombaton 14. Leó lelkipásztori látogatást tesz a közép-olaszországi Rimini városába, hogy részt vegyen a 47. alkalommal megrendezésre kerülő Rimini meetingen. Aznap este 6:30-kor szentmisét mutat be a közép-olaszországi tengerparti város kikötőjében. Ezután, augusztus 29-én szombaton Leo pápa szentmisét mutat be, és körmenetet vezet este 6 órakor a Castel Gandolfói Tavi Boldogasszony templomban. Pápa szemmel a világ körül. Tóth Tamás atya könyvismertetője.
1: 17.900 kilométer. Nagyjából ennyi a távolság a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépa, Pintér Gábor érsek, apostoli nuncius szülőhelye, valamint az új-zélandi Wellington jelenlegi állomáshelye között. A brit nemzetközösséghez tartozó gyönyörű Szigetország fővárosa Magyarországhoz képest szó szerint a föld másik végén található. A két település között éppen 12 óra az időeltolódás, ráadásul az éghajlata is egészen más. Amikor nálunk nyár van, ott akkor van tél. Így, amikor egyik helyről a másikra utazik az ember, nem csak az időeltolódás, hanem a hirtelen éghajlati változás miatt is össze tud valamelyest keveredni. Pintér Gábor 1996-ban, vagyis éppen 30 évvel ezelőtt állt diplomáciai szolgálatba. De hogyan kerül valaki egy alföldi kistelepülésről előbb szentszéki szolgálatba, hogyan kerül a világ jelentős fővárosaiba, és mit tesz, lát, tapasztal ott? Erről szól a Szent István Társulat gondozásában Pápa szemmel a világ körül címmel nemrég megjelent interjúkötet. Új-Zéland jelenlegi apostoli nunciusa életének első 14 évét Csépán egy tiszazugi nagyközségben töltötte, amely a hármas körös és a Tisza találkozásától északra fekszik. Innen került el előbb Szentesre, majd Kecskemétre a piarista gimnáziumba, ahol 1982-ben érettségizett. A Váci egyházmegyébe jelentkezett, ahol 4 évvel később pappá szentelték. Doktorátusig tartó teológiai tanulmányainak színhelye Eger, Budapest és Bécs lettek. Ezt követte Németország, a Burgkasztali Magyar Gimnázium. Az ottani papigazgató éppen 1989-ben ment nyugdíjba, és fontos volt, hogy az intézmény, amelynek pótolhatatlan és unikális szerepe volt az emigráció életében, ne maradjon magyar lelkipásztor nélkül. Közben bekövetkezett a rendszerváltás, és rövidesen világossá vált, hogy az egykor szovjet befolyás alatt álló országokban nem lesz visszarendeződés. Így elkezdett a szentszék a volt kommunista országokból olyan fiatal papokat keresni, akik a megfelelő tanulmányok elvégzése után diplomáciai szolgálatba állhatnak. Pintér Gábor lett az első olyan magyar jelölt, akit Magyarországról hívtak meg erre a különleges feladatra. Tanulmányait 1993-ban kezdte meg Rómában, a Pápai Egyházi Akadémia, a világ legrégibb diplomata képző intézményének növendékeként. A képzés részeként kánonjogot hallgatott a Lateráni Egyetemen. Még tanulmányi időszakához tartozik, hogy 2 hónapot tölthetett el gyakornokként Libanonban. Belekóstolhatott abba, amit azóta is csinál. A sikeres vizsgákat követően 30 éve 1996-ban vette kezdetét számára a diplomáciai szolgálat. Bár röviden vatikáni diplomatákként szoktunk hivatkozni azokra, akiket erre a fontos egyházi feladatra választanak ki, azonban a valóságban nem csupán egy kicsiny városállam, hanem az apostoli szentszék, vagyis a római pápa, illetve a pápa munkáját segítő intézményrendszer, a pápaság, szolgálata feladatuk a világ különböző pápai követségein, azaz az apostoli nunciatúrákon. Csak kapkodni tudjuk az ujjunkat a képzeletbeli térképen, ha követni akarjuk Pintér Gábor egymás után következő állomáshelyeit. Beosztott diplomataként először Port-au-Prince, Haiti, La Paz, Bolívia, Stockholm, Svédország, illetve a Skandináv-félsziget, Párizs, Franciaország, Manila, Fülöp-szigetek, végül Bécs, Ausztria következnek. Ferenc pápa 2016-ban püspökké és címzetes érseki rangban Belarus apostoli nunciusává nevezte ki. Minszkben azonban nem maradhatott túl sokáig, mivel a Szentatyának Hondurászban volt rá szüksége, így 2019-ben Tegucigalpába küldte. Onnan került 2024-ben Wellingtonba. Itt nem csupán Új-Zéland, hanem lényegében az egész óceániai szigetvilág népei felé közvetíti a katolikus egyházfoly üzenetét. A legfőbb hídépítő, a római pápa követeként és munkatársaként szolgálja most a népek és nemzetek közti dialógust egy akkora területen, amely jóval nagyobb, mint a mi öreg kontinensünk Európa. Ezen a hatalmas, missziós szempontból is kiemelkedő jelentőségű területen még fontosabb az, hogy segítse a katolikus egyházfő döntéseit, ő legyen ott, képletesen szólva, a pápa szeme. Az egyes állomáshelyek azonban csupán a nélkülözhetetlen keretet adják, mivel ez a beszélgető kötet nem életrajz, és nem is akar az lenni. A kötetet olvasva egy csépáról elinduló világkörüli utazás részesei lehetünk, amelynek során sokat megtudhatunk arról, mit jelent embernek és kereszténynek lenni a világ különböző tájain. Népeket, közösségeket és sorsokat ismerhetünk meg, és eközben rácsodálkozhatunk arra, hogy sok helyütt mennyire más helyzetben van az egyház, mint amit mi idehaza megszokhattunk. Belepillanthatunk a különböző országok politikai berendezkedésébe, a helyi közösségek életébe és problémáiba, olykor, innen nézve, nagyon bonyolult viszonyokba, illetve az egyház és az állam együttműködésének különböző formáiba, mely gyakran gyökeresen eltér attól a francia forradalom ihlette elvtől, mely szerint az úgynevezett társadalmat és az egyházat teljesen szét kell választani egymástól, holott a két halmaz, jó esetben, fedi egymást. Megtudhatjuk például, hogy mennyire meghatározó egész Közép- és Dél-Amerikában a katolikus egyház szerepe. Arrafelé ma nem lenne közoktatás, ha nem lenne katolikus egyház. A jezsuita redukciók már az újkorban a benszülöttek felkarolását és taníttatását tűzték ki célul, de mindezek ellenére a térség államainak egy része ma sincs abban a helyzetben, hogy normatív támogatással vagy más módon lényegileg támogassa az oktatást, így tehát aki tanulni akar, annak tandíjat kell fizetnie. Ennek ellensúlyozására, a rászoruló tehetségek felkarolására alakult ki egy jól működő ösztöndíjrendszer. Az egyház jelenléte különösen ezeken a helyeken fontos, hiszen azok hangja és támasza, akik kirekesztettek és a társadalom peremére szorultak. Ez azonban arrafelé nem mindig jár komoly veszély nélkül. Port-au-Prince érseke például 1991-ben emigrációba kényszerült. Az ok? A főpap óvatos kritikával illette szentbeszédében a nem sokkal korábban megválasztott elnököt, aki korábban maga is szerzetes pap volt. Jean-Bertrand Aristide haiti elnök fölháborodott, és merényletet szervezett ellene. Miután a fölbőszített tömeg nem találta székhelyén az érseket, a nunciatúrát támadta meg. A nuncius megmenekült ugyan, de a beosztott diplomata, Pintér Gábor egyik elődje, oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másfél évig kórházban ápolták. Hivatástudatát mi sem bizonyítja jobban, hogy ma már ő is nunciusként szolgálja az egyházat. Minden szolgálati hely és helyzet, ezzel minden tapasztalat más. A Fülöp-szigetek a világ egyik legnépesebb katolikus országa, egészen más azonban Skandinávia, amely hagyományosan protestáns régió. Ott egyébként az utóbbi két évtizedben ugrásszerűen emelkedik a katolikusok száma az odaérkezett vendégmunkások, menekültek és bevándorlók miatt. Egyetlen példa. Svédországba sok tízezer hazájából elüldözött iraki kált katolikus menekült papjaival együtt. Ennek a jelenségnek óvatatlanul hatása van az észak-európai országok kicsiny katolikus közösségeire, amelyek így egyre dinamikusabbá válnak. Ennek ellentéte a nagymúltú Ausztria, amelynek társadalma elöregedett, és ahol az utóbbi időben csökken a templomba járók száma. Egy másik európai példa lehet Franciaország, ahol a látszat és az állammal való ambivalens kapcsolata ellenére is él és virul a helyi egyház, számos modern lelkiségi mozgalom bölcsője. Belarusz ismét egy egészen másféle társadalom. Az egykori Szovjetunió része, ahol a népesség 80%-a ortodox, és mind a mai napig a moszkvai patriarkátus alá tartozik. Bár Európát nézve néha kétségeink vannak, és eltölt bennünket a jogos aggodalom, mégis a kötetből bátorítást nyerünk. Egy élő és színes egyház képe rajzolódik ki előttünk, amely jelen van az egész világon. És valóban, a Szentszék által 2026-ban közölt hivatalos adatok szerint a katolikus népesség száma világszerte nő, meghaladja az 1,4 milliárd főt. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte stabilan közel 18%. Ha feltesszük a képzeletbeli pápa szemünket, és mi is elindulunk a kötet alkotóival erre a világ körüli utazásra, egy olyan virtuális kalandban lehet részünk, amely széles ablakot nyit nekünk. Megtanulhatjuk a mi sajátos magyar helyzetünket nem csak belülről kifelé, de fordítva is, azaz a nagyvilág nézőpontja felől nézve értékelni, önmagunkat és nemzetünket a világ és a katolikus egyház térképén elhelyezni. És hogyan áll össze a mozaik Csépa, Kecskemét, Róma és meg annyi városon keresztül egészen az új-zélandi Wellingtonig? A szeretett édesanya mellett, aki az alföldi kistelepülés postáján dolgozott, Gábor már kisgyerekként zavartalanul olvashatta az odaküldött számtalan folyóiratot és újságot, és így nap mint nap rácsodálkozhatott a nagyvilág történéseire. Az ív pedig innen folytatódik tovább egészen odáig, hogy ma a katolikus egyház fejét, a pápát képviseli a világ legkülönbözőbb helyein. Ahogyan Pintér Gábor maga fogalmaz, mindaz, amit korábban kaptam, láttam, hallottam, olvastam, tanultam, tapasztaltam, megértettem, mostani szolgálatomra készített fel, és segít, hogy eligazodjam a jelenlegi világban. Pontosan erről van szó. Így működik az isteni gondviselés.
0: Tóth Tamás atya könyvismertetőjét hallották Pápa szemmel a világ körül címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a szeretet parancsáról beszélget Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Vesenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával. Műsorunk a 2022. május 20-án elhangzott adásunk ismétlése.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalmunkon, mint ahogy a kedves hallgatók észrevették. Az elmúlt alkalmakkor vasárnapi evangéliumainkat beszélgettük át, és igazából a mai alkalommal is egy vasárnapi evangéliumi résszel készültünk. Szeretném, hogyha ezt Zsuska felolvasnád nekünk.
3: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vigasztaló, a Szent Lélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.
2: Hát ez nagyon szép volt ez a rész, és annál is inkább, mert ugye Jézus már jól előre elmondja az apostoloknak az, hogy mi vár rájuk. Persze nyilván az apostolok ezt nem értik, csak aztán, mikor már megtörténnek, és a húsvét fényében tudják látni a dolgokat. Mindenképpen egy nagyon fontos gondolatot, meg több fontos gondolatot is tár a szemünk elé. Ugye beszél Jézus a szeretetről, hát akkor mi is beszéljünk egy kicsit a szeretetről. Miről ismerhető föl az, hogy Jézus követői vagyunk, miről ismerhető föl az, hogy valaki keresztény?
4: Én szerintem arról, hogy a másik embert alapból ember számba veszed, ez az egyik, a másik pedig az, hogy irgalmas vagy a másikkal, de ezt ugye irgalmasság vasárnapja előtt is beszéltük, hogy magáról az irgalomról, hogy sugárzik belőled az, hogy elfogadod a másik embert, szeretettel fordulsz hozzá, és elfogadod olyannak, amilyen.
3: Hasonló dolgok nekem is eszembe jutottak, de inkább arra gondolok, hogy talán egy keresztény embert onnan lehet megismerni, hogyha mondjuk hirtelen természetű és elhamarkodottan szólt valakihez, vagy elhamarkodott döntést hozott valamivel kapcsolatban, akkor tud bocsánatot kérni, felül tudja bírálni saját magát, de hogyha ez még nem történt meg, akkor pedig képes látni a másiknak a másik szemüvegén keresztül, és egy picit elfogadóbban kezelni annak az embernek a dolgait, még akkor sem, hogyha nem ért egyet.
2: Tehát azt gondolom, hogy a keresztény ember az, aki szeretettel tud, igen, a másik felé lenni. Mindegy, hogy az milyen ember. Tehát szeretettel, és elfogadóan. Tehát most az elfogadást, azt most megint értsük jól, az elfogadást, vagy megértően talán inkább
4: nyilván,
2: akkor ezt gondolom.
4: Nyilván az elfogadás ebbe az olvasatba az, hogy én elfogadom olyannak, amilyen, nem akarom megváltoztatni, nem akarom az identitásából őt kilökni, elfogadom olyannak, amilyen, és annak ellenére, hogy tudom, hogy milyen hibákkal rendelkezik, mégis szeretni tudom.
2: Így van,
3: nem
2: illetve...
3: Nem biztos, bocsánat, hogy nem akarom megváltoztatni.
2: Igen, erre
3: tartom kitérni. Hát valahol kötelességünk, te is az
4: ha rossz, hát igen, hogyha hogy rossz... Jó, de hogyha ha rossz irányba megy, de most például az, hogy én egy hisztisebb természet vagyok, és vannak olyan emberek, akik szeretettel viszonyulnak hozzám, és tudom, hogy jó hiszeműleg mondják el azt, amit alapból magamról tudok, hogy én hisztis vagyok, de elfogadom, mert tudom, hogy ő az én érdekemet is próbálja előtérbe rakni, hogy az nem biztos, hogy az én erényeim közé tartozik. Nem tudom, hogy értitek-e, amit...
2: Persze, vagy legalábbis saját példánkkal próbáljuk terelni. Tehát nem megváltoztatni akarjuk a másikat, igen, hanem elé élni azt a példát, hogy talán ezt észreveszi, vagy talán ennek a látványa, talán ennek a tapasztalása az ő gondolatait is esetleg jó irányba tereli, és megváltozik őnek is az élete pozitív irányba. Tehát igazából ez a keresztény embernek az elfogadás.
4: De ezt csináljuk mi édesanyák minden nap, hogy a gyermekeinket születésüktől fogva így formáljuk. Úgy lesznek keresztények, hogy látják, nem azt mondom, hogy vasárnap öltözél fel, és menjél el a templomba, tudod az utat, hanem megfogom a gyereket, vagy beülünk egy kocsiba, vagy elsétálunk a templomig, és együtt veszünk részt a Szentmisén, mert a példa, a jó példa, az mindig építő jellegű.
2: Igen, és ugye a szeretet az nem is olyan könnyen megvalósítható, mert nem mindig találsz nyitott kapukra igazából a másik embertől, tehát nem azt kapod. Sokszor ugye a szeretetre nem biztos, hogy szeretet a válasz. De hogyha már így sorba kéne menni a szeretet útján, akkor a mi számunkra, keresztény emberek számára hogyan áll fel, vagy épül fel ez a sorrendiség? Mert ugye azt mondjuk, hogy szeretni kell az embertársainkat, rendben, de kit kell először, és aztán is így tovább szeretni?
4: Istent szeretjük elsőként, és az a legfontosabb, hiszen tőle kaptuk az életet, és tőle kapjuk az összes jót. Szeretnünk kell emberi mi voltunkból adódóan azokat az embereket, akikből származunk, a szüleinket, a nagyszüleinket, akiknek a szüleinket köszönhetjük, és így mehetünk végig időtlen időkig, és nagyon nagy szeretettel kell azokat szeretnünk, nem majom szeretettel, hanem igazi szeretettel, akiket a Jóisten ránk bíz, a gyerekeinket. És ő utánuk, legalábbis nálam így rangsorolódik, és ő utánuk jönnek azok az emberek, akiket mellém ad a Jóisten. De ugyanúgy szeretni kell a munkatársainkat, akikkel dolgozunk, a gyerekeket, a környezetünket, csak mindenkit, ott már annyi szabadságunk van, hogy mérlegelhetünk, hogy kit engedünk magunkhoz közelebb, és ki az, aki másképp gondolkodik, de pont nem akarod átváltoztatni, mert akkor már nem az az ember lenne, de mégis elfogadod, és a saját gyengeségeibe is el tudod fogadni, és úgy is tudod szeretni. Nekem így tevődik össze egy kör.
2: Ruska, neked hasonlóképpen, vagy esetleg van valami más szemlélet?
3: Jézusi mondáson gondolkodom, hogy arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, és nekem ez mindig olyan talányos volt, hogy meddig kell ebben elmenni. Ez egy nagyon egyszerű mondat, de hogyha hozzátesszük, hogy akkor most mi a szeretet, ezt lehetne boncolgatni, meg mindenkinek megvan hozzá maga kis definíciója. Ebbe biztos vagyok, de igazából nyilván isteni sugallomra, Szent Pál leveléből megtudjuk, hogy mi a szeretet, és ha ezt végig pörgetjük magunkban, ez nagyon-nagyon nehéz ezt betartani.

0: de mégis nekünk ugye az a feladatunk, hogy Isten után ugye a család, ugye, ami következik, és aztán tágítjuk a kört. Példaként véve nyilván Jézusnak Jézusnak tulajdonképpen a példáját, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Márpedig ő hogy szeretett minket? Úgy, hogy az életét adta értünk. Nagyon szépen fölolvastad azt az evangéliumi részt, amit ugye kértünk, és igazából ugye a szeretetről szólt az első része ennek az evangéliumi résznek, de azért még a szeretetről még valami fontosat nem mondtunk el, azt, hogy ez egy személyes döntés. Erről mi a véleményetek?
1: Hát nyilván személyes döntésnek kell lenni, hogy én, mint egy egyén, kit engedek be abba szűk szférába, amit, ahol én tudok szeretni, mert nyilván tudom szeretni a...
0: Igen, de itt én most azt értem, hogy elfogadod, az a te személyes döntésed, hogy elfogadod Istent, elfogadod az ő személyes vezetését az életedbe, hogy azon keresztül az ő vezetésével, vagy úgy tudjál szeretni, ahogyan ő ezt tőled elvárja. Ez a döntés, hogy most én akarok-e úgy szeretni, ahogyan az Isten tőlem elvárja, vagy úgy akarok szeretni, ahogy én akarok.
1: Én úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon sokan úgy szeretnek, ahogy ők akarnak.
0: Na ez az.
1: És abból lesz egy kuszaság. És a szeretet, mint olyan, én a munkámból adódóan látom azt, hogy például egy szülő, amikor, már bocsánat a kifejezésért, de majom szeretettel szereti a gyermekét, akkor abból a gyerekből nem fog tudni egy teljes értékű ember lenni. Mert néha a túlzott szeretettel többet ártunk, mint használunk.
0: Esetleg, hogyha visszagondoltok az életetekre, volt-e már olyan esetleg szeretet megnyilvánulás felétek, amire úgy nem számítottál, ami úgy meghatott a másik embertől, mert ott tényleg konkrétan érezted, hogy az az Isten szeretetének a megnyilvánulása, hogy te azt úgy nem is érted, hogy te azt úgy miért is érdemelted meg, vagy miért kaptad, vagy miért pont felett történt.
1: Nekem konkrétan van több ilyen, én minden egyes embert, aki nem a szűk családom, hanem így bekerül az életembe, azt mindet egy csodaként élem meg. És azok az emberek, akik bekerülnek ebbe a körbe, azok már átmennek egyfajta szűrőn. Azokat mind isteni kegyelemnek élem meg.
0: Igazából, hogyha visszagondolok az eddigi életünkre, rengeteg szeretet megnyilvánulást kaptam már az életünkbe, és tényleg olyan emberektől, akik talán még azt is mondhatnám, hogy ismeretlenek. Ezeket én mindig borzasztó nagy megtiszteltetésnek veszem, és olyannak, hogy meg se érdemeljük. Tehát nem szabad elbizakodottá lenni egy keresztény embernek, hogy ja, persze, igen, mert én imádkozok, és járok misére, meg minden, akkor én már külön vagyok, mint a többi, mert én Jézushoz tartozónak, és akkor nekem ez jár. Hát nem, pont nem szabad ebbe a hibába esni, hanem alázatosnak kell tudni maradni, vagy legalábbis próbálni kell magunkat az alázatra nevelni. Szerintem, ami sokszor nem olyan könnyű, mert nem olyan könnyű elfogadni egy kritikát, nehéz. Tulajdonképpen a szeretettel gondoljuk át, akkor túl tudjuk magunkat tenni. Vagy egy megbántás, az se olyan nagyon könnyű elfogadni, főleg meg, ha úgy érzed, hogy nem jogos, és itt tovább, tehát lehetne sorolni. Na de azért, most így kettő dolog eszembe jutott, de így jó sok év távlatából a kettő. Mi Rakamazon laktunk a házasságunk kezdetén a férjemmel, és emlékszem rá, és ez annyira megmaradt nekem, hogy ez is egy ilyen szeretet megnyilvánulás volt, és nem is tudjuk, vagy én most már nem is tudom, hogy hívták az illetőt, meg lehet, hogy már a férjem se tudná, de hogy egyszer nem volt már így semmi. semmink. Tehát, hogy eléggé nehezen éltünk, hiszen hát én még főiskolás voltam, ugye a férjem kántorként is, és azért úgy nem volt olyan könnyű a helyzetünk, és egyszer csak az egyik napon csengettek, és akkor egy néni volt, és 2 darab felpucolt csirkét hozott nekünk ajándékba. Ez most ilyen vicces, de tényleg, tehát az akkor ott nekünk az egy nagyon nagy dolog volt, és ez ugye sok év távlatából megmaradt. Tehát, hogy igen, a szeretetnek nagyon sok megnyilvánulási módja van, és legfőképpen talán a cselekedetek azok, amelyek nagyon fontosak. És ugye Jézus azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, illetve a másik részében pedig az evangélium résznek pedig megígér valakit.
1: Hát a Szent Lelket.
0: Megígéri a Szent Lelket. Tehát, hogy azt mondja, hogy én most majd el fogok menni, de nyugi van, mert nem hagynak benneteket egyedül. És ugye megígéri a Szent Lelket, hogy majd a vigasztaló az majd jön, és veletek le. Tehát annyira bebiztosította, nekem ez is nagyon tetszik, hogy tudta ő, hogy mi vár rá. És azt is tudta, hogy ezt ő fogja elszenvedni, őt fogják gyakorlatilag már az elején halálra verni, majd hogy nem, és akkor utána meg még kivégzik, meghal. Nyilván azt is tudta, hogy föl fog támadni, de hogy azt a borzasztó sok szörnyűséget el fogja szenvedni, és még ő előre, még ő vigasztalja az apostolokat, hogy azért ne bánkódjatok, meg minden rendben lesz. Igaz, hogy én fogom elszenvedni mindezt, de ti ne bánkódjatok az elvesztésemben, illetve utána majd, hogyha elmegyek, azon se bánkódjatok, mert hogy majd veletek lesz a Szentlélek. Tehát, hogy azért ennél nagyobb szeretetet már. Nem?
1: Hát tehát, igen, hogy már ez ilyen emberi észtelés léptékkel fel sem fogható.
0: Nem. Tehát ezt nem is tudjuk felfogni, hogy ennyire tudott minket szeretni, igazából minket is, akik itt ülünk, mert nyilván nem ülnénk itt, hogyha Jézus nem halt volna meg a kereszten, akkor is nem teszi azt, amit tett értünk, és annyira nem tudjuk azt értékelni, hogy milyen jó, hogy keresztények lehetünk. Hogy ezt a sok csodát átélhetjük. Tehát ezért is kell olvasni szerintem a Szentírást, és odafigyelni esetleg az atyáknak a prédikációjára, tanítására, vagy az evangéliumhoz kapcsolódó tanításokra, mert olyan sok, nekem mindig újat tud adni minden egyes olvasáskor, valami más

0: kezdődik az apjuknak a szeme, a mosolya, a mindene, de tulajdonképpen ez is a szeretetnek és az isteni szeretetnek egyik megnyilvánulása feléd, hogy nem egyedül kell ezt az életet végigmenni, hanem kapsz egy olyan támaszt, ha néha nehéz is azzal az emberrel, de velem is nehéz. De mégis ketten tudunk küzdeni egy közös cél érdekébe, és az lenne a jó, hogyha mindenkinek ez adatna meg, és nem a fájdalom, és nem az, hogy nem olyan az élete, de akárhogy is
1: kapnak.
0: De akárhogy is, igen, akármint is a gyerekekbe azért kapunk, és a gyerekek meg tulajdonképpen a társaink nélkül nem jönnének létre.
1: Persze, de nyilván, hogy azért az ember, most teljesen mindegy, hogy milyen életállapotában van, az Isten mindenkinek ad örömet, mindenkinek ad szeretetet, ad olyan, úgymond társakat, embereket, akik tudják őt tovább lendíteni. Most az mindegy, hogy egyedül él, vagy van gyereke, vagy nincs gyereke, teljesen mindegy. Mindenki, hogyha tud az Istenre figyelni, elfogadja szerintem az ő szeretetét, akkor biztos, hogy meg tudja találni az örömét és a boldogságát ebben az életben is, és hát nyilván kívánjuk is ezt mindenkinek, hogy találja is meg, és tudjon szeretni, és szeretetből tenni, és aztán majd végül is mi is tudjunk majd egyszer Jézussal együtt lenni, ugye abban az országban, ahová ő vár bennünket, és amit olyan nagy szeretettel készített számukra, hogy még a szenvedést és a halált is fölvállalta azért, hogy mi aztán ebbe az országba juthassunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. Műsorunk a 2022. május 20-ai adásunk ismétlése volt.
3: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: Napbúcsúztató.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, adásunk folytatásában óránként híreket sugárzunk, valamint a napközben elhangzott műsorainkat ismételjük meg. A himnusz után kezdődik a Közelkép című portréműsorunk, majd a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora hangzik el. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 a Zöld Hullám adásában a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdaság a háborúk és a környezeti kihívások árnyékában címmel. 2:30 az Erdőfohászat című műsorunk első felében bemutatjuk önöknek a Matuzsálemek című könyvet, amely Magyarország különleges és legnagyobb fáiról ad egy igen bőséges ismertetést. Majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 4. része hangzik el. 3 órától a Közéletben beszámolunk az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem felvételi eredményeiről, majd szólunk arról, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az intézményben, illetve Tiszabábolnak

aktualitásokról is beszámolunk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberiek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 6 óra előtt jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kovaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turisa Rolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, mely mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek, és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. Így lesz a világ végén is. Olvasom a Máté evangéliumban. Senki sem tudja biztosan, milyen szilárdan áll, amíg csak vágyai támadását ki nem állta. Senki sem tudja biztosan, milyen erős, amíg csak az emberi gonoszság szorongatásának ki nem volt téve. Senki sem tudja biztosan, mennyire jó, mindaddig, amíg jó befejezést nem nyer élete. Közted és Isten között ezért hát mindig szeretet legyen. Közted és a világ között óvatosság, közted és a bűn között gyűlölet, közted és a menny között remény. A lelkünk növekszik azáltal, hogy részt kap Istenből, aki mindig nagyobb nálunk, s így lelkünk egyik lépcsőfokról a másikra hág, önmagát túlszárnyalva, és növekedésének nincs vége. Az a kincs azonban, amelyből lelkünk részesül, mindig ugyanaz marad, vagyis minden újabb és bőségesebb részesedés után is úgy találjuk, hogy még mindig nagyobb nálunk. Az énekek éneke ezt úgy mutatja be, hogy a mennyasszonyt kézen fogva vezeti az isteni ige ereje, s mind magasabb fokra emeli, de vágyódásában mégis mindig ugyanazt a hívást hallja, kelj fel, és haladása közben is így hívogatja őt Isten, jöjj! Aki ugyanis az Úristen felé fut, sohasem ér el olyan pontot, amelyben az istenség terét már maga körül tudná. De az isteni hívás, kelj fel és jöjj, erőt ad a léleknek, hogy mindig magasabbra emelkedjék. Minden megtett út és elért cél kiinduló pontja lesz a további emelkedésnek. Isten a lélekbe költözik, és a lélek Istenbe változik át, s mégis úgy érzi a lélek, mintha még mindig a kezdet kezdetén lenne. Uram, segíts meg, hogy soha el ne feledjem, szent terveid vidám befogadásával leszek csak alkalmas arra, hogy a világot szebbé tegyem.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegye július 31-én. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában. A kinevezés újabb megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségéért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát Dominique Mamberti francia bíboros vezeti 2014 óta. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházak dikasztériumában is. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a segélyszervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő Lépcsőfok program mentorálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette. Tavaly pedig 100 diák vett részt a Lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A katolikus Caritas iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni az akciót hívásonként. Lelki gyakorlatot szerveznek a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között 18 és 35 év közötti hölgyeknek. Mint írják, ezen a lelki gyakorlaton a szűzanyához fordulunk segítségért, hogy jobban megértsük, mit is mond Jézus konkrétan nekünk, és mi az ő álma az életünkről. Hiszen nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket, színültig vagy nem teljesen. A lelki gyakorlat mottója, tegyetek meg mindent, amit csak mond, a kánai mennyegzőre utal, női szívvel színültig. Jelentkezni a Don Bosco nővérek honlapján lehetséges. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter csütörtök délelőtt azt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence közösségi oldalán közzétett videójában kiemelte, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartó jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, akik korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak is, fűzte hozzá Rétvári Bence. Hozzátette, nem több szabadság van, hanem nagyobb centralizáció, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Végül a szombati időjárásról. Napos időre van kilátás kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határ szélre sodródhat egy-egy zivatargóc. A délies, északnyugaton késő délután, este az északnyugatira forduló szelet, olykor élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 36 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Sok szeretettel köszöntöm ismét a Szent István Rádió EGRI stúdiójában a Aux Eliza írónőt.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Nem titok, hogy miért vagy itt. Amikor utoljára beszélgettünk, vagy mikor legutóbb nálunk jártál, akkor otthagytuk abba, hogy készül a második kötet az írósuliból. És bizony, azóta eltelt annyi idő, hogy ez meg is jelent.
3: Így van.
2: Ugye tudjuk, hogy nagyon sokan nagyon várták a folytatást, hiszen az első kötet olyan helyen ért véget, ami nagyon követelte, hogy következzen az újabb kötet.
3: Ó, igen, több ismerősöm is miután elolvasta az első kötetet, írt nekem, hogy nem lehet igaz, hogy így fejeztem be. Éreztem ott az indulatokat, úgyhogy bocsánat.
2: De végül is ez most már megoldódott, hiszen bárki a kezébe veheti és folytathatja tovább a történetet.
3: Így van, minden ugyanott folytatódik, ahol az első félben maradt.
2: Hogy egy kicsit emlékeztessük a hallgatókat, egy pár gondolatot mondasz magáról az univerzumról, ahol ez játszódik.
3: Igen, a történet onnan indul, még az első kötetben, hogy Magyarországon vagyunk, Budapesten, és a főszereplők tini lányok, akik egyszer csak egy különös világba csöppennek, ahol kiderül, hogy varázserejű írók élnek, és ők is ezekbe a közösségekbe kell, hogy becsatlakozzanak az íróiskolába, az írók világába, illetve hát ott is a klikkekbe, a fiatalok közösségébe. Nem olyan egyszerű ez, mint amilyennek látszik, ugyanis vannak gonosz szándékú írók is, akik szerint nem szabadna mindenkinek könyvet adni a kezébe, és nem mindenkiből lehetne író. Kicsit ilyen szegregáció elméleten alapul az ő filozófia, és ezt nem is rejtik véka alá. Különböző tiltott szavakkal próbálnak felé kerekedni a rendszernek, és hát emiatt veszélyes is ez a világ, ahova becsöppennek a főszereplők, és azáltal az olvasók is.
2: Ami nekem nagyon tetszett, ezt lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy nagyon lekerekített, nagyon jól kitalált az egész világ. És mivel, hogy írókról beszélünk, és írósuliról, ugye a nevek minden helyszínnek a neve úgy van kiválasztva, hogy ez kapcsolódjon a könyvekhez, a könyvtárhoz, az íráshoz, mindenhez. És ugye ezt is azt hiszem, hogy meg is beszéltük a múltkor, de én ezt most is nagyon ki akarom emelni, hogy emiatt egy pluszt mindenképpen ad még abból a szempontból is, hogy ismeretterjesztést is viszel bele így.
3: Igen, ez is volt a célom. Nekem a magyar és könyvtárszakos tapasztalataim, jegyzeteim segítettek konkrétan, hogy így fel tudjam építeni ezt a világot olyan kávézóval, olyan boltokkal, olyan tantárgyakkal az írósuliban, amik valós könyvtártudományi és irodalomtudományi szakszövegekből épülnek fel, és mindez nagyon viccesen hangozhat, hogyha olyanok olvassák, akik egyébként nem tudják a jelentését, de hogyha bárki szeretne, akkor utána nézhet. Tehát azok is élvezhetik a történetet, akiknek gőzük sincs erről a szakról igazából.
2: Ugyanakkor viszont el tudnak indulni egy úton, és akkor fejleszthetik a tudásukat. És azért is tetszett, mert nekem ez a fajta ismeretterjesztés pont azt adja, ami az iskolai oktatásból olyan sokszor hiányzik. Tehát, hogy színesen megfogni olyan dolgokat, amiket csak szárazon kapnak meg. Tehát amikor ott bemennek egy kávéházba, és ugye írókról elnevezett menük vannak, illetve ételek. Ha más nem, az úgy megragad a gyereknél, nem? És úgy könnyebben tud aztán találni, kapcsolódni akár a szerzőhöz is.
3: Én azokat a visszajelzéseket kaptam nagyon gyakran, hogy mindenkinek az írók kávéháza, a Kúfi kávézó volt a kedvence, és egyébként a magyar szakos tapasztalataimból is tudom, hogy sokkal jobban szeretik az élmény központú, sztori központú tananyagokat a gyerekek. Lehet, hogy nem feltétlenül az lesz a kedvencük, hogy hogyan kell leelemezni ezt a Petőfi verset, de hogy mi történt a magánéletében, vagy emberként ő milyen személy volt a leírások és a dokumentumok alapján, na azt megjegyzik.
2: Igen, és utána talán már könnyebben nyúlnak hozzá a versekhez is, mert tudnak kapcsolódni magához, az alkotóhoz.
3: Igen, sokkal személyesebb.
2: Volt az úta a könyvtárban kötetbemutatód, itt Egerben.
3: Így van. Nagyjából hasonlóan zajlott, mint az első kötet esetében. Nagyon hálás vagyok a Bródy Sándor könyvtárnak, mert az írósuli első és második részéhez is biztosították a helyszínt és a lehetőségeket, hogy itt tartsuk a bemutatót, és nagyon örülök, mert elég sokan eljöttek, és kíváncsiak voltak, és többen még ajándékot is hoztak, amire abszolút nem számítottam, de nagyon köszönöm. És úgy zajlott igazából mind a kettő bemutató, hogy volt egy beszélgetés, az első kötet esetében a szerkesztőmmel beszélgettünk a könyvről, a második kötet esetében pedig egy íróval, aki a kiadó vezetője, és egyébként NL Green-nál, Libor Erzsébettel beszélgettünk. Hát a második bemutató esetében már nehezebb volt, ott inkább személyesebb, íráshoz kapcsolódó általános kérdéseket kaptam, mert én nagyon könnyen spoilerezek, és még nem szabad elspoilereznem a második részt, úgyhogy most magamnak ezt feljegyeztem, hogy nem szabad, és csak olyat közvetítetek kifelé, akár social médián, akár itt a könyvbemutatón, ami még nem rontja el senkinek az olvasmány élményét, és ami még különleges volt a bemutatóban, és azt egyébként vissza is jelezték, hogy többen az én könyvbemutatómon vettek részt legelőször a Könyvek Városán, és azóta járnak el így többet a más írók bemutatójára is, mert egy nagyon jó élmény volt nekik, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és ami különlegessége volt mind a két bemutatónak az, hogy nyeremények is kisorsolásra kerültek az olvasók részére. Itt a második bemutató esetében könyvek, a kiadó egyik másik ifjúsági szerzőitől, Csoma Lőrinc Tamarától, illetve bögrék, amik így a bekuckózós élményhez adhatnak egy kis pluszt az olvasók számára. Az első rész esetében pedig mindenféle ilyen könyves ajándék, pennától kezdve könyves takaróig, könyvjelzők, mindenféle volt.
2: És hogy zajlott a nyeremény? Csak sorsoltatok, vagy válaszolni kellett kérdésekre?
3: Az első kötetnél ilyen is olyan is volt tombola is, meg kérdések is voltak. A második résznél már csak tombola volt, tehát volt egy dobozka, amiből én kihúztam a számokat, és az olvasók közül, akik jelen voltak a bemutatón, valakinek pont ugyanolyan száma volt, és ő lett a szerencsés kiválasztott. És a főnyeremény pedig a Libri utalványok voltak, amik szintén így az olvasóvá válásban segíthetnek, meg hát lehetőséget adnak arra, hogy még több félek könyvvel az ember tudjon megismerkedni, úgyhogy hát azért esetleg én is örültem volna, hogyha bekerülök a dobozba, de nyilván én is nagyon örültem azoknak az olvasóknak, akik megnyerték ezeket.
2: Te is szeretél olvasni, igaz, gyerekkorodban?
3: Hú, igen, nagyon sok mindent szerettem olvasni. Nagyon szerettem azt, amikor a szüleim felolvastak nekem gyerekként meséket. Volt egy orosz meseregény, nem tudom a címét, de piros volt a borítója, azt is nagyon szerettem. Amivel meggyűlt a bajom, az nehéz beismerni, így magyar tanárként, de a kötelezők voltak. Volt, amit nagyon szerettem, Kincskereső Pál utcai, nagyon-nagyon szerettem, de azért az az aranyember meg a kőszívű nehezen csúszott.
2: Hát igen, de hogyha valaki belelapozott hánynak a kötetébe, a Kik vagytok tibe, ott azért ő is leírja, hogy Jókaival neki is volt a gondjai annak idején, tehát szerintem ez lehet, hogy ilyen általános is egy kicsit. A másik dolog, ugye úgy terveztük ezt a műsort, hogy a második felébe, amiről még eddig nem beszéltünk, hogy a regények mellett novellákat is írsz. És ugye ezt már, amikor először nálunk jártál, akkor beszéltük, hogy szeretnék majd novellákat bemutatni tőled itt a rádióba, és ugye erre most kerül sor. A novellák és a regényeid között ugye az alapvető különbség, hogy az egyik az fantasy, a másik az pedig abszolút a valósághoz kötött. És ráadásul nagyon erős, nagyon kemény témákkal foglalkozó benne.
3: Így van. Én hangulat egyperceseknek szeretem nevezni őket. Írtam egy-kettő hosszabb novellát is, de én nagyon szeretem azokat, amiket így két oldalba bele lehet sűríteni, és ütnek valami nagyon csattanósat, akár a végén, akár az egésznek van egy ilyen nyomasztó hangulata. Nem tudom, miért tartom ezeket annyira érdekesnek, de valahogy sokkal jobban tudom a szavakat is a helyükre tenni, amikor csak egy ilyen rövid terjedelem áll a rendelkezésre. Megvan az a nyomás, hogy itt kevés alatt kell sokat adni, és nincs lehetőség arra, hogy én sztorizgassak, túlírgassak benne dolgokat. Nekem a legelső megjelent novellám az Aranymosás irodalmi magazinban jelent meg, és ott pont az önszeretet, a saját testünk, személyünk szeretete volt az, ami kihangsúlyozódott, és nagyon szeretem megmutatni úgy a szeretetet, hogy annak a hiányára helyezem a hangsúlyt. Tehát abban a novellában a főszereplő abszolút nem szereti a saját testét, testkép zavara van gyakorlatilag, azt képzeli magáról, hogy ő kövér, miközben pont, hogy az ellentéte a helyzet. Ugyanígy a gyász esetében is nekem a kedvenc témám egyébként, szintén nem tudom, hogy miért, de valahogy a hiánnyal nagyon jól meg lehet mutatni azt, hogy egyébként ami fikciós térben esetleg hiányként lép fel, az sokaknak a valóságban is ugyanígy van. De hogy ebben a helyzetben, hogyha látjuk azt, hogy egy novellában akár, vagy egy regényben mi az, amit a főszereplőnek esetleg lehetne tenni, vagy gondolni, hogy jobb legyen, az sokkal könnyebb átültetni valóságban, mint hogyha valaki direktben megmondja egy gyászolónak, hogy lásd már a pozitív oldalát, hogyan, minek, ugye?
2: Igen, így van, és itt meg valóban, hogyha elolvas egy-egy ilyen történetet, ahhoz könnyebb kapcsolódni, segít neki a feldolgozásban adott esetben. Amit említettél, az aki esinek közé szorult, az is el fog hangzani majd a beszélgetés után a műsor második részében.
3: Ó, nagyon kíváncsi vagyok.
2: A novellákkal kapcsolatban egyébként van-e terved? Ugye regényed már sok megjelent. A novellákat tervezed-e, hogy összefűzöd egy kötetbe esetleg?
3: Mivel nagyon változatos helyen jelentek meg a novellák, egyébként pont a múlt héten is jelent meg egy írásom, mondjuk az vers, nem novella, de jön majd a nyáron még egy novella. Az egy ilyen tematikus afrikai pályázatra készült az író Cimborák által, abból lehet, hogy lesz majd nagyobb projekt is, még az kérdéses, minden esetre közé lesz téve a novella. Olyat terveztem, hogy egy saját novellás kötetet írok majd, de oda már csak újabb írásokkal, tehát nem a régiekkel. Ennek egyrészt ugye az az oka, hogy nagyon változatos helyen jelentek meg, és a jogok ugye nyilván az adott helynél vannak sok esetben, mint egyetlen közlési lehetőség. Illetve a másik, hogy én nagyon régóta novellázok már. 2018-ban jelent meg azt hiszem a legelső novellám az Aranymosáson, és ezek először írógyakorlatnak indultak, tehát én nem terveztem felcsapni sose novella írónak, nem is éreztem magam sose kompetensnek ebben a témában, aztán megszerettem. Viszont nagyon sokat változtam az évek során, már majdnem 10 év eltelt, és több novellám olyan témát dolgoz fel, vagy olyan aspektusból, amikhez már így utólag keresztényként nem tudok kapcsolódni. Úgyhogy szerintem ezt így is töltöttem fel a gyűjteményes listába, ahova feltöltöttem a Wattpad oldalra egyben a novelláimat, amiket lehetett, hogy egy bizonyos időszaktól egy bizonyos időszakig íródott novellák, tehát mondhatni egy ciklus. De az a ciklus az... már igazából a múlté. Tehát elérhető, olvasható, de már nem teljesen az a szellemisége azoknak az írásoknak, amiket jelenleg képviselek.
2: Mi változott? Hogy érzed?
3: A szeretetről alkotott fogalom sokat változott számomra, azáltal, hogy megismertem Isten szeretetét, azáltal mondhatni azt a hiányt sikerült betölteni bennem, amiről korábban írtam, és nagyon sok esetben teljesen más, vagy sokszor torz kép alakult ki bennem azelőtt, hogy mit gondolok, hogyan kellene szeretni, és hogyan tud szeretni az ember. De most már erről egy teljesen más felfogásom van, ugye, mint a Biblia alakít ki folyamatosan, és az újabb novelláimat, ugye a megtérésem óta írt novelláimat már e szerint igyekszem írni.
2: Azért ez érdekes lehet ilyenkor, hogyha visszatekintesz a régiekre, és azon is látod a változást, nem csak érzed magadban, ugye, ahogy haladsz előre az utadon.
3: Igen, nekem az is nagyon érdekes volt mindig, ahogy a költőknek a bizonyos ciklusait végig lehetett követni. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem is lesz ilyen.
2: És most, hogy költőket említettél, ez előbb ugye elhangzott egy mondat, amiben azt mondtad, hogy versel is jelent meg, ami egy teljesen másik oldal, hiszen eddig csak prózát.
3: Igen, soha nem gondoltam magam versírónak, továbbra sem gondolom magam annak. Eddig azt hiszem 2 olyan vers jelent meg tőlem, amire tényleg azt tudom mondani, hogy erre büszke vagyok, ezek szerintem nagyon jól sikerültek, magamhoz képest természetesen, mind a 2 kortárs hangon antológiában. Az egyik a COVID időszakot dolgozza fel, hogy milyen hangok lehetnek esetleg, amiket így a COVID során bezárva az ember már nem tapasztalhat a külvilágból, vagy idegennek tűnik számára, vagy vágyódik utána. Úgyhogy itt a hang és különféle érzékszervek vetületével játszottam. Ez a második pedig, ennek az a címe, ami múlt héten jelent meg, de én akkor vettem át a tisztelet példányomat, ez a postmodern poéta, egy kicsit a 21. századi művészek, írók, költők helyzetét mutatja be a social media világában. Ugye lehet valami poszt, de az még attól nem postmodern, és hogy akkor most a marketinge a lényeg, hogy jöjjenek a lájkok, vagy sokan vegyék meg a könyveket, vagy pedig az alkotás és az értékálló mű a lényeg. Úgyhogy erről szól igazából ez a vers.
2: Abszolút kortárs probléma minden téren, a művészetekben különösen.
4: Részt veszel-e most majd valahol író-olvasó találkozón? Találkozhatnak-e veled valahol az olvasóid?
3: Ó, igen, a könyvhéten kint leszek Budapesten, június 12-én az Álomgyár kiadó 6-os pavilonjánál. Eleven kiadó szerzőivel fogunk közösen dedikálni, és 17-18 óra között lesz ez az alkalom, pont a centerben egyébként a Vörösmarty téren Budapesten, úgyhogy el se lehet téveszteni, de komolyan én mindig eltévedek, és tavaly is ott dedikáltam, és tavaly nem tévedtem el, úgyhogy aki szeretne, azt szeretettel várom, készülök könyvjelzőkkel, matricákkal, és írósul is tollakkal is egyébként.
2: Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor a műsor második felében majd Babocsai Réka színművésznő olvassa fel a novelláidat.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
4: Kedves hallgatóink, és akkor, ahogy a műsorban is ígértük, következzen most Aux Eliza egyik novellája, Babocsai Réka színművésznő előadásában.
5: Aux Eliza, aki a sínek közé szorult. Mesztelenül álltam a tükör előtt, kezemben egy szakadt, törött gerincű kosztolányi kötet. Se színű hajam a vállamra hullott, virsli ujjaim elfehérettek, ahogy szorítottam a könyvet. Csend honolt itthon, csak a saját szívverésemet hallottam és az óra ketyegését. Minden kattanás üzenet. Tik-tak, tik-tak. Dagadt disznó, dagadt disznó. Végig simítottam a derekamon. A bőrömet zsírosnak és sikamlósnak éreztem, mintha olajat locsoltak volna rá. Ráléptem a tükör elé rakott mérlegre. A mutató ugrálni kezdett. Az a lány a tükörben nem lehettem én. Én nem lehettem ilyen. Ez az egész csak egy rossz álom, és bármelyik pillanatban felébredhetek. Az óra ketyegett és ketyegett. Fellapoztam a kosztolányi kötetet. Elolvastam az első verset, ami megakadt a szemem. Mint aki a sínek közé esett, és által érzi tűnő életét. Ha én esnék a sínek közé, biztos nem jönnék ki többé. A hájam szétfolyna a sínek között, és satuba zárna, hogy a vonat kényére kedvére játszadozhasson velem. Még zúgva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferdekép, és lát, ahogy nem látott sose még. A lábam reszketett, húsos combjaim egymásnak surlódtak, miközben az ítéletre vártam. Anyáik bármelyik pillanatban hazaérhetnek, addigra végeznem kell is visszatenni a mérleget, mintha hozzá se nyúltam volna, máskülönben ők is tudni akarják majd az eredményt. Nekem pedig elegem volt a szégyenkezésből. A látásom elhomályosult a könnyektől, de abban a pillanatban nem bántam. Legalább nem egy undorító hájpacni szemezett velem a tükörből, csak egy folt. Foltnak lenni jó, nem? A foltból még bármi lehet. Lehettem akármi. Mint aki a sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze mese lett, mint aki a sínek közé esett. Nem mertem a mérlegre nézni. Az előbb még tudni akartam a pontos súlyomat, de most elöntött a rettegés. Mi van, ha híztam? Ha örökké ilyen maradok? Ha egyszer bekebelezem az egész világot, akkor én leszek a világ? A világ, ami megette az előtte levő világot? Miért nem engedtem a suli orvosnak, hogy ő mérjen meg? Sokkal hamarabb túlestünk volna rajta. Ráadásul így addig követelheti rajtam azt a rohadt adatot, amíg meg nem őszül. Kellett nekem kirohanni onnan. Mint aki a sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között. Az én rémes élvezetem a késő esti nasi volt. De azt valóban élveztem. Ha nem tudtam aludni, megtámadtam a hűtőt, és egészen addig zabáltam, amíg azt nem éreztem, hogy a szemhéjam elnehezül, és egy olyan világba húz le, ahol nem léteznek szorongások, csak a békés sötétség. Legrosszabbul mégis reggelente éreztem magam, amikor az este megevett étel mind kikívánkozott. A bús idő robog fejem fölött, és a halál távolba menny dörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mély levegőt vettem, és megnéztem a mérleget. 46. Francba. A múlt hónapban még csak 42 volt. Fogtam a Kosztolányi kötetet, és belevágtam a tükörbe. A tükörénem darabokra tört. Valahol én is.
4: Aux Eliza novelláját a Babócsai Réka színművésznő olvasta fel. Kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Közelkép című műsorunk végéhez értünk. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok.
6: Kedves hallgatóink, megismételtük Aux Eliza íróval készült műsorunkat.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Disszociatív identitászavar, egyenlő skizofrénia. A Pszichopercek mai adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus felderíti, milyen is valójában a disszociatív személyiségzavar, és miért nem azonos a skizofréniával. Továbbá az adásban szó esik az alterekről, vagyis a személyiségekről, a rendszerekről és annak működéséről is. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Izgatott várakozás, felszabadult pillanatok és hatalmas öröm jellemezte az Eke Pontot partiját, ahol a felvételizők közösen várták a 2026-os felsőoktatási ponthatárok kihirdetését. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordszámtól is többen, 3180-an nyertek felvételt a 2026-os általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra pedig több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésen 2184, még mesterfokozatot nyújtó képzésen közel 900 fő tanulhat az Eszterházy hallgatójaként. Felsőoktatási szakképzésre pedig 141-en iratkoznak be szeptemberben. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Intézményi hatáskörben ezentúl 8 fő nyert felvételt az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésünkre a kántor alapszakra, így az összes felvettek száma 3188 fő. Először került meghirdetésre a Művészeti Korona Vizuális Művészet alapszak nappali tagozaton, amelyen 11 fő kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Jászberényben jelentős mértékkel 63%-kal nőtt a nappali tagozatra felvettek száma. A jászsági vállalkozók kezdeményezésére a Jászberényi kampuszon idén először indul műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A legtöbben idén a pedagógus képzés képzési területen tanulnak majd, de kiemelkedő a gazdaságtudományi, az informatikai, a sporttudományi, illetve a művészeti képzési területre felvettek száma is. A bölcsésztudományi képzési területen a legtöbben pszichológia alapszakon kezdik majd meg tanulmányaikat. Büszkék vagyunk arra, hogy az informatikai karra 23%-kal többen, még a gazdaság és társadalomtudományi karra 13%-kal többen nyertek felvételt az idei évben. A gazdaságtudományi képzési területen, nappali tagozaton, állami ösztöndíjas képzésben valamennyi alapszakon minimum 400 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez. A legmagasabb ponthatár a pszichológia alapszakon került megállapításra, állami ösztöndíjas formában legalább 424 pontra volt szükség. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Elhunyt Vadászi János, egyetemünk jogelődjének, az Eszterházy Főiskolának egykori gazdasági főigazgatója. Vadászi János 1955-ben született Egerben. Az intézményben 1997-től közel két évtizeden át dolgozott. Gazdasági tanácsadónként kezdte meg munkáját, majd gazdasági főigazgatóként segítette az intézmény működését. Szakmai felkészültségével, előrelátó gazdasági szemléletével és felelős munkájával jelentősen hozzájárult az akkori főiskola stabil működéséhez. Az általa képviselt észszerű és következetes gazdálkodás biztos alapot teremtett az intézmény fejlődéséhez. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége tisztelettel őrzi emlékét. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: A mai témánk pedig a disszociatív személyiségzavar, ami egy ritka, viszont annál súlyosabb mentális kórkép. Gyakran megjelenik filmekben, és sokan összekeverik a skizofréniával, azonban fontos tudni, hogy két teljesen különálló kórképről van szó. A beszélgetésünk apropóját azért adja a mai adásban a disszociatív személyiségzavar, hiszen, ahogy már a kis felkomban is elhangzott, legtöbben ezt ismerik máshogy is, gondolják, vonják össze a skizofréniával. Mik a legjelentősebb eltérések a két kórkép között?
2: Hát amikor ugye a médiában találkozunk vele, akkor azért mosódik össze ez a két személyiségzavar, mert a skizofréniánál is vannak ilyen hallucinációk, ahol például filmekben meg szokott jelenni az, hogy van mondjuk egy szereplő, akivel interakcióban van a főszereplő, és aztán a végén kiderül, hogy ez a szereplő nem is létezik, hanem csak oda képzelte. És hogy nagyon sokszor ezt értékelik úgy, hogy ez egy másik személyiség, hiszen ugye azt látjuk a filmekben, hogy egy másik ember van ott, akinek saját személyisége van, de hogy ez nem a disszociatív identitás zavar. A skizofrénia az úgy néz ki, hogy ilyen úgynevezett súbokban, tehát ilyen rohamokban zajlik, és hát ennek is több fajtája van, de az, amivel szokták keverni, azok azok a tünetek, amikor különböző hallucinációi vannak a személynek. Ez lehet képi, tehát lehet az, hogy lát olyan dolgokat, ami nincsen ott, de egyébként lehet nem csak vizuális, hanem hangban történő is, tehát lehet az, hogy mondjuk hall valamit. Van például olyan személy, aki arról számol be. Ezek ilyen internetes skizofréniával élőknek a beszámolói alapján, hogy például neki úgy kezdődött a skizofréniája, hogy egyszer csak azt hallotta, hogy olyan, mintha valaki így narrálná a napját. Tehát, hogy így élte az életét, és egyszer csak egy hang megszólalt, hogy és felkelt az asztalról, vagy az asztaltól. De hogy mindig mindent mondott, amit ő csinált. De lehet egyébként szenzoros is, tehát lehet olyan hallucináció is, hogy például valaki azt érzi, hogy olyan, mintha hangyák, vagy mondjuk pókok rohangálnának rajta. Tehát, hogy az, hogy valami olyat oda képzel, ami nincsen ott. Egyébként nagyon sok minden más is lehet mellette, tehát lehetnek tévképzetek is akár elég gyakran, és hogy ezek azok a tünetek, amivel keverik. Most a disszociatív identitás zavarnál ott arról van szó, hogy a személyiség az nem egy személyiség, hanem több személyiség létezik egymás mellett. De ezek a személyiségek nagyon sokféle lehet, erről majd beszélgetünk egy kicsit, hogy vannak-e interakcióban, nincsenek-e, stb. Hiszen a filmekben is nagyon gyakran látni egyébként olyat, hogy valakivel beszélget a karakter, és aztán kiderül, hogy valójában ő nincs is ott, hanem egy másik személyisége, és ő volt mind ez alatt mind a két személyiség. Itt mondjuk a filmben valószínűleg disszociatív identitászavarról van szó, de általában, amikor csak azt látjuk, hogy valaki ott van és beszélget a főszereplővel, akkor az egy ilyen skizofrénia lenne inkább. Tehát emiatt a megnyilvánulás miatt szokták a kettőt keverni, én legalábbis úgy gondolom.
3: Ha jól tudom, vannak kutatások, amik cáfolják ezt, de azért legtöbb esetben arra hivatkoznak, hogy gyermekkori súlyos trauma okozza ezt a disszociatív identitás zavart, amit szerintem a továbbiakban hívhatunk DID-nek, szerintem úgy egyszerűbb lesz. Én arra lennék kíváncsi, hogy azért rengeteg gyereket ér rengeteg nagyon súlyos trauma, mégis, ahogy elhangzott, ez egy nagyon ritka betegség. Uh-huh. Mi kellhet még a traumán kívül a kialakulásához, illetve milyen trauma váltja ki ezt?
2: Hát a disszociáció az ugye azt jelenti, hogy hasítás, és a disszociáció egy elhárító mechanizmus, egyébként ez egy olyan elhárító mechanizmus, mint például az elfojtás, tehát amikor érzelmeket, gondolatokat, emlékeket folytunk el. És hogy hát nagyon sokáig úgy gondolták, hogy ez úgy jön létre, hogy amikor a gyermek átél traumát, és nem csak egyszer, hanem folyamatosan, akkor kiskorban nem tud vele mit kezdeni a személyisége, mint azt, hogy lehasít egy másik személyiséget. Na most manapság már nem így gondolják, hanem azt gondolják a legújabb kutatások, hogy inkább arról van szó, hogy gyermekkorban nem annyira stabil még az én kép, illetve nem annyira van meg az, hogy egy személyiség van, hanem hogy ez egy kicsit fluensebb, tehát jobban fluktuálnak ezek, és hogy maga a trauma fogja meggátolni azt, hogy egy egységes személyiségé álljon össze. És hogy az, hogy hát mi az, ami miatt ez történik, ugye hát ez, ebben vannak erre is különböző kutatások, de ebben sincsenek egyébként egyetértések, hogy mi okozhatja ezt pontosan. De vannak genetikai tényezők is például arra, hogy kinek milyen reakciója van a traumára, de hogyha most nem annyira ezekbe akarunk belemenni, hiszen egyébként ezek nagyon ellentmondásosak sokszor, hogyha csak ilyen hétköznapi fejjel belegondolunk abba, hogy mondjuk nagyon nagy stressz ér minket, most nem trauma, hanem csak egy stressz, most ez lehet akár egy vizsgai időszak, bár most még így márciusban nem feltétlenül az, de majd nem sokára jönnek a hetek, amikor mindenki zéhát ír. Ugye az nagyon sokféle, hogy hogyan reagálunk erre, van olyan, aki pánikolni kezd, van olyan, aki inkább depresszívebb lesz, van olyan, aki mondjuk evészavaros lesz, van, aki meg stb. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, és ebben vannak genetikai tényezők is, szocializációs tényezők is, hogy ugye miért úgy reagálunk mondjuk a stresszre, ahogyan. És ugye a hasításnál is az van, meg a disszociációnál, hogy ez is nagyon sokféle lehet, viszont abban a helyzetben a személynek ez az egyetlen egy adaptív reakciója van erre a traumára, és itt most traumák alatt nem olyanokat értünk, hogy valakit beirattak óvodában 3 éves korába, és nem akart elmenni, vagy az óvónéni gonosz volt vele, hanem ezek ilyen nagyon-nagyon súlyos traumák. Most én itt a podcastben nem szeretnék konkrétumokat mondani, hiszen nem erről szól ez a műsor, de hogy tényleg ezeket a tényleg nagyon súlyosokat kell elképzelni, tehát hogy fizikai, akár szexuális bántalmazás is, és hogy ezek folyamatosan történnek, illetve olyan személy által nagyon sok esetben, akik közel vannak egyébként a gyermekhez. És ugye ebben az esetben mondják azt, hogy ugye a diszociatív identitászavar az technikailag egy kicsit olyan, mint a PTSD, tehát hogy ez egy trauma reakció, és akkor ugye vannak különböző személyiségek, amikben van olyan, aki például emlékszik a traumára, van, aki nem. Úgy mondják ezt, hogy ilyen amnézia falak vannak a személyiségek között.
3: A diszociációnak a DSM szerint 3 fő típusát különböztetjük meg. Mik ezek és mit lehet róluk tudni?
2: Utoljára majd a diszociatív identitászavarról beszélek. Van ezen kívül a diszociatív amnézia. Ez az, amikor valakivel valami nagyon rossz dolog történik, és ő elfelejti azt az adott esetet. Szerintem sokan vannak, akiknek az Édes Anna, mint kötelező olvasmány hagyott egy ilyen maradandó élményt, és abban, aki nem olvasta, az nem tudja, de aki olvasta, az tudja, hogy ott pont erről van szó. Hogy a főszereplő nagyon sok mindent elfolyt magában, nagyon sok negatív esemény történik vele, és egyszer csak így idézőben kiakadt, hát most ezt így mondom, és elkövett erőszakos cselekményt, és erre az erőszakos cselekményre nem emlékszik. És nagyon hát nem nagyon gyakori, de hogy viszonylag gyakori szokott ez lenni, főleg akkor, hogyha valaki alkoholos befolyásoltság alatt áll mondjuk adott esetben. De ez nem csak az lehet, hogy ő követel valamit, hanem vele történik valami. Most mondok egy ilyen félig meddig tankönyvi példát, hogy mondjuk lehet, hogy van valaki, aki mindig félt a víztől, ilyen hidrofóbiája van, és mondjuk lehet, hogy kiderül, hogy ő kisgyerekként beesett egy kútba, és ő erre nem emlékszik, hogy ez mennyire rossz volt, de mégis megmarad egyébként a hatása. Tehát, hogy ez a fajta diszociatív amnézia. Akkor van a depersonalizációs vagy derealizációs zavar, itt pedig arról van szó, hogy a személy az valahogy úgy érzi, hogy a saját gondolatai, érzései, az élményei, azok nem hozzátartoznak. Tehát, hogy ez egy olyan zavar, ahol egyébként ilyen nagyon, tehát hogy ami egy nagyon erős szubjektív szenvedéssel társul, tehát hogy ez egy rossz állapot, hogy úgy érzi, mintha ez nem is ő lenne, nem is vele történne. És akkor ez a második típusa, és akkor a harmadik az pedig ugye a diszociatív identitás zavar, vagy DID, ugye, hogyha amerikai rövidítést mondunk, illetve régen ezt hívták multiple personality disordernek, mint hogy többszörös személyiségzavar, de ma már ugye ez a diszociatív identitás zavar az, ami elterjedt. És ugye itt van arról szó, hogy több egymástól független személyiség létezik. Ezeket egyébként altereknek hívják, illetve azt a személyiséget, aki a legtöbbet van előtérbe, hostnak hívják, és nagyon fontos az, hogy egyik személyiség sem valósabb, mint a másik. Tehát nem arról van szó, hogy van egy eredeti, és abból jönnek le, vagy hasítódnak le plusz személyiségek, hanem itt arról van szó, hogy mindegyik ugyanannyira valid, csak bennük is vannak különbségek, tehát azt, hogy mennyi dologra emlékeznek, mi a funkciójuk. Vannak olyan személyiségek, amik teljesen összetettek, tehát hogy hát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen sima ember, tehát hogy egy ilyen, nem tudom ezt most így hirtelen jobban mondani, de vannak olyan személyiségek, amik csak mondjuk bizonyos funkciókra vannak, vagy mondjuk olyan személyiségek, akiknél mondjuk traumát tartalmaznak, és lehet van olyan személyiség, aki nem is tudja, hogy ő egyébként egy ilyen diszociatív rendszernek szokták hívni magukat, szisztemnek, tehát nem is egy személynek. És akkor ugye a host az, aki a legtöbbet van az előtérben.
3: Néztem több ilyen videót TikTokon, ahol tartalomgyártók azt állítják, hogy DID-val élnek, és mondjuk egy ilyen switchet is megmutatnak, hogy hogyan történik ez az átváltás egyik alterből a másikba. Nagyon izgalmas volt egyébként ezt látni, viszont itt számomra annyira hihetetlen, még úgy is, hogy így az ember ismeri a hátterét ennek, annyira hihetetlen, hogy akárhogy elfogott egy ilyen kételkedés. És úgy tudom, hogy egyébként még kutatók is vannak, akik azt mondják, hogy ez nem létezik, és cáfolják.
2: Hát azt nem lehet mondani, hogy nem létezik, tehát hogy nem véletlenül van benne a DSM-be, de így köznapi emberek nagyon sokan vannak, akiknek ez ilyen furának tűnhet. Benne van az egyébként, hogy nagyon-nagyon ritka betegség. Tehát, hogy valószínűleg van egy csomó olyan tartalomgyártó, aki valójában nem DID-s, de ugye ezt most nem tudhatjuk természetesen. Illetve hát nekem is most, ahogy jöttem ide, így mondtam az egyik ismerősömnek, hogy hát is majd erről fogok beszélni. És akkor így rám nézett, Ő nem velem egykorú, hát most sokat mondta, hogy nem velem egykorú, de hogy azért egy középkorú, nálam jóval idősebb, egy ilyen 50 pluszos emberről van szó. És így mondta, hogy ő szerint ez hülyeség, ez nem létezik. És hogy így, de, tehát, hogy van ilyen, csak nagyon-nagyon ritka egyébként, illetve nagyon sok ember nem is tud arról, hogy ezzel él együtt. És szerintem emiatt lehet ez, illetve ez a váltás is nagyon érdekes, amikor ugye ezt felveszik. Ugye a személyiségek egyébként nem teljesen úgy működik csak az, hogy mindig egy másik van előtérben, vagy így fronton, úgy is szokták ezt mondani, hanem vannak olyan állapotok, amikor ilyen társtudatos állapotban vannak, az ilyen kókáns, az angolul ez az állapot. Van egy ilyen analógia rá, amit én egyébként nagyon szeretek, hogy ezt hogy kell elképzelni. Hogyha elképzeljük az elmét úgy, vagy az embert, mint egy autó, akkor annak, akinek egy személyisége van, ugye ez a társadalomnak a túlnyomó többsége, ugye ez úgy néz ki, hogy ez egy egyszemélyes autó, egy ember ül ebben az autóban, és ő vezeti ezt. És a diszociatív identitászavarnál meg többen ülnek az autóba. Na most ezt az autót, aki vezeti, ugye ő van a fronton, ő az, aki most éppen irányít, ugye ő lát mindent, hall mindent, és ő irányít is mindent. Lehet lenni az anyósülésen, ugye ezt hívják ilyen társtudatos állapotnak, amikor a másik személyiség az úgy a közelben van, hallja, hogy mi történik, ha nagyon kell, bele is tud nyúlni, tehát ugyanúgy, mint ahogyan az anyósülésről is, hát nem csinálunk ilyet, de elvileg, ha nagyon kell, akkor mondjuk bele lehet nyúlni abba, hogy mit csinál a sofőr, illetve hát nagyon sok esetben át is tudja venni az irányítást. Ebbe az autóba lehet ülni hátul, ahol nem tudsz beleszólni abba, hogy mi történik, de nagyjából bizonyos dolgokkal tisztában vagy, hogy mi történik. Illetve ebbe az autóba lehet lenni a csomagtartóban is, ahol nem lát semmit, nem hallasz semmit, és lehet, hogy nem is tudod, hogy mi történik. Ugye ez a csomagtartóban levés, ez egyébként az amnézia, tehát az, amikor nem tudja, hogy mi történt vele, reggel felkelt, elindult, egyszer csak képszakadás, és akkor utána lehet, hogy este van, és nem is tudja, hogy milyen ruha van rajta, mert nem tudja, hogy aznap mi történt vele. Na ilyenkor van idézőjelben a csomagtartóba, és valaki más vezette az autót. És ezek a váltások, ezek nagyon sokféleképpen nézhetnek ki. Hát ez ilyen külső szemmel ilyen furának nézhet ki, mert hogy hát ez nem olyan, mint egy szuperhős, hogy fogja magát, és akkor más lesz az arca, de hogy valóban, amikor megtörténik egy ilyen váltás, akkor teljesen más, hogy megváltozik a nonverbális kommunikációja, testtartása, mindene a személynek.
3: Meg sokszor még azt olvastam, hogy a hangja is, meg igen, különböző szokások, hogy mondjuk balkezes az egyik alter, a másik jobbkezes, sőt még egy olyan nagyon-nagyon régi eset is volt, hogy egy részleges bénulást kapott egy úr, és akkor derült ki, hogy diszociatív identitás zavara van, mert amikor átváltotta a másik személyiségére, annak már nem volt semmiféle mozgáskoordinációbeli problémája.
2: Ez ilyen érdekes, jó, hát persze ezek a beszámolók olyanok, hogy sose tudhatjuk, hogy ott valóban arról volt-e szó, de hogy igen, tehát voltak erre kutatások, hogy teljesen minden megváltozik, illetve már vannak olyan országok, ahol külön tanúskodhatnak az egyes személyiségek a bíróságon, tehát de hogy ez jó. Ennyire el van ismerve, hogyha mondjuk valakivel történik valami bántalmazás, akkor ugye nem biztos, hogy mindegyik személyiség tud róla, hiszen van egy csomó személyiség, ami direkt azért van, hogy ő ne tudjon róla. Nagyon gyakori, hogy van gyerek személyiségük, és hogy a gyerek az nem, tehát hogy tényleg olyan, mint egy 6 éves, és akkor úgy is viselkedik, tehát hiába van mondjuk egy 40 éves testben valaki, de hogy ő nem is tudja, hogy egyébként ő vele mi van, hanem csak így felszínre tör ez a személyiség, ez a gyerek személyisége, és akkor ő lehet, hogy nem is tud semmiről, tehát hogy a traumáról sem.
3: De egyébként ezek a személyiségek tudnak változni, fel tudnak nőni, vagy akinek van egy altere, aki mondjuk 6 éves, az soha nem fog felnőni.
2: Ez is egyébként nagyon eltérő, tehát vannak olyan személyiségek,

0: Ugye általában azért, mert hogyha a kisgyerekkel a trauma történik, akkor ugye ő idézőjelben azt tudja elképzelni, hogy mondjuk egy olyan fiktív karakter tudja mondjuk ezt túlélni, és akkor így jön benne létre ez a karakter, de általában nem ők szoktak a fronton lenni.
1: Szerintem térjünk rá egy kicsit a váltásra, amit már itt szegről végről említettünk, mert korábban beszéltünk ezekről a TikTokos arcokról, akik azt vallják, hogy DID-vel élnek, és ők az az érdekes, hogy mindannyian egyformán írták le ezt a váltást, és mindenki ilyen pislogásról, ilyen halánték, homlokfejtető környéki bizselgésről beszéltek, és kicsit olyan érzésről, mintha így el akarnának ájulni. Uh-huh. Ez egyébként így valós, tehát tényleg ilyenekkel jár egy váltás?
0: Hát az a helyzet, hogy egyrészt én nem vagyok klinikai szakpszichológus, illetve hát a klinikai szakpszichológusok között is az egy nagyon speciális dolog, hogyha valaki ilyen személyekkel foglalkozik. Tehát, hogy a klinikusok között, akik mentális betegekkel foglalkoznak, mindenkinek általában van egy szakterülete, hogy kikkel szokott foglalkozni, tehát hogy így ebből a szempontból én nem tudom azt mondani egyértelműen, hogy tuti, hogy ez így van, illetve hát erről azok a személyek tudnak beszámolni, akik ezzel élnek együtt, és akiknek van diagnózisuk, tehát hogy valóban ez így van. De azért nehéz az, hogy a közösségi médiában nagyon sok embert látunk, és ugye valójában sose tudhatjuk, hogy valóban mennyire valós az, amit ők mondanak. De én is egyébként ezt hallottam nagyon gyakorian, hogy ilyen hasonló jelenségeket, illetve hát azt is, hogyha olyan a rendszer, hogy mondjuk egy kicsit tudatosabb, tehát hogy tudják a személyiségek, hogy ők egy ilyen rendszerben élnek, akkor azt is szokták érezni, hogyha egy másik személyiség így közel van, tehát ebben a társtudatos állapotban. De vannak olyan személyek, akiknél például az van, hogy mondjuk akár a hoston kívül a többi személyiség nem is tudja, hogy ők egy ilyen diszociatív rendszerben léteznek. Tehát, hogy az is például viszonylag gyakori lehet, hogy egyébként, hogy amikor ő van a fronton, akkor nem is tudja. És ugye az, hogy miért történik ez a váltás, ugye ennek is sok oka lehet. Ugye vannak olyan személyiségek, akiknek valami funkciója van, tehát például lehet, hogy mondjuk van egy olyan személyiség, aki kifejezetten mondjuk az ilyen higiéniai dolgok, ilyen fürdés, vagy ilyesmivel kapcsolatos dolgokat vesz át, vagy mondjuk segít. De lehet az is, hogy vannak olyan személyiségek, akik akkor aktiválódnak, hogyha bizonyos helyzetbe így triggerelődik a személy, tehát mondjuk az, hogyha valaki bántja őket, vagy akár csak az, hogy mondjuk nem túl kedves velük, vagy mondjuk egy olyan közegbe jönnek, ami mondjuk emlékezteti őket a traumára, és akkor lehet, hogy mondjuk egy kevésbé kedves személyiség előjön. Na most az nagyon fontos, hogy amikor vannak ezek a mindenféle ilyen filmes karakterek, ahol ugye nagyon szeretnek ezzel eljátszani a filmalkotók ezzel az ötlettel, hogy és akkor van egy, nem tudom én, egy sorozatgyilkos énje, meg egy nem tudom én milyen énje, hát hogy ez azért így nincs, mert ugye minden személyiség azért van, hogy védje saját magát. Na most ezért nem fog az megtörténni elég nagy valószínűséggel, amiket a filmekben látunk. Főleg azért is, mert maguk a személyiségeknek is amúgy nagyon sokszor van valamilyen mentális betegsége.
1: Igen, jó, hogy ezt említed, mert én is olvastam, hogy általában ez szokott társulni különböző társbetegségekkel, sőt úgy is, hogy akárcsak az egyik alterre jellemző az egyik betegség. Melyek ezek?
0: Hát ami ugye nagyon gyakori, ugye amiatt, hogy traumáról van szó, hogy valamilyen PTSD-vel, tehát ilyen poszttraumás stresszavarral, szorongással, pánikrohammal, depresszióval, tehát ilyenekkel társulhat, de bármi más is lehet, tehát hogy lehet az, hogy van egy olyan személyiség, akinek meg neki is van még egy személyiségzavara mondjuk pluszba. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, de az viszonylag gyakori, igen, hogy ez a traumával összefüggő ilyen hangulatzavarok és egyéb zavarok azok megjelennek.
1: Már a beszélgetés előtt mi beszéltünk a Széttörve című filmről. Igen. Nem tudom, ki mennyire látta, de ez a film, ez a DID dolgozza fel elég sajátos módon. Hát ebben vannak ilyen természetfeletti vonalak is még
0: emellett. Persze, mert mindig kell valami szuperhős vagy gonosz dolog, vagy
1: igen,
0: varázslat.
1: Sajnos, ami amúgy szerintem nagyon elrontja, és én nagyon sajnáltam a film végén, hogy ezt belehúzták, mert amúgy nekem nagyon izgalmas volt csak az alapötlet. Ott egy férfi, hát én nem is tudom, de legalább 10 uh-huh. személyiséggel él, és elrabol 2 lányt. Most én arra lennék kíváncsi, hogy neked pszichológus szemmel mennyire valós, vagy így milyennek látod ezt a média megjelenést, hogyha most ezt a nagyon természetfeletti átveszik az állatok tulajdonságait, yeah. és gyíkként felszaladunk a falra részt, azt kihúzzuk a forgatókönyvből.
0: Hát az a helyzet, hogy én egyben sose láttam ezt a filmet, mert én fel vagyok háborodva rajta. Mert mint nem felháborodva, csak én ezt egyébként egy kicsit károsnak tartom.

0: tartom, mert mint nem feltétlenül azt, hogy létezik ez a film, hanem magát a reprezentációját ennek a betegségnek, vagy személyiségzavarnak, mert hogy az van vele, hogy ilyen nincsen, hogy neki áll elrabolni embereket. Tehát, hogy az a baj, hogy persze, hogy mindenki azt éli meg, hogyha van egy ember, akinek több személyisége van, akkor ki tudja, hogy milyen személyisége lehet. És ugye felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi van akkor, ha az egyik az veszélyes. De alapvetően nem szokott ilyen lenni, abból, amit én tudok, meg amilyen szakmai tudásom van ezzel kapcsolatban, de hogy alapvetően ez nem nagyon történik meg, mert hogy inkább mindegyik személyiség arról szól tényleg, hogy magát védje, és sokkal gyakoribb egyébként az önsértés.
1: Ez lett volna a Pszichopercek e-havi epizódja. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. A Miskolci Egyetemen megnyílt a kollégiumi jelentkezési időszak az újonnan felvett hallgatók számára. Mozgalmas hónap várja a sárospatakiakat és a városba látogatókat augusztusban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Miskolci Egyetemen megnyílt a kollégiumi jelentkezési időszak az újonnan felvett hallgatók számára a 2026-27-es tanévre. A diákokat modernizált épületek és összesen több mint 1600 férőhely várja, amelyből az első éveseknek több mint 300 helyet biztosítanak a Bójai Kollégiumban és az Uni Hostel diákotthonban. Kónya Attila, az általános és hallgatói ügyeket koordináló igazgatóhelyettes elmondta, hogy a korszerű infrastruktúra és a kedvező árak miatt idén is komoly verseny várható a szabad helyekért. A felsőbb évesek körében már lezajlott eljárás adatai alapján nagyjából 10%-os volt a túljelentkezés. Az egyetem vezetése pedig az első évesek esetében még ennél is magasabb arányokra számít.
2: Úgy néz ki, hogy idén befejeződik a kollégiumi rekonstrukció. Jelenleg még folynak a munkálatok az Eper 2-es kollégiumban, de úgy készülünk, hogy a beköltözés előtt még egy főpróbában már tudunk vendégeket fogadni az épületben, és szeptemberben az Eper 2-es kollégiumban is beköltözhetnek a hallgatók. Az elmúlt években a kollégiumi rekonstrukciók folyamán az Eper 2-től az Eper 6-ig az épületek megújultak. Ezek azt jelenti, hogy szerkezeti átalakítások is történtek. Megszüntettük a közös vizes blokkokat, és a többségében 3, illetve 4 ágyas szobákból önálló 2 ágyas szobákat alakítottunk ki a rekonstrukció folyamán. Ezt megelőzőleg ugye az Eper 1-es kollégium is megújult. Ott ugye nem volt már szükség jelentős rekonstrukcióra, hiszen az korábban is apartmanházként üzemelt. Szeptembertől úgymond teljes kapacitással várjuk a hallgatókat. A 7 kollégiumi épületben, melyek mindegyike azért Enváros a kampusz területén található, az Uni Hostel és az Eper 1-től az Eper 6-ig az épületek. Jelenleg a kapacitás az több mint 1700 fő, ebből a hallgatói létszám az több mint 1650, a fennmaradó helyek azok vendégek, levelezős hallgatók alkalmi elhelyezésére, illetve vendégoktatók, olyan egyetemi dolgozók, alkalomszerűen előadást tartó vendégek és egyéb meghívott személyeknek van általában fenntartva. A felvételi eljárások egy része már lezárult. A pályázati időszak az július 28-án kedden délbe indult, és egészen augusztus 11-én éjfélig jelentkezhetnek az első éves hallgatók, illetve azok a felsőbb éves hallgatók, akik mesterképzésen az első évüket kezdik. Azt érdemes tudni, hogy a jelentkezés az elektronikus úton zajlik. Korábban is az elektronikus pályázati rendszeren kellett benyújtani a pályázatokat. Ez azt jelenti, hogy a pályázati tájékoztatóban felsorolt dokumentumokat elektronikus formában kell felcsatolni egy számítógép vagy okostelefon segítségével a jelentkezőknek. Nagyon-nagyon fontos, és erre szeretném felhívni minden jelentkezőnek a figyelmét, hogy a pályázati tájékoztatót olvassa el. Ez ott, ahol a bejelentkezést meg tudja tenni az elektronikus pályázati rendszer felületén, ott megtalálja ennek a linkjét. Nem rövid a dokumentum, de érdemes elolvasni, mert az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok a hiányos pályázat, és bár lesz az első éveseknek is hiánypótlási időszak, de jobb, hogyha a rendes pályázati időszakban formailag megfelelő pályázatot nyújtanak be, mert akkor nagyobb eséllyel fognak bekerülni. A pályázati elbírálás egy pontrendszer alapján történik, és a pályázati elbírálás és a döntés az a hallgatói önkormányzatok kezében van, azért ott több eszem, mert ugye ezt minden kar saját maga végzi. A hallgatói önkormányzatiság az egyetemen ugye az alapvetően kari szinten szerveződik, és a kari bizottságok, a kari kollégiumi bizottság bírálja el a pályázatokat, és a korábban ugye a kollégiumi bizottsági határozatok alapján felosztásra került férőhelyek számában tudják ugye a hallgatókat felvenni, ugye ezért van az, hogy a karok úgymond gazdálkodnak a saját férőhelyeikkel. A felsőbéveseknek, ugye ez a terminus technicus, annak a státusznak, amiben ők vannak, minden tanévben még tavasszal leszokott zajlani a felvételi eljárás. Ez azt jelenti, hogy a már egyetemi hallgatók jelentkezhetnek ilyenkor az eljárásban, és hát nyilván már megtudják gyakorlatilag május végére, június elejére azt, hogy a következő tanévben van-e kollégiumi férőhelyük.
1: Mozgalmas augusztus várja a sárospatakiakat és a városba látogatókat. A művelődésháza szervezésében folytatódik a Bor, Tér, Zene elnevezésű rendezvénysorozat, valamint a mozipiknik. Emellett a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, a Zempléni Fesztivál is számos programmal várja az érteklődőket. A nyár hátra lévő eseményeiről Mózes Árpádot, Sárospatak alpolgármesterét hallják.
3: A művelődési ház szervezésében történik. 4 hétvégén, 4 szombat este kerülnek megrendezésbe, mindig más fellépőkkel. Ez szintén a művelődési ház patkójában, ott van fölállítva egy színpad, sörpadok, babzsákok, egyéb kellékek és egy fröccs terasz. Kellemes hangulatot biztosít a nyári szombatestéken itt a belvárosban a lakosság részére, illetve a turistáknak is. Csütörtökön folytatódik a mozipiknik. Szintén szavazhatnak a lakosok, hogy milyen film kerüljön levetítésre. Szombaton fürdők éjszakája folytatódik. Bízunk a jó időben, hát a meteorológiai előrejelzések szerint megint kánikulával kell számolnunk. Lassan a végéhez érnek a művház rendezvényei, habár itt is lesz egy kis újdonság, de még nem akarom lelőni a poént. Egy augusztus végi rendezvényünk, ami újdonság lesz. Előtte Zempléni Fesztivál. Tehát az ugye a térség egyik legnagyobb volumenű kulturális rendezvénye, és ennek Sárospatak az egyik fő szervezője, rendezvény helyszíne, és a művelődési ház a bázisa. Tehát én propagálnám, hogy mindenki mondja a rokonoknak, ismerősöknek, hogy ez egy milyen volumenű, milyen nívós rendezvény, mert szerintem ezért érdemes lejönni és több napot itt a környékünkön eltölteni.
1: A nyári kulturális programok mellett a kikapcsolódásra is fontos szerep jut Sárospatakon. A Végardó fürdőben idén is több hétvégén várják a vendégeket a Fürdők éjszakája rendezvény sorozat programjain, amelyek zenés estekkel is különleges hangulattal kínálnak esti feltöltődést, folytatta a város alpolgármestere.
3: Ennek amúgy nagyon régi hagyománya van városunkban. Tehát ugye a fürdő az a 60-as évek végén, 70-es évek elején épült egy medencével, és én gyerekkoromban már csak azért is emlékszem, mert én ott nőttem fel mellette, tehát én a nyaraimat az egy melegvizes medencébe töltöttem, és már a 70-es években volt éjszakai fürdőzés. És akkor még ugye úgy működött a medence, hogy vasárnap este leengedték a vizet, hétfőn kimeszelték a medencét, és kezdték újból feltölteni. De már akkor is szombatonként nyaranta volt éjszakai fürdőzés. Itt nyaraló vendégek is vannak, valamint szlovák-lengyel turisták is részt vesznek. Viszont a mostani hétvégi az az országos fürdők éjszakájához kapcsolódó program volt. Annyi, hogy a Sárospataki fürdő ezt kibővítette, úgyhogy nálunk most egymás után 4 hétvégén is megrendezésbe kerül. Változó a forgalom, tehát ez pont ugyanúgy, mint ahogy a nappali hétvégi fürdőkkel kapcsolatosan. Amikor süt a nap, kánikula van, akkor többen vannak, ha kicsit változékonyabb az időjárás, akkor sajnos százas, ezres nagyságrendben mérhető a vendégszám csökkenés.
1: Kedves hallgatóink, végül az időjárásról. Továbbra is marad a harmadfokú hőségriasztás. Aktuális időjárásunk pedig többnyire derült, felhőtlen lesz az ég, hajnalra az északnyugati, nyugati tájak fölé kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem várható. A légmozgás is gyenge marad. A minimum hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, viszont a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken melegebb lehet a hajnal. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 31-én pénteken. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Kolesszár Krisztián és Grunda János. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: erdélyi hotel a NAV árverésén. Ne dobd ki az iskolatáskád, tanszergyűjtő akciót hirdettek Nyíregyházán. Átadták az újjáépített Bombelles Lúnyai kastélyt a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Búzsván. Szálláshelyként működik tovább. Különleges fegyverek és korabeli relikviák láthatók a nyíregyházi Kállai gyűjtemény kiállító terében. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai jogkövetési vizsgálatot végeztek egy kerékpárjavítással foglalkozó és kerékpáralkatrészekkel kereskedő egyesületnél. Az ellenőrzés szabálytalanságokat tárt fel. A részletekről dr. Paskújné Pifkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei adó és vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
2: Egy kerékpáros egyesületnek álcázott vállalkozás a javítás és alkatrész kereskedelem mellett külföldi biciklitúrákat is szervezett, de kiderült, hogy nem csak az adófizetés maradt el, hanem az ellátás és néha túravezetés is. A bevételek az egyesület vezetőihez folytak be, amik után sem az adót, sem a járulékot nem fizette meg. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai jogkövetési vizsgálatot végeztek egy kerékpárjavítással foglalkozó és kerékpár alkatrészekkel kereskedő egyesületnél. Az egyesület az ország több pontján működtetett kerékpár szerviszt, azonban a heti 10 órában bejelentett adminisztrátor kivételével további alkalmazottja egyáltalán nem volt. Az egyesület elnöke nem volt együttműködő a vizsgálat során, nem vette fel a kapcsolatot a revízióval, az egyesület iratanyagát sem adta át. A revizorok így az online számlarendszer adatai alapján az egyesületnek számlát kiállító gazdálkodókat is megkeresték. Megkerestek egy könyvelőirodát és egy személyszállítással foglalkozó társaságot. A könyvelő cég átadta a nála lévő iratanyagot, de jelezte, hogy többször nem kapta meg a szükséges számlákat, iratokat, banki kivonatot, és még a könyvelési díjjal is tartoznak neki. A bizonylatok, illetve az online számlarendszer adatai alapján az egyesület ki nem számlázott árbevételét becsléssel határozták meg, így 6 millió forint áfát állapítottak meg a revizorok. Az ellenőrzés azt is kiderítette, hogy az egyesület külföldi kerékpártúrát szervezett, ezért a személyszállító céget is megkeresték. A társaság átadta a NAV-nak az utaslistát, a menetleveleket és az indulási időpontokat, de ők is jelezték, hogy az egyesület náluk sem rendezte a tartozását. A revizorok felvették a kapcsolatot a túra résztvevőivel is. Kiderült, hogy a részvételi díj 185 ezer forint volt fejenként, az összeget az egyesület elnökének számláira kellett megfizetni. A meghirdetett program nagyban eltért a valóságtól. Változott az útvonal, a túravezetőknek még helyismerete sem volt. A revízió az egyesület elnökénél is adóellenőrzést rendelt el. Bebizonyosodott, hogy bankszámláira sokszor érkezett magánszemélyektől utalás, sőt az is kiderült, hogy 2017 óta nem nyújtott be személyi jövedelemadó bevallást. A revízió így 22 millió forint eltitkolt bevételre derített fényt, amely után az egyesület elnöke személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót sem fizetett.
1: Akár 84,5 millió forintért is megvásárolható a Solgó-Tarjához közeli természetvédelmi területen lévő Solgó Hotel a NAV árverésén, mondta el dr. Paskújné Pifkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referense.
2: A licitálók most igazán kedvező áron juthatnak hozzá ehhez a 37 szobás turisztikai központhoz, amelyre augusztus 10-től lehet ajánlatot tenni. A hotel Salgótarján külterületi részén, a szlovák határ közelében található, 440 méter magasan a Cserhát-Mátra-Karancs hegységek találkozásánál. A város felett elterülő épület együttes ideális bázisa a túrázásnak. Aszfaltozott közúton saját gépjárművel és tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. A hotelhez tartozó felújított parkoló nagyságrendileg 45 személygépkocsi elhelyezésére alkalmas. A bükkés tölgyerdővel körülölelt négyszintes ingatlan közelében van a túrázók körében kedvelt számos nevezetesség is. Augusztus 10-től 4 napon át magánszemélyek és vállalkozások is licitálhatnak a 130 millió forintra becsült ingatlanra. A minimál ajánlat a szálloda becsült értékének 65%-a, tehát 84,5 millió forint. Részletes információk és fényképek elérhetők a NAV árverési felületén, az árveres.nav.gov.hu felületen, az aukción a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
1: Augusztus 21-ig ajánlhatnak fel jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat, írószereket a városlakók rászoruló gyermekeknek. A Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Által meghirdetett Ne dobd ki az iskolatáskád akció segítségével évente mintegy 100 család iskolakezdését tudják megkönnyíteni. A szervezők a Korányi Frigyes utcai és a Kerék utcai hulladékudvarba várják az adományokat. Csépke Hajnal Tündét, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. PR referensét hallják.
3: A két nyíregyházi hulladékudvarban várjuk a használt, de még szép állapotú adományokat, amik megkönnyítik a hátrányos helyzetű gyermekek iskolakezdését, táskákat, toltartókat, mappákat, tehát minden olyan dolgot, ami szükséges lehet egy szeptemberi iskolakezdéshez. Mindig elmondjuk és hangsúlyozzuk, hogy ugye ezek a tárgyak, ezek használtak, de szép állapotú dolgokat várunk. Tehát, hogy minden kisgyermek szeret szép iskolatáskába, toltartóba pakolni, és mi ezeket a tárgyakat átadjuk a két nyíregyházi gyermekjóléti intézménynek is, ők fogják aztán továbbítani a rászoruló családok részére, hiszen ők tudják azt, hogy milyen korú gyerekek vannak, milyen nem, és ők fognak csomagokat készíteni ezekből a dolgokból. Hál' Istennek elmondható, hogy a nyíregyházi lakosság nagyon érzékeny szociálisan, mert az elmúlt években jellemzően több mint 100 családnak tudtunk ilyen módon segíteni, és reméljük, hogy most is elérjük ezt a nagyságrendet. Nagyon személyre szabott csomagok készülnek, tehát figyelnek a szociális munkások arra, hogy mondjuk, ha kisfiúnak adják, milyen poti csapatot kedvel például, és akkor volt, aki megkapta a reálos foci táskát a kislányoknál, a rózsaszín iskolatáskát, és mindenki nagyon-nagyon örülnek, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk ilyenkor, hogy látjuk, hogy ekkor örömet szerzünk a gyerekeknek és a családoknak.
1: Átadták az újjáépített Bombelleszlónyai kastélyt a Borsodabói-Zemplén vármegyei Bózsván. Az épület Tília Kurja néven 7 szobás szálláshelyként várja az ősfás park közepén a csendre és pihenésre vágyó vendégeket. A részletekről Juhász Pap Renáta szálláshelyvezetőt hallják. Szálláshelyként működik. Ahogy az interneten láttuk a szobáknak a berendezését, tehát azok is igyekeznek azt a stílust, azt a hangulatot visszaidézni, amit egykor lehetett.
4: Igen, mindenképp. Tehát, hogy ez nem is volt kérdés számukra, hogy megpróbálnak egy majdhogy nem korhű épületet létrehozni. Természetesen vannak változások, ki is emeltem az elején, tehát ez nem egy rekonstrukció. Ugye Rudolf Mihály volt a tervezője, több terv is elkészült, és ugye ami a most meglévő, ez lett vagy erre esett a választás. Ami amúgy igazából megmaradt, ezek a boltíves nyílások, tehát mind a nagy szalon és a kis szalon oldalán, ezeket mindenképp szerették volna megtartani, és úgy, ahogy volt, tehát szétszették, és utána pedig összetett, ez egy kőfal, és ugye így hozták létre újra.
1: És akkor ebben a kúriai épületben, ami akkor most, ahogy említettük, Tília kúriaként működik, hány szoba található?
4: Itt a kúriában 7 szoba, 6 kifejezetten az ősfás parkra néz, és egyetlen egy, ami meg a kertre előre. Az egy különálló nagyobb szoba, az egy klasszik superior, tehát ott azért 4 fő is elfér. A többi az ugye hátrafelé, az ősfás park felé, és mindegyik francia erkéllyel ellátott, tehát azért elég szép látvány az egész, az összes szoba ugye teli falba, ugye ablakozott vagy üvegezett, úgyhogy nagyon szép kilátással, és éjszakára is ugye szoktuk mondani a vendégeknek, hogyha gondolják, akkor hagyják nyitva az ajtókat, mert amúgy meg nagyon friss levegő, csodálatos zene és hang részben meg ugye ez a fajta nyugalom és nyugodtság, ami ugye itt jellemző.
1: Igen, a madárcsicsergést így az erdő közepén biztos, hogy hallani lehet.
4: Igen, nagyon sokat, illetve azért vadakkal is találkozunk. Jelen pillanatban 4 őzikénk van, plusz 2 gidánk, de róka, borz, nyest, bagoly, nagyon sokféle állata sikerül összefutni, és amúgy nagyon sokszor a vendégek is már úgy jönnek, hogy hát ők már most keresik, hogy akkor, hogy hol lehet velük találkozni, főleg az őzekkel. Múltkor például volt egy házaspár, és kimentünk itt a főbejáraton, és egyszer csak így néz az úriember így oldalra, és 20 méterre tőlünk legelt az őzike.
1: És föntebb is, ahogy megérkeztünk, egy másik épületet láttunk, az is szálláshelyként működik?
4: A másik is ugyanígy, igen, szálláshely, azt korábban létrehozták már. Tehát ugye, ahogy említettem, ugye 2008-9 környékén vásárolták meg. Maga a vendégház az nagyjából egy ilyen 16 és 18 között épült meg. Ennek a felső tetőtere lett beépítve 3 szobával, 2 ágyas és 1 3 ágyas, illetve az alsó szint az pedig egy wellness rész, egy kisebb wellness rész, ahol ugyebár jacuzzi, szauna, masszázszoba, illetve egy kisebb kis gym is található, és ugye mindemellett egy hatalmas nagy teniszpálya, valamint 2 külső medence is.
1: Milyen vendégkörre számítanak, kiket céloznak meg ezzel a főleg különösen a kúria szálláshelyeivel?
4: Elég széles körül, tehát én azt gondolom, hogy nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabb korosztály is ugyanúgy szereti ezt a fajta nyugalmat, illetve magát ezt az interiört, valamint ugye mi kifejezetten felnőtt szállásként hirdetjük magunkat. Azt is látjuk, hogy erre van is igény, és az elkövetkezendő hónapok már olyan gyönyörűen alakulnak, amire mi se számítottunk, tehát hogy most már így az augusztus, szeptember, és megmerem kockáztatni, hogy az őszi időszakunk, főleg amikor ugye bár már hosszú hétvége lesz, vagy akár ugye az őszi szünet, biztos, hogy sokan leszünk.
1: Különleges fegyverek és korabeli relikviák fogadják a látogatókat a nyíregyházi Kállai gyűjtemény első emeleti kiállító terében. Az intézmény életében a magyar történelem bemutatása és felidézése mindig is fontos feladat volt. Ezért is döntöttek úgy, hogy méltó emléket állítanak az 500 évvel ezelőtt történt Mohácsi csatának. A tárlat június elejé nyitását egy széleskörű szakmai összefogás is megelőzte. Azóta pedig a látogatók között is igen népszerű. A részletekről Dohonics Lászlót, a Kállai gyűjtemény vezetőjét hallják.
5: Nagyon jó tapasztalatokkal bírunk, mert tulajdonképpen június 2-án megnyitottuk a kiállítást, amely azért is rendkívüli, mert hogy több magyarországi múzeum kiállítás anyagát is meg lehet találni itt a kiállítótérbe, és akkor engedhessük, hogy fel is soroljam a Magyar Nemzeti Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum, a Debreceni Déri Múzeum, a Széchenyi Kastély Múzeum, a Bátori Múzeum Nyírbátorból, de mellette itt volt még a Kálusemény Kállai Kúria, a Kállai Gyűjtemény és a Magyar Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány anyaga is kiállításra került itt, úgyhogy nagyon látványos és nagyon szép anyag került a vitrinekbe. A Mohácsi csata évforduló augusztus 29-e, erre a napra tervezés alatt áll egy családi nap, ez egy szombati nap, ezt követően pedig Mihálka György festőművész kiállításának a képeinek a bemutatására kerül sor egy hónapon keresztül, azt követően pedig Lengyelországból, Zsesovi múzeumból érkezik egy lengyel történelmet bemutató éremkiállítás, illetve éremgyűjtemény anyag, amely hely szerintem egy nagy érdeklődésre fog számot adni.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
6: Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgo Laudato Si adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt. Az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból érkeztek. A zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogyan az, aki egy patakpartján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé. Egy olyan szomj oltására, amelyet a világ nem képes csillapítani. Ezt a képet mutatta fel a Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében, a Matuzsálem névre keresztelt évszázados nagy tölgyfa árnyékában, felelevenítve az írások angyalokból és szentekből álló kórusait. Az egyházfő megjegyezte, hogy ők nem szó szerint folyamatosan énekelnek, igazi harmóniájuk Isten közös szemléléséből fakad, amelyre a földi zene is elvezethet minket. Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Kárpátalját nemrég sújtó viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási csoportjával és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Az adományos.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyagvásárlásra fordítja a karitatív szervezet. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. 16 éve indult el az a program, amelynek révén a hátrányos helyzetű családok iskolakezdési terheit igyekszünk csökkenteni. A kezdeményezés iskolatáska és tanszergyűjtéssel indult, melybe a Caritas országos hálózatának önkéntesei is bekapcsolódtak. Kezdte beszámolóját Zagyva Rihárd, a Caritas országos igazgatója. Bár a szünidő még tart, már most el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy miként tudják segíteni a rászoruló gyermekek tanulását, mondta a szervezet országos igazgatója. A programot továbbfejlesztik, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú támogatás formáit is kialakítják. Ezt szolgálja a tavaly elindult Lépcsőfok program is. Az iskolatáska és a tanszerbeszerzés ugyanis csak az első lépés. A cél, hogy végig kísérjék a családokat a tanév során. Ebben a szolgálatban részt vesz a Caritas országos hálózata, a 16 egyházmegyei Caritas központ és a több mint 800 plébániai csoport. Zagyva Rihárd azt is kiemelte, hogy minden évben több ezer gyermeket tudnak valamilyen formában támogatni. Végül megköszönte azoknak az önkénteseknek, munkatársaknak, támogatóknak a segítségét, akik idén is közreműködnek a program megvalósításában. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. Az EGRI szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, melyen a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése. Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Jelentkezés és további információk az EGRI szeminárium plakátján található QR kódon, vagy a Magyar Kuríron található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Közösségépítő napokat tartottak a Szent Ferenc kisnővérei Bükkszentkereszten. A háromnapos tréninget Bajnóci Sára és Walter Margit, a Nyolc Boldogság közösség tagjai tartották, akik segítették a nővéreket abban, hogy egyre inkább utat találjanak egymáshoz és egymáson keresztül a Jóistenhez. A napok témái sokszínűek voltak. Lehetőségük nyílt reflektálni arra, amin a közösségük nővérei az elmúlt év során munkálkodtak különböző tematikájú csoportokban. A napok folyamán szó volt a nővérházak működéséről és az új debreceni alapítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, a házak közötti kapcsolat miben létéről és ennek javításáról. Érintették a kommunikációs témákat, és szó esett a bizalomról is. A napok módszertanilag is sokszínűek voltak. A szerzetes nővérek részt vehettek ráhangolódó játékokban, szituációs gyakorlatokban, de lehetőségük volt csöndben, egyénileg is reflektálni és dolgozni. Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. Míg a tanítási év során a formális oktatási eszközöké a főszerep, a nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban az informális platformok, a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át a helyét. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A 28,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás, a piarista rend magyar tartománya, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, valamint a Piarista Vitorlázó Egyesület összefogásával valósult meg. A fejlesztés legfőbb stratégiai célja a szálláshely 4 év szakosítása volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi, téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és az állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagy közönségnek. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet az zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. Az zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba egri érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrián, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eronova zenekar, vezénnyel Michael Albert. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok pedig ösztöndíjat is kapnak. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándok nap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenysorozatnak. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Properti Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyháza Sóston. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket.

0: Készítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
1: Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már 2 hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás. Talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokban fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány, Petrimán Patricia, és egy fiú, Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre, több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszélik a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk, reggel fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt, ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba, aki nem boxol, annak edzés van, egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások, majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
0: Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenynek. Augusztusban komoly mezőny érkezik, és 2 szakaszt is kell teljesíteniük a nevezőknek. Solymosi Sándor versenyigazgatót hallják.
2: Magyarországon volt lehetőségünk megrendezni ezt a versenyt, máshol ugye semmi. 2021-ben 3-an tudtuk megrendezni a 11 országból, és ez a 2020-as, 2021-es év, ez olyan lökést adott ennek a versenynek, és egy olyan hitelességet a szervezőnek, hogy 2022-23-ban már nem volt kérdés, hogy a világ legjobbjai ide jöjjenek, és a nagy kerékpáros nemzetek preferálják ezt a versenyt. Én emlékszem 2020-ban, amikor azért 2020 nyarán, augusztusban már elég kétségbe ejtő volt a helyzet, tehát ott senki nem legyengetett erre a pandémia helyzetre. A német szövetségi kapitány elsírta magát a vállamon, hogy megrendeztük ezt a versenyt. Tehát akkor annyira kilátástalannak látta mindenki a helyzetet. Ennek köszönhető, ennek az első 2 évnek köszönhető, hogy gyakorlatilag ez az ifjúsági verseny, ez bekerült a top 3-4 versenybe a világon.
0: Több olyan tehetséges sportoló áll rajthoz, akik később komoly nemzetközi eredményeket érhetnek el. Idén 7. alkalommal lesz házigazda a Vármegye, augusztus 13-án és 14-én rendezik a 2 napos viadalt. A korábbiakkal ellentétben viszont most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában.

0: Az útvonal és a befutó hasonló ahhoz, mint ami a Tour de Hongrie esetében volt pár éve. 21 ország adta le eddig a nevezését, és 130 fős mezőnyre számítanak a szervezők. Hegyi menők ezúttal nem indulnak, a világ legjobb fiatal sprintereit viszont láthatják a nézők. A magyarok közül pár éve Takács Zsombor a negyedik helyen végzett, az elmúlt napokban pedig megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot.
1: Két mezőny szakasz lesz, nem lesz egyenkénti. Augusztus 13-án Tokaj és Ibrány között lesz egy 90 kilométeres szakasz. Ugye Tokajból elrajtolunk, Ibrány érintésével csinálunk egy 40 kilométeres nagykört, ami Nagyhalász, Kótaj, Búj, Ibrány. És utána jön a három klasszikus kiskör, az 5,5 kilométeres, így jön ki a 90 kilométeres táv. A második nap, augusztus 14-én pedig Vásárosnami Nyíregyháza. Ez szintén egy klasszikus AB szakasz lesz, ugye Vásárosnamiból elrajtolunk, Berekbe megyünk egy 30 kilométeres kört, vissza Vásárosnamény, áthaladás Kisvárda felé, Dombrád, Demecser érintésével jövünk be Nyíregyházára, Kemecsei úton, Ferenc körútról lefordulunk balra, és a Bocskai utcán egy gyors befutó.
2: Második alkalommal rendezték meg a Fatum Properti Superkupa Nemzetközi Strandlabdarúgó Fesztivált Nyíregyháza Sóston. A 300 ezer forint összdíjazású rendezvényen 7 település képviseletében 16 csapat lépett pályára. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum szervezőjét hallják.
3: Pest megyéből, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jönnek csapatok, 7 településről a megyénkből, és 12 csapat a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokságból érkezik erre a tornára, és egy új rendszer is kitaláltunk, hiszen tavaly az első három helyen végzett csapat automatikusan kvalifikálta magát a jövő évi tornára, ígéretet kaptunk rá, hogy a harmadik is megrendezésre kerül, majd most viszont az első 4 helyezett fog újból indulnia hitelesen, tehát ők kvalifikálják magukat, viszont a utolsó 4 csapat majd ki fog esni. Vannak új csapatok, akik már számolhatnak azzal, hogy indulni fognak, ilyen a bajnokságunkból a Bohemiás FC és a Pásztor Team gárdája, akik mindenféleképpen indulni fognak a következő bajnokságba, illetve majd minden évben a két szuperkupa győztes, a szabadtéri és a terembajnokság szuperkupa győztese.
0: Az elmúlt évben megújult formában rendezték meg a sóstói strandfoci fesztivált, és mivel bevált a kezdeményezés, a szervezők idén sem változtattak a lebonyolításon. Ezúttal 16 csapat lépett a homokos borítású pályára, hogy megszerezze a győztesnek járó serleget. A torna ebben az évben is nemzetközi volt, hiszen visszajáró vendégként itt volt a szlovákiai Almás Szori csapata is, mellettük 3 vármegye képviseltette magát a rendezvényen. A futballnak nagyon sok válfaja van, de Dajka László szerint ezek közül a strandfoci a leglátványosabb.
3: Itt gyakorlatilag a levegőbe tartózkodik a labda 80%-át a mérkőzéseknek. Ráadásul, hogyha forró homok van, akkor a mozgásban is vannak a játékosok, hiszen ebben a forró homokban nem nagyon lehet ácsorogni. Mozogni kell, óriási hátra ollózások vannak, és akkor természetesen nem lehet bántani, nem lehet érinteni a játékos. Fantasztikus kapus produkciók vannak. Hát élvezetes ez a játék, és mindenki élvezi is. Nagyon megtanult már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és környezetünkbe ezt a strandfocit.
0: A torna összdíjazása 300 ezer forint volt, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodott. A gólkirály, a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesült. Bár a torna ilyen formájában a második volt, de összességében már 11-szer látta vendégül Sóstó Gyógyfürdő a csapatokat. A rendezvény így már teljesen beépült a strand nyári programjába. Matavovszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
4: Itt van ugye a strandfocinak az ideje, ugye nem csak ez a strandfoci bajnokság, de számos sportvetélkedő is van itt a strand területén, valamelyik szintén hasonló nagyobb kaliberű, vannak aztán kisebb versenyek is, de hát ez a strandfoci ez minden évben meghatározó, nagyon sok vendéget vonz, ugye a versenyzőknek szurkolói, hozzátartozói, családjai utaznak ide akár messzebbről, de akár Nyíregyházáról is jönnek ki szurkolni a csapatoknak, úgyhogy mindig ez egy nagyon jó hangulatú hétvége itt a strandnak az életében.
2: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegye július 31-én. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában. A kinevezés újabb megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségéért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát Dominik Mamberti francia bíboros vezeti 2014 óta. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházak dikasztériumában is. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a segélyszervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő Lépcsőfok program mentorálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette. Tavaly pedig 100 diák vett részt a Lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A katolikus Caritas iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni az akciót hívásonként. Lelki gyakorlatot szerveznek a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között 18 és 35 év közötti hölgyeknek. Mint írják, ezen a lelki gyakorlaton a szűzanyához fordulunk segítségért, hogy jobban megértsük, mit is mond Jézus konkrétan nekünk, és mi az ő álma az életünkről. Hiszen nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket, színültig vagy nem teljesen. A lelki gyakorlat mottója, tegyetek meg mindent, amit csak mond, a kánai mennyegzőre utal, női szívvel színültig. Jelentkezni a Don Bosco nővérek honlapján lehetséges. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter csütörtök délelőtt azt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence közösségi oldalán közzétett videójában kiemelte, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek, és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartó jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, akik korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak is, fűzte hozzá Rétvári Bence. Hozzátette, nem több szabadság van, hanem nagyobb centralizáció, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Végül a szombati időjárásról. Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel.